0: Őket én is. Azt tudom mondani, hogy kárpátaljai magyarként ugye számunkra elsősorban talán nem is az a kérdés, hogy Magyarország vétózik-e vagy sem, hanem hogy biztosítva vannak-e azok a nyelvi oktatás és kulturális jogok, amelyeket egyébként egy európai kisebbség ugye megillet. Viszont ugye tudjuk azt, hogy júniusban volt egy tárgyalás, ami egy megállapodás. Mondjuk úgy erről, hogy papíron meg egy komoly előrelépésnekként értékeljük mi is, Kárpátalján azonban most, jelenleg szeptember elején még nem lehet azt mondani, hogy ezek a változások teljes egészében megjelentek volna a hétköznapokban. Mi már ugye sokszor hallottuk azt, hogy egy-egy problémát rendezni fognak, ezért szerintem természetes az, hogy a helyi magyar közösség inkább megvárja a végrehajtást. Akkor mondhatjuk majd, hogy valódi változás történt, amikor például egy magyar ember a hivatalban használhatja az anyanyelvét, vagy mikor természetes lesz egy kétnyelvű felirat egy magyar falu elején, vagy amikor a magyar iskola hosszú távú működése nem kerül majd veszélybe, mint most jelenleg nyáron több sajnos iskola, magyar iskola veszélybe került. Tehát azt tudom végső soron mondani, hogy jelenleg mi még kivárunk, kárpátaljai magyarok is a bőrünkön egyelőre még nem tapasztaljuk a komoly előrelépést.
1: Ebből a szempontból mondjuk a magyar kormány vétója a harmadik klaszter megnyitása kapcsán, ez elősegítheti ezt? Ezt hogy látják? Mennyire reális az, hogy Ukrajnára ilyen módon nyomást lehet gyakorolni?
0: Én úgy gondolom, hogy, és szerintem többen is ezen a véleményen vagyunk, hogy a mindenkori magyar kormánytól joggal várja el a kárpátaljai magyar közösség, hogy a nyilvánvalóan a rendelkezésre álló törvényes diplomáciai eszközökkel kiálljon értünk. És nyilvánvalóan azt is hozzá kell tennem, hogy sokan tévesztik, tehát mi nem szeretnénk külön kiváltságokat, hanem nem többletjogokat kérünk, hanem voltak alapvetően jogaink, ezeknek a biztosítását szeretnénk, amelyekkel korábban már rendelkeztünk, illetve amelyek ugye egy európai kisebbségi védelmi normákból is következnek. És szerintem fontos hozzátennem azt, hogy ez nem kizárólag magyar-ukrán vita, mert korábban a Velencei Bizottság 2017-ben az ukrán oktatási törvény után is komoly kifogásokat fogalmazott meg, utána most 2023-ban is megvizsgálta az ukrán kisebbségekről szóló törvényt, és szintén felhívta a figyelmet arra, hogy itt nagyon fontos változásokat kell eszközölni, mert nagyon komolyan észrevehető az, hogy visszaszorítják a kisebbségi nyelvet. És itt hagyd mondjak egy példát, például vegyük Ungvárt. Ungvár Kárpátalja megyeszékhelye. A háború kitörése előtt 110 ezeres népességgel rendelkezett, a háború kitörése után ez 220-ra duzzadt. Tehát az ukrán nyelv és ugye a keletről érkező menekültekkel az orosz nyelv is nagyságrendileg megnőtt. Vegyünk itt ekkora magyar közösséget, ami szorványban élt. Hogyha nem lenne biztosítva a magyar nyelvű oktatás, akkor a gyermekek sajnos csak otthon hallanák a magyar nyelvet, ami azt jelenti, hogy végsősoron asszimilálódnának valamelyest, mert hogyha nem biztosított a magyar nyelvű oktatás az iskolákban, óvodákban, egyetemeken, akkor a fél életét a gyermek nyilvánvalóan az oktatási intézményekben éli le. Szóval ezt figyelembe kell vennünk. Tehát visszatérve a vétónak, természetesen a másik oldala az, hogy Kárpátalján élünk, ukrán állampolgárok vagyunk, nekünk is az az érdekünk, hogy demokratikus jogállam európai Ukrajnában éljünk.
1: Világos. Azt mondta Orbán Anita, hogy december 31-ig ad a magyar kormány határidőt Ukrajnának arra, hogy a megállapodásnak megfelelően törvénybe iktassa a kisebbségek jogait. Meg azt is mondta, hogy ő úgy tudja, hogy a törvény elkészült. Önök Ukrajnában találkoztak ennek a szövegével?
0: Nem találkoztunk, és igazság szerint ugye, hogyha azt kellene mondanom, hogy mennyire foglalkoznak itt most ezzel a témával Ukrajnában, ugye sajnos az ATV híradó is gondolom több esetben foglalkozik Ukrajnával, hogy itt most olyan belviszályok vannak, hogy lehet, hogy ez a kisebb gondja és nagyobb annál című történet is jelentkezik ebben az esetben.
1: Ennek ellenére ezt nyilván meg kell oldani. Köszönöm, hogy itt volt velünk és ezekről beszámolt. Örülök, hogy kapcsolhattuk Ukrajnában. És akkor most fordulok a volt külügyminiszterhez, erre kellene gombot varni. Erre hogyan lehet?
2: Hát nagyon érdekes ez a konstelláció, tudnék, számomra nem illik bele sem a magyar-ukrán kapcsolatok jelenlegi állapotába, sem pedig a magyar-EU kapcsolatok. Mind a kettő fejlődött, mind a kettő előre ment. Hogyha azt nézzük, hogy mi a cél és mi az eszköz, a célt most hallottuk, ugye az ukrajnai magyar kisebbség életének a körülményei, a szabad nyelvhasználat, oktatás és még nagyon.
1: De hát, hogy Debrecenik, amire elmondta, semmi extrát nem kérnek, azt kérik, ami egyébként jár.
2: Természetesen, eddig is azt kérték, csak nem kapták meg. Na most az eszköz, ez a bővítési munkacsoportban meghúzza a magyar képviselő a vészféket, megállítja az egész vonatot, ez nagyon erős. Ugye ez a vétó eszköze, amit jól ismerünk az előző kormány gyakorlatából. Ilyen erős eszközt akkor szoktunk használni, amikor áttörést akarunk elérni, tehát nagy nyomást akarunk a partnere. Az áttörés megtörtént. Én Magyar Pétertől hallottam, nagy örömmel, még a napra is emlékszem, mert azt mondta, hogy a nemzeti összetartozás napja előtt egy nappal van szerencséje bejelenteni, ez tehát június 3-a volt, ugye június 4-e trianoni szerződés évfordulója, és akkor elkezdte sorolni, hogy mi mindenben sikerült az ukránokkal megegyezni, 11 pontba foglalva, egy fogyó kisebbség számára, de nem ez az érdekes, ahol egy szál magyar van, azért is alkotmányos kötelességünk kiállni, tehát nagyon jó precedens kezdett épülni, hogy nem csak az oktatásban, hanem a közigazgatásban, sőt a sportban, a kultúrában, a kutatásban, sőt a politikai kampányokban is. És nagyon jó a példa a magyar szimbólumok használatát illetően, tehát ha ez megvalósul, használható más magyar kisebbségek számára is.
1: Abszolút, csak eltelt közben 3 hónap, most csak ezek szerint napra pontosan 3 hónap, és hát jó. Hallottuk az előbb, hogy így még van. A törvény szövegével sem találkozott az ottani
2: ilyenkor
1: magyar kisebbség.
2: Tehát nem azért kell dörömbölni az ajtón, hogy végre történjék valami, hanem azt mondjuk, ott van az a program, ott van a 11 pont, beszéljünk ennek a végrehajtásáról. Arról viszont nem hallottunk eddig, hogy az egyes pontokhoz milyen határidő tartozik. Az azért nagyon egyoldalú megközelítés, hogy a magyar fél szab egy december 31-i határidőt egyoldalúan. Ilyenkor, ha már van megegyezés, akkor arról érdemes tárgyalni, és megnézni, hogy pontról pontra mi mikor tud megvalósulni.
1: Hát azt nem tudjuk, hisz nem voltunk ott, illetve lehet, hogy professzor úr tudja, hogy volt-e megállapodás arra, hogy milyen sebességgel fogadja el az ukrán parlament a változtatást.
2: Róla, nem hallottunk róla, tehát lehet, hogy ez lenne most a következő lépés, hogy azt mondani, hogy kérem, sürgősen üljünk le, és tárgyaljuk meg a menetrendet.
1: Hát van egy meghívás a Zelenszkijhez, Magyar bizony, Péternek. Itt... Ott a helyszínen zajlik a vita, mert a meghívás Kijevről szólt, Magyar Péter pedig Kárpátaljára menne.
2: Hát ugye itt azért az érdemes mérlegelni, hogy a fél világ elment már Kijevbe, hogy ott szembesüljön az orosz pusztítással, Bucsába el szoktak menni, hogy ott megnézzék a borzalmaknak a nyomait vagy emlékeit. Tehát illendőnek tűnik először Kijevbe ellátogatni, és akkor utána lehetne együtt menni tovább, mondjuk Kárpátaljára, de ez a diplomácia dolga. Itt, ha megindult egy jó irányba a folyamat, akkor már lehet bizonyos rugalmasságot mutatni, persze feltételesen és lépésről lépésre.
1: Gesztusként értékelhetjük-e ebben az összefüggésben, mert önértékén abszolút egy mai döntését az ukrán parlamentnek, ahol bűncselekményként ismerte el a kárpátaljai magyarok elleni szovjet elnyomást és a Malenki robot által elhurcolt 1944-47 között elhurcolt magyar férfiak sorsára is megemlékezett.
2: Ugye ez egy fájó pont a magyar történelemben, és ez egy nagyon szép gesztus az ukrán parlament részéről. Tehát még egy pozitív lépést tettek, és ezzel bátorítanák a magyar felet. Ukrajnának most fontos, hogy ez az EU csatlakozási folyamat, ez most menjen a maga útján, nem lesz ez egy gyors vonat, ez egy nagyon hosszú és fájdalmas menet, nem is nagyon lehet gyorsítani rajta egyébként, ezt saját tapasztalatunkból mondom, hanem végig kell rajta menni, de megállítani az egy nagyon barátságtalan lépés, és akkor egy másik kontextusban, ugye a magyar EU kapcsolatokban, ott azért az ilyen vétóknak van egy olyan mellékíze, hogy több mint egy évtizeden át hallgatták
1: már láttuk, igen.
2: Magyar vétókat, hogy a magyar képviselő, ráadásul úgy tudom, hogy ott hagyták még azt a nagykövetet, Brüsszelbe, aki Orbánnak volt a táskahordozója, és aki bemondta ezeket a vétókat, ez diplomáciai hiba egyébként, mert egy új kormánynak új hangon és új arccal kell megszólaltatnia az új politikát, de ez egy mellékszál. Nos, tehát abba se illik bele, és most van egy nagyon érdekes egybeesés, hogy pár nappal ezelőtt, szeptember 1-én 11 EU tagállam fogalmazott egy közös levelet Kaja Kallasnak, a biztonságpolitikai főképviselőnek, amivel azt mondják, hogy ezeket az önkényes vétókat a minimumra kéne szorítani, és például a konstruktív távolmaradás, mint Orbán kávézása volt, azt meg kéne engedni. Nagyon nem összetartozó dolgok között nem kellene vétóval ilyen jungtimokat csinálni. Egyébként ez egy picit hasonlít.
1: Nem, erre. Ez összetartozik. Hát ugye az Európai Unióban a kisebbségi jogok garantáltak.
2: Igen, csak ha ezt a belső piachoz vagy a versenyképességhez kötik, mert most ahhoz kötötték, és nem az egyes klaszterhez, ahol az alapjogok vannak. Úgyhogy, és további hasonló kérdések, tehát eleve az egész unió afelé megy, hogy már a mostani felállásban, nem beszélve arról, hogyha újabb országok csatlakoznának, mondjuk nyugat-balkáni országok, akkor elejét kell venni annak, hogy egy valaki keresztbe feküdjön a küszöbön, és megakadályozza a többiek.
1: Hát igen, de például a nyugat-balkáni országokban a nemzetiségi különbségek és kérdések tradicionálisan igen erősek. Tehát azt megmutatni az uniónak, hogy ebből nem engedünk, az is egy fontos szempont lenne egyrészt. Másrészt pedig kérdezem én, Ukrajnának miért fáj annyira, hogy ezt a magyarokra vonatkozó nyelvtörvénykérdést, ezt rendezze végre, és megszülessen az a törvény?
2: Hát megindult azon az úton. Ugye Ukrajnában...
1: De ez miért ilyen nehéz ez az út? Hát ez,
2: hát Ukrajna ez egy szavazás kérdése. Háborúban van, másrészt ugye nem a magyar az egyik legkisebb kisebbség, mert vannak ott lengyelek, románok, gagauzok, de legfőképpen oroszok. Ugye ezt elválasztották azzal, hogy van olyan rendelkezés, hogy az Európai Unió nyelvein történő oktatás, ez egy ügyes megfogalmazás volt, ugye ez a magyar-román-lengyelre illik rá. Ez nem fáj nekik, annyira pici, annyira jelentéktelen. Én nagyon sokszor voltam Ukrajnában, és amikor az ember Kijevben ül és tárgyal, tárgyaltam annak idején, még Petro Poroshenko volt a külügyminiszter, és akkor a magyar nyelvű tankönyvek nyomtatásával volt baj, aztán azt sikerült sínre tenni, folytatni, és akkor megérzi az ember, hogy ott a nagyon távoli délnyugati határvidéken van egy picinke, bőven 1% alatti kisebbség. Ez kevesebb, mint mondjuk Magyarországon a szlovén kisebbség.
1: Na de hát akkor éppen
2: ez. Nem fáj. Nem fáj, politikai gesztusok kellenek, hogyha valaki pisztolyt fog rájuk, vétózgat, fenyeget, akkor bekeményítenek. Ha nem, akkor lehet barátságos.
1: Hát azért én erre azt mondom, hogy mióta tart, ez egy több mint egy évtizedes cirkusz Ukrajnával. Azon az úton, hogy megszavazzák, vagy nem, engedik, vagy nem, kiírható-e a
2: nem,
1: település bejáratához?
2: Nem, volt Magyarországon egy választás, van egy új kormány, annak új esélyei vannak, és megindult egy jó irányba.
1: Jó.
2: Tehát ezen az úton kellene következetesen tovább haladni, figyelve az ukrajnai kontextusra is, és figyelve az európai kontextusra is.
1: Köszönöm, hogy itt volt. Balázs Péter volt, külügyminiszter volt a vendégünk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szóval már a jelenlegi BTK-ban is az van, hogy nem csak az elkövető saját tulajdonára rendelhető el a vagyonelkobzás, és a 74-es paragrafus azt mondja, hogy a bűncselekményből eredő vagyont el lehet kobozni, amelyen más személy gazdagodott. De hát Magyar Péter jelezte, hogy tulajdonképpen van egy ilyen szándék, hogy lefoglalhatnának olyan vagyont, amit maga nem, annak a vagyonát, aki maga nem vett részt ugye a bűncselekményben, ha a vagyon feltehetően abból a bűncselekményből származik. Köszöntöm Nemes B. András ügyvédet, az ELTE oktatóját.
2: Jó lesz. Gyerek.
1: Szóval mit kell lehet gondolni erről a kormányzati szándékról, ami új vagy nem új?
2: Hát, hogy kormányzati szándékként új vagy nem új, ezen nyilván lehet vitatkozni. Ami egyértelmű. Ugye ez a mostani reform, vagy hát törvényalkotás, ez egy Európai Uniós irányelvnek a magyar jogban történő megjelenítéséről szól. Ugye van ez a 2024. évi, tehát nem is annyira régi 1260-as számú Európai Uniós irányelv. És ugye ennek történik egy implementációja most. Ennek már részben megtörtént a magyar jogba ültetése, de valóban egy lyukat talált tulajdonképpen a jogalkotó ebben, és itt ugye a vagyonelkobzásban egy kicsit kiterjeszti. Ugye a vagyonelkobzásnak jelenlegi BTK-ben is elég bonyolult a rendszere, sokrétű. Mert nyilvánvalóan, ugye ez azt gondolom egy klasszikus elv, és egy egyértelmű, hogy ugye tréfásan szokták mondani, hogy elsikasztottam 100 millió forintot, kaptam 3 év börtönt, akkor nem is olyan rossz napidíjba ülöm ezt a 3 év börtönt. És nyilvánvalóan ezt meg kell akadályozni, hogy a bűncselekményből származó előnyt azt utána a bűnelkövető éveken át élvezze. És hogy ennek a vagyonnak mi lesz a sorsa, ugye ennek egy speciális esetéről szól immár ez a vagyonelkobzás, arról az esetről, amikor közvetlenül magáról a vagyonról nem derül az ki, hogy ez egy konkrét bűncselekményből származott. Tehát nem köthető össze, hogy ekkor és ekkor ennyi forintot elvett innen és innen, és akkor most ezt elvesszük tőle, hanem azt a bűnözői tevékenységet, ugye ebben az esetben a bűnszervezetben való tevékenységet határozza meg a jogalkotó, az Európai Unió és utána a magyar jog, Európai Uniós és a magyar jogalkotó, és aztán ez a bűnszervezeti részvétel során, idején, ugye a büntetőeljárás megindulását megelőző 5 évben szerzett vagyonra terjeszti ki. Az elkövető tekintetében ez már eddig is lehetséges volt. De most ez egy további előrelépés, vagy egy további kiterjesztés ennek a jogintézménynek, és immár a más, tehát ez alatt az időszak alatt másnak juttatott vagyonról is szó van.
1: Hát ez egy kulcskérdés a vagyon visszaszerzésnek nálunk. Többek között tudhatunk arról egy minisztertől, hogy a saját fiára egy értékes ingatlant iratott rá, de ha az MNB ügyet nézzük, akkor ez pont ilyen.
2: Igen, ez lehet. Ugye az Európai Uniós irányelv, amit ugye itt a magyar jogban most megpróbálunk átültetni, az alapvetően a nemzetközi bűnözés, a nemzetközi bűnszervezetek, és nyilvánvalóan az elsődlegesen vagyonszerző bűnözés, prostitúciós bűncselekmények, ugye ennek az emberkereskedelmi változata, kábítószerkereskedelem, fegyverkereskedelem és hasonlóknak a határon átnyúló üldözéséről szól, vagy elsődlegesen arra hozták ezt az irányelvet. De az semmi akadálya nincs, hogy ugyanezt a jogintézményt, amennyiben valamilyen akár politikai érintettségű bűncselekményt is megállapítunk, akkor adott esetben ezt alkalmazzuk ezekben a hazai bűncselekményekben is.
1: Mit kell az államnak bizonyítania ahhoz, hogy törvényes legyen a vagyon visszaszerzés egy ilyen ügyben?
2: Tulajdonképpen ezt a bűnszervezeti részvételt és a bűnszervezet körében történő bűnelkövetést. Ugye itt az a rendkívül ritka és speciális eset áll elő, hogy azzal az alapelvvel szemben, hogy a vádló, ugye a hatóság bizonyít, azzal szemben itt megfordul a bizonyítási teher. És nem a vádló fog bizonyítani, hanem tulajdonképpen a vádló annyit bizonyít, hogy az illető ebben és ebben az időszakban bűncselekményeket követett el, bűnszervezetben vagy hasonló módon. És aztán ezt követően az adott illetőnek kell azt igazolnia, hogy ez a vagyongyarapodás, ami ebben az időszakban, amíg ő bűncselekményt követett el, ez nem a bűncselekményből származik. Tehát itt ez egy rendkívül ritka állatfaj a jogon belül, a büntető jogon belül.
1: Itt több alapelv ütközik, ugye a tulajdonhoz való jog, meg az ártatlanság vélelme. Az, hogy megfordul a bizonyítási teher az ilyen szempontból, hogy értékelhető, és ezt miért tartja jónak a jogi dogmatika, hogy ezt alkalmazza?
2: Hát, hogy a jogi dogmatika egységesen jónak tartja, ezt így nem állíthatom.
1: Hát, hogyha erre megy a fejlődés iránya, hogy tehát akkor valamilyen módon segíteni kell az államnak, de azért garanciával, nem?
2: Természetesen. Ugye itt arról nincsen szó, hogy magát a bűncselekményt ne kellene bizonyítani. A bűncselekményt bizonyítani kell. Azt, hogy valaki egy időszakban bűncselekményeket követett el, és tulajdonképpen ebből élt kvázi, ezt azért bizonyítani kell, és nyilvánvalóan azt is, hogy ez a vagyongyarapodás, ugye ebben az esetben aránytalan volt. Nyilvánvalóan, hogyha valakinek egy időszakban nincs bejelentett jövedelme, vagy minimálbérre van bejelentve, akkor ugye nagyon furcsa az, hogy ehhez képest kastélyban él és Ferrarival jár. Tehát ennek megfelelően nyilván ez egy alapjogkorlátozás, és minden alapjogkorlátozásnál bizony mérlegelni kell azt, hogy az az alapjogkorlátozás az ugye szükséges, arányos, más alapjogok érvényesítését szolgálja-e. Itt ebben az esetben nyilván van a bűnüldözéshez fűződő közérdek, hiszen mindenkinek az érdeke az, hogy aki elkövet a bűncselekményt, azt elérje a törvény, és utána ennek a gyümölcseit ne élvezhesse. Nyilvánvalóan megfelelő garanciákkal kell, ugye ez maga a bírói eljárás, maga a bírói ítélet lesz, hogy ez a konkrét alapjogkorlátozás, a tulajdonhoz való jog ilyen kiterjesztett korlátozása, ez jó-e vagy nem, ezen nyilván lehet alapjogi vitákat folytatni, hogy már elértünk-e addig a szintig, amikor ez már túlzásba megy, vagy sem. Uh-huh. Nyilvánvalóan a modernizálódó bűnözésnek a hát ugye az üldözése és az azután próbál menni a jogalkotó azzal, hogy a mindenféle helyeken, családtagoknál, rokonoknál, barátoknál és egyéb helyeken elrejtett cégekben, vagyonkezelő alapokban és egyebekben elrejtett vagyont, azt vissza lehessen valahogy szerezni.
1: A gyerektől egyébként, mert ugye itt a harmadik személy védelme is felmerül, nem csak az ártatlanságé, tehát hogy a gyerektől el lehet szedni a vagyontárgyat?
2: Hát ugye bárkitől el lehet, ugye pont az a lényeg, hogy azért ha gyerek, ha nem gyerek, akkor sem gazdagodhat olyan pénzből, amelyik bűncselekményből ered. Miért fogadnánk azt el, hogy én elmegyek, adót csalok, kábítószert kereskedek, és így tovább, majd ezt követően ezzel én bárkinek, barátomnak, rokonomnak, gyerekemnek jobb sorsot teremtek.
1: Ugye a bizonyítási teher megfordulása azt jelenti, hogy az, akinél vizsgálódnak, annak bizonyítania kell, hogy a jövedelmének a befolyása, vagy a mennyisége az elég arra, tehát ami megjelenik vagyonként, ugye? Igen. Minden esetben, ha több vagyonom van, mint a jövedelmem, akkor ez felmerül? Ez azt jelenti? Hát, hogy, ez egy bűnös, hogy ez egy bűnös vagyon?
2: Hát és ha bűncselekményeket követtem el, olyan bűncselekményeket, ja, amelyikek vagyon keletkeztető bűncselekmények.
1: Mert ismerjük azt az indoklást, hogyha egy családi segítséggel, nem?
2: Természetesen, de ezek tipikusan olyanok, hogy egy családi segítségnek valahol mindig vége van. Tehát akkor azt vizsgáljuk, hogy valóban történt a családi segítség. Honnan volt annak a családtagnak, akire én hivatkozok, vagyona? Volt-e? Lehetette olyan összegű vagyon? És nyilvánvalóan itt nem arról van szó, hogy kaptam 50 ezer forintot születésnapomra nagymamámtól, hanem itt értelemszerűen az ilyen kiemelt, nagy súlyú, amelyikekről itt azért alapvetően manapság beszélünk, kiemelt nagy súlyú vagyoneli bűncselekményeknél 100 milliókról, milliárdokról van szó, amelyikeket valószínűleg egyetlen nagymama se tart a párnájában.
1: Mi az a három garancia, amelynek érvényesülnie kell, ha a magyar kormány az uniós irányelvet tekinti szem előtt, vagy azt szeretné, vagy túlmegy rajta netán?
2: Alapvetően ugye a garancia az nyilván én azt gondolom, és amit itt fő garanciának kell tekinteni, az, hogy bűncselekményből kell származnia, vagy hát pontosabban bűncselekmény elkövetését.
1: Tehát ezt a tényalapot meg kell jelölnie az államnak?
2: Így van, és ezt a bűncselekményt bizonyítani kell. Tehát nyilvánvalóan ez ugyanúgy nem mondható csak úgy rá az illetőre, hogy te biztos bűncselekményt követel. Tehát ezt ugyanazokkal a garanciákkal kell bizonyítani. És ezt követően van arra mód, hogy ezeket az aránytalan gazdagodásokat és ezeket a pénzmozgásokat, ezeket visszakövessük, és aztán utána adott esetben ezt elvonjuk.
1: András, meg vagyok tisztelve, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Rendkívüli események az állami irányítás és felügyelet alatt álló szociális intézményekben. Egy volt dolgozó szerint gondozottakat érhettek súlyos jogsértések, miközben olyanok is tovább dolgozhattak az intézményekben, akikkel szemben korábban rendőrségi feljelentés született. Kármán Irént kérdezzük.
2: Aki dokumentumfilmes újságíró, sokan jól emlékezhetnek az ő munkásságának különböző elemeire, és ő a volt dolgozó egyúttal. Szervusz, örülök, hogy itt vagy. Szervusz. Mert hogy néhány héttel ezelőttig pont ott dolgoztál, amiről most igazából beszélsz, amire lehet azt mondani, hogy akik most a régi kollégaitként néznek minket, hogy miért hozott ki ezeket a dokumentumokat, vagy miért hozott ki ezeket a híreket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról.
3: Mutassuk meg a legelesettebbeknek, hogy a hazájuk velük van, és a jövőben számíthatnak ránk. Ezt a mondatot mondta Magyar Péter tavaly abban a kiáltványában december 12-én, amelyet aztán a Karmelitához vonulás követett december 13-án, ahol arra kérte az embereket, akik követték akkor az ő munkásságát, hogy álljunk ki azokért, akik a gyermekvédelmen belül bántalmazottak, és a legelesettebbek, és a leginkább sértettek ezekben a történetekben.
2: Ma is beszélt a sajtótájékoztatón a gyermekvédelemről, a több forrást és új megoldásokat ígért.
3: Így van, csak külön kell venni a gyermekvédelmi területet és a szociális ellátórendszert. A szociális ellátórendszer a szintén egy nagyon bonyolult rendszer, egy eléggé sokat próbált törvény, ugye a 93. évi 3-as törvény alapján, ami már megette a kenyere javát, azt szokták mondani erre a törvényre, agyonmódosított törvény alapján, és ennek egy ilyen hát toldott-foldott végrehajtási rendelete alapján ugye egy állami intézmény irányítási rendszeren keresztül zajlik, és itt elsősorban nem gyermekkorúakról beszélünk, hanem idősekről, fogyatékkal élőkről, illetve pszichiátriai gondozottakról.
2: Ez egy felnőtteket gondozó hálózat.
3: Így van, pontosan. Na most a pszichiátriai gondozottak, illetve a fogyatékkal élők, tehát akár mondjuk az intellektuálisan sérültek sérelmére elkövetett bűncselekményekről, illetve az intézményeken belül zajló, hát elég zárt belső vizsgálatokról nagyon úgy tűnik, hogy nagyon kevés szó esik, illetve nem igazán van arra szándék, hogy ezeket az ügyeket kivizsgáljuk. És én azt tapasztaltam, ami hát az egyik legérdekesebb volt a munkám során, én ugye eléggé felbuzdultam ezen az április 12-i választáson, és úgy gondoltam, hogy hát 16 év után esetleg az államigazgatásban valamilyen szükség lehet rám. Tehát azt lehetett látni, hogy ezeket az ügyeket ugyanolyan módszerrel és technikával zárják le, mint korábban, és ugyanaz a gyakorlatilag belső eljárási rend, ami a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 9/2025/3 SZGF szabályzata.
2: Jaj.
3: Ami egy belső szabályzat, amit még Gönc az előző főigazgatónak
2: Cséplőné.
3: Így van, Cséplőné Gönci Veronikának köszönhet a rendszer, és ugyanez az eljárási rend ezekben a belső vizsgálatokban.
2: Tehát történik valami egy ilyen intézményben, igen, lehet, hogy egy gondozott okozza, mert ilyen is előfordul.
3: Mindegy, hogy ki okozza.
2: És lehet, hogy egy gondozó sérelmére történik.
3: Így van.
2: De a vizsgálatnak az a vége, hogy lehetőleg ne foglalkozzunk vele? Vagy a vizsgálatnak az a vége, hogy lehetőleg ne kerüljön ki, ne legyen ebből ügy?
3: Ez a célja.
2: Vagy meg sem születik a vizsgálat?
3: Nem, a belső vizsgálat abban az esetben, hogyha végig megyünk ezen a szabályzaton, ezeknek a szakaszain, hogy milyen esetben kell belső vizsgálatot ugye elrendelni kötelező módon, illetve van lehetőség rá, hogy belső vizsgálatot rendeljenek el egy-egy intézményen belül. Mondok egy nagyon érdekes példát, ami ugye magától értetődő lenne, hogy egy 8 napon túlgyógyuló sérülést azt mondjuk kivizsgálnak egy intézményen belül, de ezt csak abban az esetben kell kivizsgálni, hogyha ez kórházi kezelést igényel. Tehát azt azért végig lehet ennek az életszerűségét gondolni, ugye, hogy a büntető törvénykönyv szerint egy 8 napon túlgyógyuló sérülés az súlyos testi sértésnek minősül, és ezt nem kell kivizsgálni, csak akkor, ha kórházi kezelést igényel. Azért manapság mondjuk egy új levágás például, az nem igazán igényel kórházi kezelést, mert azt lehet, hogy a sürgősségén az ambuláns.
2: Történt ilyen?
3: Most ez egy példa volt,
2: értem,
3: de mondjuk például lábtörés történt, igen, ellátás közben ellátottnak eltörte a lábát a mondjuk a bérgondozó, bérnővér, és eltörik a lába, és utána ezt mondjuk később derül ki. Tehát igen, ilyen
2: kaptam
3: esetek vannak.
2: Tőled dokumentumokat.
3: Tessék?
2: Kaptam tőled dokumentumokat, ezeket nem lehet bemutatni, mert személyiség jogokat sértenünk.
3: Hát ezeket én is kaptam.
2: Hogyha ez megtörténne, de ezek a dokumentumok azért jelentős részt arról szólnak, hogy nagyon komoly jogsértések történnek ezekben az intézményekben. A paprika sprétől kezdve a szexuális abúzusig rengeteg mindenről szólnak ezek a dokumentumok, ezek súlyos ügyek.
3: Ezek nagyon súlyos ügyek, és azért, mert például a belső vizsgát pont a paprika sprés ügyben ugye felmerültek kérdések, hogy például valóban annak a gondnokoltnak a gondnoka tud-e erről a történetről, és ezt mi például hogyan jegyezzük fel például egy aktára, egy hivatalos feljegyzés formájában, és azt mondták, hogy ez egyáltalán nem lényeges, nem kell nekünk rákérdezni.
2: A gondnoknak nem kell tudnia, hogy a gondnokolt,
3: de
2: ami
3: tudni
2: történt.
3: Kell róla. Hát bele is van írva a belső jelentésbe, hogy a gondnokot azonnal tájékoztatták. Hát most ez egy telefonba került nyilván kideríteni, hogy a gondnok tud-e róla, a gondnok nem tudott róla. Tehát ugye azért itt elég, hogy mondjam, csúnya sumák ügyek mennek a háttérben, ami én azt gondolom, tehát hogyha a Magyar Péternek ebből a kiáltványából indulunk ki, akkor nem csak a gyermekvédelmi rendszeren belül abuzált fiatal és gyermekkorúakról kell szólnunk, hanem azokról a végtelenül kiszolgáltatott emberekről, akik vagy halmozottan fogyatékosak, vagy intellektuálisan sérültek. Tehát itt ez a probléma. Nekem volt egy munkatervjavaslatom, amit én felvittem az államtitkár asszonynak, Dr. Tóth Kinga Dórának, és abban ezt leírtam, hogy 5 évre visszamenőleg ezeket az aktákat át kellene világítani, legalább 2021. január 1-ig papír alapon mindent át kellene nyálazni. Tehát ami, ugye van egy ilyen úgynevezett SZIA felület, ahová felkerülnek különböző dokumentumok, amik aztán utána el is tűnnek onnan, és minden papír alapon át kellene nézni. Az volt a válasza, mondjam.
2: Igen, mindenképp.
3: Ha én ilyen okos vagyok, akkor miért nem pályázom meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatói posztját, és mondtam, hogy azért, mert nincsen 10 éves vezetői gyakorlatom. Tehát az a kérdés, hogy ugye mit szándékozik a kormány tenni ezzel.
2: Ezt sikerült mondani az államtitkárnak?
3: Igen.
2: Ó. Igen. Nem azt mondta, hogy jó, megnézzük, nem, vagy legalább
3: szúrópróba szerelbe lenézünk. Nem akar vele foglalkozni, hanem majd a főigazgató cseréjével ezt megoldják, egy olyan főigazgatónak a megválasztásával, akinek van 10 éves vezetői gyakorlata, és amikor ugye én rákérdeztem, hogy és vajon melyik rendszerben szerezte ezt a 10 éves gyakorlatot, hiszen a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az nem egy régi intézmény, azt a Fidesz hozta létre, ugye egy 12-es kormányrendelettel 13-tól működik, az nem egy öreg intézmény, úgyhogy ezek elég érdekes beszélgetések.
2: Mit szeretnél? Voltak. Ugye van egy munkaterved, van egy elképzelésed, hogy mit lehetne tenni?
3: Azt, hogy meghallgatják azok az emberek, akik döntéshozók, és fognak ezzel foglalkozni, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van rá.
2: Annál is konkrét ügyek vannak, amik egyrészt valamelyes bizonyítottak, hiszen rendőrségi dokumentum is van köztük.
3: Így van.
2: Másfelől pedig hát nyilván ennek megvannak a dokumentált nyomai a hálózaton belül.
3: Igen, mióta azt a Facebook bejegyzést betettem, amit több mint 40 ezeren láttak, azóta naponta keresnek, tehát például az Autisták Országos Szövetségének volt elnöke, keresett meg, beavatott olyan ügyekben, amelyeket ők végigvittek, például a Veres Gyula ügy, amelyik egy nagyon csúnya, nagyon iszonyatos, rettenetes ügy volt. Az ő elmondása szerint ő is hát nagyon kedvelt látogató volt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon belül, egészen addig, amíg szóvá nem tette, hogy ezzel az autista fiúval ez a szörnyűséges haláleset hogy történhetett meg, majd utána hát nyilván őt is onnan kipaterolták.
2: Fontos, amit előhoztam, mert erről nem beszéltünk eddig. A gyerekek voltak a fókuszban, nem ok nélkül borzalmas dolgok történtek ott, de hát ezek szerint van máshol is mit látni, meg kéne vizsgálni közelebbről.
3: Én úgy gondolom, igen.
2: Köszönöm, hogy elhoztad.
3: Én nagyon szépen köszönöm neked a meghívást.
2: Kármán Irén volt a vendégünk. Folytatjuk ám, jön az Aktuál Paprika Kingával. Szervusz, jó estét!
4: Szervusz, jó estét kívánok!
2: Mik lesznek nálad?
4: Hát mi viszont visszatérünk egy kicsit a gyermekvédelemre, ugyanis Bot Emőke, a gyermekvédelmi helyettes államtitkár ma reggel arról beszélt, hogy 800-nál több gyermek van szökésben a gyermekvédelmi rendszerből, és valahol 100 és 300 közé teszik azoknak a gyerekeknek a számát, akik pszichiátriai intézményekben ragadtak, úgyhogy nem ott lenne a helyük, legalábbis nem állandóan. Ezek csak a leglátványosabb számok egyébként a gyermekvédelem nehézségeiből, az átvilágítás megtörtént, ezt fogjuk megtárgyalni. Ezen felül pedig nagy energiával és jókedvel lakásépítésbe fogunk, mindenki hozza a lapátját, a dömperjét, mert ugye Vekerle Sándor lakásépítési terv a következő a napirenden, a vendégeim pedig Tóth Váradi Zsolt, Bárándi Gergely és Trencsényi Dávid, várom önöket.
2: Kis lapátostól, mindenestől. Köszönjük szépen, Aktuál, tehát Paprika Kingával, holnap este pedig várom én is önöket, lesz megint Egyenes beszéd 19:25-kor. Minden jót, szép estét, jó éjszakát!

0: szárnya.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Kele János sportújságíró hetek óta vizsgálja, hogyan használták fel a Fradi Város projektre adott csaknem 25 milliárd forintnyi állami támogatást. Az összeg ennyi tehát, és 16-ban és 17-ben két kormányhatározat alapján az állam az FTC-nek a Népligeti sporttelep fejlesztésére adta ezt az összeget. Egy FTC-s szurkolói csoport több molinót tett közé, az egyik szövege szerint Kele Jani kezdj el aggódni. Köszöntöm a stúdióban Murányi Andrást, az Istenhegy egykori középpályását, nem, sportújságíróból lett főszerkesztőjét, és az Index jelenlegi vezető szerkesztőjét.
3: Jó reggelt kívánok!
2: És a nézőknek mondom, hogy beszámítási elmélettel tudják, hogy itt két dózsás beszélget. Ez a pozíció csak azért kell, mert hogy megpróbáljunk tárgyszerűen foglalkozni ezzel a témával, mert nagyon fontos. András!
3: Kicsit zavarba jöttem, mert ugye Kele Jánost konferáltad fel ebben az adásban, és én ülök itt. Anélkül, hogy elmennék bármit Janek érdemeiből, sőt, kiváló munkát végzett. Ugye az Index is, jó magam is hetek óta dolgoztunk az úgynevezett Fradi Páros projekten, amelynek a
2: azért, bocsánat, ti is, de ő volt az első, aki ezeket az összegeket és az eltérő célt azt leírta egy posztban. Utána természetesen a tényfeltárás, nem akartam elvenni az Indextől.
3: Nem mennék bele a részletekbe, igen, és mondom, teljesen adom, amit Janek csinál. Lépjünk ezen túl. Szóval, hogyha az a kérdés, hogy mi van itt a Fradi Város ügyben, vagy nem tudom, mi a kérdés, de hogy mi van itt a Fradi Város ügyben, és milyen egyéb leágazásai vannak ennek a történetnek, akkor nagyon egyszerűen úgy lehetne összefoglalni, hogy itt súlyos közpénzmilliárdokról van szó, amelyre jelen állás szerint a Ferencváros sem tud magyarázatot adni, hogy miért, hogyan, milyen célra költötte el, és nyilván múlt pénteken, amikor megtette a feljelentést a belügyminisztérium ebben a kérdésben, hűtlen kezelés és meg annyi minden nyomán, akkor egy dramaturgiai fordulatot vett az ügy, nem csak azért, mert kérdésemre a belügyminisztérium megerősítette azt, hogy a Ferencváros nem tudja azt alátámasztani, hogy az összeget, amelyet az államtól kapott, azt miért fordította más célra, ugye itt legalább 3 évről van szó, de inkább 5 évre lehetne kivetíteni ezt a dolgot, és innentől kezdve a kérdés az hogy mondjam, meglehetősen a Ferencváros szempontjából kihívásokat tartogat, maradjunk ennyiben.
2: Az eltérő cél az játékosok vásárlása, ezt lehetett, igen, olvasni.
3: Igen.
2: Hogyha az eredeti szerződésben benne van, hogy lehet játékost venni ebből a pénzből, és ez is része a Ferencváros városi projektnek, vagy hogy mondják, Fradi városnak.
3: Fradi város.
2: Így van, bocsánat, a Fradit azt, hogy nehezen mondja ki az ember, de a Ferencváros városi projektjének, akkor rendben van, ha az eredeti szerződés erre utal.
3: Hát igen, csak hogy nincs rendben tekintettel, hogy 16-ban és 17-ben, amikor két részletben 25 milliárdot kapott az FTC, ugye a Fradi város felépítésére kapta ezt a pénzt, majd miután elkezdte más célokra fordítani ezeket az összegeket, projektcéget hozott létre, illetve a klub által működtetett, pontosan a klub tulajdonában lévő labdarúgó ZRT játékos vásárlásaira fordította ezt az összeget. Nyilvánvaló volt, hogy az eredeti cél az nem valósul meg. Az, hogy miként van lepapírozva az új célhoz rendelve ez az egész projekt, hát ez a kulcskérdés, ez ugye jelentős kihívásokat tartogat, tekintettel arra, hogy a hozzám beérkezett információk szerint ez egyáltalán nem valósult meg. Ugye a Ferencváros saját elmondása szerint 19 és 24 között folytatta játékos vásárlásra ezt a pénzt, és ugye 22. decemberében született meg az a kormányhatározat, amely azt mondta ki, hogy az építkezési cél mellett, vagy azon túl fel lehet használni ezt a pénzt játékos vásárlásra. De ha ez így is van, 19 és 22 között eltelt 3 év, amellyel el kéne számolni a Ferencvárosnak, ugye, hogy milyen módon ezt az állami pénzt hogyan fordította játékos, mégis miért, milyen célból fordította játékos vásárlásra. Úgy tűnik, hogy itt jelentős kihívásokkal küzdködnek. Én még augusztus 10-én fordultam a Ferencvároshoz, ha jól emlékszem, 10 kérdéssel, hogy adjon pontos magyarázatot erre az ügyre. Máig nem kaptam választ ebben az ügyben. A belügyminisztériumtól kaptam, illetve más információkat is be tudtam szerezni az ügyben, amelynek nyomán egy tényszerű anyagsorozatot tudtam felmutatni. Ez azért is nagyon fontos, mert ugye a jelenlegi támadások azok nem ezeket a tényeket száfolják, vagy nem ezekkel a tényekkel vitatkoznak, hanem próbálnak személyemben minősíteni, és olyan kommunikációs helyzetet teremteni, amely, hát hogy mondjam, dehumanizál, hogy most nagyon egyszerűen fogalmazom.
2: Sportújságírásból jössz, és most egy online szerkesztőséget vezetsz. Hol a határa feldühödött futballszurkoló véleménye és a fenyegetés között? Ugye a táblára gondolok, hogy kezdjél aggódni. Mit lehet erről mondani?
3: Ugye én nagyon sokat gondolkoztam, hogy foglalkozzak-e azzal az alpári és minden szintet alulmúló támadással, amelyet a Ferencvároshoz kötődő egyik szurkolói csoport fogalmazott meg Facebook kommentben a saját oldalamon. Egyrészt egy friss poszt, másrészt egy évvel ezelőtti poszt alá, ahol az egyik családtagom is érintett. Ugye mindkét posztban az elhunyt testvéremet gyalázzák. Az egy évvel ezelőtti posztban pedig egy olyan családtagom alá tették be ezt a kommentet, aki, hát most nem akarom felfedni, de nyilván nagyon közel áll hozzám, tehát ez egy ilyen dupla támadás, egy nagyon erős értékű üzenet. Szóval nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy foglalkozzak ezzel. Ugye kapásból ez feljelentésért kiállt, tehát azóta nem tudom, 10 ügyvéd hívott föl, hogy akár ingyen is képvisel engem, és azonnal jelentsem föl őket, mert ezek nácik, értsd jól, tehát hogy idézem őket, és azonnal be kell avatkozni, hiszen ez alapári. Mindenesetre, amikor gondolkoztam ezen, akkor, és arra következtetésre jutottam, hogy erről mégis beszámolok a nagyvilágnak, hiszen fontos, hogy tudjuk, hogy milyen országban élünk, meg a jogállamisághoz, a demokráciához, a sajtószabadsághoz milyen viszony fűz bennünket, akkor ugye arra jutottam, és ezt le is írtam ebben az indexes dolgozatban, hogy én például bármit kibírok. Tehát kibírom azt, hogy lekommunistáznak, kibírom azt, hogy ledózsásoznak, kibírom azt, hogy lehazugoznak, kibírom azt, hogy le volt népszabadságosoznak, ami szintén a kommunizmusnak egy ilyen leágazása, legalábbis ebben a kulturális panelkörben. Mindent kibírok, és mindent is lehet, sőt, hát a Facebook falamon nagyon sok kemény kritikát és üzenetet szoktam kapni, mert hogy dicséret mellett nyilván, amikor efféle megosztóbb ügyekkel foglalkozom. Ez teljesen rendben van, ezt el kell viselni, hiszen az újságíró vezet egy újságot, amelyik egy piacvezető újság, nem biztos, hogy mindenben tökéletesen jár el. A kritika az fontos, beszélni kell róla, és így tovább, és így tovább. De egy valamiben biztos nincs megengedés, ez pedig a családom. Tehát amikor a családomat gyalázzák, a halott bátyámmal jönnek elő, a halott bátyámat hozzák olyan helyzetbe, hogy vele gyaláztatnak engem, illetve egy másik családtagomat, vele rajta keresztül, ha úgy tetszik, üzennek, szóval az minden szint alatti. Ez nem csak az én személyem miatt fontos, hanem minden újságíró személye miatt fontos, tekintettel arra, hogy az újságírónak a megfelelő tények alapján úgy kell eljárnia, hogy a valóságnak megfeleltethető dolgozatokat készítsen. Nyilván, hogyha ebben hiba van, és beperlik, és sajtóperre kell menni, azokat a munkákat el kell végezni. De azt nem lehet megengedni, hogy egy újságírót a személyében, a családján keresztül gyalázzanak lárpurlár, jelzőzzenek, a tényeket abszolút figyelmen kívül hagyva, mert ez ugye azt az érzetet keltheti, hogy te, kedves újságíró, nem tehetsz meg mindent, nem írhatod le a tényeket, nem írhatod meg, hogy mondjuk közpénzt loptunk, nem írhatod meg, hogy mi milyen mocskos műveleteket ejtettünk meg annak érdekében, hogy jobb legyen a labdarúgó csapat, és tudjuk működtetni. Szóval, hogy ha ez az újságírást és az újságírót bármilyen formában korlátozza, az már igenis jogállami kérdés és demokrácia felfogásbeli kérdés, és nagyon fontos, hogy ez ott legyen az asztalon, főleg egy olyan 16 éves kormányzás után, amelyik ugye a sajtót és a médiát gyakorlatilag csicskaként kezelte. Személyemben tisztelhetjük ugye a megszüntetett Népszabadság utolsó főszerkesztőjét is, tehát hogy annyira volt sajtó és média szabadság az elmúlt 16 évben, hogy itt lapokat lőttek ki, lapokat gondoztak át, vagy fordítottak át különböző propaganda célokra, és újságírók egzisztenciáját tették tönkre, hogyha nem álltak be a sorba.
2: Már csak egy kérdés adódik, mert hogy több klubot azért belülről ismerek, sokakkal beszélgetve, az a kérdés, hogy a Ferencváros szurkolóinak miért nem érdeke az, hogy az a projekt, ami egyébként az ő klubukat erősíti, hogy az a projekt ez tisztán átláthatóan és közpénztakarékosan valósuljon meg. Mert hogy erre azért nincs magyarázat.
3: Nagyon érdekes, hogy nagyon sok Ferencváros szurkolótól kaptam pozitív üzenetet, hogy bár nem nagyon szeretik, hogy én itt piszkálgatom az ügyeket, de végül is, hogyha ezeket ezen tények mentén igazam van, akkor hát azt el kell fogadni, és elítélik egyébként ezeket a dolgokat. Én azt mondom, hogy ezek a támadások, ezek a klubházból vezérelt támadások, és gyakorlatilag azt írják le, most nagyon leegyszerűsítve, hogy miután nincs érve a klubháznak, értsük jól, a Ferencváros klubháznak, hogy a tényekkel szemben állítsák azt, ami szerintük igaz, és azt beszéljék el, hogy az újságíró állít hülyeséget, ezért igyekeznek a legjobb védekezés a támadás alapon a lehető legalpáribb módszerekkel beavatkozni ebbe a folyamatba. Úgyhogy én azért külön venném a Ferencváros szurkolókat, és mindent tiszteltem a Ferencváros szurkolóknak, akik ott vannak mindig a lelátón és normálisan közelítenek mérkőzéshez, meg egyébként a klub körül zajló történetekhez. A politika által vezérelt klubház folyamatait, hát hogy mondjam, hogyha leírhatnám, akkor inkább azt kéne mondanom, hogy onnan származik minden, ami negatív ebben az ügyben.
2: Azért reménykedjünk benne, hogyha Kubatov Gábor újra akar indulni elnökként, vagy újra jelölteti magát, akkor neki is érdeke a tiszta vizet öntsünk a pohárba elv szerint működni. Köszönöm, Andris, hogy itt voltál, és hát tárjuk fel az igazságot, nézzük meg, hogy akár az összes fővárosi klub környékén mi van a pénzekkel, tisztán közpénzekből hogy működött az elmúlt rendszer. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen.

Ebben őrzolat sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel. Választasz barát, aki ki szeret és nem csak belinkel. Aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer. Amit adhatsz, ez a hit.

0: Szemed előtt. Minden ott szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És a szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol. A szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot.

műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Chevy baby.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszalapozunk a naptárban egészen 2026. március 23-áig. Március 23-án a nap legfőbb hazai híre az volt, hogy Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró közzétette Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Szijjártó Péter akkori magyar külügyminiszter egy korábbi lehallgatott telefonbeszélgetésének leíratát. És szintén 2026. március 23-án a Spirit FM 20 Húzós című műsorában Róna Jegon vendége Rácz Gergő volt.
2: Rácz Gergő, zeneszerző, énekes. Pályáját a Fenyő Miklós által létrehozott parkegyüttesben kezdte még szinte gyerekként. Ezután jött a VIP, a Full Moon, majd a szóló karrier. A VIP Eurovízió sikere után visszatért a versenybe Wolf Kati Szerelem Miért Múlsz című dalával, de írt sikereket Kocsis Tibornak vagy a Vastag testvéreknek is. Megnyerte Orsovai Renivel az oldalán a Dal 2020-at a Mostantól című slágerrel. Az 50. születésnapját egy nagy koncerttel ünnepelte, Fonogram és Petőfi zenei díjas.
3: Gergő, szia! Örülök, hogy itt vagy.
4: Szerusz, én is.
3: Nem nagyon írtuk oda a nagy slágereket erre a névjegyre, mondván, hogy ezekről majd úgy is beszélünk, hogyha úgy adódik és úgy alakul. De azért egy-kettő az Eurovíziós nagy sikered, vagy éppen a dalban alatott nagy sikered azért mégiscsak valahogy oda került. Ezek egy-egy dalok. Az egész pályafutásodnak a legfontosabb égkövei, vagy egy a sok közül csak ezt itt hirtelen hopp megragadták?
4: Hát vannak olyan dalaim, amik nekem személyes nagy kedvenceim, és nem feltétlenül lettek a legsikeresebb dalaim, de nagyon szeretem őket játszani koncerten, és azok, akik jönnek, ők is nagyon szeretik. És vannak olyanok, amik igazi sikerdalok, de azokat is szeretem, tehát hogy azért ott is van olyan, ami...
3: Mernét nagyon mondani, hogy nem.
4: Abszolút. Van olyan viszont, amiről olyan érzésem van, hogy azt már egy másik Rácz Gergő írta, és inkább, olyan, mint egy ilyen naplóbejegyzés, amikor eléneklem, és akkor emiatt sokszor van, hogy nem éneklek mondjuk olyat. Most például a Level 50 koncerten énekeltem ilyet is, és jó volt elénekelni, mert nagyon várták, és jó hangulatú lett, meg kicsit átalakítottuk a zenekarra, hogy úgy szólaljon meg, ahogy most írnám egy picit, de hogy az egy, megtörténik ez a jelenség, hogy az ember már nem pontosan ugyanazt érzi. És van, ami marad, van, ami meg nem.
3: Ez zenei kérdés, vagy szövegbeli? Az az érzés, ami ilyenkor, amikor előjön.
4: Mindkettő. Tehát, hogy van egy dallamvilág, meg egy harmónia világ, ami jellemez egy időszakot belőlem, és tartalmilag is van. Tehát, hogy van egy szemléletmód, ami például akkor, amikor bennünk a világ született, akkor nagyon fontos volt nekem az, hogy egy olyan témát válasszak, ami az, hogy mennyire egyformák vagyunk legbelül, hiába történik velünk bármi külsőség, mennyire fontos az, hogy mennyire egyformák vagyunk. Ehhez képest egy egészen más téma az, hogy mikor konfliktusokról éneklek, amik szintén fontosak. De hogy ha egy témán úgy túl vagyok, és úgy gondolom, hogy sikerült amellé egy egész produkciót fölépíteni, akkor már nem az mozgat meg, mint alkotó embert, és az érzés sem feltétlen ugyanaz, amiben vagyok, hogy mi az, amiről szívesen énekelnék. Tehát, hogy ezek, ahogy változunk, úgy változnak.
3: Múltkor, erről jutott eszembe, amit most mondtál, Presserrel beszélgettem, és mondtam neki, hogy szerintem az LGT legfényesebb korszaka, az furcsa módon a Barta utáni korszak. És erre azt mondta, hogy igen. És mondom, azokat szereted játszani? Most is? Azt mondja, én az újakat szeretem játszani, csak senki nem kíváncsi rá. Hogy ez egy ilyen fura dolog, hogy veled együtt, ahogy az idő múlik, rögzülnek azok a slágerek, amik az idők során melléd tapadtak. És hát mindenki arra a Rácz Gergőre, arra a Presserre, arra az LGT-re kíváncsi, hogyha ennél az analógiánál maradunk, igen, amikor elmegy a koncert, és van egy új dalom, na hallgassuk meg.
4: Igen. Egyébként a Presser Gábor mondta azt is, hogy nem tudjuk legyőzni a régi sikereinket. És ennek kapcsán beszélgettünk Geszti Péterrel nemrég, és mondta, hogy Gergő, szeresd a régi dalaidat. És nagyon igaza volt, és most én ezt meg is fogadtam. És nagyon jó, tehát hogy nagyon örömmel fogadták azokat a dalokat, amiket nem szoktam játszani, mert és én is elkezdtem úgy hozzáállni.
3: Hogy bele tudsz nyúlni úgy, hogy ma is igaznak érezd? Mert akkor rendben van.
4: Bele tudok úgy nyúlni, és akkor újra egy jó érzést tud okozni. De azt, amit Pici bácsi mondott, hogy a legújabbakat szereti az ember, ez igaz. Tehát hogy az a felfedezés, tehát abban van a legnagyobb izgalom, és abban van az éppen új szerelem. Tehát hogy az egy nagyon fontos dolog, én azt gondolom egy koncerten, hogy az ember beletegye azt, ami a legbelül legfontosabb neki, mert akkor lesz hiteles, meg őszinte. És emellett pedig előadja azokat, amikről őt megegyezték, vagy ami miatt eljöttek az emberek, és az is egy fontos dolog. Úgyhogy én azt gondolom, ez a két dolog azért nagyon fontos egy koncerten, hogy megtörténjen.
3: Benne volt a névjegyben is, hogy még szinte gyerek voltál, amikor az első zenekaroddal megjelent az első lemezed, az első szerzeményeid, az első nagy koncertek, az első sikolgató lányok a színpad előtt. Ez egy ilyen Fenyő Miklós, Fenyő Dáci korszak volt, ugye ez a Park együttes.
4: Így van. Ez 91-ben.
3: Szóval mennyi volt a 15?
4: 14-15, igen. Amikor elkezdtünk rajta dolgozni, akkor a 13-14, és akkor 15.
3: Ott ti mennyire voltatok magatok? Mennyire voltatok Fenyő kreatmány, kreatúra, és mennyire tudtál te a Rácz Gergő ott megjelenni?
4: Az alkotók, tehát akik a dalokat írták, azok mi magunk voltunk. Ilyen szempontból voltunk. Olyan szempontból viszont nem teljesen, hogy mivel Fenyő Miklós környezetében voltunk, ezért a rock and roll és az a szemléletmód, ami úgy onnan jött, az valahogy beleívódott.
3: De hát ez hogy volt? Tehát megjelent a Fenyő és jött vele a rock and roll? Tehát hogy ezt így kell elképzelni?
4: Egyszerűen úgy, hogy amíg mondjuk megszerveztünk egy próbát a Fenyőéknél, még hogyha a Miki nem is volt ott, akkor is úgy benne volt a levegőben. Tehát, hogy körbenéztél, és láttad a zenegépeket, és láttad a Hungária fotókat, és akkor már mindjárt kicsit rock'n'rollosabb ötletek jutottak az eszedbe. Tehát, hogy inkább így. Tehát az album egyébként egy beat album lett, és És a dalírásoknál még nem volt ott a Miki, viszont a stúdió munkálatokban igen. És akkor nagyon sokat lehetett tőle ott tanulni, hogyha odafigyelt az ember, én pedig nagyon figyeltem. A másik pedig az, hogy az első szerzeményemet én a Mikinek mutattam meg. Az egy próbám volt, mert egy-két próbára eljött. És lejátszottam neki, és mondtam Miki, hogy nagyon szép akkordokat raktál egymás után, látszik, hogy muzikális vagy, de ez nem egy dal. Egy dalnak van dallama. Sőt, elsősorban egy dallama van, ami akkordok nélkül is működik, és azt sokféleképpen le lehet kísérni. És hogyha erre a dallamra fókuszálsz, akkor van benne az az ösztönösség, amire reagálnak mások majd. És azért fognak rá reagálni, mert az jön igazán belülről, mert az nem egy agyalásnak, egy ilyen az gondolkodásnak, hanem az a lelked. És akkor ezen felbuzdulva utána írtam dallamokat is.
3: Úgyhogy honnan tudta vajon? Hát sajnos ezt már nem kérdezzük meg tőle.
4: Ő meg ezt meg is figyelte. Tehát ő mondta, hogy csinált olyan tesztet, hogy egész más akkordokkal mutatott meg egy dalt, és az emberek arra azt mondták, hogy ja, hát ez ugyanaz, most ugyanazt csináltad. Tehát innen, tehát ő nagyon tudatos volt, és nagyon figyelte ezt a dolgot, meg hát nyilván ösztönös is volt. A másik nagyon fontos mondása az volt, hogy Gergő, hogyha az, amit csinálsz, tetszik, és azt te szereted, akkor már nagyon nagy esély van arra, hogy másnak is tetszeni fog. Tehát ő olyan szempontból szerintem rögtön az elején helyre tett engem, hogy ezek olyan iránymutatók, vagy iránytűk az ember életében, amik később mindig jól jöttek. Tehát az első igazán nagy sikereimet, ami mondjuk a VIP-ban volt, ott is folyamatosan így valahogy ott voltak a fejemben a mondatai, mint a Csillagok háborújában, amikor megjelenik az erőben a mester, szóval hogy ott ezek mindig ott voltak a fülemben.
3: Találkoztatok később? Dolgoztatok? Nem dolgoztatok együtt, soha többi.
4: A Park együttes után mi azért beszéltünk. Egyrészt mielőtt a VIP együttes lemeze megjelent, én fölhívtam őt, hát már az összes hazai kiadót megkerestem, és már csak egy volt hátra, a BMG, és felhívtam a Mikit, és mondtam neki, hogy én nem szeretném, hogyha több kiadónál így engem így kirúgnának.
3: Nem kellett a VIP?
4: Akkor még ez nem VIP volt. Dalok voltak, meg egy koncepció. Uh-huh. És mondtam neki, hogy segítsen, hogy én valahogy szeretnék leülni egy kiadóval és beszélgetni, hogy ezt én hogy csináljam. És akkor mondtam Miki, hogy hát a Fruzsit kérjem a telefonhoz.
3: Geszti Margit, a BMG vezetője volt.
4: És vele beszéljem meg, hogy ezt nekem ott kell lejátszanom, ezeket a dalokat. És akkor kérdeztem Mikitől, hogy hívjam őt, Margitnak? Vagy mondjam neki, hogy Fruzsi? És így várt egy kicsit, és akkor így elmosolyodott, hallottam a hangját, hogy így mosolyog, és mondta, hogy mondd neki ezt, hogy Fruzsi. Úgyhogy így hívtam fel Geszti Margitot, hogy szia Fruzsi, én ezt és ezt szeretném. És akkor ez volt gyakorlatilag az a beszélgetés, amit egyébként Földes Zolival, az akkori zenei igazgatóval történt, ami után engem ő fölhívott, és azt mondta, hogy én kellek, és hogy beszéljünk arról, hogy komolyan működjünk együtt. Úgyhogy Mikivel többször volt ilyen, sőt, még egy sztorit hadd meséljek el Mikivel, az, hogy később fölhívott, hogy van-e kedvem gitározni az ő együttesében. És mondtam neki, hogy hát miként én vagyok, én rock and roll gitáros. És mondta, hogy azt ő tudja, de az alapján, amit én együtt működtem vele még a Park együttesben, azt is tudja, hogy ha én ezt elvállalnám, akkor jó rock and roll gitáros lennék. És ez nekem nagyon-nagyon jól esett. Én ezt akkor visszautasítottam, és mondtam neki, hogy én nem akarom lerombolni ezt a képet magamról. Mert én bármikor rossz paszban leszek, akkor erre fogok gondolni, mert ez olyan jól esik, és mondta, hogy ezt megérti. És mondta, hogy ezzel kapcsolatosan neki nulla rossz érzése. Tehát, hogy semmilyen rossz érzése nincsen.
3: Isten nyugosztalja Fegyő Miklós. Viszont a VIP történetre te már úgy fordultál rá, hogy te egy képzett gitárművész voltál. Tehát, hogy ez a dolog, ez nálad nem úgy volt, hogy majd te 2-4 rock'n'roll művész leszel, hanem te ezt nagyon komolyan gondoltad, hogy a klasszikus gitár felé mész el. Azt teljesen el tudtad engedni azzal, hogy megjelent a rock'n'roll az életedben, még ha nem is az a rock'n'roll, mondjuk a pop zene?
4: Alapvetően én azért a pop és a rock zene miatt kezdtem el zenélni, nem a klasszikus miatt. Tehát a klasszikus zene úgy jött képbe, hogy gitár oktatás akkoriban klasszikus gitár oktatás volt.
3: Tehát a Tátrai Tibusz órát tart, akkor lehet, hogy hozzámész?
4: Akkor hozzámegyek, hogyha tudok róla. Amiről a mi családunk tudott, az volt, hogy menjünk el a kerületi zeneiskolába. És akkor én ott klasszikus gitárt tanultam, megtetszett, mert egyébként fogékony voltam gyakorlatilag mindenféle zenére. És a zeneművészeti főiskola egy nagyon érdekes csavar volt, mert én nem akartam oda menni alapvetően, hanem az volt, hogy apukám mondta, hogy így dolgozzak az üzletében. És akkor elkezdtem ott dolgozni.
3: Milyen üzletetek volt?
4: Érettségi után egy villamossági boltja volt. És az egy elvette az időmet, és úgy voltam vele, hogy hát én mindenképpen zenélni akarok, ez nem lehet, hogy én...
3: Ennél még az is jobb, ha elmész a zeneművészetért.
4: És akkor gyakorlatilag az volt, hogy a nővérem egy iparművészeti egyetemre járt, és akkor apukámnak mondtam, hogy mi lenne, ha elmennék a zeneművészeti főiskolára, és akkor hogy nagyon vakargatta a fejét, mondta, hogy fú, kisfiam, ez nagyon, nagyon kitalálta, tehát nem erre számítottam, hogy oda elmész, de akkor tényleg én úgy voltam vele, hogy inkább a zenei dolgot akarnám így megalapozni. És nagyon nagy túljelentkezés volt, egyébként 14-szeres túljelentkezés volt. Oh. És sikerült bejutni, és ott voltam, amikor ugye elindult a VIP is. De egyébként a másik dolog, ami, mert azért nem teljesen ennyire könnyedén vettem én ezt, a másik dolog az volt, hogy én közvetlenül azelőtt nagyon depressziós lettem. És nem tudtam azt eldönteni, hogy mi az, amivel foglalkozni szeretnék, mert annyira sötéten láttam mindent, hogy semmihez nem volt kedvem. És ez persze napokig tartott, tehát hogy nem, maga a depresszió az hosszabb volt, de az amíg nem tudtam, hogy mit csinálják. És akkor föltettem magamnak a kérdést, hogy mi volt az, aminek valaha örülni tudtam. És akkor az volt, hogy ugye a zene, tehát hogy az álom volt az, ami engem motivált. És akkor mondtam magamnak, hogy mi van, hogyha mindent megteszünk érte. És akkor tegyük meg azt, hogy jelentkezünk a zeneművészeti főiskolára, hogy már hogy ezt magamnak mondtam, hogy készüljenek dalok, hogy elmegyek az összes lemezkiadóhoz.
3: Magadat rágattad ki, mint egy pszichológus.
4: Igen, igen.
3: Ugye ezt mondaná egy pszichológus is, hogy keressük meg,
4: igen.
3: Mi a kiút.
4: És beosztottam percre pontosan a napjaimat, hogy mit fogok csinálni, hogy én 3 órát klasszikus gitár gyakorlok, 3 órát jazzgitár gyakorlok, mert hát, ha oda megyek felvételizni, majd meglátom. Énekelni gyakorlok és dalt írok. És akkor nekiálltam dalokat írni, de hát olyan állapotban, hogy nagyon rosszul voltam. Végül ezekből lettek azok a számok, amik az első VIP lemez felét hozták.
3: Tehát, pedig azok nem voltak depressziós dalok.
4: Nem. De hát ez nagyon sok felvételből lett. Tehát, hogy csináltam egy ilyen kis kazettát, ahol az ötleteimet raktam, vettem föl.
3: Kazettát fiataloknak mondom, az egy hangrögzítő eszköz volt, igen.
4: Igen.
3: Hol és vagyunk már attól?
4: És akkor eljutottam odáig, hogy egyszer csak az volt, hogy már fölkészültem a felvételire, voltak dalaim. És volt egy visszajelzés a BMG-től, hogy nagyon tetszett nekik a demo felvételem, vigyek még 5-öt. És akkor mondtam apukámnak, hogy hát most így hogy tudunk csinálni még demo felvételeket, amikor nincsen igazából olyan hangszerem, meg olyan, tehát hogy semmilyen apparátom nincs arra, hogy én ezeket megcsináljam. Mert az elsőnél ilyen barátoktól kaptam segítséget. És akkor akkor az nagyon nehezen ment, hogy ebbe apukám fektessem, mert úgy azt mondta nekem mindig, hogy ebből semmi nem fog visszajönni. Tehát, hogy ez egy teljesen felesleges.
3: És rávetted, hogy kölcsön rád?
4: És hát figyelj, nekem ezek mind óriási küzdelmek voltak. Tehát egyszer csak az volt, hogy én hát nem akarom ennyire belemenni, de nagyon kiakadtam.
3: Az mit jelentett?
4: Hát egyszer csak berontottam úgy a szobámba, hogy üvegajtó volt, és besétáltam az üvegajtón. És tehát, hogy teljesen kivoltam. És akkor egyszer csak ott állt mögöttem apukám, és mondta, hogy kisfiam, megvesszük neked ezt az emulátort, ami egy ilyen szempler volt, egy hangszer, amivel meg lehetett csinálni a felvételeket. És akkor ezekkel készültek el a demo felvételek, ami nagyon tetszett a kiadónak. Akkor utána megalakult a VIP együttes, és egészen hamar kijutottunk az Eurovízióra. És amikor a Vágó István a tévés műsorban elmondta, hogy a győztes együttes, aki képviseli Magyarországot Dublinban, a VIP együttes lesz, akkor a barátnőmnél voltam éppen, és akkor megszólalt a telefon, apukám hívott, és mondta, hogy kisfiam, nem bántam meg, hogy megvettük az emulátort.
3: Ez fontos.
4: Igen.
3: Ezt az ember elviszi egész életében. Szép. Az az Eurovíziós fesztivál, az neked milyen emlék?
4: Hát fantasztikus volt az, hogy egy ilyen elképesztő nézetműsor, akkor azt hiszem 300 millióan nézték élő adásban. Olyan nyugalommal csinálták az a stáb, aki ott dolgozott, hogy a 30 másodperces átállásokon, amíg az egyik produkcióból átmentünk a másikba, nem csak mindent beállítottak, de úgy, hogy az egyik produkciából zongora, tehát hogy rengeteg dolgot ott hoztak, vittek. Ugye előttünk az volt, hogy bárszékek és mikrofonálvány és mikrofon, hogy mindenkire jutott egy ember, és elintették a mikrofont, és mindenkinek elmondták, hogy sok sikert, és ezt a legnagyobb nyugalommal.
3: És szólt a mikrofon.
4: És szólt.
3: Nem kellett izgulnod a körülmények.
4: És nem kellett izgulni.
3: Egyszer, és egyébként izgultál?
4: Azon nagyon izgultam, hogy képviseljük az országot, és az országnak legyen egy jó élmény az, hogy mi ott vagyunk, és jó helyzetbe hozzuk az országot ezáltal. És egyébként olyan értelemben tényleg jól is sikerült, hogy 12-ek voltunk, és ezzel akkreditáltuk Magyarországot a következő évre. Akkoriban ez úgy működött, hogyha valaki nem szerepelt jól, akkor utána csak egy versenyen keresztül lehetett bejutni megint, és így versenyen kívül is rögtön benne volt az ember a következő évi versenyzők között, legalábbis az ország, úgyhogy jól sikerült, de ezen a részén izgultam.
3: Az nektek iszonyat gyorsan jött. Tehát gyakorlatilag, mire megismert az ország, addigra ott voltatok az Eurovíziós versenyen. És pusztítóan nagy sztárok lettetek egy pillanat alatt. Tehát én emlékszem, tehát voltunk úgy együtt ilyen rócsó rendezvényen, hogy rólatok szólt ott minden. Tehát mondhatunk mi bármit, jöhettek bárkik, jön a VIP, és akkor ott dőlt a tömeg a színpad elé.
4: Igen.
3: Tehát az ilyen hát volt olyan, nagy
4: volt olyan, hogyha volt. Sok fellépő volt, és föllépett a VIP, akkor a műsorvezető bemondta, hogy azért, mert elindul a VIP, azért a közönség maradjon itt.
3: Igen.
4: Mert volt, hogy így rántottuk magunkkal a tömeget, és akkor egyszer csak onnan úgy egyszer csak elszállingoztak.
3: Az nem volt nagy zuhanás? Vagy akkor másképp kérdezem, mint hogy előbb tettem volna, amikor ez hirtelen véget ért? Tehát, hogy ott hirtelen nem volt alattatok védőálló. Azt mondtátok, hogy vége, majd erre lehet, hogy egy mondatot érdemes szánni, és akkor másnap ki az a Rácz Gergő?
4: Hát egyrészt én nem is terveztem, hogy ennek véget szeretnék vetni. Tehát én úgy gondoltam, hogy ez egy hosszabb dolog lesz. És volt egy ilyen nagyon idealista elképzelésem, hogy változunk át egy hangszeres együttessé.
3: Hát ti zenészek voltatok amellett, hogy énekeltetek, itt mindenki tudott zenélni.
4: Ez nem volt. Jelentessünk meg olyan albumot, amin már már ez úgy van, vagy több olyan dolog van. És hogy ugye mindenkinek voltak tervei a VIP után is, és hogy azokat a terveket csináljuk úgy, hogy közben egymást segítve, de közben a csapatot is időnként megszólaltatva. Tehát én egy valamilyen fajta átmenetet gondoltam a között, amit most csinálunk, és ami akkor volt az együttesnek az imázsa. És arra egyáltalán nem számítottam, hogy ennyi idő után, ráadásul ott akkor, amikor még a siker éppen friss volt, hogy akkor ezt abba hagyjuk.
1: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a Multidéző adását, és maradunk 2026. március 23-án. Március 23-a a medvék világnapja. Az Animals Asia ezen a napon a medvék intelligenciájára, érzelmeire és a vietnámi medveepe farmok megszüntetésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Szintén 2026. március 23-án a Spirit FM Adj esélyt című műsorában Nemes Anna vendége Wolf Andrea, a farkas konyha kisállat dietetikusa volt, és arról beszélgettek, hogy mi kerüljön a kis kedvencünk tájába.
3: Folytatjuk az Adj esélyt, a Spirit FM állatvédelmi műsorát. A 20. század második feléig ismeretlen volt, ma már a kutya és macskatartók mindennapjainak része a táp. Ezzel együtt megszűnt, legalábbis kevésbé gyakori jelenség, hogy a kutya és a macska maradékon él. A következő percekben Wolf Andreával beszélgetünk, a farkaskonyha kisállat dietetikusával. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre áll.
4: Én köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
3: Először is engem nagyon-nagyon meglepett, hogy már kisállat dietetikus szakma is létezik, és segíti a felelős állattartókat, csak nekem kerülte el a figyelmemet, vagy régóta létezik ez a terület, ez a szakma?
4: Ez a szakma egy viszonylag rövid múltra tekint vissza, és éppen az hívta életre, amiről itt a bevezetőben is beszélt, hogy napjainkban egyre inkább szembesülünk pontosan ugyanolyan civilizációs betegségekkel, amelyek az embernél is megjelennek. Gondolok itt allergiára, elhízásra, kóros túlsúlyra, ízületi problémákra, daganatos megbetegedésekre. És ugye miután ezeknek a megbetegedéseknek nagyon komoly köze van ahhoz, hogy hogyan tápláljuk, hogyan tartjuk az állatainkat, itt ebben az esetben kutyákról, cicákról beszélgetünk, nagyon nagy befolyással lehetünk az életkorokra, az élet minőségükre.
3: Azt kimondhatjuk, hogy a jó etetés a kulcsa annak, hogy egészséges maradjon az állatunk, az az elsődleges?
4: Ez az egyik nagyon fontos alappillére, de nem az egyetlen pillére a kutya egészségnek. A táplálás nagyon nagyban befolyásolja azt, hogy hogyan, milyen egészségesen tud mellettünk élni a kutya, de legalább ugyanilyen jelentősége van annak, hogy mennyit, hogyan mozgatjuk. Tehát egy mozgásszegény életmód, ugyanúgy, ahogy nálunk embereknél, negatívan befolyásolja az ő életminőségüket. És a harmadik alappillére a kutyák egészségének, az pedig az, hogy meg kell tanulnunk jól szeretni őket. Nagyon jellemző az napjainkban, hogy túl szeretjük a kutyáinkat, elkényeztetjük őket, ennek aztán egyenes következménye sok esetben az elhízás. Ugye elég végig sétálni valamelyik parkban Budapesten, nagyon-nagyon sok elhízott kutyával fogunk találkozni, ami egyenes következménye egy mozgásszegény életmódnak, vagy adott esetben egy túlzott kényeztetésnek, túletetésnek.
3: Ahogyan utána olvastam az etetés témájának, bevallom őszintén, hogy nehéz volt eligazodni. Amit én kiszálasztam, hogy három fő irány van, a táp, a főzés és a nyers etetés. Mielőtt kérdeznék, azelőtt felteném azt a kérdést, hogy jó-e, amit mondok, tényleg ez a három irány van-e fő irány?
4: Alapvetően ez a három irányban, igen, valóban.
3: Akkor menjünk is tovább. Először nézzük meg a táppal etetést, hogyan lehet jól csinálni, vagy mint a nyers etetés képviselője rögtön azt mondja nekem, hogy ezt hagyjuk is, mert a táppal etetést nem lehet jól csinálni.
4: Én elsősorban az egészséges etetés képviselője vagyok, és nyilván, hogyha megnézzük a kutya és a cica emésztőrendszerét, akkor azt fogjuk látni, hogy egy ragadozó gyomrú állatról van szó. Ez azt jelenti, hogy nagyon rövid az emésztőrendszerük, nagyon és tarajos fogazatuk van, ami azt jelenti, hogy az ő emésztőrendszerük leginkább, legkönnyebben a húst, állati fehérjét tudja hasznosítani. Tehát ebből a szempontból a lényeg az, hogy amikor a táplálásukról döntünk, akkor ezt tartsuk szem előtt, és ennek következményeképpen igazából. Igen, elsősorban a nyers hússal történő táplálás az, ami legközelebb áll a természeteshez.
3: Hát akkor táppal és főzéssel mindent elrontunk?
4: Nem feltétlenül. Tehát mondjuk, ha a főzésről beszélünk, ugye nagyon sok gazdi idegenkedik a nyersetetéstől, félnek belekezdeni, rengeteg, ahogy ön is mondta, rengeteg akár egymásnak ellentmondó információ is található az interneten, tehát gazdi legyen a talpán, aki jól el tud igazodni. Igazából, ha megfőzzük az ételt, akkor nagyjából félúton vagyunk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a főtétrend még mindig sokkal-sokkal természetesebb és jobb, mint amikor egy magas hőfokon extrudált kutyatáppal etetjük a kedvencünket. Akkor, amikor főzünk neki, akkor szükség lehet néhány olyan étrendkiegészítőre, természetes vitaminra, amelyek abban segítenek, hogy teljes értékű maradjon az étrend, hiszen a főzéssel néhány vitamin károsodik, tehát hogy ezeket fontos pótolni mondjuk egy főzés, egy főtri étrendben, de egyáltalán nem ördögtől való, és nagyon sok gazdi etett igazából főtt menüvel akár napjainkban is, bár ténykérdés, hogy a nyers étrend, a nyers etetésnek egyre nagyobb a tábora, és egyre többen tapasztalják azt, hogy a kiút a civilizációs betegségekből, és mondjuk tipikusan az allergia az, ami nagyon sok gazdi életét, mindennapjait megkeseríti. Az allergiás megbetegedések esetében nagyon sokszor egy teljesen egyszerű étrendváltással megszűnhetnek az állattünetei.
3: Most úgy fogalmazott, hogy egy teljesen egyszerű átállásról van itt szó, de sok helyen olvastam azt is, hogy azért kell a szakértői segítség. Nem lehet egyik napról a másikra tápról vagy főzésről nyersetetésre átállni.
4: Én azt gondolom, hogy ez egy egyszerű folyamat, mármint az átállás maga az pontosan így történik, ahogy ő mondta, egyik napról a másikra. Az fontos, hogy a gazdi egy picit előre tájékozódjon. Kétféleképpen lehet nyersen etetni egy kutyust. Az egyik legegyszerűbb módja az, amikor választunk valamilyen kész komplett menüt, ami teljesen természetes összetevőkből áll, és fagyasztott formában előre kiporciózva rendelkezést áll. Ebben az esetben gyakorlatilag a gazdinak nincs túl nehéz dolga, azt leszámítva, hogy meg kell találni a megfelelő gyártót, a megfelelő márkát, aki minőségileg is megbízható termék fog biztosítani. A másik módja a nyersetetésnek az, amikor a gazdi veszi az időt, fáradtságot, utána jár, és ő saját maga állítja össze a kis kedvence étrendjét. Ebben az esetben már nagyobb körültekintésre van szükség, és itt egy picit nehezebb a gazdik dolga, mert utána kell járni, hogy milyen arányok, mennyi húst, mennyi belsőséget, adjunk-e zöldséget, adjunk-e gabonát, tehát hogy hogyan állítsuk össze az étrendjét a kutyusnak, hogy az ő számára a lehető legegészségesebb legyen. De azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is nagyon sok elérhető információ van. Mi magunk is arra törekszünk, hogy ebben a témában megfelelő tudásanyagot biztosítsunk az erre nyitott gazdiknak.
3: Rengeteg az elérhető tudásanyag ezzel kapcsolatban, viszont rengeteg a kritika is, amit lehet találni. Én azt gondolom, hogy a tévhiteket érdemes lenne eloszlatni. Sorolok néhányat, amit összegyűjtött. Rengeteg a kritika is, amit lehet találni. Én azt gondolom, hogy a tévhiteket érdemes.

0: tetése is. Ugye a nyerstontokkal biztosítjuk a megfelelő kálcium bevitelt. Nagyon fontos, hogy csontot ugyan ehet a kutya, de nem mindegy, hogy milyen csontot eszik. Tehát mindenképpen kerülni kell a csöves csontokat. Tehát mondjuk csirkecombot ne adjunk neki csonttal, de mondjuk csirkefarhátat minden gond nélkül. Ami szintén nagyon fontos, hogy csontot ehet, de mindenképpen és kizárólag csak nyársán. Tehát akkor, amikor megfőzzük, vagy megsütjük a húst csonttal együtt, akkor a csont maga szilánkossá válik. És ez gondolt problémát okozhat az emésztőrendszerben, tehát ez kifejezetten veszélyes. Erre nagyon fontos, hogy felhívjuk a gazdik figyelmét. Tehát ez egy olyan kritika, ami, hogyha általánosságban beszélünk, hogy csontetetés igen szükséges és egészséges a kutya számára, hogyha csontot eszik, viszont nem mindegy, hogy milyen formában. Ugye vannak olyan komplett nyers menük ma már, amelyekben a csontok le vannak darálva, tehát a hússal együtt a csontot is ledaráljuk, és egy darált formában teljesen biztonságosan etethető, akár egy nagyon picike, akár 2-3 kilós kiskutyával is. Tehát igazából, ha szeretnénk, vagy ha félünk a nyers csont etetésétől, akkor ez egy komplett menü, egy darált menü választásával gyakorlatilag elkerülhető.
1: Akkor ennyit a csontokról, tápanyaghiány és túladagolás.
0: Ugye tápanyaghiány és túladagolás akkor tudna kialakulni, ha nem megfelelő arányokat biztosítanánk. De hogyha nézzük, és nagyon egyszerű igazából az arányokat meghatározni, hogyha megnézzünk egy lehetséges préda állatot, ami mondjuk legyen egy csirke, akkor látjuk, hogy nagyjából milyen arányban tartalmaz húst, csontokat, belsőséget, és hogyha magunk elé képzelünk egy csirkét, akkor nagyjából összeáll az a kép, hogy elsősorban húst kell etetnünk, 15-20% körüli mennyiségben csontot, és nagyon fontosak az állat étrendjében a belsőségek. Ugye itt kifejezetten, hogyha vitaminokról és ásványi anyagokról beszélünk, akkor ugye ezeknek nagyon nagy része a belsőségekben, kifejezetten a májban található. Tehát az nagyon fontos, hogyha nyásetetés mellett döntünk, de ez a főzésre ugyanígy igaz, tehát ha főzünk akkor is, akkor mindenképpen tartalmazzon az étrend megfelelő mennyiségben, mondjuk egy durván 10-15%-ban belsőségeket. És amivel még kiegészítjük az állat étrendjét, az pedig a zöldségek, hiszen nagyon fontos a megfelelő mennyiségű rostbevitel ahhoz, hogy a bevitt tápanyagok jól tudjanak hasznosulni.
1: Na és mi a helyzet a baktériumokkal és a vírusokkal? Ezt is sok helyen olvastam, hogy ezek komoly
0: veszélyt jelenthetnek. Igen, ez is egy nagy félelem. Igen, ez is egy nagy félelem. Igazából akkor, amikor megfelelő minőségű alapanyagból dolgozunk, tehát megfelelő minőségű húst választunk, vagy megfelelő minőségű előre elkészített barfmenüt, akkor semmivel nem lesz veszélyesebb ez a kutya számára, mint bármilyen kutyatáp. Ugye, amikor arra gondolunk, hogy például szalmonella fertőzés, ugye ez a leggyakoribb, amitől szoktak félni a gazdik, kevesen tudják, hogy szalmonella fertőzést legtöbbször a kutya nem attól az ételtől fog kapni, amit elfogyaszt, hanem amit mi odaadunk neki, legyen az táp vagy nyers menü, hanem attól, amit mondjuk a parkban véletlenül összeeszik, vagy amikor odaadunk neki egy kis rágcsát, rágócsontot, ő elviszi magával a kis kuckójába, ágyába, és az ott van egy-két napig, néha eszik kicsit belőle, aztán meg megint eszik, stb. És így el tudnak rajta szaporodni a kórokozók. Tehát, hogy igazából a természetes étrenddel nem vállalunk nagyobb kockázatot, mint hogyha kutyatáppal etetnénk a kutyát. Hozzáteszem, hogy nagyon fontos az alapanyag mellett a higiéniára is odafigyelni. Ugyanúgy, mintha saját magunk számára készítenénk elő a húst otthon egy vacsorához.
1: Záró kérdésem következik. Kis kutyakortól, kismacskakortól el lehet kezdeni a nyersetetést? Nincs akadálya?
0: Igen, sőt kifejezetten ajánlott az a tapasztalat, hogy azoknál a kutyusoknál, cicáknál, akik egészen pici koruk óta, tehát a tejről történő leválasztás után már nyers étrenden élnek, vagy

0: legalábbis állati fehérjében gazdag étrendet kapnak, és ez lehet akár főtt is. Sokkal kevesebb később az ízületi problémák, allergiás megbetegedések aránya, és egy sokkal erősebb immunrendszerük lesz, tehát hogy mindenképpen nem, hogy nem ellenjavalt, hanem kifejezetten ajánlott minél fiatalabb kortól természetes étellel táplálni őket.
1: Wolf Andrea, a kisállat dietetikusnak nagyon szépen köszönöm.
0: Én köszönöm a meghívást.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Vizsgálatot rendelt el a kormány a Pakson történt korábbi mulasztások feltárására. Emelkedhet a koronavírusos megbetegedések száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányhatározatban rendelték el a paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. A paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat minimum 120 ezer forintra növelik. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. Befogyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. A kormányzati tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfacsökkentés hatása. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, a cél az egységes, szakmai alapú és független etikai szabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, a szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik fel a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Sötétek a jelzőlámpák ma 9 és 13 óra között a 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utca közelében karbantartás miatt. Ma éjféltől lezárják Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap 4:15-ig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pest-Erzsébet felső között. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Köszöntöm Önöket, ez itt a Start. Mindenről lesz ma szó egyébként, a tankönyvpiacról, az Európai Unió bizottságával való egyeztetésről, Ukrajnáról, de beszélünk majd a műsor második részében azokról az eseményekről, amelyek meghatározzák a kultúra világát, úgyhogy számítok Önökre, minden esetre itt van velünk Kereszti Péter, a Tankönyvesek Szakmai Egyesületének elnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Azt vállalta az új kormány, hogy helyrehozza azt, hogy központosított tankönyvpiac van 2013 óta Magyarországon. Azok az eszközök, amelyekkel most megkísérlik a helyreállítást, azok nevezhetők csökött eszközöknek, hiszen nem teljes tankönyvek jelennek meg a piacon, hanem úgynevezett felhasználási segédletek. Mi ennek az oka, és ez miért van így?
2: Ennek egész egyszerű oka van. Valószínűleg időrövidsége miatt nem volt lehetőség a jogszabályoknak a változtatására, a módosítására, és a felálló új kormány úgy gondolta, hogy a jelenleg érvényben lévő jogszabályok mellett egyedül ez az egy lehetőség marad, hogy a közismereti tankönyveket, ilyen kiegészítő kiadványokat meg tudjanak azért, tehát hogy a kiadók föl tudjanak tenni a tankönyvjegyzékre. Tehát összesen ennyi az oka, az időrövidsége igazából a mindennek az oka. Azt azért látni kell, hogy a választások éppen a tankönyvrendelési időszak, a főrendelési időszak alatt voltak, tehát az szinte nyilvánvaló volt, hogy szabad tankönyvválasztás ez év őszén az még nem indulhat el.
1: Van egy Mozaik nevű egyesület, amely viszont azt mondta... Mozaik nevű kiadó, amely azt vállalta, hogy tulajdonképpen ő az oktatási anyagait hozzáférhetővé teszi egészen a 27-28-as tanév kezdetéig. Ez egy... ugye? Jól mondom.
2: Igen, a digitális.
1: Digitális formában.
2: A digitális formában.
1: Így van, hogy ez miért lehet egy jó kezdeményezés, és gyakorlatilag... azon gondolkoztam, amikor olvastam ezt az információt, hogy mi indíthat arra egy kiadót, hogy ezt tegye, miközben egyébként nyilván azokban lévő információk értéket képeznek.
2: Hát lehet, hogy erről őket kellene megkérdezni, de valószínűleg ennek az lehet az oka, hogy a kiadók rettenetesen várták már azt, hogy véget érjen ez a nagyon erősen központosított időszak, hogy ismét lehessen szabad tankönyvválasztás. Én azt látom, hogy a kiadók ezeket a digitális tananyagokat tulajdonképpen szinte minden tankönyvük mellé elkészítették, és ezeknek az engedélyeztetése, ha lehet, még nehezebb, és valószínűleg lehetőséget szerettek volna kínálni az iskoláknak, hogyha már a papír alapú tankönyveik nem jelenhetnek meg, legalább elérhetővé tegyék ezeket a digitális tananyagokat.
1: Igazság szerint a KSH adatai azt mondják, hogy 1300 tankönyv jelent meg 25-ben. Ugye ahhoz képest, hogy az év felénél még a központosított piac volt, ez nem kevés. De a Telex G7 összesítése szerint 1992 óta nem volt ilyen alacsony a szám, a megjelenési szám, és körülbelül 1000-rel marad el a rendszer átalakítása előtti szinttől.
2: Hát ezek a számok azért ennél magasabbak, hogyha a szakképzés tankönyveit is hozzáteszünk. Tehát nyilván szerintem 2000 fölött vannak most már a tankönyveknek a száma, de azért azt látni kell, hogy ez rettenetesen sokrétű. Tehát ugye ezek tartalmaznak szöveggyűjteménytől kezdve a munkafizetig mindenféle kiadványt. Tehát ez szerintem egyáltalán nem tekinthető soknak. Én emlékszem, hogy emlegettük ezt a 13-14-es időszakot, akkor azért több mint 3000 kiadvány, 3500 kiadvány volt akkoriban elérhető.
1: Volt-e olyan aspektusa a központosításnak, ami bejött? Tehát ami miatt azt mondhatjuk, hogy mégis volt értelme?
2: Hát mi úgy látjuk a kiadók részéről, hogy talán a tankönyvellátás biztosítása a terjesztés része. Tehát ez a része az első egy-két év bukdácsolása után úgy tűnik, hogy azt sikerült megoldani. Tehát ezzel a részével egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy zömében elégedettek lehetnek a kiadók. Tehát az, hogy hogyan jut el a tankönyvek a raktárakba és onnan az iskolákba, tehát ennek a logisztikai kereskedelmi része, azt mondhatom, hogy nagyjából rendben van.
1: Világos, hogyha becsöngettek szeptember 1-én, akkor a pedagógus az hogy érzi a változás lényegét? Tehát mi az, amivel ő jobb helyzetbe kerül azáltal, hogy már nem egy meghatározott kötelező tankönyvet kell tanítson?
2: Szerintem ezt még nem érzik az iskolák. Ezt most még nem fogják érezni. Tehát ők azt fogják látni, hogy némileg, tehát hogy valami megindult. De hát ez még messze nem az igazi. Tehát ezzel meg kell várni a következő évet, és ehhez minden bizonnyal az kell, hogy még az ősz folyamán azokat a jogszabálymódosításokat megtegye az oktatási irányítás, amivel a következő tanévi főrendelési időszakot el lehet majd indítani.
1: Mitől lesz jó egy tankönyv egyébként? A felhasználhatóságától, hogy a pedagógusnak jó mankót nyújt, a tanuló eredményétől, ami a konkrét segédlet funkciót jelenti, vagy egészen másról van szó?
2: Hát egész egyszerűen arról van szó, hogy sokfélék a gyerekek, és nem lesz elegendő egy vagy kétféle könyv. A módszertani szabadságot vissza lehet adni azzal, hogy sokfélék legyenek a tankönyvek. Azt lehet látni, hogy a jelenlegi oktatási rendszerek, az erősen központosított oktatási rendszerek egyszerűen nem versenyképesek azokkal a nyugat-európai országokban meglévő decentralizált tankönyvellátás, ahol valóban működik a piac, és valóban szabad tankönyvválasztás van. Ez a módszertani szabadságot is jelenti, hiszen ezekben a tankönyvekben ezek megjelennek.
1: Párhuzamosan az Oktatás és Gyermekvédelmi Minisztérium felállításával történt az a pályázat kiírás, amely lehetővé tette ezen anyagok benyújtására a pályázatot. 209 kérelemből nagyjából 145-öt zártak le. Ez mit jelent, ezek a lezárt ügyek pontosan?
2: Hát annyit pontosítanék, hogy tudomásunk szerint a pályázat, több mint 800 pályázat érkezett be, és valóban, amiről beszéltünk, az ennyit, kb. 200 az, amelyik engedélyt kapott, ebből ez majdnem mindegyike föl is került a tankönyvjegyzékre. De azért ezek a számok azt mutatják, hogyha az eredeti számot nézzük, hogy ez körülbelül csak a negyede. Tehát, hogy a kiadók nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel, és ez nagy valószínűséggel a nagyon magas engedélyeztetési díjaknak köszönhető, tehát az akkreditációs eljárás díjainak köszönhető, és a másik pedig a nagyon alacsony árkorlát miatt, amihez hosszú-hosszú évek óta nem nyúltak hozzá, pedig hát azért időközben iszonyatosan elszálltak a nyomdai költségek, és ezzel sajnos ezek a határozatok, vagy ezek a jogszabályok és az azt kiegészítő rendelt mellékletek, ezek nem kerültek módosításra.
1: Hát, kedves nézők, azért az egy nagy kérdés, hogy egy olyan piacon, ahol az állam, a pályáztató, a jogszabályalkotó, a terjesztésben is részt vesz, mit jelenthet a liberalizáció, és ez mikor jöhet el? Az elemzések azt mondják, hogy a következő tanévtől már nem csak segédletek, hanem teljes könyvek is megjelenhetnek, tehát teljes tankönyvek is, úgyhogy várjuk ezeket a fejleményeket. Köszönöm Kereszti Péternek, aki a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének elnöke.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Kicsit kitekintünk a hazai tankönyvpiacról elugorva Németországba, és lám-lám, Németország létezik, megszólítom a Deutsche Welle magyar szerkesztőségének vezetőjét, Dischery Dórit, akivel mi kollégák voltunk, és örülök, hogy újra látlak. Szervusz, jó reggelt!
1: Szia, Andris, jó reggelt!
0: Nos, hadd dobban csak a müncheni gyújtogatásról, hogyha lehet, ugye, mert ez a német infrastruktúra elleni különálló támadások közé illeszthető. Tegnap egy kollégával arról beszéltünk éppen a Deutsche Welle-től, hogy ugye Lipcse-Halle repülőterén is ukrán szállítógépek közelében találtak ugye drónokat, amelyek meg voltak rakva robbanószerrel. Szóval, hogy megszaporodtak ezek a támadások, a német közvélemény miről értesül, miről tud, mennyire intenzív a tájékoztatás, hogy mi történik?
1: Titokban azért nem tud maradni semmi, hiszen azért ehhez elég nagy szabású rendőri akciók és vizsgálatok is társulnak. Ugye Münchenben, ahogy említetted is, itt is egy gyújtószerkezetről volt szó, amit egy hadipari vállalat közelében találtak ráadásul, pontosabban annak az építkezésén, és sérülés nem történt, robbanás nem történt, de ugye gyanús jelek voltak, és kivonultak a rendőrök, kivonultak a hatóságok, és megtalálták ezt a gyújtószerkezetet. Majd utána egyébként nem sokkal utána két bolgár állampolgárságú személyt vettek őrizetbe, és bár nagyon visszafogottak egyébként a német hatóságok a nyilatkozatokat illetően, tehát hasonló kommunikációs formákat látunk a müncheni eset környékén is, mint a lipcsei eset körül is, hogy nagyon-nagyon óvatosan fogalmaznak, de sajtóértesülések szerint nem kizárható ez eset mögött sem az orosz felelősség. És hát igen, ahogy mondtad is, ugye ez a lipcsei drón incidens után, ugye, hogy kedden tulajdonképpen a német belügy és a német külügyminiszter együtt állt ki a sajtó elé, és azt kommunikálta, hogy minden bizonyíték arra utal, hogy orosz felelősség van a lipcsei dróntámadás, a drón incidens mögött, így ez is ebbe a sorba illeszkedik. Sőt, tegnap egyébként volt kettő nagyobb támadás transformátorállomások ellen is, sőt, három nagyobb támadás transformátorállomások ellen is. Tehát azt látjuk, hogy a kritikus infrastruktúra is itt úgymond támadás alatt van, és ez is Oroszország hibrid háborújának a sorába illeszkedik, de itt is nagyon óvatosak voltak a hatóságok azzal, hogy mennyiben állapítható meg az orosz felelősség.
0: A Rohde-Schwarz hadipari cég elleni akciónak és a nagyjából 20 ezer embert érintő áram kimaradásnak, vagy a azt nem tudjuk, hogy szabotázs akciónak egymáshoz nincs köze, és a korábbiakban se illeszkedő, legalábbis ezt lehet a hírek alapján levonni következtetésben szempontjából, de ugye a közelgő választások, hogy 3 nap múlva választások, ez ma már 2 nap múlva, ugye ez nyilván egy adódó kérdés, hogy mi lehet az összefüggés a választásokkal ezeknek az akcióknak.
1: Igen, jól mondod, ugye vasárnap lesz egy tartományi választás. Egyébként Németország egyik legkisebb népességű tartományában, tehát 100 anhalt azért nem számít egy túl nagy tartománynak itt Németországon belül. 2,2 millió lakója van, ezen belül 1,7 millióra tehető a választásra jogosultak száma, ami Németországban az összválasztásra jogosult állampolgárok 2,5%-át jelenti, tehát hogy tényleg nem egy nagy jelentőségű tartományról beszélünk. Mégis most azt látjuk ugye, hogy teljesen nemzetközi figyelem középpontjába került ez a választás, méghozzá azért, mert az AfD, a részben szélső jobboldaliként is jegyzett AfD, sőt ebben a tartományban egyébként bizonyítottan szélsőséges ez a tartományi AfD csoport, a Német Alkotmányvédelmi Hivatal adatai szerint. Tehát ez az AfD párt most jelenleg 40-42%-on áll a közvéleménykutatások szerint, és nem is az a kérdés már tulajdonképpen, hogy megnyerje a választást, hanem hogy mennyivel nyeri meg, és hogy a kis pártok közül kik jutnak be, ugyanis ha úgy alakulnak a százalékarányok, akár az is előfordulhat, hogy bizony hatalomra is kerülhet itt az AfD, vagyis történetében először akár tartományi kormányt is alakíthat. És hát az AfD körül mindig is ott voltak az orosz szálak, az orosz szponzoráció, voltak botrányok, orosz kémbotrányok is voltak. Tehát azért itt az orosz ország, az AfD szálak, az orosz szponzoráció, voltak botrányok, orosz kémbotrányok,

0: Különböző mérések, mi kettőt ismerünk, az ARD infrateszt és az INSA mérését, ugye 42-43%, ahogy te is mondtad, a 20-as évek elején ez 20% körül volt. Mi okozta azt, mert ugye azt lehet látni vagy hallani, hogy Németország a Willkommens kultúrból átment azért egy óvatos távolságtartásba a migráció kapcsán, ha ezt lehet mondani. Nem a belső programokra gondolok, hanem a külpolitikai hozzáállásra. Tehát, hogy mi lehet az AfD ilyen megerősödésének a háttérében? Nyilván itt csak egy tartományról beszélünk, de azért hamarosan Berlin környékén lesznek választások, úgyhogy ez áthúzódhat esetleg más tartományokra is.
1: Sőt, hát ugye országos mérésekben is azért látjuk az AfD erősödését, tehát azért az, de azért mindig el lehet mondani, hogy az egykori keletnémet tartományokban jóval erősebb az AfD, mint az egykori nyugatnémet, vagy hát hogyha földrajzi szempontból nézzük, akkor a jelenlegi nyugatnémet országban is. Tehát az, hogy mi vezet az erősödéséhez, erről elég sok találgatás van. Nyilván pontos okokat nem tudunk mondani, de az biztos, hogy az AfD a kommunikációjában nagyon jól kihasználta valóban a menekült válsággal, a menekült politikával, vagy ha úgy tetszik, migrációs politikával kapcsolatos, hát nem mindig túl sikeres politikáját a német kormányzásnak, hogy ilyen óvatosan fogalmazzak. És hát nagyon erősen hozzájárul az AfD erősödéséhez az, hogy ezzel párhuzamosan pedig egyre kevésbé népszerű egyébként a kormánypárt, a CDU és a kormány maga. Tehát Friedrich Merz népszerűsége olyan 13-14%-ra is lesüllyedt már, amit a német kancellárt még sosem értek ennyire népszerűtlennek, mint Friedrich Merzet. És hát azért a német gazdasági recesszióról is beszélünk, tehát a gazdaság sincsen túl jó formában éppen Németországban, tehát hogyha most a szintén németországi hír, ugye tegnap a Volkswagen bejelentése az 50 000-es létszámleépítésről, tehát a német autóipar is szenved, és ebben a helyzetben azért a német kormány nem tud túl népszerű intézkedéseket hozni azért, ami a szociális juttatásokat, az egészségbiztosítási rendszert, vagy a nyugdíjakat illeti. És például a nyugdíjreform volt az egyik egyébként, amit oknak szoktak felhozni, hogy ez a keletnémet nyugdíjasoknak például kifejezetten előnytelen, annyi az új német nyugdíjreform, és egyébként Sven Schulze, aki Sachsen-Anhaltban a listavezető és a jelenlegi miniszterelnöke a CDU-nak, itt ugye egy CDU-s kormányzás van jelenleg, tehát ugyanaz a párt, ahonnan Friedrich Merz is jön, ő például nyíltan kritizálta is Friedrich Merznek a nyugdíjreformját, mert hogy szerinte az kifejezetten előnytelen a keletnémet nyugdíjasok számára, mert hogy annyira más a nyugdíjrendszer, vagy annyira más volt a nyugdíjas juttatása, a nyugdíjjáruléka ezeknek az embereknek, mint Nyugat-Németországban. Tehát ezek mind-mind összeadódnak, és nagy elégedetlenséget váltanak ki, és ezt az AfD jól kihasználja a kommunikációjában, és hát ezekben a választási kampányokban is ezt látjuk.
0: Tehát összességében a Linke szereplésétől és a kispártoknak az 5%-os küszöböt el nem érésétől függhet az, hogy a CDU folytatja, vagy pedig az AfD kerül ott a tartományi választáson kormányra. Köszönöm szépen Dizseri Dórinak, aki a magyar szerkesztőséget vezeti a Deutsche Wellénél. Ma reggeli beszámolót, és a jövőben is számítunk rád.

igazán. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
2: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
3: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Jövő hónaptól visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Kormányhatározatban rendelték el a Paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő, túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik fel a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
5: A fővárosban élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Nagykőrösi úton befelé a Nagy Sándor József utcánál, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt és a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rendezvény miatt lezárják ma 9 órától a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között. Valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Sem lezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: A Magyar Nemzeti Bank vezetése, az új vezetés természetesen szeptember 3-án tett feljelentést hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt 5 a jegybank tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével kapcsolatban. Köszöntöm a stúdióban Borbély Zoltán ügyvédet, szervusz!
2: Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Hát mondjuk azt, hogy azt meg akartam rögtön kérdezni egy ügyésztől, ugye te ügyészként is dolgoztál, hogy annak mi volt a jelentősége, hogy a legfőbb ügyész magához, az ügyészséghez rendelte a nyomozást a rendőrségtől. Tehát ezzel felgyorsult-e, vagy felgyorsulhatott-e ennek az eljárásnak a folyamata?
2: Azt mondanám, hogy magasabb szintre került. Tehát a magyar ügyészség egy nagyon, hogy mondjam, sajátos ügyészség. A legfőbb ügyész gyakorlatilag minden nyomozásba beleszólhat, főleg akkor, itt ugye még nincsen gyanúsított, de ha már van gyanúsított, akkor gyakorlatilag mindenről az ügyészség dönt. De különböző ügyeket a hatáskörébe vonhat az ügyészség. Még akkor is, hogyha alapvetően ez nem tartozik az ügyészségi nyomozás hatáskörébe.
1: Szóval az a durva egyébként, hogy a közvélemény számára tök mindegy, hogy az ügyészségnél van a történet, mert eltelt nagyon sok év, ugye 2014-ben jelezték a korrupció kutató civilek, hogy itt probléma lehet. Akkor még az ÁSZ-t sem érdekelte ez a történet, és az, hogy mondjuk a legfőbb szándék most az igazságszolgáltatásban másfél éve az, hogy legyen ebből az eljárásból valami, az egyébként ahhoz képest, hogy másfél év alatt nincs gyanúsított, az egy kicsit furcsa.
2: Nem kicsit, nagyon furcsa. Ahogy mondani szokás, ezt az igazságszolgáltatás se kiköpni, se lenyelni nem tudja. És hogyha már 2014-et említetted, a vagyon elleni bűncselekmények maximális büntetési tétel 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés, és ugye az elévülés a büntetési tétel felső határa igazodik. Tehát a 2014-ben vélten vagy valósan elkövetett bűncselekmények óta eltett 12 év. Tehát nagyon-nagyon sok idő. Ugye, és a másik nagyon fontos dolog, hogy pillanatnyilag Magyarországnak nincs legfőbb ügyésze. Tehát Lajtár István legfőbb ügyész helyettes gyakorolja most a legfőbb ügyészi jogköröket. Nagy Gábor Bálint ugye távozott a hivatalából, és Baka András most választ majd, mert ugye ő fog jelölni, mint köztársasági elnök, és hát ő jelöli majd ki a legfőbb ügyészt, és annak nagyon nagy jelentősége lesz minden nyomozásra, mert nálunk Magyarországon a legfőbb ügyész kis túlzással szerintem nagyobb hatalom, mint mondjuk a kúria elnöke, hiszen a kúria elnöke nem tud magához vonni ügyeket, nem tud beleszólni konkrét ügyekbe, a legfőbb ügyész viszont igen. Sőt, létrehozhat nyomozócsoportot is.
1: Azon gondolkoztam, hogy ha például Sadl György keresi a kúria elnökét, akkor bele tud-e szólni, de ez egy másik történet. Minden esetre jogilag mit jelent az, hogy az MNB feljelentést tett 4 különböző bűncselekmény gyanúja miatt?
2: A hűtlen kezelés minden esetben idegen vagyonkezelője követheti el. A vagyonkezelési szabályok megsértésének vagy megszegésének szándékosnak kell lennie, és nagyon fontos, hogy a vagyoni hátrány okozásának is szándékosnak kell lennie, és ennek az ügynek szerintem a kulcskérdése, hogy per pillanat mondjuk van-e vagyoni hátrány. Mi van akkor, hogyha idézőjelben a piac korrigál? A hanyagkezelés nagyon hasonló, ez gondatlanul követhető el, hiszen a hanyag az alapvetően gondatlan, de akkor, amikor a vagyonkezelési kötelezettséget törvény írja elő. Hát a csalást azt szerintem mindenki tudja, ugye, aki jogtalan haszonszerzés végett más tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz. Mi volt még, milyen bűncselek? Hivatali visszaélés. A hivatali visszaélés pedig nyilvánvalóan csak hivatalos személy követheti el. Egyébként ez egy célzatos bűncselekmény. Ebben azért nagyon sok mindent bele lehet húzni, de a hivatali visszaélés 3 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, tehát nem ez fogja megrengetni a magyar igazságszolgáltatást. Mint említettem azért, ha itt esetleg...
1: Tehát tipikusan ilyen a hatáskörrel való visszaélés, vagy túllépés.
2: hivatali túllépés, így van, vagy igen. Hivatali helyzetével egyébként visszaért.
1: Igen.
2: Nagyon gumi tényállás. Ez bírófüggő, hogy ezt általában megállapítják-e, avagy sem. Én láttam már nagyon sok olyan ügyet, amely már a nyomozati szakban megszüntetésre került, és itt nagyon nagy felzúdulás lesz, hogyha nem találnak büntethető elkövetőt, és ahogy Matolcsi György a tegnapi podcastjában mondta, de ugye itt az igazgatóság hozta a döntést, és tegnap ugye az ő elmondása szerint ő elmondta, hogy soha nem mondott ilyet, hogy elvesztette közpénz jellegét, hanem ő mindig is azt mondta, és most is elmondta, hogy szerinte az alapítványokba áthelyezett pénz az közpénz, és ezt a közpénzt az állami számvevőszék vizsgálhatja, és vizsgálnia is kell, csak ő azt mondta, hogy nem csak az ő időszakát, hanem az utána következő időszakot is.
1: Nagyon érdekes az, hogy nem csak az ingatlanokkal kapcsolatos vagyonvesztést vizsgálják majd, hanem tulajdonképpen van egy felújítási cselekmény, amely 27 milliárdos különbséget lát, vagy legalábbis az előzetes információk szerint a beruházó cégnek a ajánlata, vagy végső soron elnyert pénze, és a tényleges érték létrehozása között. 27 milliárdos különbség.
2: Igen. Abszolút. Tehát,
1: mit jelenthet az, hogy egy értékvesztés történik, ez büntetőjogilag miért lehet releváns, illetve hát ugye emiatt akár polgári pert is lehet indítani.
2: Igen. Nos, az értékvesztés az más néven a vagyoni hátrány. Illetve lehet a vagyoni hátrány. Ugyanakkor én mindig, nagyon nehéz volt, ugye, amikor én még ügyész voltam, akkor ugye az országgyűlés döntéseit nem lehet büntetőjogilag, tehát nem lehet kriminalizálni. Tehát ha az országgyűlés hoz egy rossz döntést, akkor gyakorlatilag azt mondjuk, hogy annak a következménye a választásokon dől el, mert hogyha rosszul gazdálkodik, akkor a választáson esetleg nem választják meg. De az önkormányzatoknál például
1: ott már volt ügy.
2: Képviselőtestületnek ez a vagyon idegen vagyonnak száll.
1: Hatodik kerület, itt volt ilyen is?
2: Hatodik kerület, hetedik kerület, stb. Igen. Amikor én még az ügyészi pályát elkezdtem, akkor még az önkormányzatoknál is úgy volt, hogy nem számított idegen vagyonnak, csak úgy, mint egyébként az országgyűlés által hozott döntések, gyakorlatilag nem volt kriminalizálható az önkormányzatoknál, igen, na de itt hangsúlyozom, az igazgatóságnál igen, és van még egy nagyon fontos dolog, ezt megpróbálom ilyen korán reggel érthetővé tenni, ha a hűtlen kezelés korábban bekövetkezett, és a vagyoni hátrány korábban bekövetkezett, akkor az azt követők cselekménye vajon micsoda? És erre azt mondja a jog, hogy büntetlen utócselekmény. Tehát ami már egyszer bekövetkezett, azt újra elkövetni nem lehet. Tehát ha a vagyoni hátrány korábban bekövetkezett, akkor az a kérdés, hogy az azt követő tranzakciók milyen megítélés alá esnek.
1: Lehet kármentés is, nem?
2: Tehát sőt, a piac korrigálhat is.
1: Uh-huh. Ahogy mondtad, ez nem feltétlen büntetőjogi, ha megtörténik az értékvesztés, nem feltétlen büntetőjogileg releváns.
2: Nézd, alapvetően nyilvánvaló, hogy az értékvesztés az csak én azt szoktam erre mondani mindig, ha már a hatodik meg hetedik kerületnél tartottunk, annak idején az önkormányzati bűncselekmények, ugye a Humvald és a Verók ügy, ugye, ahogy így szokták, szegény Verók István már meg is halt. Tehát, hogy...
1: Mellékesen jegyzem meg, Humvald György kollega lett.
2: Igen, tudom.
1: Ügyvéd lett.
2: Tudom.
1: Oké.
2: Szóval nekem az a definíció, hogy áron alul, amikor nincsen hatósági ár, nagyon nehezen értelmezhető. Tehát piaci körülmények között ez az áron alul, ez nekem mindig egy ilyen megfoghatatlan fogalom volt, és hiába rendelnek ki erre szakértőt, hogy valaminek mi az érték. Hát gondolj bele, hogy ha neked sürgősen el kell valamit adnod, akkor mondhatod, hogy áron alul, de akkor kell a...
1: Milyen jó lett volna, hogyha például a Humvald ügyben az ügyészség a bíró felhívására ezen szempont szerint korrigál, ahogy te mondod? Mert Humvald György ezzel védekezett. Nem lehet egy lerobbant társasházat, egy régi bérházat piaci viszonyokhoz igazítani, mert ugye fel kell újítani, csomó lakó van benne, aki bérlő.
2: Pont erre gondoltam, tehát szinte gondolt átvitel volt. Pontosan erre gondoltam én is. Ugyanakkor volt egy nagyon neves és híres polgármester, igen, hosszú ideig volt polgármester, aki ellen szintén indult hűtlen kezelés miatt büntetőeljárás. Az egyik ügyészséget ráadásul ki is zárták, mert ugye ez egy nagyon-nagyon viszonylag jelentős város, és kiderült, hogy az ő beruházásai nemhogy vagyoni hátrányt nem okoztak, hanem még előnyt is jelentettek a településnek. És ezért felmentőítéletet hozott a bíróság.
1: De ez milyen furcsa, nem, hogy el kellett vinni a bírósághoz.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ez eljutott a bíróságig, mert nagyon gyakori ezeknél a nagy gazdasági ügyeknél, hogy nincs eredmény, nincs kézzelfogható eredmény, mert nem találnak bűncselekményt. És még egy nagyon fontos dolog van. Ezeknél a bűncselekményeknél az elkövetők néha sokkal képzettebbek, mint a bűnöldözők.
1: Nagyon érdekes kérdést vetettél fel, hogy 14 óta mennyi idő telt el. Mi számít az elévülés szempontjából? A szerződéskötés, a kifizetés, vagy a beruházás átadása, vagy a kár bekövetkezése, felismerése, vagy mi?
2: A kár bekövetkezése lehet egy ilyen, de egyébként nyilván az elkövetés. Tehát, tehát hogyha azt mondjuk, ugye Simon András itt volt az egyenes beszédben, és azt mondta, hogy az ős bűn az volt, amikor a pénzeket az alapítványokba tették be.
1: Igen.
2: Nyilvánvalóan itt az ő olvasatában a bűncselekmény elkövetése az, amikor az igazgatóság dönt arról, hogy ezeket az alapítványokba fektetik. Ugyanakkor Róna Jégon megkérdezte, és akkor kik voltak az igazgatóság tagjai, egész izgalmas névsor alakult ki.
1: A Parlamenti Vizsgálóbizottság elkezdte a munkáját. Mit jelenthet az, hogy ők meghallgatják azokat, akik a közpénz jelleg elvesztéséről beszéltek? Bánki Erikről, Kósa Lajosról beszélek.
2: Na most itt viszont van egy forradalmi változás.
1: Na.
2: Tegnap hatályba lépett egy olyan törvény, hogy kötelező a megjelenés a bizottság előtt, mert eddig vizsgálóbizottság előtti megjelenés teljesen szabadon választott volt. Az első körben pénzbírság, hogyha nem jelenik meg, a második körben már 1 millió forintos pénzbírság, és a harmadik körben rendőri elővezetés. Tehát most már nem az van, hogy a Parlamenti Vizsgálóbizottság elé, ha akarom, megyek, ha nem akarom, nem megyek, hanem az van, hogy kötelező megjelenni. Tehát politikai szempontból ennek a vizsgálóbizottságnak felértékelődik a szerepe, sokkal erősebb, mint korábban volt.
1: Uh-huh. És hát jogi szempontból is ezek szerint, hogyha nem lehet kibújni a megjelenés alól.
2: Az alapvetően a Parlamenti Vizsgálóbizottság politikai felelősséget, erkölcsi felelősséget állapít meg, nyilvánvalóan a büntetőjogi felelősséget nem állapít meg, de a nyomozóhatóság az ott keletkezett iratokat, jegyzőkönyveket bekérhet és felhasználhatja a nyomozás során.
1: Nézőknek mondom, hogy mindig, amikor riporterként odafordultunk a nyomozóhatósághoz, akkor azt mondták, hogy a nyomozóhatóság nem olvas újságot. Úgyhogy
2: újságból nem indítunk nyomozást.
1: Igen. Borbély Zoltánnak köszönöm szépen az értő elemzést, és várjuk a fejleményeket.
2: Köszönöm szépen.

0: kicsit kitekintünk a Brüsszelbe, mert hogy a Koala munkacsoportban Magyarország nem járult hozzá, Ukrajna második és harmadik tárgyalási klaszterének átvilágítási eredményeinek jóváhagyásához. A második klaszter a belső piacot, a harmadik a versenyképességet és a belső növekedést foglalja magában. Megszólítom vendégünket, értő elemzőt, Víg Zoltánt. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, jó reggelt!
0: Mi kollégák is voltunk az MTV-ben, úgyhogy egyébként brüsszeli tudósító voltál akkor, úgyhogy szeretettel köszöntelek. Mit jelent ez konkrétan, hogy Ukrajna esetében ezt mi blokkoljuk, és hogy lehet összekötni ezt a kérdést például a költségvetés helyzetének alakulásával?
1: Ilyenkor korán reggel az a felvezető, amit elmondtál, András, hogy mit csinált a magyar küldött ebben a bizottságban, éppen elegendő ahhoz, hogy a nézők sikítva meneküljenek. Tehát kezdjük azzal, hogy ez a döntés bármennyire is hasonló optikába kerülhet, de nem az Orbán kormány vétó politikájának folytatása. Alapvetően arról van szó, hogy a magyar kormány, ahogy ezt tegnap a miniszterelnök is kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajnával folytatódjon a megkezdett együttműködés, és Ukrajna a magyar csatlakozási támogatás megszerzésével párhuzamosan biztosítsa a kárpátaljai magyar kisebbség jogait. Én azt mondanám, hogy ez egy apró, bürokratikus akadékoskodás volt, nem a korábbi vétók folytatása, és ennek megfelelően egy üzenet jellege, hogy ideje lenne kitűzni a szeptemberi Zelenszkij Magyar Péter csúcstalálkozó időpontját. Ezt Kijevben sem értékelték másféleképpen, alapvetően nem is arról van szó, hogy a megkezdett tárgyalásokat leállítanák, ez tényleg egy nagyon mikroszkópikus, apró, bürokratikus akadékoskodás, egyfajta jelzés, hogy fiúk, Kijevben szedjétek össze magatokat. Kijevben persze érthető módon az a válasz, hogy mikor naponta emberek halnak meg bombázásokban, akkor a magyar kérdés rendezése az nem elsősorban a prioritás, de az EU csatlakozások igen, tehát itt ezügyben az a kijevi üzenet is, hogy ezt szeptemberben rendezni kell.
0: Annál is inkább, mert ugye elvileg 27 ország egyetértése kell a bővítéshez. Másfelől van egy érdekesség, hogy ugye júniusban egy történelmi megállapodásként címkézte a Magyar Péter kormány azt a megegyezést, ami a határon túli a kárpátaljai magyarságnak a kollektív jogaival kapcsolatban született. Ugye ez nem minden jogot ölel fel, de akkor is, ha van egy ilyen történelmi megegyezés, akkor tulajdonképpen miért vagyunk elégedetlenek?
1: Megint csak ez egy találgatás, én nem látok a miniszterelnök és környezetében senkinek a fejében, de Kijevben is úgy érzékelik, hogy Magyar Péter nem akar radikálisan szakítani az előző kormányzat, hát ilyen ukrán, nem az nem ukrán ellenes, hanem Ukrajnával szemben fenntartásokkal élő politikájával, tehát ragaszkodik a kárpátaljai kisebbségi kérdés rendezéséhez, és ebben az ügyben kissé meretnek tud látszani. A megállapodás az nem megállapodás, tehát megint egy problémával szembesülünk, hogy a magyar kormány jelenleg sokszor késztényként prezentál olyan dolgokat, amik egy előzetes megállapodási keretet jelentetek, nem magát a megállapodást. És már előhoztad az előbb, hasonlóképpen így történt az EU-s pénzek esetében is, amikor a napokban a magyar kormány bejelentette, hogy szinte minden EU-s pénzt megszerzünk, jóval megelőzve azt, hogy a bizottság ezt még szeptember folyamán ellenőrizze és bejelentse a dolgokat. Tehát van egy nagyon agilis, hiperaktív magyar külpolitika, elsősorban a miniszterelnök személyhez kötődően, és a miniszterelnök időnként így előre rohan, és bizonyos dolgokat hamarabb bejelent, mint ahogy azok materializálódnának, majd a környezetnek és a kormánynak kell egy kicsit ezt, hogy is mondjam, a helyére tenni. Alapvetően hosszú távon a magyar-ukrán kapcsolatokban egy rendeződés következett be, és a Magyarország nem emel akadályokat Ukrajna normális csatlakozása előtt. A másik kérdés, amit viszont említettél, hogy van ennek bármilyen köze az uniós pénzügyi keretekhez, vagy az unió jövőjét illető tárgyalásokhoz, nagyon nagy baj lenne, hogyha lenne. Magyar Péter is ezt tegnap alapvetően, ha jól értelmeztem a kormányinfón a szavait, kizárt ő. Csak azt mondta, hogy Magyarország nagyon erőteljesen védelmezni fogja saját érdekeit a következő időszak pénzügyi tárgyalásaiban. Itt azért több olyan probléma fölmerült, amiről szerintem érdemes külön-külön szót ejteni. Az egyik az, hogy az RRF pénzek közül meg lesz-e mindegyik, vagy a kohéziós pénzek közül meg lesz-e mindegyik. A válasz arra, hogy nem tudjuk. A magyar kormány nagyon pozitív, Brüsszel nagyon pozitív, de hogy a bizottság pontosan, amikor elszámolja a sokat emlegetett szupermérföldköveket, meg a bejelentett projektek végrehajtását, várjuk meg ennek az eredményét. A szakértők szerint egy ilyen 80% körüli pénzfelhasználási mutató már bőven jó volna, és a legtöbb tagállam ezzel meg is tud elégedni, 100% egyszerűen nem létezik, nem működik, vagy pedig azt jelenti, hogy bizonyos politikai gesztusokkal egy újabb megállapodás csomagot készítenek elő.
0: A 80% az pont 8000 milliárd lenne, ugye, mert különböző módon számítják, hogy van mennyi a hitel, mennyi a támogatás, ugye 6,5-3,5 az arány, de hogy a 80% az ilyen 8000 milliárd euró lenne, amely nyilván akkor egy sok, amely nyilván sok pénzt jelentene. Lehet-e egyszerre a költségvetés, 7 éves költségvetés vétójával jobb pénzügyi feltételeket kapni, vagy mondjuk a bírság rendezését is elérni, ne talántán a bővítéshez garanciákat kapni az ukrajnai helyzet miatt, vagy magyarok helyzete miatt, szóval, hogy lehet-e hármat egyszerre?
1: Nem, és megint... Ezt alapvetően helyre kell tenni. A magyar kormány, az új magyar kormány 100-valahány napos fennállása után közölte, hogy azt a szót, hogy vétó, nem ismeri. Olyan alkudozási folyamatokat jelentett be a miniszterelnök, vagy az ezekkel foglalkozó kormányzati tisztviselők csapata, amelyek minden tagállam esetében teljesen természetesek. Különböző pozíciókat védeni kell. Amire te utaltál az előbb, hogy ugye fölmerült még egy jelentős probléma, az Európai Bíróság döntésének nem végrehajtásáért kiszabott büntető jellegű pénzügyi szankció, ami a 200 millió eurós egyedi általány bírság után napi 1 millió eurós további büntető bírságot jelent. Ezzel mit lehessen kezdeni? Ezügyben érdekes fejlemények vannak, hogy a miniszterelnök közölte, hogy ennek a jóváírását szeretné. Tehát nem az eltörlését. Arról ugyanis a szó sem lehet, hogy egy érvényes bírósági döntés, bármennyire is megváltozik a jogi környezet, hogy visszaminősítsük úgy, hogy ezt vissza kell fizetni Magyarországnak, ezt az Európai Bizottság már bekönyvelte az Európai Unió saját bevételének, ez ott van a büdzsében, tehát ez náluk ketyeg. Arra viszont van politikai megállapodási lehetőség, hogy a készülő 7 éves új költségvetésben Magyarország nettó pénzügyi pozícióit egy hasonló értékkel, hasonló nagyságrenddel javítani lehessen. Szerintem erre van reális politikai, gazdasági, jogi lehetőség, és erről fog vitatkozni nagyon sokat szerintem Magyar Péter Brüsszelben.
0: Te hogy látod, mert a hazai ellenzék szerint Magyar Péter valami titkos paktumot köt Brüsszelben. Mi lehet az ő kritikájának a hátterében? Tehát miért gondolhatja azt mondjuk az egyszeri hírkövető, hogy olyan titkos megegyezést van von der Leyen és közte, amelyet mi nem ismerünk?
1: Találgatásokban én magam részéről nehezen, vagy nem szívesen bonyolódnék be, mert hát mondják meg, hogy ők mire gondolnak. Tehát titkos paktum, rengeteg bizalmas eleme van egy megállapodásnak. Amit láthatunk, és aminek az optikája megvan, hogy az új magyar kormány és Brüsszel között van egy nagyon jó bizalmi, pozitív viszony, és Magyarország sokkal kedvezőbb elbírálást kap vitás kérdésekben mind a bizottságtól, mind a tagállamok tanácsától, mint az elődje. De azt is látni kell, hogy az újjáépítés és ellenálló képességi alap, ez szörnyű ez a név, tehát én gyűlölöm, ezzel is meg lehet ölni a nézőket, röviden az RRF, tehát a COVID utáni újjáépítési alap pénzeit nehezen használta fel nagyon sok tagállam. A bizottság nem csak Magyarország felé gyakorolt gesztust, amikor azt közölte a hajrában, hogy gondoljátok át, ha kell, tervezzétek át az egész RRF programot, amit ki tudunk fizetni, és ne konkrét projektekre koncentráljatok, hanem szakpolitikai döntésekre. És így nem csak Magyarország profitált ebből a nem felpuhult, hanem egyszerűen még egy rugalmasabb vagy logikusabb álláspontból, hanem Olaszország, Lengyelország és mások is, tehát 10 tagállam. Amit el kell ismerni, sok kritika érte a kormányt az utóbbi időszakban, nehezen, rosszul kommunikált, vagy félreérthető, vagy konfliktusokat gerjesztő döntésekért. Az uniós politika eddig a pillanatig, ami a miniszterelnök közvetlen környezetéhez köthető, jelentős eredményeket ért el. Magyar Péter szerintem ezt nem akarja kártékony és ostoba vétókkal feláldozni.
0: Zoli, nagyon köszönöm az értő elemzést, és nagyon számítunk arra, hogy a következő fejleményeket is megvilágított, hogy mi lehet a háttérben.
1: Bőven lesz.
0: Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: A tervek szerint 2026. október 22-én nyilvánossá válhatnak a hatos kartonok és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai, a beszervezési dossziék és B-naplók közzététele legkésőbb év végéig folytatódik. Köszöntöm a stúdióban Őrsi László történészt. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Mit jelent ez az októberi nyilvánosság abból a szempontból, hogy ez az az ügy, amely a rendszerváltás egyik nagy adóssága, és amikor egyébként szóba került, most az tegyük félre, hogy 16 év alatt hányszor szavazta le a Fidesz, hogy nyilvánossá tegye az ügynökaktákat, és Siffer Andrásnak nyilván egy karrier felépítéséhez egy nagyon jól eszköz volt ez a kérdés, de ilyen szempontból az az aggály talán, hogy ha nyilvánossá is válhatnak a nevek, az, hogy rajta van egy papírlapon, az mit jelenthet?
2: Tárgyalosan meg kell jelenni, nem csak a Fidesz volt ebben a sáros azért, hanem azért az összes rendszerváltó párt, talán a szabaddemokratákat lehetne kivonni ebből, hogyha ha teljesen tárgyalosak maradnánk. Tehát
1: igen, László, de ugye ott az volt, hogy volt egy koalíció, és hogy Nikolics úr és a hozzá kötődő körök abszolút a titkosszolgálati érdekkel magyarázták, hogy miért nem.
2: Persze,
1: ugye?
2: Persze.
1: De abból a szempontból a szocialisták és az MDF között nem volt különbség, hogy mind a két pártot ugyanen érzékenyen érintette.
2: Ebben, ez. És ez nem véletlenül, és igen. A Fidesz is, meg a Fidesz is ugyanebbe a cipőbe járt valóban, úgyhogy ez így, idáig az első 20 év az így ment le a rendszerváltásban, úgyhogy aztán most utána azóta pedig meg most is megvan, látszik, hogy most megvan a politikai akarat, tehát azért az minden az ebből a helyzetben nagyon sokat számít, tehát most tényleg megvan, egy súlyos késéssel a 36 éves. Ez is fél éve ezelőtt volt.
1: Ez Demszki amikor... hakjavaslat 91-es, az első törvény az 94-es.
2: Nagyon régen volt, de azóta, mióta ezeket az ügynök aktákat végül is ugye nyilvántartásba vették, ugye ez a 90. február 14-es időpont, ahol milyen idő eltelt. Igen, és akkor...
1: A kérdés az, hogy a kartonnak a nevek, kartonnak a nyilvánossá tétele és a rajta lévő nevek mit bizonyítanak?
2: Hát, hogyha hát egyrészt azt feltétlenül bizonyítják, azzal értek azzal a megállapítással, hogy azért véletlenül nem kerülnek be oda nevek. Tehát az egy én tévhídnek tartom, hogy azt valahogy megmanipulálhatták volna valamikor is. Ez olyan ez az egész kartoték rendszer, hogy belenyúlni úgy, hogy ez ne tűnjön ki, ez lehetetlen. Tehát az sajnos az akkor, ha ott van, az akkor áll általában. Igen, egyébként is az a véleményem ezekről az iratokról, ellentétben sok kollégával, hogy azért ott hülyeségeket nem vittek oda be. Tehát ilyen fals dolgokat azért nem vittek be, mert abból dolgozott a szolgálat is, meg szervek, meg
1: mindig. Igen, inkább azt szokták mondani, igen, hogy ugye kivettek, betettek különböző, igen, kartotékokat, és az aktuális kormányzatok, titkosszolgálatokat felügyelő miniszterei tulajdonképpen az összes ilyen minősített adat birtokába kerülhettek, elvileg, azt nem tudom, szolgálatokat felügyelő miniszterei tulajdonképpen az összes

0: teljes iratfelmérést próbált meg elvégezni, de végül is nem követte konkrét javaslat az ő munkájukat. Most arról van szó, hogy az első körben ezeket a kartoték adatokat hozzák nyilvánosságra, aztán a B dossziékat, amely a beszervezésről szól, utána meg a munkadossziékat, ugye?
1: Igen, igen.
0: Szükséges-e a kereszthivatkozások egymásra vetítése, és a kutatóknak milyen terep marad ezek után?
1: Hát ez, hát pontosan ez a legjobb benne, hogy nem egyszerűen csak ilyen egy-egy ilyen név merül föl, mert az önmagában tényleg még akár kétségeket is hozhatná olyan értelemben, hogy most akkor milyen úton. De ha benne vannak a történetek, az, hogy hogyan kerül, hogy szerveződött be az illető, és milyen jelentéséget adott, akkor az egész egy egységes képet nyújt, nem beszélve arra, hogy az egész pártállami működés is sokkal jobban megismerhetjük belőle, nem csak mi kutatók, hanem az érdeklődő közvélemény is. Tehát a B dosszék, ugye a beszervezési dosszékre rendkívül érdekesek azok, hogy kit milyen okból, milyen szempontból, milyen módon szerveztek be, és ott is nagyon tarka a kép, nem volt egyszerű a dolog, vannak olyanok is, akiket például azért is fontos, mert van, aki esetleg belement ebbe, és aztán utána nem adott egyetlen jelentést, és sőt, direkt dezinformált, tehát direkt úgy olyat tett, hogy kirúgták onnan. És akkor kiderül az is, ami szintén elterjedt, ugye, hogy kötelező volt, muszáj volt, meg ehhez hasonló, majd fogjuk látni, hát eddigi adatokból is, hogy kiderült, hogy azért annyira nem volt feltétlenül muszáj, pláne már a Kádár érában, hogy nagyon fenyegette volna bárkinek ez a biztonságát. Mondjuk ezt utólag egyébként tényleg könnyen mondani, de vannak példák arra, akik ezt megtették, akár 56-os ügyekben is, és nem lett különösebb, emiatt nem lett különösebb.
0: A kedvenc példám, 89 márciusában valaki belépett a 3x3-as ügyosztály keretében, és később, 2010 után az MTVA egyik felelős vezetője lett. Egyébként rendszerváltó alak, tehát jól ismerjük őt, csak most nem mondom a nevét, mert még él. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes történet, mert hogy mire volt kötelezettsége annak, aki előre akart jutni, ugye? Vagy a rendszerváltás környékén milyen figurák jöttek elő? Ugye?
1: Rengeteg, így van, igen, rengetegen volt. Hát egyből is ki is derült azért, amit az akkori miniszterelnök igyekezett a politikai szélokra felhasználni, hogy emlékszünk
0: igen.
1: A Tordján meg a Csurka ügy. Hát amikor ezt nagy jelentékenyen felhasználta az aktuál politizálásra a miniszterelnök.
0: De aztán megállt.
1: És pedig ugyanez volt a D229-es ügyben is.
0: 209. Hát,
1: de 209, igen. Köszönöm.
0: Igen, megyes.
1: Számokkal már.
0: Igen.
1: Igen, megyes ügy, igen. Csak hát azért lett volna sokkal fontos, hogy ezt már hasonlóképpen, mondjuk a német példára, ezeket ha egész hamar gyorsan rendezni, mert akkor ilyen jellegű visszaélésekre nem lehet. Nem
0: és nagyon érdekes sor. Volt az, hogy tulajdonképpen akik kapták a jelentéseket állami vezetőként, az egy időszakban ugyanolyan megbélyegzésben volt része, mondjuk nem a D-209, mert az ugye szigorúan titkos állományú tiszt volt, ugye? De külügyi vonalon nagyon sokan dolgoztak így, mert hogy ez volt az alapfeltétel, nem?
1: Igen, de amennyire tudom.
0: Mit jelent az, hogy 60-80 ezer ügynök neve kerülhet nyilvánosságra? Ez megrázhatja a társadalmat ma már?
1: Hát szerintem már nem rázza meg.
0: Igen.
1: Nem rázza meg, és hát vannak külföldi példák, ahol kiderült, hogy voltak viták benne, meg volt ez az amaz, de mégiscsak szépen lecsengett, mégiscsak mindenki ezt megtanult ezzel élni. Tehát most annyi idő eltelt már, hogy hát viszonylag kevesek számára lesz személyi kötődöttség ezekből a feltárásokból. Tehát inkább ez ilyen szempontból, inkább a kutatás szempontjait segíti elő, mint az aktuál politizálásban jobban bele lehetne ezeket vonni, annál is inkább, hogy szerintem már az icereket kihasználtak a politikusok,
0: azok, akik követték a rendszerváltás utáni jogalkotást, tudják, hogy ugye az volt a rákfenéje az átvilágításnak például, csak a 3x3-as ügyosztály irataira terjedt ki. Mondjuk a kémelhárítás meg a hírszerzés iratai nem voltak benne, ugye?
1: A katonai
0: elhárítás, a négyes, ugye?
1: A
0: szakszolgálathoz tartozók sem, mert ott például a titkosszolgálati érdeket értettem, tehát hogy azok a nevek ne kerüljenek elő. Az összes többinél nem nagyon lehetett.
1: Hát azért volt, bocsánat, csak egy szóval, ez azért volt, mert így próbálták menteni magukat, hogy a 3x3-ast mutatták be fekete segűnek, bár elnéző kifejezését, és mindenki, minden más osztályt pedig igyekeztek ezzel valamennyire kimosni adott.

0: A nemzeti együttműködés rendszerének szimbolikája szempontjából az, hogy valakit katonakorában beszerveztek, az egy fontos kérdés volt. De ezt most erről most akkor elugrunk egy picit, mert egy perc van. Hogyha egy család... Nem baj? Nem. Már nincs jelentősége politikai értelemben. Hogyha egy család esetében ez az információ kényes, mert még él az illető, hogy tud felkészülni egy ilyenre, vagy kell-e valahogy?
1: Hát van, akinek már van ebben gyakorlata, tehát az már jó párszor azért az ilyesmik lejátszottak, hát csak perekkel, meg ehhez hasonló dolgok gyakran kísérték ezeket a feltárásokat, és általában nem is lehetett, az eddigi szabályozás alapján nem is nagyon lehetett bizonyítani, hogy az illető, még akkor se, ha nagyon világos volt a helyzet, és talán most ez is sokat fog javulni, mert az, hogyha előkerülnek ezek a, nem csak a hatos kartonok, hanem ezek a különböző anyagok még, azért az gondolom, hogy meggyőzőbb lesz mindenki számára.
0: Ha nyilvánosságra kerülnek az iratok, a történészeknek marad muníció, matéria, amit kutathatna?
1: Hát ott kezdődik aztán az igazi munka, mert ha nincs, abból nem tudunk dolgozni. Ha minden létezik, az nem tudunk dolgozni.
0: Persze, csak ők bemehettek az archívumokba, és tulajdonképpen kutatási célból megismerhet.
1: Hát azt igen, de most ami az érdekes most, hogy ami nem biztonság, ami szolgálatok kezén van most, ami jelentős változás lesz, hogy az mennyiben volt titkos, és miért volt titkos, az most majd kiderül majd. Hogy
0: igen.
1: Ez egész azért érdekes, mert 30 év már eltelt, ugye, igen. Ami az egy főszabály, hogy akkortól kezdve ezek a szenzitív anyagok is oldódnak, és igen. Még mindig vannak ilyenek. Ez tesz kíváncsivá, hogy még 36 év után mi lehet vajon, amelyik most is titkos? Már pedig vannak ilyenek, mert kiderült, ugye a szolgálatok, azért is állt fel az a bizottságban, a szolgálatok nem adták át az összes anyagot.
0: Laci, nagyon megtiszteltél, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is.
0: És szerintem, hogyha érdekességek kerülnek elő, akkor számítunk a véleményedre. Köszönöm szépen.
1: Én is nagyon köszönöm.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Újra részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. Új környezetvédelmi szuperhatóság kezdheti meg a működését január 1-től. A főhatóság kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a hivatal szigorúan szakmai alapon működik majd. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek. Novemberben új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás indul a csődvédelmi szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Mától lehet benyújtani a pályázatokat szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévők bővítésére. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal iratmintákkal és online iparági konzultációval is segíti a pályázókat. A benyújtási határidő október 30-a. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövid távú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Booking-on, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lassú haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utcánál, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, valamint az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Az Árpád híd Budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Borról fogunk beszélgetni Miklós Csabival, aki a Miklós Csabi pincészet alapítója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Mert hogy több apropó is van, elkészült egy film, amely Miklós Csabi 50-25 címet viseli. Mi az 50, mi a 25?
2: Jó reggelt, köszönöm, hogy itt lehetek. Én vagyok az 50 éves, és a borászat pedig 25, és akkor ebből az apropóból készült egy...
1: Én mondjuk azt hittem, hogy ez fordítva van.
2: Igen, az izgalmas lett volna. Igen. Így van, de vannak ilyenek, tehát ugye aki az édesapjától örökli a borászatot, vagy több generáción keresztül ott ez működhet. Nálunk úgy volt, hogy az édesapám ő tűzolta, az édesanyám ő pedagógus, úgyhogy én lettem a családból először borász.
1: Hát amikor az újságíró válogatottal Móról jártunk, akkor megcsodálhattuk a pincészetet, főleg az Ezer jó kapcsán.
2: Így van.
1: Amely ugye...
2: Nyertetek?
1: A helyiekkel szemben igen, de azért ott voltak erősebb csapatok is nálunk, viszont hát mindig a jövő fejlődése a cél. De hogy visszatérjünk a pincészetre, ti hogy látjátok a mostani 2026-os szüretet, mik a kilátások, hiszen azt lehet látni, hogy nagyon sújtja az ágazatot az asszály, viszont azt mondják az elemzések, hogy ebből akár jobb bor is kijöhet.
2: Nagyon nehéz és nagyon összetett kérdés ez, mert keveset kacagunk az idei szüret alatt. Tehát, hogyha most összehasonlítjuk a 2025-tel, 2025 egy álomszüret volt. Tehát minden ideális volt, a paraméterek, az időjárás, a termésmennyiség, tehát nagyon jól összeállt. Ehhez képest 2026 nagyon feladja a leckét, ami nem azt jelenti, hogy nem lesznek jó borok, sokkal inkább azt jelenti, hogy összetettebb feladat lesz jó borokat készíteni idén. Ugye kevesebb a termés, koncentráltabb a most, sok esetben viszont a paraméterek nem annyira ideálisak. De én azt gondolom, hogy az a rengeteg jó borász, ami Magyarország valamennyi borvidékén szorgalmasan tesz és küzd azért, hogy jó mostokból még jobb borok készüljenek, én azért hiszek abban, hogy lesznek itt jó borok 2026-ból.
1: Azt lehet olvasni, hogy 2-3 héttel korábban elkezdődött a szüret. Ez miért van így?
2: Nagyon nagy volt a hő összeg, ami ugye a borvidékeken volt, és nagyon sok borvidéken már a végéhez közeledik a szüret. Ugye ma van szeptember 4-e, és szeptember 4-én igazából a szüret elején a korai fajtáknál szoktunk tartani. Ugye én móriként ilyenkor a pezsgő alapborokat szüreteljük, természetesen ugye mi Ezerjóból. Most ehhez képest már csak a késői nagyfahordós Ezerjó, Krajnai Riesling van kint, az összes többi könnyű reduktív, Sauvignon, Királylányka, Leányka, ezek már bent vannak a pincében. Tehát mivel nagyon forró volt, nem csak meleg volt, forró volt a július, forró volt és csapadékmentes volt sajnos az augusztus, ezért volt egy nagyon nagy kampány szüret, ami elindult augusztus első hetei, első napjaiban, és hát most már a végéhez közeledünk. Most ugye Tokaj nevében, illetve az északi hűvösebb borvidékeink nevében még nem tudjuk hál' Istennek ezt mondani, hogy ők a végéhez közelednek, de már mindenki azért a derekánál tart.
1: Van egy becslés, amely arra vonatkozik, hogy a téli fagykár is sújtotta a szőlőket. Nálatok ez hogy alakul?
2: Mi egy hegyvidéki borvidék vagyunk, és sajnos azok az alacsonyabban fekvő borvidékeink, és itt leginkább ugye a Kunság, Csongrád és az alföldi borvidékeinket sújtotta, és ők, azok a termelők nagyon nehéz helyzetben vannak.
1: Akik csak a nézők kedvére, ez 20 ezer hektárt érintett, igen, és 30 milliárdos kárt. Ezt az agrárszektor májusi felmérése mondja.
2: Igen, és ezek sajnos tények. Tehát nagyon nehéz helyzetbe kerültek ezek a termelők, akik az Alföldön termelnek, és tényleg május 1-i fagy során ők látták azt, hogy másnap reggel felkeltek, és fekete volt az ültetvény az egy nappal ezelőtti zöldhez képest. Ez egy kifejezetten nehéz helyzetbe hozta ezeket a termelőket. De én úgy gondolom, hogy ezek a termelők is nagyon jó szakmai hozzáállással bírnak, és valamit ők is ki fognak hozni ebből az évjáratból, csak nekik azért sokkal bonyolultabb.
1: Készült egy film, Bor, Mámor, Mór címmel.
2: Ugye ez a mesterségem címere, az 50/25, így van.
1: Így van. De hogy van egy ilyen jelmondat a Bormában.
2: Ja, bocsánat, így van. Így ugye?
1: És szeptember 10-én lesz a bemutató.
2: Így van.
1: Hol?
2: A Toldi moziban, és ez egy inspiratív kisfilm, ami valójában nem is annyira kicsi, mert 67 perc hosszú, tehát egy valóságos dokiú, ami megfelel a mai trendeknek, hogy nagyon sok megszólaló, 70-80 interjúalany, nagyon gyönyörű képi anyag, köszönhetően Pallag Péter rendező operatőrnek, és ugye ez arról szól, hogy a fiatalok, akik valamilyen szinten közel kerülnek a mezőgazdasághoz, bármilyen ágazatban, tehát legyen az gyümölcstermesztés, legyen az zöldség, dísznövény, vagy a mezőgazdaságnak bármelyik ágazata, állattenyésztés is akár, higgyenek a mezőgazdaságnak a termelő erejében, és higgyenek ennek a munkának a szépségében, és az alkotó munkájának a szépségében. Mert itt a mezőgazdaságban nagyon lassan forog az időkerék, és nagyon lassan jönnek az első sikerélmények. Viszont egy nagyon értékes munka ez a mezőgazdasági munka, és én nagyon hiszek abban, hogy ezzel a filmen talán a fiatalokat a mezőgazdasági pálya mellett lehet tartani, és el lehet őket kötelezni. Mert én teljesen őszintén én annyira hiszek ebben, hogy ha a most fiatal diplomáját szerző Miklós Csabát megkérdezik, hogy ezt választaná-e, én ugyanezt választanám, és én tényleg cserélnék magammal.
1: Mivel fél percünk maradt, azért csak azt kérdezem, hogy országosan 1600 borászat működik, vagy picit több, hogy 41%-a a megtermelt bornak az külföldre megy. Nálatok ez hogy van?
2: 41% külföldre megy.
1: Exportra kerül, igen, ez a 25-ös
2: aha,
1: adat.
2: Aha.
1: A GKI adat.
2: Igen, én ezt nem tudtam. Nálunk alacsonyabb az export aránya. Nekünk körülbelül 5-10% között van az exportunk, és jelentős részét helyben, Móron, az Ezer Jó utcában értékesítjük, és hát oda is várjuk természetesen a vendégeket, és akit pedig érdekel, szeptember 10-én a Toldi moziban 14:30-kor lesz a premier, ma sok szeretettel várjuk az érdeklődőket.
1: Na hát akkor egyrészt menjenek az Ezeri utca 1-be, másrészt megnézzék a Toldi moziban a szeptember 10-i bemutatót. Köszönöm szépen.
2: András, én köszönöm.
1: Köszönöm.
0: 1522. szeptember 6-án futott be Spanyolország kikötőjébe a Victoria nevű hajó, fedélzetén mindössze 18 túlélővel. Ez a maroknyi tengerész volt az első a történelemben, akinek sikerült teljesen körbehajózni a földet. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Ki vezette ezt a történelmi expedíciót a kezdeteknél, aki maga már nem érhette meg a hazatérést? Start 1. Kolumbusz Kristóf. Start 2. Ferdinánd Magellán. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a BSV és a Genk tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy doboz, azaz egy havi Leviola ízületvédő kapszula a leviola.hu webshop felajánlásával.
1: Hogy ugye? Mesterséges intelligenciáról lesz szó, és itt van velünk Szabó Péter, aki a Microsoft Magyarország korábbi ügyvezető igazgatója, jelenleg pedig tanácsadó, mégpedig mesterséges intelligencia. Igen.
3: Üzleti folyamatok.
1: Így van. És hogy lesz egy csúcs Budapesten, a Városligetben szeptember 7-én, 8-án a Magyar Zeneházában, illetve a Néprajzi Múzeumban. Miről lesz szó, és pontosan ez miért egy mérföldkő? Mert nagyon nagy lesz az esemény, tehát látszik az előzetesből.
3: Abszolút, ez most már több éve tart ez az eseménysorozat, és volt szerencsém mindegyiken előadni. Most a jövő hét keddi napon leszünk egy olyan kerekasztal beszélgetésben, két másik AI szakértő kollégával, ahol arról fogunk beszélgetni, hogy vajon ez az AI, ez most egy nagy hype, egy ilyen felfújt történet, vagy valójában üzleti értéket hordoz magában.
1: Amikor az eszközből együttműködő partner lesz. Ugye ez a címe az előadásnak. Ugye mire használják a cégek a mesterséges intelligenciát? Olvastam valami műszót, ami agent, így hívják. Ez gyakorlatilag különbözik attól a mesterséges intelligenciától, amikor megkérdezem, hogy szerinted a szobámba egy bézs szőnyeghez milyen bútor kerüljön?
3: Remek példa. Igen. Egyébként. Hát, hogy a cégek, az első kérdés, hogy válaszoljak. Igen. A cégek nagyon sokrétűen használják a mesterséges intelligenciát, és azt gondolom, hogy egyébként óriási különbség van a napi szinten, üzleti folyamatban már beépített mesterséges intelligencia használók, akik hát most a csúnya angol szó, ezek a hardcore heavy userek, meg azok, akik még csak most próbálkoznak vele. Azért Magyarországon is főleg egyébként, ugye ebben a beszélgetésben is majd a kis és középvállalkozásokról lesz egyébként szó, azért a magyar KKV-k azt gondolom, hogy még van hova fejlődni ezen a területen. A kérdésed másik részére átugorva, az egész mesterséges intelligencia egy picit le lett szűkítve, én azt gondolom az elmúlt pár évben, ugye a nagy nyelvi modellek típusú ChatGPT és társai típusú mesterséges intelligenciára, de egyébként maga az MI az egy sokkal szélesebb spektrum. Tehát már 20 évvel ezelőtt is volt mesterséges intelligencia, uh-huh. És ezt most csak azért mondom így felvezetésként a válasznak, mert azt gondolom, hogy egészen az automatizációtól, azoktól a prediktív rendszerektől, hogy akkor nem, akár mondjuk egy Netflix, amikor ajánlja, hogy mit szeretnék én legközelebb megnézni, ez is mesterséges intelligencia, és ahol most tartunk, és azt gondolom, hogy a felhasználásnak a 70-80%-a jelenleg, az pontosan az, amit te is felvetettél, hogy felteszünk egy kérdést, vagy adunk egy ilyen egyszerű feladatot, hogy foglaljon össze egy dokumentumot, hogy válaszoljon egy e-mailre, de valóban a következő lépés, és az most már elérhető, tehát hogy nem egy valami távoli jövő álma ez, ezek az úgynevezett agentic modellek, ami praktikusan szerintem úgy könnyű lefordítani, hogy hát ezek ilyen digitális AI robotok, amik már a kérdésfeltevésen túl feladatokat is elfogadnak tőlünk, és hát sokszor egyébként elég hosszan futtatva, 20-25 percig is, de a végén egy konkrét produktumot, vagy egy konkrét feladatot is megcsinálnak. Mondjuk egy példa, hogy szeretnék egy prezentációt arról kapni, vagy egy összefoglalót arról kapni, hogy egyébként az ATV-nek milyen műsorai vannak, és akkor azt szépen össze fogja rakni olyan formában, amit gyakorlatilag hozzá se kell nyúlnom már.
1: Lefuttattad ezt a programot?
3: Most pont erre az esetre nem, de egyébként sok másik esetre igen.
1: A Microsoftnak van egy World Trend Indexe, és hogy nagyjából 49%-ban egy ilyen felhasználási spektrumon elemzéseket, problémamegoldásokat támogatott a mesterséges intelligencia. Ez egy vállalati kutatás, tehát a számokat a Microsoft mérésének kell tulajdonítani, de mondjuk a mesterséges intelligencia használók kétharmada mondta, hogy több ideje marad magas értékű munkát végezni a mesterséges intelligencia segítségével. 58% pedig olyan munkát is el tud végezni, amire egy évvel korábban nem volt képes. Ez azt jelenti, hogy a termelékenységben, a versenyképesség növekedésében ez egy komoly tényező, nem?
3: Abszolút, abszolút. Szerintem végül is ez volt mindig is a mesterséges intelligencia ígérete, és amikor, ugye mondom, hogy arról lesz majd szó a jövő héten, hogy hype vagy nem hype, talán azért egy picit hype, mert mindig egy picit nagyobb hatékonyságnövekedést vagy előnyöket várunk tőle, mint amit éppen akkor képes tenni, de azért az is látszik, hogy abba az irányba fejlődik, hogy egyre többet és többet tud, és valóban ezek a számok, ugye ez évek óta, azt hiszem 6 éve kezdte el a Microsoft ezt a kutatást, ez egy nagyon nagy kutatás, egyébként azt hiszem 30 ország rengeteg megkérdezett, és hát valóban az jön ki belőle, hogy mind a személyes produktivitás, tehát amit tavaly mondjuk 1 óra alatt csináltam, meg manuálisan az most 10 percre rövidül, vagy akár nullára, mert automatizáltam teljesen, akár extra képességeket, tehát ilyen szupererőkkel vértesz föl, mert hiszen mondjuk, ha nem is vagyok jogász, azért egy alap jogi kérdést meg tudok válaszolni mesterséges intelligencia segítségével.
1: Egy kis és középvállalkozás hogy vezesse be a mesterséges intelligenciát, milyen folyamatokra, és mit nem szabad rábízni?
3: Onnan kezdeném, hogy szerintem a nem jól sikerült mesterséges intelligencia bevezetések, azok abból adódnak, hogy általában túl absztrakt az a terület, amit megpróbálnak átfogni, túl nagy. Mondjuk fogalmazunk akár úgy, hogy szeretnének egy hatalmas nagy MI stratégiával kezdeni. Én ezt nem javasolnám. Tehát ugye a lényeg az, hogy az MI-t azt nem azért kell bevezetni, vagy nem azért szeretnénk, vagy nem azért jó bevezetni, hogy csináljunk már valamit, mindegy, mit csak MI legyen, mert azért sokszor ezt lehet manapság érezni. Hanem inkább pont az lenne a lényeg, hogy az üzleti folyamatainkat kellene megérteni, és azok a vállalatok, zárójelbe jegyzem meg, ez minden cégre szerintem igaz, akiknek vannak olyan ismétlődő folyamataik, amik rengeteg időt vesznek el, ügyfélszolgálat, panaszkezelés, adminisztráció, akár ajánlatok elkészítése, hát a legtöbb KKV-nál ugye bejön egy igény, az ajánlatot kell adni rá, egy csomószor rendszerekből, a táblázatokból kivadászni, most ezeket tudja egyértelműen egyszerűsíteni, de ehhez ugye az kell, hogy a cégvezetés azon gondolkodjon, hogy melyek ezek a problémás folyamatok, és akkor utána kell hozzá drótozni úgymond a rendszert. Ilyen szempontból majdnem mindegy is egyébként, hogy milyen rendszert választ.
1: Az utolsó kérdés az az, hogy ha döntést nézzük, a döntés folyamatát, akkor ha egy rossz tanácsot ad a mesterséges intelligencia, akkor kié a felelősség? A cégvezetői, a munkavállalói, vagy kié?
3: Nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligencia egy eszköz. Nagyon okos eszköz, és szerintem a legnagyobb veszély, ami a kérdésedhez kapcsolódik, az az, hogy olyan meggyőzően tudja egyébként akár a butaságot is mondani, hogy már-már elhisszük.
1: Nem kételkedünk.
3: És szerintem az ember egyik legfontosabb szerepe a jövőben egyébként az a kritikus ítélethozatal, tehát hogy az az eredmény, amit kaptam, azt vajon egyébként el kell-e, hogy fogadjam. Ez egyébként egyre nehezebb pont azért, mert sokkal jobb és jobb válaszokat kapunk a mesterséges intelligenciától. Ettől függetlenül jelen pillanatban a felelősség az mindig az embernél van, és éppen ezért, ahogy említettem, tervezzük újra a folyamatainkat, de azért tegyük azt úgy, hogy legyen benne kontrollpont,
1: abszolút,
3: amikor az ember még mindig nyerekben marad.
1: Sőt, érdemes azt kérdezni az MI-tól, hogy MI-től, hogy biztos vagy ebben a válaszban, és akkor ellenőrzi saját magát, úgyhogy csodálatos az egész. Köszönöm Szabó Péternek, hogy itt
3: nagyon
1: volt.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: És hát ez egy nagyon érdekes dolog, aki csak érdeklődőként megy ki a csúcsra, ahogy a szeptember, mikor is?
3: Szeptember 7-én.
1: 7-én, így van, hogy akkor a Városligetben, akkor ő is megtalálja az érdeklődésének.
3: Meg, és én azért javaslom, mert egyébként nagyon inspiráló dolgokat lehet hallani. Igen. Szerintem, aki még nem vágott bele, talán ez a legfontosabb, hogy inspirálódjon.
1: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Földrengés a Balkánon. Vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.
1: Mi lesz kettőnk el inkább? Most mi van kettőnk el, amit jel? Amit jel feltörhet, amit jel? Amit jel feltörhet, ez a kedvenc volt történt. Nem akartuk, de megtörtént. Nem akartuk, de épp történt. Pontot kellett a

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: 1522. szeptember 6-án futott be Spanyolország kikötőjébe a Victoria nevű hajó, fedélzetén mindössze 18 túlélővel. Ez a maroknyi tengerész volt az első a történelemben, akinek sikerült teljesen körbehajózni a földet. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Ki vezette ezt a történelmi expedíciót a kezdeteknél, aki maga már nem érhette meg a hazatérést? Start 1. Kolumbusz Kristóf. Start 2. Ferdinánd Magellán. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a BSV és a Genk tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával, valamint egy doboz, azaz egy havi Lev Jóla ízületvédő kapszula a levjola.hu webshop felajánlásával.
2: Ismerjék meg Oriont, aki belakta a stúdiót és gazdáját, Szabó Viktóriát. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Az Orion 7 jótékonysági kutyaparti főszervezőjét. Mindig ennyire otthonosan érzi magát a tévéstúdióban?
3: Igen, ő már rutinos média szereplő, úgyhogy ő egyből megkeresi a helyét a Pamlagon, és ott nyugodtan hallgatja, amíg én mesélek a rendezvényéről.
2: Szeptember 12-én szombaton lesz, 10 és 16 óra között, ugye a Rex kutya otthon területén, ez Újpest, ugye?
3: Így van, így van.
2: Ez Újpest, az Óceánárok utca 33-ban. Orion örökbefogadásának 7. évfordulója, ez innen a név. Hogy került Orion a legjobb helyre?
3: Hát 8 évvel ezelőtt, amikor úgy éreztem, hogy készen állok a következő kutyus érkezésére, mert hogy előtte 10 évig gyászoltam az előző elvesztését.
2: 10 évig?
3: Igen, nekem ő nagyon sokat jelentett, tehát az életem első kutyája gyerekként, ugye vele nőttem fel, ő tanított meg arra, hogy mi az, hogy felelősségvállalás, mi az, hogy olyan, csak annyi terhet kapunk az élettől, amennyit elbírunk, mert hogy ő az előző kutyusom, ő 6 évesen egy baleset következtében lebénult deréktől lefelé, és én 6 éven keresztül ápoltam éjjel-nappal, és hát ő igen, nagyon sokat tanított nekem, és nagyon nehezen dolgoztam fel az ő elvesztését, és aztán jött egyszer csak egy közösségi médiában egy poszt, megláttam az ő kis szemét, nagyon rossz állapotban volt, egy traktor alatt törött lábbal találtak rá Észak-Magyarországon, és hát így került a fajta mentő alapítványhoz, és én már mentem az állatorvoshoz, hogy ő lesz az én kiskutyám. És ivartalanították, rendbehozták a lábát, persze a rehabilitációban én is besegítettem, és aztán így került ő a családomba 7 éve.
2: Egyébként a rendezvény fő célja éppen az, hogy a jó örökbefogadás az nem egy hirtelen megmentő akció, hanem egyrészt az életmód által meghatározott, mert az, hogy a jó örökbefogadás az nem egy hirtelen megmentő,

0: intenzíven beleszól, úgyhogy azért nem árt, ha egy ilyen döntés előtt jó alaposan átgondoljuk, hogy ez az életünkbe belefér-e, ez a döntés.
1: Én a program palettáján lévő dolgok közül nagyon keveset tudok, hogy ez micsoda. Föl lehet itt sorolni, hogy van ez, mert hogy a dog dancinget értem, de a többi szót nem.
0: Természetesen. Hát a kedves érdeklődőket, akik akár két lábon, akár négy lábon érkeznek, kicsik, nagyok, egész család, gyerekekkel, kutyával, vagy kutya nélkül, mindenkit szeretettel várunk, rengeteg szakmai előadó lesz, tehát szakemberek, állatorvosok, viselkedésterapeuták, táplálkozási szakértők, fizioterapeuták tartanak előadást, és bárkinek a kérdésére nagyon szívesen válaszolnak, hogyha felteszi a saját kutyusával kapcsolatban, de lesz sok kiállító, rengeteg kutyás termékkel készülnek, illetve lesz tombola, lesz jótékonysági palacsintavásár, anyunak innen üzenem, hogy 200 palacsintára lesz szükség, mert sokan leszünk.
1: Még nem volt idő egyeztetni a számot.
0: Igen, és hát lesz szimatszőnyeg készítés, lesznek workshopok, lehet kutyával jogázni, lesz rendőrkutyás bemutató, lesznek különböző kutyásportok, kutyáknak evőverseny, természetesen nem a gazdiknak, szépségverseny szintén a kutyusoknak, úgyhogy nagyon-nagyon sok aktivitással készülünk, gyerekprogramokkal, és mindennel, hogy az emberek jól érezzék magukat, de természetesen kutyatorta is lesz kutyáknak, és kutyagazdi fotózás is, amiből hűtőmágnest is lehet majd készíteni.
1: Ugye a belépő díj, ami 2000 forint, mondtad, hogy jótékonysági célt szolgál. Mi lesz a célja az összegyűlt pénznek?
0: Egy évvel ezelőtt Orion egy lelkes rajongója létrehozta az Orion Felelős Állattartásért Oktatási Alapítványt, és ennek az alapítványnak az egyik fő célja az, hogy olyan oktatási intézményekbe tudjunk interaktív kutyás bemutatót, előadást tartani a felelős állattartásról és az állatvédelemről, ahol ezt nem tudják megfinanszírozni. Tehát ebből a szempontból hátrányos helyzetben vannak. Tavaly, tehát ugye az elmúlt egy évben 800 gyerekhez jutottunk el, és 2500 kilométert tettünk meg nagyjából.
1: Mit kell számba venni egyébként az állat megérkezése előtt? Mi az a legfontosabb 5 dolog?
0: Nézzük sorra. Hát először is ugye nyilván a pénztárcánkat is meg fogja terhelni, hiszen én azt szoktam mondani, hogy azért az állattartás azért egy drága hobbi. Tehát azt fontos számba venni, hogy nem csak a táplálásáról szól, illetve például az oltások, a kötelező oltások féregtelenítés fontosságára hívnám fel a figyelmet, hanem a nem várt állategészségügyi kiadások is néha nagyon megterhelik ugye a család büdzséjét. Arról nem is beszélve, hogy őt például másfél havonta hordjuk kozmetikushoz, gyakrabban, mint ahogy én járok. Tehát vannak azért itt egyéb költségek. Mi sportolunk nagyon sokat, úgyhogy ugye nyilván ennek is van költsége, de alapvetően mielőtt valaki örökbe fogad, vagy esetleg vásárol jó helyről megbízható tenyésztőtől egy kutyust, ugye át kell gondolni, hogy ő fenekestől felforgatja a napi rendet is. Tehát mielőtt mondjuk elindítom az iskolába a gyerekeket, le kell vinni a kutyust sétálni, aztán amikor hazajönnek a gyerekek, akkor nyilván megint sétálni kell a kutyussal este is, aztán ugye nyilván a táplálását is, de be lehet vonni a gyerekeket is, ha elég nagyok hozzá, úgyhogy nagyon azért meg tudja borítani az addigi nyugodt életet, hiszen már kell velük foglalkozni.
1: Tehát szeptember 12. szombat, 10 és 16 óra között a 4. kerületi Óceánárok utca 33 szám alatt megnyílik a kutyatár, ugye?
0: Igen.
1: Nagyon örülök, Viktória, hogy itt volt, és köszönöm ezt az élményt, amit Rex jelentett, akár a
0: Orion
1: stúdió... Amit Orion jelentett, akár a stúdióban, a kollégáknak, akár a nézőknek, mert amit csinált, az páratlan káprázat. Önöknek pedig megköszönöm a figyelmet, hiszen ez volt a Start Plus utolsó beszélgetése és a hét utolsó beszélgetése. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövő héten Egon várja önöket szeretettel. Nagyon kellemes hétvégét, holnap találkozunk a Somos a pályán című műsorban. Viszlát.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Rövidíteni az ügyészségi és a bírósági eljárásokat a kormány. Újabb túlélőket találtak a nepáli villámárvíz helyszínén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvizsgálja a büntetőeljárások elhúzódásának okait a kormány. A tegnapi szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. A Széchenyi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetője szerint az eljárási törvényben már most megvannak azok a jogintézmények, amelyek gyorsíthatják az ügyeket. Bartko Róbert a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, nem a határidőket kellene rövidíteni, hanem a már meglévő lehetőségek alkalmazási körét bővíteni. A budapesti fejlesztések az egész országot érintik, mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely ma a Kossuth Rádió felkelő című műsorában hangsúlyozta. A kormány és a főváros partnersége szükséges ahhoz, hogy egy újabb, dinamikus fejlődési korszaka legyen Budapestnek. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövid távú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Booking-on, amiből csaknem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyonelkobzásról szóló úgynevezett maffiaellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntető ítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 ezer euró értékű javak elvonását. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok is. Közben a nepáli katasztrófavédelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk. Szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
3: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
4: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány, Esztergom. A Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy elsősorban az esztergomi gyepmesteri telepre került kutyáknak nyújtson idéglenes menedéket, amíg felelős gazdát találnak számukra. Azóta a mentési tevékenységük kibővült, közvetlenül az utcáról, rossz körülmények közül, illetve más gyepmesteri telepekről is fogadnak be állatokat. Az alapítvány az örökbefogadás mellett a felelős állattartás és az ivartalanítás fontosságára is igyekszik felhívni a figyelmet. Kutyaiskolával is rendelkezik az alapítvány, az iskolát a tagok adományából tartják fent, illetve a tagsági díjjal a menhely működését is támogatja az, aki náluk tanul kutyájával.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: Egy kiváló újságíró kolléga vár arra, hogy a könyvéről beszélhessünk, hát én nem váratom tovább. Gyurica Pétert, aki írt egy könyvet a miniszterelnök Horn Gyula címmel, a Kas kiadó adta ki és gondozta ezt a kötetet, és hát valójában ez egy interjú kötet, ami hát a szerzőtől, Gyurica Pétertől nem áll távol, tehát szinte adta magát a lehetőség. Örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz Péter!
6: Köszönöm szépen, szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
5: Neked mennyi személyes élményed, emléked van Horn Gyulával és ról?
6: Van természetesen, hiszen én 92-ben kerültem a Magyar Rádió központi stúdiójához, a Krónikához, és utána a parlamenti tudósító is voltam, tehát dolgom volt. Sőt, kormány szóvivői ülésekről tudósító újságíró is voltam, így mondhatnám, hogy elég sűrűn találkoztunk, vannak vele személyes élményeim, de hát ha ilyen politikai emléket kell felidézni, akkor ugye 94-ben, amikor már kormányra készültek, akkor olyan furcsa érzés munkált bennem, amikor Horn Gyula azt nyilatkozta, hogy a kirúgott rádiósokat visszaveszik, és akkor én azt mondtam, hogy milyen jó lenne, ha ezt nem a politika intézné, hanem majd a bíróság. Aztán persze a bíróságon adtak igazat nekem, és mondták, hogy hát Csúcs László egy kicsit túlterjeszkedett, és ezt még 129 újságíróban megtette, de ez csak egy. Aztán amikor a Igen. Én voltam a Kossuth Rádió tudósítója az úgynevezett miniszterelnöki sajtótájékoztatókról. Minden hónapban volt egy ilyen tájékoztató, és oda a különböző orgánumok képviselőit meghívták, én mentem a Krónikától. És a Horn Gyula ismert volt arról, hogy hát kibújt a kérdések elől, és ezt professzionálisan csinálta. És egy idő után néhány újságíró kollégával összefogtunk, és abban maradtunk, hogyha egyikünknek nem ad választ, vagy nem kielégítő választ ad a kérdésére, akkor a következő majd kiegészítő kérdésként felteszi akár ugyanazt. Ez egy szép játszma volt.
5: De milyen de más világ volt ez a sajtóban, mint ma?
6: Hát, és akkor most gondold el, hogy 2002-ben, akkor már a TV2-ben dolgoztam, és azon gondolkodtunk a két forduló között, ugye akkor még volt ilyen, és volt egy Magyarország Holnap című műsorom, Kardos Ernő segített a szerkesztésben, és azon gondolkodtunk, hogy a két forduló közötti műsorban ki legyen a vendég, hiszen azon a héten mindenki és minden orgánum a választást értékelte, elemezte, és akkor azt találtuk ki, és talán ezzel hagyományt is teremtettünk később egy másik televízió számára, hogy Horn Gyulát és Boros Pétert ültessük egy asztalhoz. Hát képzeljük el, ma le lehetne ültetni egy jelen két volt miniszterelnököt, talán két voltat, igen. Na szóval mindegy,
5: hát igen.
6: Ez egy kiváló műsor volt, és olyan pillanatok maradtak meg egy életre szólóan, tehát amikor Horn Gyula megérinti Boros Péter karját, és azt mondja, de Péter, tudod, hogy ez nem úgy volt. Hát ezek isteni történetek, emberi történetek, amikor azt lehet látni, hogy valóban a politikus is emberből van. De akkoriban még divat volt az is, ez 98. január 1-én délután 2-kor felvettünk egy félórás beszélgetést a TV2-ben előző év összefoglalója, értékelése címén. Tehát igen, vannak Horn Gyulával személyes élményei, ha még egyet szabad felidézni, ezt kiegésztem Kovács Lászlóval. Horn Gyula imádta az olyan típusú választ, hogy egyrészt, másrészt. És Kovács László még ezen is túltett. Ő ugyanis úgy kezdte nagyon sokszor a választ, hogy erre a kérdésre három dolgot kell elmondani. Na most ez a riporter halála, mert mire az elsőt meg a másodikat kifejti, már olyan ideges az újságíró, hiszen más vendég is esetleg van a stúdióban, hát jussunk már el a fránya harmadik szempontig. Szóval ezek ilyen kommunikációs technikák, de aranyosak.
5: A könyved viszont ennél szélesebbre nyitja a történéseket, mert hogy másokat is megszólaltat a saját emlékeiden túl.
6: Hogyne, 26 szereplő beszél, de nem csak politikusok, hanem elemzők is, vagy a miniszterelnök környezetében dolgozók, tehát mondjuk Görög Ibolya protokoll szakértő, Forró Evelin, aki az első szóvivő volt, tehát sokan közvéleménykutatók. Nagy élmény volt ezeket az embereket fölhívni, fölkeresni, vagy Koronc Ági, aki a miniszterelnök, ex-miniszterelnöki hivatalnak volt a vezetője, de természetesen a politikusokkal is élmény volt beszélni. Arra külön ügyeltem, ugye ez is még régi szerkesztői berögzöttség, hogy ne csak a szoci barátokat hívjam, és keressem, és beszéltessem. Tehát itt például Bot Péter Ákos elmeséli, hogy hogyan rúgta ki a Nemzeti Bank éléről Horn Gyula, miközben még nem tudom, 3-4 éve volt, vagy Herényi Károly, hogy hogyan változott meg a véleménye. De mondok más, a Lengyel László azt meséli el, hogy milyen konfliktusokon keresztül tartott a kapcsolata Horn Gyulával, de ugyanezt elmesélte a Baja Feri is, hogy milyen konfliktusokba került bele, vagy elmesélte a Pető Iván, hogy ja, Horn Gyula nem szeretett engem. Hát én se szerettem Horn Gyulát, tehát én ezt úgy szoktam mondani, hogy nem szobrot faragtam én ebben a könyvben, hanem egy embert akartam bemutatni, de még az is belefért, hogy akiről egyébként nagyon keveset tudunk, pedig nagyon értelmes. Horn Gyulának volt két gyereke, egy fia és egy lánya, és a fia, ifjabb Horn Gyula leült velem beszélgetni, és meg tudtam tőle kérdezni, hogy milyen volt Horn Gyula gyerekének lenni. Na, nem volt az se egy egyszerű helyzet. Vagy aki nagyon ritkán nyilatkozik, a Révész T. Mihály, aki később az ORTT első elnöke lett, és Horn Gyula személyes tanácsadójaként került be a stábba még 94-ben. Tehát izgalmas beszélgetés, de a Surányi Györggyel Marosvásárhelyre kiutaztam, ugye a Markó Bélával azért a határon túli kérdésekről is beszélünk, ő is elmondta, hogy milyen problémák, meg konfliktusok voltak.
5: Szóval, hogy nem szobrot állítasz Horn Gyulának, hanem egy valódi képet próbálsz bemutatni a politikusról, és nyilván ilyen módon akkor még sok minden formájában, mert ha a gyereke mesél a gyerekkoráról, akkor ott az apa is megjelenik, hát, nem csak a politikus.
6: Természetesen. Így van, három síkja van ezeknek a beszélgetéseknek. Az egyik kiderül, hogy a nyilatkozó milyen ember, kicsoda abban az időben, elsősorban 94-98 között milyen kapcsolata volt. A másik sík természetesen a miniszterelnökhöz, Horn Gyulához fűződő viszony. A harmadik pedig, és számomra, amikor ilyen könyveket készítek, talán a legfontosabb, hogy a kor lenyomata, még ha orál hisztori is, tehát benne van a tévedés lehetősége, de nem a hazugságé. Tehát itt mindenki arra törekedett, hogy tényleg őszintén beszéljen arról, amit átélt, amit megélt. A Csintalan Sanyi elmesél két történetet, aminek személyes tanúja volt, amikor Horn Gyulát meg akarták puccsolni, le akarták váltani. A Földes Gyuri politikai elemző szintén elmeséli, hogy a kezdetektől milyen konfliktusai voltak ezzel az emberrel. Ugyanakkor a kor vitathatatlan egyik kiemelkedő politikusa, akinek a neve, még ha csak 4 évet volt is miniszterelnökként hatalomban, fenn fog maradni. Többen maguktól hozták szóba, hogyha két nevet kell mondani a rendszerváltás utáni hazai közéletből, akinek meg fog maradni a neve, az Antal József és Horn Gyula. Tehát gondoljunk csak arra, hogy Horn Gyula még az MSZMP-s korában fölállt és elmondta, hogy Magyarországnak valami módon a NATO-hoz közelednie kell. Aztán, amikor országgyűlési képviselő volt, még én is emlékszem, hogy meglepődtem és megdöbbentem, amikor a parlamentben fölállt és azt mondta, hogy Magyarországnak a NATO-ban a helye. És soha nem volt kérdés, hogy az Európai Uniót, a sokat szidott Brüsszelt tekinti példaképnek ezer okból. Vagyis ez a beszélgetés sorozat lehetőséget kínál az olvasónak arra is, hogy mindig föltegye a kérdést, hogy és most ez hogy van?
5: Hát igen, a visszatekintéseknek leginkább számunkra, az utókor számára ez a legnagyobb hozadéka, hogy van mit összevetnünk a jelennel. A miniszterelnök Horn Gyula ezt a könyvet ajánlotta a szerző Gyurica Péter, aki maga is írt saját történeteket erről a formátumos és hát sokak által megkérdőlezett, de megkerülhetetlen politikusról, és hallották, mennyi mindenkit megszólaltatott. Péter, köszönöm szépen, hogy meséltél a politikai iránt érdeklődők számára. A könyved nyilván egy kiváló karácsonyi ajándék, meglepetésnek is jó. Meg hát olvasmánynak is.
6: Köszönöm én is. A Spirit FM érdeklődését.
0: Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: Szentpáli Roland, tuba művész, zeneszerző a vonalban. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
5: A tuba a legizgalmasabb és legkülönlegesebb hangszerek egyike, amivel találkozhat a hétköznapi ember, hogyha egy nagy zenekari koncertre rátekint, és hát végül is elég ritka is tulajdonképpen ahhoz képest. Így aztán adja magát a kérdés, hogy hogy lesz egy fiatalból tubás?
7: Én 12 évesen, azaz viszonylag későn kezdtem zenével foglalkozni, előtte testnevelés tagozatra jártam, és tulajdonképpen egy villámcsapásszerű változás volt ez az életemben. Meghallgattam egy Bach menüettet, amit énekórán játszott el nekem Barna tanár úr, Barna János tanár úr, az akkori énekzenetanár, és onnantól kezdve tulajdonképpen vonzott engem a klasszikus zene. És mivel ő egyébként népzenei hegedűs volt, én is valószínűleg ezért hegedülni szerettem volna, de mikor bementem a zeneiskolába, hogy elkezdjem hegedűs tanulmányaimat, akkor azzal szembesítettek, hogy 12 évesen már nagyon késő ezzel elkezdeni, ugyanis hogyha én valóban zenei pályára akarok menni, már pedig nekem szándékom volt zenei pályára menni és zenésznek lenni, azt mondták, hogy próbálják megkeresni valami olyan hangszert, amit nem ilyen korán szoktak elkezdeni, mint mondjuk a zongorázás vagy a hegedűzés.
5: Azt mondjuk rá, hogy ez egy könnyű hangszer?
7: Hát súlyra nem, nyilván.
5: Hát, súlyra, de, ugye kigyúrt embereknek való kétségtelen.
7: Igen, a személyi edzést és a zenei tanulmányokat tulajdonképpen egybe letudhatjuk a tubával.
5: Ennyi. Hány kiló egy rendes tuba?
7: Hát 6-8 kiló egyébként.
5: Na jó, de hát azt azért egész nap emelgetni, vinni, hozni, igen.
7: Á, nem, hát azért én nem szoktam, már nagyon ritkán szoktam a hangszeremet magammal vinni, mindig a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak a pakoló embere viszi nekem, úgyhogy...
5: A ród, hát úgy könnyű, hogy a rockerek mondják, a ródok viszik, persze.
7: A ródok, igen.
5: Na, szóval igen. Ott tartottuk, szóval, hogy keresett egy hangszert, ami könnyű volt, igen.
7: Így van, igen, de nem is azt, hanem körbenéztem Nyíregyházen a zeneiskolában, és a trombita küldt meg a harson, ez egy lakkozott hangszer volt, tehát csillogott-villogott, egyedül a tuba volt a sarokban, ami ilyen zöldre volt oxidálódva, mert az nem volt lelakkozva. És én egyébként egy magas srácnak számítottam akkor az osztályban, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mi az az óriási nagy hangszer, mert úgy gondoltam, hogy ha már nem hegedülhetek, akkor mindenki lássa, hogy én zenész vagyok, tehát valamilyen hangszeren játszom, és azt gondoltam, hogy a tuba az elég nagy ehhez, hogy ugye az emberek lássák. És aztán tök véletlen volt, hogy Lukács Sándor, aki egy nagyszerű tubás volt, profi tubás volt, nagyon ritka ilyen zeneiskola, hogy tubás tanít tubát, őt hívták, hogy itt van egy kis srác, akit nem tudnak lebeszélni erről a hangszerről, első látásra, hogy szólaltassa meg, és nekem nagyon megtetszett egyébként ez a mély, bársonyos, puha hangja a hangszernek, és akkor innentől kezdve szinte csak vonós repertoárt szerettem volna játszani a tubán, és senki nem mondta el nekem, hogy ez nehéz, vagy ez szinte lehetetlen, úgyhogy én rengeteget gyakoroltam, ettől nagyon sokat és nagyon gyorsan fejlődtem, úgyhogy 14 éves koromban felvettek 3 középiskolába és 2 főiskolára
5: az ilyen
7: fiatal tehetséget, és innentől kezdve tulajdonképpen...
5: Hát kijelölte az útját magának. Hát hogy?
7: Így van.
5: A tuba azért az egy, hogy mondjam, nem egy hétköznapi hangszer, nem csak abban a tekintetben, hogy kevesen használják, hanem hogy kevés lehetősége is van a használatra. Ezért van aztán az, hogy keresett olyan darabokat, amik nem tubára íródtak, de mégis?
7: Nem, viszonylag, ez egy nagyon fiatal hangszer, ezt nagyon jól mondta a legelején, ugyanis pontosan lehet tudni, hogy 1835. szeptember 12-én szabadalmaztatták ezt a hangszert, és ez az egyetlen szimfonikus zenekari hangszer, aminek a pontos szabadalmi dátumát tudjuk, semmelyik másiknak nem, tehát ez egy nagyon fiatal hangszer, ebből adódóan a repertoárja is viszonylag kicsi, tehát a 19. század második felétől kezdtek el igazából erre a hangszerre komponálni, mint zenekari hangszer, és aztán ennél még jóval, tehát a 20. század derekára tehető az, amikor valóban szóló darabokat is írtak erre. Nyilván ez azért volt, mert a hangszernek és a játékosainak is meg ki kellett alakulnia, tehát fejlődnie kellett ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen szólista megpróbáltatásokon is át tudjon esni, tehát technikailag is és zeneileg is acélozott játékosok legyenek azok, akik játszanak rajta, mondjuk kontra egy hegedű vagy egy fuvola, ami már a 20. század elejére vagy a 19. század elejére is már több száz évre tekintett vissza, repertoárban is, és iskolában is, és etüdökben is, meg gyakorlatokban is sokkal nagyobb előnye volt, de a tuba, csak úgy, mint én, nagyon-nagyon gyorsan fejlődött, és nagyon gyorsan behozta ezt olyannyira, hogy a 20. század végére már olyan zeneszerzők komponáltak rá szóló darabot, mint John Williams, aki ugye a Csillagok háborúját is, vagy számtalan más filmzenét írt, és ő úgy gondolta, hogy ez a hangszer készen áll ahhoz, hogy egy nagyszerű versenyművet írna rá, és ez meg is született, azt hiszem, 1989-ben.
5: A tuba verseny.
7: Így van, John Williams tuba verseny.
5: Nekem hajdanában ez a tuba, ez úgy jött, mint ismert hangszer, hogy Wagner. Mert hogy ő szerette.
7: Igen. Így van, az egyik kedvenc hangszere volt, és egyébként második Miklós cárnak is az egyik kedvenc hangszere volt ez a hangszer, és a Wagner látta meg a potenciált ebben a hangszerben, hogy ez a szimfonikus zenekar, tehát pontosan az opera zenekarának a részvós karának az aljára egy nagyon nagyszerű szint tud hozni, de egyébként kiemelném azt is, hogy Wagner nem csak basszus szerepet szánt ennek a hangszernek, hanem nagyon sok szóló szerepet is szánt neki. Mondjuk az óriások, amikor bejönnek, vagy amikor a valkürök lovaglása csúcspontja van, és még sorolhatnám, hogy hány ilyen szólót írt ezekben a zenedrámákban a tubának, vagy amikor a Rajna kincsében ki előjön az agy sárkány, az is egy tuba szóló. Tehát már akkor is érezte Wagner is benne, hogy egy komoly karakter, meg technikai potenciál is van ebben a hangszerben. Úgyhogy nagyon-nagyon jó dolog ez a tuba, és mindenkinek a figyelmébe ajánlom.
5: Tanítja is, tényleg, ugye?
7: Mert egy nagyon külön... Igen, én tanítom a Zeneakadémián is, meg tartok kurzusokat nemzetközileg, most éppen Zágrábban vagyok egy ilyen professzori állás elbírálásán. Úgyhogy ez egy nagyszerű hangszer, és szerintem nem kap akkor a reflektorfényt, de most köszönöm önöknek, hogy megnyilatkoztatok.
5: Én igyekszem. Várjon egy kicsit, mert nagyon nagy sebességgel haladunk. Hogyha jelentkezik egy tanítvány, és igazából valami fúvós hangszert keres, a tubára hogy beszéli rá? Mivel?
7: Én azt gondolom, hogy most már vannak növendékek, akik kifejezetten keresik ezt a hangszert, azért, mert a könnyű zenében már egyébként a régebben is, tehát a New Orleans-i jazzben ez a hangszer jelen volt, mindaddig, amíg a bőgőt el nem kezdték erősíteni, tehát amíg az elektronika képben nem jött.
5: Elbrummogott a háttérben.
7: Így van, egy nagyszerű, nagyon jól használható basszust adott. Sőt, kiemelném, hogy például az operáknak a korai felvételein, mivel a bőgőket nagyon-nagyon nehéz volt felvenni, ugye nem voltak nagyon jó membránok, ezért rendszeresen azt csinálták, hogy a bőgő szólamot végigjátszották egy tubással, azért, mert a tubának volt egy akkora hangereje, hogy valamennyi basszus hangot át tudott vinni a korai mikrofonozáson is. Tehát ilyen szempontból is egy nagyon potenciális dolog volt, de visszatérve a mai napra, hogy kik lesznek a jövő tubásai, ez most már ugyan, hogy rengeteg, hát nem is annyira rengeteg, de azért egyre több nemzetközi szólista van világszerte, akik például John Williams tuba versenyt játszanak, vagy éppen 2-3 évvel ezelőtt Wynton Marsalis, aki egy frenetikus jazz trombitás, ő is írt egy tuba versenyt, és tehát egyre nagyszerűbb darabok születnek erre a hangszerre, és egyre kecsegtetőbb ez a hangszer a fiataloknak is, már aki egyáltalán manapság el akar kezdeni zenét tanulni, de nagyon-nagyon sokat tett hozzá azt, hogy van egy olyan műfaj, ami brass band nevet visel, és egyre többet hallunk Magyarországon is ilyen aszfalsókat játszani, 6-8-10 részvós összeáll, akár szaxofonnal kiegészítve ilyen mostani popzenét, vagy ilyen feldolgozásokat játszani, és ez is nagyon attraktív tud lenni a fiatalabb generációnak. Halljuk be, hogy a fiatal generációk ritkán történnek úgy, hogy úgy vannak megérintve a zene által, mint én, hogy mint egy Bach menüet tetszett meg nekik. Általában valamilyen...
5: A popzene felől jönnek, hallgató. Hát persze.
7: Hát igen. És akkor így a popzene, vagy a könnyűzene által, vagy ezekkel a brass bandekkel kapcsolatban megtetszik mondjuk nekik a részvós hangszer, megtetszik ez a tuba, vagy a szuzafon, és akkor elkezdenek ezen játszani, és hát remélhetőleg előbb-utóbb az én kezeim alatt kötnek ki a Zeneakadémián, vagy bármelyik másik nagy európai egyetemen.
5: De ha már említette a brass bandet meg, illetve eleve a hangszerek életét a különböző műfajok között, mennyire van a tubának helye, szerepe a popzenében, vagy a jazzben ma?
7: Szerintem egyre inkább, mármint hogy úgy értem, hogy megint egyre inkább, mert ugye régebben a New Orleans-i jazzben tubával játszották a basszust, És olyannyira, hogy például én pár évvel ezelőtt még a United együttesben játszottam a Műpában a jubileumi koncertükön tubán, és szóloztam is, de én egyébként annó játszottam Cserháti Zsuzsával, vagy éppen Presser Gáborral is játszottam egy magyarországi régebbi turnéján, ami egyébként DVD-n is megjelent. Tehát szerintem az újabb hangszerelésekben, akik nyitottak erre a hangzásra, azok nagyon-nagyon szívesen használják a tubát már a jazzben is, vagy akár a könnyű zenében is.
5: Kerestem, de most hirtelen nem találtam, úgyhogy egyszerűbb, ha megkérdezem, hogy merre felé lehet az ön tubázását meghallgatni.
7: Hát a YouTube-on mindenképpen, vagy ha valaki rákeres a social médiában az én nevemre, akkor ott biztos, hogy fel fogja dobni. Igen, Szentpáli Roland, és hogy az a YouTube-on is elég jó találatokat fog fel.
5: Na de én nem erre gondoltam ám, hanem arra, hogy elmegyünk egy koncertre.
7: Ja, hát igen. Legközelebb január 22-én a Bécsi Filharmonikusok báján fogok játszani, de az sajnos zárt köri, oda nem lehet eljönni.
5: Pedig.
7: Egyébként a Nemzeti Filharmonikusokban, mint zenekari zenész fogok játszani, ezt mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánlom, mert egy nagyszerű zenekar és fantasztikus koncertjeink vannak a Műpában és a Zeneakadémián, és a weboldalamra, ha rákeresnek a szentpaliroland.com-ra, akkor ott megtalálják az összes jövőbeli szóló koncertemet és mesterkúrusomat.
5: Na hát ez fullos kiszolgálás volt, köszönjük szépen, és hát a kalauzolást is köszönjük, mert ez a tuba, higgyék el, tényleg egy izgalmas hangszer. Szentpáli Roland kezében meg, különösen meg, ha megfújja, hát kezében tartva azért az kevés, igaz Roland?
7: Igen, köszönöm a lehetőséget.
5: Sikeres kalandot kívánok ott Zágrában. És köszönöm. Várjuk a koncerteket. Köszönjük szépen.
7: Viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is. Véglegesen buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Lezárták Budafokon a Városháztér belső területét rendezvény miatt vasárnap 23 óráig. A 251-es és a 251-a autóbusz terelve közlekedik, Kelenföld vasútállomás felé nem érinti a Városháztéren a Városháztér és a Budafoki Szomszédok piaca megállót. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: kulcsom. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Vendégünk az MCC szakmai és oktatási ügyek igazgatója dr. Konstantinovics Milán, mert volt egy konferencia december 5-én, amely oktatási konferencia volt, és az volt a címe, vagy tulajdonképpen a jellege, hogy a jövő kulcsembere a pedagógus. És hát akkor ezzel ki is mondjuk azt is, hogy a jövő kulcsa meg az oktatás. Jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, a jövő kulcsa az oktatás, és ebben a dimenzióban a jövő kulcsembere pedig a pedagógus lesz, és e gondolatkör köré szerveztük a 8. pedagógus konferenciánkat, amely a Kárpát-medence minden szegletéből várta a tanárokat, pedagógusokat, oktatással foglalkozó szakembereket, akik végül több mint 250-en gyűltek össze nálunk az MCC központjában.
2: 250 pedagógus, 250 féle karakter nyilván, de van egy közös többszörös, azt gondolom, az, hogy oktatni, tanítani szeretnék a jövő generációit. Megvan-e a konszenzus abban, hogy hogyan?
3: Sőt, a közös többszörös, illetve ez a konszenzus, ez abban is megmutatkozott, hogy egyetértettek a különböző országokból, régiókból, iskola típusokból érkező kollégák, hogy bár terjed a mesterséges intelligencia, sok mindent ki fog váltani, de a tanárnak a karaktere, az a szerep, amivel ő dolgozik, a diákokkal való kapcsolata, ez a mester-tanítvány viszony, ez nem fog változni a jövőben, ebben mutatkozott azért egy nagyfokú egyetértés, és erre világítottak rá az előadóink is, többek között Obádovics Gyula, legendás matematika professzor, aki a saját élettörténetén keresztül példázta, hogy bár változnak a korok, elsuhannak évtizedek, de ő az oktatásból, a tanításból azt tanulta, hogy az egésznek a kulcsa, a lelke, a diákokkal kialakított viszony.
2: Ugyanakkor, hogy a magyar oktatással van némi probléma, azt bizonyítják adatok. Tehát, hogy lenne itt teendő, az egészen biztos. Egyrészt ugye a GDP arányában Magyarország nem költ túlságosan sokat az oktatásra. Nyilván ez is az egyik probléma. A másik meg, hogy minden negyedik fiatal lényegét tekintve funkcionális analfabétaként fejezi be az iskolai tanulmányait, ami tragikus, pont annak fényében, amit ígér a jövő. Tehát, hogy miféle kompetenciákat kell elsajátítaniuk.
3: Pontosan, ez egy rendkívül összetett problémakör, amelynek az egyik ága az az anyagi megbecsültség, illetve van egy olyan részterület is, amit ön is említett, hogy a diákoknak, főleg ebben a digitális térben kialakuló alfa nemzedéknél, akik itt szocializálódnak az online eszközök révén, azért olyan alapvető feladatokat kell megtanítani, olyan alapvető készségeket kell elsajátítatni, amelyek ezt az arányt, a funkcionális analfabetizmusnak az arányát javítják, illetve a valós kompetenciákat adják meg nekik, ugyanis abban is egyetértettek a ide vonatkozó beszélgetéseken, az ehhez kapcsolódó kis fórumokon résztvevő kollégák, itt a pedagógus konferencián, hogy önmagában az okos eszközök használata az nem jelent még például digitális kompetenciát, ehhez kritikai érzéket kell társítani, a több forrásból való tájékozódásnak a igényét és képességét, tehát hogy van teendő a jövő nemzedék formálásánál, és hát van teendő természetesen oktatáspolitikai területen is.
2: Adnak tanácsot ezen a konferencián a végső dokumentumban, vagy ennek nem ez volt a célja?
3: Itt nem készült ilyen jellegű végső dokumentum vagy kinyilatkoztatás. Természetesen minden tapasztalatot, amit megosztottunk, azt, vagy amit a kollégák ugye behoztak meg ötletet, azt feljegyeztünk, illetve a résztvevők ezekről tájékozódhatnak is, de azt gondolom, hogy ez a pedagógus konferencia egy állomása egy hosszabb folyamatnak, egy olyan folyamatnak, amelynek keretében a Kárpát-medence minden pontján, kisebb körben, de a regionális pedagógusokkal folytatunk egy ilyen eszmecserét, és ebből fog szerintem hosszú évek alatt kialakulni majd egy olyan megerősödés, illetve stratégiai irányvonal, amely mentén hatékonyabbá válhat az oktatás. És nyilván itt nem csak a tehetséggondozásra kell gondolni, hanem az oktatásnak minden szeletére.
2: A hétköznapi oktatási munkára is nyilván. A pedagógus kollégák nem panaszkodtak autonómia hiányra, mert hogy ez ugye rendre előkerül, és nem csak a tekintetben, hogy az iskoláknak, maguknak mekkora az autonómiájuk, ugye hát ennek jelentős részét elvonta az oktatás irányítás, hanem a pedagógus saját autonómiájának, a döntéseknek, az oktatás mikéntjének autonómiáját vették el tőlük. Legalábbis ezt szokták mondani.
3: A konferencián résztvevők mindegyikének nevében nyilván nem tudok nyilatkozni, viszont voltak olyan szemfelnyitogató beszélgetések, mert itt nem csak nagy előadásokon, hanem műhelymunkán is részt vettek a kollégák, ahol azt vizsgáltuk, hogy hogyan lehet a jelenlegi oktatási struktúrában egy olyan módszertani szabadsággal élni, illetve egy olyan sokszínűséggel, amely egyébként a pedagógusnak az alkata a személyes preferenciái mentén, de természetesen azért a NAT-hoz igazodva képes egy olyan sokszínűséget és változatosságot teremteni az órákon, amely megtermékenyítőleg hathat a jövő nemzedékére, és egy kicsikét kimutat az eddig talán alkalmazott, vagy sokszor a pedagógusokat ért kritika szerinti frontális oktatásból.
2: Nagyon kétarcú a magyar oktatás, ugye egy oldalon Lovász Lászlókat meg Karikó Katalinokat adott a világnak, másik oldalon megmondtuk, minden negyedik magyar funkcionális analfabéta. Vannak kiváló diákok és kiváló pedagógusok és kiváló iskolák, és van a nagy átlag, amivel sok baj van, úgyhogy nagy feladat vár az önök pedagógusaira, akik ezen a konferencián részt vettek.
3: Ezzel tökéletesen egyetértek, és amiben mi hozzá tudunk járulni egy kicsikét a teljes oktatási vertikumnak a fejlesztéséhez, hogy kihangosítjuk azokat a jó gyakorlatokat, amelyek jelen vannak az intézményekben, a elitiskolákkal, topiskolákkal, foglalkozunk olyan téren, hogy mik azok a módszertani gyakorlatok, jó ötletek, amelyek pedagógiai hozzáadott értéket tudnak fejleszteni, és ezt hogyan lehet más iskolatípusokba, más régiókba is átültetni, és ebben azt hiszem, hogy az MCC-nek van egy jelentős közvetítő, illetve tapasztalat megosztó szerepe.
2: És ez volt a 8. Kárpát-medencei oktatási konferencia, aminek kapcsán beszélgettünk. Dr. Konstantinovics Milán, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
3: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
4: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Napos időre számíthatunk, elszórtan záporokkal. Ismét teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Újabb túlélőket találtak a nepáli villámárvíz helyszínén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A Paksi atomerőmű teljes kapacitással, közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A budapesti fejlesztések az egész országot érintik, mondta a főpolgármester. Karácsony Gergely ma a Kossuth Rádió felkelő című műsorában hangsúlyozta. A kormány és a főváros partnersége szükséges ahhoz, hogy egy újabb, dinamikus fejlődési korszaka legyen Budapestnek. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Összességében megfelelő volt az idei görögdinnye minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A jelölésben és a nyomon követhetőségben továbbra is akadnak hiányosságok, a nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyonelkobzásról szóló úgynevezett maffiaellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntető ítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 ezer euró értékű javak elvonását. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok is. Közben a nepáli katasztrófavédelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk. Szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
4: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
6: Tiszteltel köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok, a gazdasági magazint hallgatják itt a Spirit FM-en a Több-kevesebb címűt, amelyet Moszkál Erzsébet szerkesztett. 4 hónapos mélypontra került a forint, sokan már azt is látták, hogy 370-nél is erősebbé válhat az euró a forinttal szemben, aztán kiderült, hogy vissza tud még korrigálni, de hogy mik az okok, mik a magyarázatok, ennek próbálunk utána járni Regős Gáborral, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászával. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
6: Látom a kommentárokat, nekem meglepetés mindig, hogy vannak, akik kárörvendenek ezen, és azt mondják, hogy na kipukkadt a lufi, nem figyelembe véve azt, hogy ez sem annyira feltétlenül hazai okokra vezethető vissza, mint ahogy a forint hirtelen erősödése sem volt mindig erre rámutató. De itt most mi mozog akkor igazából, illetve mi mozgat?
7: Hát nem egy tényező mozgat azért, de van egy fő tényező, ez pedig az energiaárak kérdése. Nagyon sokat beszéltünk már az iráni háborúról, ugye február 28-a óta tart, viszont kevesebbet beszéltünk ennek kapcsán a gázáról, ugye többet az olajról, hogyha ránézek az olaj árára, az most ebben a percben 96 dolláron van, ugye Brent típusú kőolajról beszélek, ez igazából nem olyan vészes volt, ez most 100 és 120 is, ez nem azt mondom, hogy alacsony, de ezzel olyan nagyon nagy gond nincs. Amivel nagyobb gond van, az a gáz ára. Itt ugye 72 euró per megawattórán állunk ezekben a pillanatokban. Ez azért egy elég magas szint, azért a háború kezdete óta nem nagyon voltunk ilyen magasan, mint ahol ezekben a napokban vagyunk. Ugye a háború előtt ez 25 euró per megawattóra volt. Hát itt a háború, és persze ehhez kapcsolódóan a hormuzi szoros lezárása, vagy részleges lezárása mellett meg kell említeni az európai tározóknak az alacsony töltöttségét, ami szintén felfelé húzza az árat.
6: A hazai események, illetve az, ami például az euró árfolyamát az ember azt gondolná meg fogja mozdítani, az például az volt az elmúlt napokban, hogy bejelentette a magyar kormány, hogy sikerülhet megszerezni a teljes összeget az Európai Uniós támogatásból, de úgy látszik, hogy ez a piacokat különösebben nem izgatta.
7: Hát ugye egyrészt már azért sokszor bejelentette a kormányzat.
6: Valóban.
7: Másrészt ugye ezt azért már a választások eredmény után beárazta a piacát. Amikor a választási eredmény után volt egy jelentős erősödés a forintban, az részben erre volt visszavezető, részben pedig ugye arra, hogy akkor az euró zónához való csatlakozást kezdte árazni a piac. Ugye a másik részről azért ezt az Európai Bizottság még nem erősítette meg, tehát annak még talán lesz majd valamekkora szerepe. Ugye ezt nem tudjuk pontosan, mikor fog megtörténni, de várhatóan azért valamikor szeptemberben.
6: Most minden esetre a forint egy kicsikét visszaerősödött, ezek a mozgások, hogyha nincsenek óriási turbulenciák, akkor viszonylag szokásosak, tehát a kiemelkedően magasra ugró árfolyam a 371.50-ről, most 366.40 körül vagyunk. Ez nagyjából azt is mutatja, hogy a forint stabil, tehát nem tudott olyan módon gyengülni, hogy áttörjön bizonyos küszöböket, legfeljebb csak egy-egy pillanatra.
7: Hát ugye attól függ azért, mit értünk stabil alatt, azért ha csak az idei évet nézünk, nézzük volt 400-nál és 350-nél is az árfolyam, tehát azért van benne volatilitás, nem olyan nagyon durva talán most, mint korábban volt, de azért van itt még változékonyság, tehát itt még azért ezen a stabilizálással van tennivaló.
6: Szoktunk arról beszélgetni, ebben a műsorban is szó esett már róla, hogy amennyiben az euróváltás megtörténik, és Magyarország az euróvezet tagja lesz, akkor milyen árfolyamon fogunk váltani. És manapság azt szokták mondani, hogy valahol a 370-380 körül lenne a reális árfolyam váltószám. Ez most gyakorlatilag afelé mutat, vagy arra felé indult el, de hát nagyon messze vagyunk még azért ettől az euró átváltástól.
7: Így van, hát 363-70-380 az szerintem olyan vállalhatónak tűnik, azért a 400 az kicsit gyenge, ugye volt ez a 350, akkor már az exportáló cégek nagyon panaszkodtak, jó persze sok cég mindig panaszkodik, de azért akkor talán egy kicsit joggal is. Tehát valamilyen köztes árfolyam az, ami jó, de hát azért ez az eurócsatlakozás, ez ugye hát ekkorában ilyen 5-6 év múlva esedékes, hát addig még azért sok víz lefolyik a Dunán remélhetőleg, tehát nem biztos, hogy ez egy olyan kérdés, ami most aktuális, de majd 2-3 év múlva, amikor ugye RM2-be lépünk, remélhetőleg, akkor majd érdemes lesz ezzel foglalkozni.
6: Akkor ezek szerint most azt várhatjuk, hogy nagyjából ezen a stabilnak tűnő árfolyamon itt 365-370 között megragad a forint, ez lenne a reális?
7: Hát erre egy kicsit azt tudom mondani, hogy az energiárak és az iráni háború kezében vagyunk. Ugye nyilván, hogyha az energiárak még jobban elszabadulnak, az azért volt forintgyengülés, hogyha a háború rendeződne, az hozna forinterősödést. Igen, arra azért nem számítok, hogy nagyon nagy gyengülés legyen, tehát hogy mondjuk itt 3-8-ig elmenjünk, de ezt a 350-es óra optimista árfolyamot sem várom egyelőre vissza.
6: Akkor most úgy nagyjából a helyén. Regős Gábor, köszönöm szépen, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallották.
7: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Ha megkérdeznénk mondjuk autósokat, hogy útközben kivel találkoznak a leggyakrabban, akkor valószínűleg a futárokat mondanák, mert hát amelyre nézünk, mindenhol van egy futár, hol az egyik cég, hol a másik képviseletében, motorral, biciklivel, segédmotoros kerékpárral, néha autóval, de jönnek-mennek körülöttünk. És hát jönnek-mennek a politikában is most már, mert hogy például egyeztetésen jártak a családügyi és szociális minisztériumban régóta meglévő problémáik kezelésében reménykedve. Tóth Gergely, a Futárok Ligája képviselője a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm, kedvesek, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Gergő, mire jutottak a minisztériumban?
2: Hát ez egy nagyon régóta érő megbeszélés volt. Igazából mi ezt a választások előtt elkezdtük még a korábbi NGM-be, és ugye találkoztunk is ott egyik kollégával ezen a megbeszélésen, akivel elkezdtük a megbeszélést, de igazából mi a dr. Szabó Imre Szilárdot kerestük meg, hogy újra vegyük fel a fonalat. Ő az új foglalkoztatás ügyi helyettes államtitkár, és valószínűleg ő fogja végigvinni ezt a platformworkers direktíva történetet, ami december 2-től ebben hatályos kell legyen a magyar jogrendben.
1: Na ez milyen változásokat hoz a sok minden közepette, amit egyébként meg önök kérnének?
2: Hát alapvetően az, hogy végre a munkatörvénykönyvvel is érvényes lehessen a platform dolgozókra, ez a fő témája ennek a történetnek. Emellett nagyon sok minden más, tehát hogy alapvetően nőjön a jogbiztonság, legyen a munkaviszonyban dolgozónak garantált bérminimuma, legyen fizetett szabadsága, például ezek a fő belemek.
1: Hát és nyilván itt a munkaerőpiacsal is vannak dolgok, gondok, mert hogy egyre több a nem magyar állampolgár futár, akik hát egészen meglepő módon közlekednek időnként a városban, az önmagában probléma, de nyilván van egy másik ága ennek a dolognak, hogy hát hol vannak a magyar munkavállalók?
2: Hát most azt tudom erre mondani, hogy ugye az új kormányzatnak egy elég fontos topikja volt, ugye, hogy meg fogják kezelni ezt a vendégmunkás kérdést, és ugye a dr. Szabó Imre ennek is adott hangot alapvetően ezen többek között ezen a megbeszélésen, hogy mindenképpen felül kell vizsgálni a vendégmunkás vízumoknak a rendszerét, mert jelen pillanatban 24 vízum van érvényben, és ez egy elég komoly jogi visszaélésre ad lehetőséget, amire sajnos a munkaerőkölcsönzők vissza is éltek. És az még a jó hír, hogy ugye volt korábban 29 minősített munkaerőkölcsönző, és az a kormányváltás óta ebből már csak 16 aktívban, és még a 16 aktív is felülvizsgálat alatt van, tehát hogy bízom benne, hogy ez a fele így szépen lassan így meg fog tisztulni.
1: A külföldi futárok azért vannak itt, mert annyira jó a magyarországi pénz, vagy azért vannak itt, mert a magyarok nem vállalják a munkát ilyen kevés pénzért?
2: Mert a díjazások le vannak tudatosan szorítva, és hogy alacsony díjazáson magas profit miatt tudjanak működni a platformcégek, tudatosan visszajel a vízumrendszerre, toboroznak külföldi vendégmunkásokat rövid távra Magyarországra.
1: Akkor ezek szerint a magyaroknak nem elég jó az a pénz, amit a külföldiek elfogadnak?
2: Igen, mert rövid távra külföldiek ez jó lesz, vagy jó tud lenni, persze ők nagyon-nagyon sokat dolgoznak nyilván ezért, tehát többszörösen ki is vannak ők is zsákmányolva, és ezáltal persze a magyarok is ki vannak használva, hogy le vannak szorítva a díjazások.
1: Nyilván többé nem dolgozhat a magyar sem, mint a külföldi, mert akkor rögtön nem alkalmazzák.
2: Igen. Igen.
1: Az, hogy vannak külföldi futárok, az egyébként... megpróbálok egy jó kifejezést használni, valamiféle torzsalkodást a magyarok és a külföldiek között nem okozott?
2: Hát vannak ilyen hangok, tehát ugye ezt lehet látni, hogyha kiteszünk egy posztot, és próbálunk úgy megfogalmazni, hogy mi mindenkit próbálunk képviselni, aki Magyarországon él és mozog és dolgozik, mint futár, legyen az magyar vagy külföldi, és akkor erre vannak ilyen kelletlen kommentek, amik hálének mondjuk nem olyan nagy számú.
1: Egyébként a külföldi futárok mennyire vannak önökkel kapcsolatban? Mennyire tudnak velük önök kapcsolatot teremteni?
2: Próbálkozunk velük néha beszélni, de igazából saját maguk között el vannak, tehát nagyon ritkán tudunk egyel kettővel, hárommal kommunikálni, és esetleg bevonni őket valamifajta kommunikációba.
1: Mennyire látják át az ő adózásukat, illetve azt a foglalkoztatási rendet, amiben ők dolgoznak, és egyáltalán mennyire rendezett ez ma a futároknál?
2: Ez abszolút rendezetlen, inkább ezt úgy szelektálnám szét, hogy ugye vannak a vállalkozó futárok, vannak az úgynevezett flottás futárok, amiben szintén vannak magyarok és külföldiek egyaránt, és vannak a munkaerőkölcsönzőkön keresztül alkalmazott futárok. Munkaerőkölcsönzőkön keresztül alkalmazott futárok, ott teljes káosz van. Ott gyakorlatilag nincsen munkaügyi ellenőr az országban, ugye kb. 1100 munkaügyi ellenőr visszalett fejlesztve a számuk kb. 400-ra, tehát egy új munkaügyi ellenőr képzése az 2 év nagyjából, tehát egyelőre tudnak így élni és virulni sajnos. És ott van a másik nagy probléma, hogy az adózásról beszéltünk, tehát ugye a vállalkozók azok teljesen tiszták, ők online adóznak, online megy a számlázás, a NAV mindent lát, ők minden adót be kell fizessenek, és ezért magasak a költségeik, és a másik két szektorban, a flottás, illetve a munkaerőkölcsönző szektorban ott van az, ami ahol elfolyik gyakorlatilag a pénz, amiért nem tudunk beszélni úgymond adócsökkentésről, mert nem folyik be egyszerűen az államkasszába. Becslésünk szerint akár éves szinten olyan 2-3 milliárd forint is.
1: Gondolom ez a minisztériumi egyeztetésen azért elhangzott.
2: Ezek így elhangzottak természetesen, és sok más egyéb téma is elhangzott, hogy például szeretnénk bevezetni egy úgynevezett kötelező regisztrációt, amin keresztül csak az dolgozhatnak, aki regisztrálva van, és vagy vállalkozó, vagy egy 8-órás bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik. Ez egy nagyon fontos eleme volt a megbeszélésnek, amiben azért úgy, ahogy egyetértettünk. A másik, ami ilyen fontos dolog lenne, ez úgynevezett ilyen szakmásítás idézőjelben, hogy legalább azok a futárok, akik nincsenek motorizálva, láskerékpáros, illetve elektromos bringát használó futárok, legalább keresztképzést sem kell átessenek ahhoz, hogy szabályosan tudjanak közlekedni a városban. Felmerült a nyelvi képzésnek a minimuma is, tehát hogy az is legyen meg, de ez még úgymond vizsgálat alatt áll, hogy ezt be lehet egyáltalán vezetni. A másik egy nagyon komoly minisztériumi javaslat volt, hogy a PVD-vel párhuzamosan bevezetni azt, hogy a futárvállalkozásoknál minimum 20% legyen a munkaviszonyban dolgozó alkalmazottaknak a száma, ami viszont egy elég komoly védelmet tudna adni tényleg annak, aki munkaviszonyban szeretne dolgozni.
1: Ott viszont akkor nyilván az is kérdés lesz, hogy milyen bérért lehet őt munkaviszonyban foglalkoztatni. Itt valamiféle minimál központi bérrendezést elképzelhetőnek tart, vagy ez egy alkupozíció lesz?
2: Akkor az már egy erős alkupozíciót jelent, így van. Ugye eleve a minimálbér az vonatkozna erre a történetre, meg az eszköztérítés és nyilván a cégek által fizetett adó, ami ugye ezzel szemben mondjuk egy vállalkozó díjazással, tehát e felé kell úgymond haladni. És mindenképpen, ha meglesz az a kellő számú munkavállaló, akkor úgymond a munkatörvénykönyvben és egyben a szakszervezeti törvény is érvényes lesz rájuk, és akkor ilyen módon lehetséges lesz majd kollektív szerződést kötni, amiben mondjuk el lehet érni egy magasabb díjazást, ami viszont pozitív hatással tud lenni a vállalkozóknak a díjazására is.
1: Hány futár dolgozik most Gergő Budapesten?
2: Induljunk ki abból az adatból, hogy országosan az egyik cég bevallása szerint azok a futárok száma, akik egy évben legalább egy címet kivittek, annak a száma 25 ezer. Ez országos adat. Én Budapestre, aki tényleg Budapestnek főállásban dolgozik, az nagyjából az egyik cégnél 3000-re becsülöm a számokat, a másik meg 6000-re.
1: Azért ez komoly. 9000 munkavállaló, akiről úgy lehet tudni, hogy ők be vannak jelentve.
2: Hát vagy be vannak jelentve, vagy vállalkozók, vagy diák státusz mellett vállalkozók.
1: Na de akkor is, szóval rendezett a jogviszonyuk, akkor így fogalmazok.
2: Igen, tehát elég erős szürke zónában tapicskolunk finoman szólva.
1: Mit ígért a minisztérium most ezen a mostani hétfői tárgyaláson?
2: Az, hogy tovább fogunk menni mindenképpen a PVD-nek a pontjain, utána néznek ezeknek a javaslatoknak, amit ők maguk javasoltak, mint a 20%-os kvóta, a szakmásításnak a lehetőségei. Szeretnénk a szakmásításba belevenni a felelősségbiztosítást is, hogy minden futár rendelkezzen legalább felelősségbiztosítással. Akkor ugye a regisztráció az egy erős pont volt, ami mindenképpen meg fogják vizsgálni ennek a jogi hátterét, hogy hogy is mind lehet bevezetni, mert ugye nekünk az alsó hangos felütésünk az volt, ami zajlik Németországban, hogy ott a jelenleg ugye mindenki munkaviszonyban kell dolgoznom, mint futár, és a cégeket úgy hátrálnak ki, hogy flottákat hoznak létre, és azért a német szakszervezet már egy éve harcol, hogy ezek a flottákat lehessen betiltani, de hát egy borzasztó nehéz, ha csak helyi kormánypártot az ottani platformcég finanszírozza, amely az annak eseményeit. Tehát ugye egy elég necces kérdés per pillanat, tehát éve zajlanak a sztrájkok, meg a tüntetések, hogy ez ne történjen, mert hogy ez megtörténjen az, hogy történjen egy flotta betiltás. Valószínűleg ez nem fog tudni megtörténni nálunk, de viszont mindenképpen abba az irányba kell elmenni, hogy ezek a flották legálisan működjenek, illetve a PVD-nek köszönhetően az a futár, aki mondjuk flottában dolgozott eddig, tud majd direkt szerződni a platform céggel, ki megkerülve a flottát. Tehát fog ez a piac majd így ilyen módon tisztulni.
1: Legyen úgy, Tóth Gergely, a Futárok Ligájának képviselője számolt be egy minisztériumi egyeztetésről, meg úgy általában ennek a szektornak a helyzetéről. Köszönöm szépen.
2: Én is szépen köszönöm, további szép napot, minden jót.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban sötétek a jelzőlámpák ma 13 óraig a 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utca közelében karbantartás miatt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között. Valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt 15 órától 23 óráig, szombaton 8 órától 23 óráig és vasárnap 10 órától 23 óráig. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Szóláttam, annyi hibát elkövettem, de én nem így terveztem.

elrontottam, annyi mindent rosszul láttam, annyi hibát elkövettem, hidd el, én nem így terveztem, másképp is lehetett volna, a vágyam tűzét a szívem

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Rengeteget hallhattak arról, és hát szerintem még fogunk is bőségesen, hogy milyen a szezonban a termés, gyümölcs, zöldség fronton, illetve hát arról is rengeteget hallunk, hogy az asszály nem csak Magyarországot sújtja, hanem az embertelen meleg mellett szerte Nyugat-Európában komoly gondokat okoz. Pásztor Szabolcs, az Ökodomusz kutatás igazgatója körülnézett, hogy mi újság a friss hazai és déli gyümölcs árak mellett szerte Európában, úgyhogy kaphatunk erről egy rövid áttekintést. Jó napot kívánok, üdvözlöm.
3: Jó napot kívánok, és köszönöm a lehetőséget.
2: Szóval nálunk azt tudjuk, hogy vannak olyan növények, amelyek kifejezetten megsínylették ezt az elmúlt időszakot, a gyümölcsök, mert hogy kevés a nedvességtartalom a földben, így aztán a gyümölcsben magában is különösen ilyen. Az almára, a körtére mondják azt, hogy például ott nagyon komoly gondok vannak.
3: Nagyon örülök, hogy az almát említette első helyen, mert a szakmai szervezet szerint egyfajta Almageddon lesz a 2026-os évben.
2: Ajaj, akkor jön Bruce Willis is.
3: Mindenképpen lehet elképzelhető. Az előzetes becslések szerint mindösszesen 130 ezer, 140 ezer tonna alma lesz, ebből csak 50-60 ezer lesz étkezési felhasználású. Hát a tavalyi év is rossz volt, akkor mintegy 170 ezer tonnát lehetett betakarítani, de ez a mostani még ennél is rosszabb lesz. És valóban tehát a hőkupola, az asszály, a vízhiány, a korai tavaszi fagyok, ezek mind az alma termés ellenébe hatottak. Importtal ugyan tudjuk pótolni, de hát ugye a hazai lenne az elsődleges és a legfontosabb. Más gyümölcsök esetében is megfigyelhetőek voltak ilyen tendenciák, de tényleg az alma van a legrosszabb helyzetben.
2: Látunk itt árakat is az önök körképében, 615 forintos alma kilónkénti ár például az átlagos fogyasztói ár. Ha belegondolunk abba, hogy ez hajdanában már elnézést érte, a szegény emberek leghétköznapibb gyümölcse volt, és 615-ért adjuk kilóját, akkor ez ma már azért egy luxus termékké kezd leválni, főleg azok számára, akik nehezebb körülmények között élnek.
3: Mindenképpen, és egyébként ez a zöldségekre is igaz, tehát abban az esetben, hogyha valaki megfelelő gyümölcs-zöldség mennyiséget szeretne bevinni akár napi szinten, azért mélyen a pénztárcájába kell nyúlnia, és hát ez ugye látszik is a fogyasztási statisztikákon, tehát hogyha megnézzük, hogy melyik jövedelmi tizedbe fogyasztanak kellő mennyiségi gyümölcsöt-zöldséget, akkor valóban azt láthatjuk, hogy a felső kategóriákba, a felső tizedekbe tudnak mondjuk nagyjából a WHO által előírt vagy elvált szinten fogyasztani, az alacsonyabb kategóriákban nem.
2: Magyar kajszi 825, a körte 1250, a megy 1200, a szilva 750 forintos bruttó termelői áron elérhető. Ezek kifejezetten magas számok. Mi a helyzet Európában? Hogyha elmegyünk külföldre, néha meglepődünk azon, hogy olcsóbb egy külföldi élelmiszeráruházban sok minden, mint ahogy az Magyarországon van. Ez a gyümölcsökre is igaz?
3: Mindenféleképpen megfigyeltő ez a jelenség, de figyelembe kell venni például azt, hogy Spanyolországban nagyon sok korábbi gyarmatról származó gyümölcs lelhető fel, cseresznye például, vagy körte, esetleg alma, őszi barack, és ez ugye nagyon fontos áralakító tényező. Az is lényeges, esetleg alma, őszi barack, és ez

0: 3%-kal csökkent.
1: Mire számíthatunk? Nyilván az időjárásnak kitett ágazatról van szó, tehát egy meteorológiai jelentés nem egy elemzőtől kérek, ha csak nem éppen ez a szakmája. De az minden esetre egy érdekes kérdés, hogy van-e piaca ilyen áron a magyar gyümölcsnek, és lehet-e piaca egy kicsit olcsóbb külföldinek?
0: Hát alapvetően a olcsóbb külföldi erős verseny generál idehaza. És azt lehet látni, hogy a főszezonban például a dinnyének az importált termékekkel kell versenyeznie, nyilván szezonon kívül az importnak nincsen hazai párja. Ugye azt lehet mondani, hogy ez egyre nagyobb nyomás a hazai termelőkön. Az, hogy van-e a hazai termékeknek piaca, arra egyértelműen igen a válasz, hiszen a hazai jó minőségű, egészséges, kisebb a műtrágya használat idehaza, mint például Nyugat-Európában, hogyha például azt nézem, hogy mennyi műtrágyát használnak Magyarországon, illetve Belgiumban, akkor többszörös az eltérés, sőt lehet, hogy kétszámjegyű az eltérés. Úgyhogy valóban kihívások előtt áll a zöldség, illetve a gyümölcs ágazat, és ahogyan ön is mondta, azért nehéz jósolni, mert például a mostani helyzetképet négy tényező befolyásolta, csak címszavakban nagyon rossz volt a 2025-ös bázis. 2026-ban sokkal több gyümölcs került a piacra, erős lett az importverseny, és ahogy már említettem, az erősebb forint olcsóbbá tette az importot. Hogy ez hogy lesz majd 2027-ben, azt tényleg egyenlőre nem lehet tudni.
1: Köszönöm a tájékoztatást, tehát valóban majd megbeszéljük egy év múlva, ha úgy van, hogy hogyan alakult ez a 27-es esztendő. Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz kutatási igazgatója volt a vonalban. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
1: Viszonthallásra, és elbúcsúzom önöktől is, ennyi fért ma a Gazdasági Magazinban, a Több Kevesebb című műsorban. Jelentkezünk holnap ugyanebben az időben friss hírekkel, információkkal. Tartsanak akkor is velünk, viszonthallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos idő várható, elszórtan záporokkal. Béremelésre számíthatnak a szociális dolgozók. Megfelelő volt az idei görög dinnye minősége. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Megvizsgálja a büntetőeljárások elhúzódásának okait a kormány. A tegnapi szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. A Széchenyi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetője szerint az eljárási törvényben már most megvannak azok a jogintézmények, amelyek gyorsíthatják az ügyeket. Bartko Róbert a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, nem a határidőket kellene rövidíteni, hanem a már meglévő lehetőségek alkalmazási körét bővíteni. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Összességében megfelelő volt az idei görögdinnye minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A jelölésben és a nyomon követhetőségben továbbra is akadnak hiányosságok, a nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható, a szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos időre számíthatunk, szombaton elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. Vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét, és szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is. Köszönöm, hogy minket választottak, mondom is a témajavaslatokat. 105 millió forintot keresett tavaly Sadl György megvádolt felesége. A hölgy is végrehajtóban irodája, őt magát felfüggesztették, a cége azonban működhet, és hát, amint látjuk, nagyon jól teljesít a cég. 105 millió volt a nyereség. Mindemellett Sadl Györgynek is van végrehajtói irodája, és az is működhet, hiszen nem az irodát függesztették fel, hanem a tulajdonost, Sadl Györgyöt, aki valahol a Balaton partján sínlődik, nyomkövetővel a lábán, de a cége termel, úgyhogy anyagilag ők elég jól megvannak. A második témajavaslat, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelölése olyan hullámokat kavart a Tisza szimpatizánsok körében, hogy a Tisza frakció levelet írt számukra, amelyben türelmet kérnek, azt azzal érvelnek, hogy várjanak a szimpatizánsok, várják meg, amíg munkába áll a hivatal, az elnökkel az élén, és a teljesítmény alapján hozzanak majd ítéletet. A harmadik témajavaslat pedig az, hogy Magyarország ismét blokkolta Ukrajna csatlakozási tárgyalását a magyar kisebbségek jogaira hivatkozva, illetve arra, hogy a régóta csatlakozni kívánó nyugat-balkáni országok számára egy arcúcsapás volna, ha Ukrajna beelőzni őket ebben a folyamatban. Nem beszélve arról, hogy Ukrajna háborúban álló ország, tehát nagyon sok problémával, gonddal küzd. Ezeket javaslom, de bármiről beszélhetünk, Istvánnal kezdünk, parancsoljon, üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok, Ferenc! A következő, ezt szeretnék először hozzászólni, az előző betelefonáló úr, az fideszes úr, ott elkezdte, hogy a rendszerváltás óta kellene számunk érni az embereket. Véleményem szerint is, de ez már szerintem egy elfutott dolog, mert én tudom, hogy annak idején, a rendszerváltás idején ugye a gyárak megvételét azt úgy rendezték, hogy a bankhoz közelből, sőt haveri körbe adtak hiteleket, azt utána a gyárat csődbe vitték, és vissza se kellett fizetni a hitelt, amit kaptak. Ugye ezzel kezdődött ott. És akkor utána, amikor ez szóba került, akkor az volt rá a válasz, hogy egy tőkés osztályt akarnak kialakítani Magyarországon azért, hogy a külföldi tőke vigye el az összes pénzt Magyarországról. Ez volt a magyarázat.
2: Egyébként most is, 2010 után is hasonló magyarázat volt, hogy létre kell hozni egy nemzeti tőkés osztályt. Úgyhogy itt ezek a szövegek nem változnak.
3: Hát az azért mondom, de ez is csak másról nem szól, csak hogy hivatalosan lophassanak, ez a lényeg a dolognak. Én tudom, hogy a Gyurcsányt szitták azért, hogy eladja az állami gazdaságokat, eladott kettőt, akkor a Fidesz palávert csinált. Utána, amikor hatalomra jutott, azóta hány állami gazdaság van Magyarországon? Szerintem egy se. Már a többi tizet ő simán eladta saját magának.
2: Hát amúgy a Fidesz hamarabb volt hatalmon, mint Gyurcsány Ferenc, tehát már a 98-2002-es ciklus végén elkezdték eladogatni az állami gazdaságokat, úgy emlékszem. Gyurcsány Ferenc meg csak 2004-ben jött.
3: Kettőt adott el, akkor föl volt teljesen feláborodtak, és aztán volt 12 vagy 14, de most ma hány van? Egy sincs.
2: Igen.
3: Azért mondom, hogyha ebbe belemegyünk, akkor tényleg itt aztán a fél országot börtönbe lehetne csukni.
2: Hát annyit nem, de sok disznóság volt, sajnos teljesen igaza volt az előző telefonálónak, hogy a rendszerváltás maga egy átverés volt bizonyos szempontból.
3: Már többek között ebben, hogy a gyárakra adott hitel, meg utána nem kellett visszafizetni, az OTP volt ebben az éven. Tehát akkor nem tudom, hogy akkor is ugyanaz a vezér volt a hatalmon, mint most. Tehát ő nagyon jól lavírozott itt a pártok között.
2: Hát ez is egyfajta tehetség.
3: Gondolom, hát persze, már gondolom azért, mert mindenkinek adott. Ennek is, annak is, és mindenki.
2: Ez már csak így megy, hogy a gazdag szereplők mindenhol megpróbálnak jól feküdni, bebiztosítani magukat, több lóra tenni, hogy akárki lesz a befutó, jól járjon.
3: Hát az az. Na jó, azért csak ennyit akartam a régebbi dologról elmondani. Én pár napja betelefonáltam, akkor azt mondtam, hogy miért nem tartóztatták le ezeket az urakat már. Már ha valaki ellop a boltból 5 milliót, akkor ugye egy tanú azt mondja, hogy én láttam, azt akkor egybe börtönbe csukják. Hát itt mondtam, én jelentkeztem is tanúnak, hogy...
2: Emlékszem, hogy, igen, hogy majd ön akkor tanúsítja.
3: Hát én tanúskodok, hogy én láttam, nem kell látnom. Ennek örülök, ma reggel hallottam az András műsorában, a szerkesztő Averia műsorában, hogy egy ügyvéddel beszélt, hogy olyan törvényt módosít a visszapárt, hogy csak a bűncselekményt kell bizonyítani a hatóságnak, bűncselekményt, és utána utána aki elkövette a bűncselekményt, a továbbiakban ő neki kell bizonyítani, hogy ő nem követette semmit.
2: Tehát a gyanús, igen, tehát ez arról szól, hogy a bizonyítási kényszer megfordul, tehát hogy nem a hatóságnak kell bizonyítani, hogy valaki úgy gazdagodott meg, hogy nem volt erre legális, nem volt ehhez legális bevétele, hanem ha rábizonyítanak egy bűncselekményt onnantól, ő bizonyítsa be azt, hogy már pedig most ő legálisan gazdagodott meg, és nem lopott.
3: Így van.
2: Igen, na, igen.
3: Ennek nagyon örülök, és ezzel én meg vagyok elégedve, hogy ha ez az új MDM elnökének a ötlete volt, ez akkor maradjon is, mert ez egy csodafegyver lesz. Én erre kíváncsi vagyok, csak remélem alkalmazzák is. Mert ugye családtagoktól, ismerősöktől, sógoroktól, mindenkitől vanyolálkozást lehet végezni. Ugye, ha kiderül, hogy ő általa kapott szemétől, olyan szemétől kapta, aki állami vagyont állapot.
2: Tehát, hogy magyarul nem azt nézik csupán, hogy a tulajdonos elkövetette bűncselekményt, mert lehet, hogy ő ártatlan, de az a vagyon, ami a nevén van, viszont bűncselekményből származik, ilyenkor le lehet foglalni ezt a vagyon, de azt mondják, hogy ez a lehetőség eddig is fennállt, én nem tudom, mert nem ismerem ilyen szinten a jogszabályokat. Magyar Péter erről írt, hogy ez így lesz, de valaki azt mondta, hogy ez eddig is így volt, vagy eddig is lehetett ezt alkalmazni. Lényeg az, hogy haladjanak, de hát még csak két napja dolgoznak.
3: Mert azt mondom, hogyha egyszerű a dolog, mert ha valaki kapott állami támogatást, és ha nem arra használta fel, amire kapta, akkor már is állami vagyon sikkasztása, lopása áll fenn. Ha 5 milliót kapott, akkor is az áll fenn, és akkor utána már a többi vagyonát bizonyítani kell neki, hogy honnan van. Tehát én legalábbis remélem, hogy így lesz. Remélem, hogy így.
2: Meglátjuk. Óriási a várakozás, az biztos, az kihallatszik szinte minden telefonáló szavaiból.
3: Na, és akkor mi volt még a két téma? Ne ugye.
2: Tehát van az, hogy Sadl György felesége, aki szintén végrehajtó, de felfüggesztették, hát, sőt vádlott, attól még jól ketyegnek a cégek.
3: Hát ez megint vicc, és még hatalom, amikor a munkájával kapcsolatban ugye lecsukják, akkor még tovább végezheti a munkáját.
2: Ez a vicc. Cége, hát ez olyan, hogy mert valaki alapított egy céget, vagy van egy cége, nem tudom, hogy 100%-ban tulajdona, attól, hogy a tulajdonos börtönben van, maga a cég hát nem követett el bűncselekményt feltehetőleg, tehát működhet a cég.
3: Cég tevékenységével kapcsolatban zárták le. A cégnek a működését is meg kellett volna szüntetni, nem csak lecsukni a főnököt, hanem a cég működését is meg kellett volna szüntetni.
2: Lehet, hogy ott, szerint. Hát igen, így józan parasztészel ezt mondaná az ember, hogy nehogy már a cége működhessen, de jogászok azt mondják, hogy a jog alapján ezt nem lehet megtenni. Ha maga a cég az jogszerűen működik, attól, hogy a tulaj egy bűnözőnek tűnő ember, mert hiszen jogerősítélet nincs.
3: A bűncselekményt a cégén belül követte.
2: Hát ez nem biztos lehet, egyébként. Olyan? Nem biztos, hogy a cégén belül.
3: Önállóan nem volt végrehajtó. De ő nem, magánszemélyként nem volt végrehajtó, hanem a cégen keresztül volt végrehajtó. Én azért nem értem ezt, ez megint ilyen, na mindegy. Jó.
2: Tehát az volt a helyzet, hogy Sadl György óriási kenőpénzeket szedett más végrehajtóktól a vád szerint, hogy őket pozícióba tegye.
3: De, hogy a cége ne foglalja le a házat. A
2: tehát magyarul nem a cége korrumpálta, vagy szedett mondjuk így pénzeket más végrehajtóktól, hanem
3: ő... Amelyen azt a céget kirányította ő.
2: Tehát ez egy bűncselekmény volt, itt nem voltak papírok meg szerződések, itt Sadl György azt mondta, hogy gyerekek, végrehajtók akartok lenni, ennyi az ára. Tehát ő maga ezt a bűncselekményt követte a vád szerint. Ebben a cége nem volt benne formálisan, ezért a cége az működhet. Tehát ez nagyon furcsa helyzet, de valahogy a jog alapján ez jött ki.
3: Ez számomra érthetetlen, de hát gondolom sok.
2: Nyilván felláborító, csak azt mondom, hogy jogilag ezt így meg lehet magyarázni.
3: És akkor lábszáron elhelyezett.
2: Nyomkövető van, de attól még kimehet a McDonald'sba, ha megéhezik, vagy a Balaton Sandra egyet csapatni.
3: Sosszom, ha jól tudom, a háza, és akkor így Siófokon randali rosszat össze-vissza.
2: Csapat vered, ha úgy gondolja, gondolom én, lemegy a Balaton Sandra. Haverok, buli, Fanta, nyomkövető, mi fáj?
3: Azért mondom, ezt a jogrendet is helyre kell rárakni, szerintem most már ez a vicc, amit csinálnak. És akkor a harmadik, mi volt már azzal kapcsolatban? A
2: harmadik Ukrajna uniós tárgyalás csatlakozását blokkolja továbbra is.
3: Teljesen egyetértek Magyar Péterrel, mert én is azt mondom, hogy akik már 5 éve vagy 10 éve sorban állnak, akkor azokkal kellene folytatni a tárgyalásokat, nem az Ukrajnát, aki háborúba áll, azt különleges eljárásra bevenni, mert csak azzal rosszul járunk, szerintem is. Hát a törökök hány év óta akarnak EU-s tagok lennek? Már NATO-ban azt bevették őket, de az EU-ban már 30 éve nem vették.
2: Igen, szerintem már arról le is mondtak lassan.
3: De hát azért ez vicc.
2: Mondjuk azért egy olyan berendezkedési ország, mint Törökország, ez az elnöki rendszeret, ez minden, csak nem demokráciával az ellenzéket hát lesittelik.
3: Az,
2: szóval
3: az
2: totál alásná az uniós értékrendet.
3: Hát nem, de a török rendszer nem volt mindig ilyen. Ezelőtt 20 évvel valószínűleg fölvették volna, mégse vették föl. Most 30 évvel próbálkoznak, de még mindig nem veszik föl. Most ott is, amilyen elnök van, én is azt mondom, hogy ne is vegyék. De hát azért ott 30 évvel próbálkoznak. És akkor Ukrajnát meg fölvesszük 3 év alatt.
2: Egyébként így sem. Így sem lenne gyorsított felvétel, tehát ezt tudva levő, hogy ami 35 vagy 71 ponton akaszthatja meg, vagy 27 helyen még Magyarország, az csak Magyarország és más ország is megakaszthatja bármikor ezt a folyamatot. De most ez a friss hír. István, köszönöm, hogy hívott.
3: Akartam a mai...
2: Rendben. További szép napot, viszont hallásra. Feri bácsival folytatjuk, akivel már beszéltünk, és a gondos órákról szeretne, ha jól emlékszem, beszélni. Parancsoljon.
4: Kívánok. Hát az előző, ez csak annyit, hogy ez a Kavics dolog, ez a megemlékezés a Covid-ban elhunytaktól, ez sehol a parlamentben senki nem szólalt föl, hogy létezik ilyen. Tehát, hogy közel 40 valány ezer ember emlékeztek meg egy-egy kavics formájában. Ezen sokan nem tudnak, nem is hallottak róla, viszont iszonyatosan sok ember van halottak napján. A másik, hát a gondos óra program, nekem van gondos órám is, meg van egy másik órám, illetve nem órám, a riasztóm, én egyedül élek, ezt kimondottam az egyedül élek élőknek, mesélem el, hogy van egy szerződésünk az önkormányzattal, ahol aláírva kaptak egy kertes házban lakom egy kapukulcsot, amivel megnyomom ezt a bizonyos nyakbakaszhatós riasztót, felveszi a központ, és ők riasztják a mentőt, a tűzoltót, a stb. Stb. Előbb kiírnak, mint a mentő, és kinyitják a mentőknek a kaput. Uh-huh. Vagy ez a jó. Megfelelő szervnek.
5: Igen.
4: Nekem a gondos óránál volt egy esetem, mikor megkötöttem, be kellett jelölöm egy úgymond kedvezményezettet, hogy kit kell értesíteni akkor, hogyha el fog vinni a mentő, vagy bajba kerülök. Igen. Most ő tőlem ugye napközben dolgozik, és tőlem 8 körzettel, illetve
5: kerülettel arrébban. Magyarul világos, tehát, hogy ez a kerületi kezdeményezés, ez jó, mert ez gyorsabban odaér. Azt kérném, hogy folytassuk innen, jó, mert a reklámszünet jön, de érdekel a sztori, meg hát aztán lehet, hogy még rátérne esetleg a visszaélésekre is, mert ugye erről is szó van a hírekben, hogy a Fidesz kihasználta ezt a programot. Szóval igen, picit türelmet kérnék öntől is, meg jó. A kedves nézőktől néhány perc reklám, aztán jövünk.

az interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban vasárnap futóverseny miatt lezárásra kell készülni a budai és a pesti alsó rakparton, az Árpád fejedelem útján, a Műegyetem rakparton, a Szabadság hídon, illetve a Szent Gellért téren is. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Hétköznapokon 18:30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sötétek a jelzőlámpák ma 13 óráig a 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utca közelében karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Hétvégén a H6-os hévrövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Feri bácsival folytatjuk, tehát arról kezdtünk beszélni, hogy van a gondosóra, de van egy másik riasztórendszer is az ő kerületében, és ez az utóbbi nagyon jól működik. Igen. Parancsolja.
3: Ez már régóta működik, tulajdonképpen ezt koprintották le, mert ez úgy működik, hogy szerződést kötünk az önkormányzattal, és napi 200 forintért, úgymond háromszor hívták ki a mentőt, ők hívják ki a mentőt vagy a rendőrséget, kinyitják nekik a kaput, megvárják, míg a mentő elvisz, majd mikor elvitt a mentő, ők bezárják a kaput, kertesházban beszélek, egyedül élek, hát ez arra vonatkozik, akinek nincsen társa.
2: Igen.
3: És még kétszer meg is locsolják, két hétig benn vagyok a kórházba a kertet.
2: Világos.
3: Hát ezt kopintotta le a gondos óra program 2023-ban, ahol 102 milliárdot terveztek be, illetve 30 milliárd működtetésnél 107 milliárd lett, amiből a euró kifizetett 103 milliárdot. Majd folytatja azzal, hogy kimondottan a 65 év felüli magyarországi lakosok juthatnak hozzá, teljesen ingyen, sem a beszerzésért, sem a működtetésért, sem a kiszállításért nem kell fizetni. Ugyanez hozzáteszi a magánpiac egyik legnagyobb hazai szolgáltatónál, SOS Központ Kft-nél a 65 éven felülieknek 12 hónap hűségidővel, az első évben 78.500 forintba került, második esztendőtől szolgáltatónál 32.000 forintot kell fizetni, ekkor a segélyhívóra és tartozékaira már nem kell költeni, csak a tápfelügyeletre.
2: Igen.
3: Kék sorokban az országos program ugyanazt a kínai eszközt használja, mint az SOS Központ.
2: Igen.
3: A szolgáltató pedig a 4X NRT, a kormány kedvenc udvari beszállítója, a társaságot Mészáros Lőrinc társaság Mészáros Lőrinchez tartozott, vagy Mészáros Lőrinc korábbi jobbkeze, Jászai Gellért lett a többségi tulajdonos. Tehát úgy mutatták be ezt a készüléket, hogy a kormány adja ingyen, ezzel szemben ennyibe kerülne, és vigyázunk rá. Mikor felhívtam őket, hogy ne haragudjon, de nem tudnak bejönni a mentősök, mert nem tudjuk elérni a hozzátartozómat, akinek van tartalék kulcsa. Azt mondja, nincs fölhatalmazva, hogy erre válaszolja.
2: Igen.
3: Hát ezt szeretném csak elmondani, hogy ez egy akkora rablás volt, mert először is a euró adta hozzá a pénz.
2: Az unió.
3: Az unió. Utána pedig ilyen szöveg, hogy ennyibe kerülne, meg annyiba kerülne, de nem mondják el azt, amit az elején mondtam, hogy kimondottan egyedülállókra nagyon-nagyon jó, mert hallottam, hogy felintézték, hogy fát hoztak meg, mint nem igaz. És ebből valakik nagyon-nagyon nagy összeghez jutottak hozzá, mert az uniót váltak 95%-ban az egész költséget. Én csak ennyit szeretném.
2: Köszönöm szépen, hogy elmondta.
3: És van ilyen lehetőség, hogy a önkormányzat tud segíteni ilyen. Tehát szerződésben van egy kulcs, és felelnek érte, fölöltöztetnek, becsomagolnak, mint aki kórházba megy.
2: Igen.
3: Vigyázzak rá, az egyedülálló emberek, nagyon nagy segítség. Ezt a másik, az SOS központ, vagy a gondosóra nem látja, nem csinálja meg, be se tud jutni a lakásba.
2: Értem. Köszönöm, hogy elmondta, ez hasznos volt mindenkinek. További szép napot önnek, szól, akit érint a dolog, vagy szeretne ilyen szolgáltatást, az keresse meg a saját önkormányzatát, hogy ott működnek-e ilyen, vannak-e ilyen lehetőségek. Sándorral folytatjuk, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket is, önt is.
2: Parancsoljon.
4: Meg szeretném kérdezni, hogy a torockai elszámoltatás, illetve vizsgálat meddig tart időrendszerint, mert én nem úgy, hanem úgy tudom, hogy 90-ig fogják vizsgálni az ügyeket. Ugye, jól tudom.
2: Most arra gondolt, Toroszkai Lászlót bízta meg Magyar Péter a végrehajtási visszaélésekkel?
4: Igen. Igen.
2: Dátumot nem tudok, de majd mindjárt beütöm ide a keresőbe, hogy honnantól. És egyébként ezt miért kérdezi?
4: Ha, mert előbiztem, mindenki mondta, hogy a tiszta kormány csak a Fidesz üldözi meg minden, és ugyanakkor ez a vizsgálóbizottság, ez egészen visszamegy 90-ig a toroszkai vezetésével. Én ezt úgy tudom, a tévéből így láttam.
2: Mindjárt megnézem, hogy mit ír.
4: Jó. Köszönöm szépen.
2: Igen, önnek van igaza, azt írja az egyik cikk, hogy 1994-ig visszamehetnek a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság. Itt van, talán meg is tudjuk mutatni, hogyha bejön, 1994-ig nyúl vissza a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. Igen. Ez egy friss cikk, július végén.
4: Elég régóta tudatosságban van, mert ezt a Toroczkai, amikor a Péter megbízta, a miniszterelnök úr, akkor kétségbe volt esve, hogy milyen hatalmat kap. Erről lehet emlékezni, hát azt nem tudom, akik betelefonálnak, miért nem néznek utána ezeknek a dolgoknak, és vádaskodnak. Ugyanúgy az Európai Ügyészség is dolgozik a kivizsgálásokba, az Magyar Ügyészség, a rendőrség is. Nem tudom, hogy miért kell ebből ilyen nagy problémákat csinálni sokszor.
2: Ezek különböző szervezetek, tehát például az európai...
4: Rendben van, csak ne a mindig a mennyasszonyt akarjuk, hanem nézzük meg az egész társaságot.
2: Értem, tehát a Toroczkai féle bizottság 94-ig nyúlik vissza, az Európai Ügyészség 2020 vagy 2021-ig fog tudni visszanyúlni. Tehát azért mondom, hogy ahány ilyen bizottság, intézmény, szervezet, a különféle határidőkkel dolgozhat.
4: Igen, csak akik betelefonálnak és elkezdenek beszélni a 94-es dolgokról, nyugodjanak meg, a Toroszkai László fogja kivizsgálni az ügyeket.
2: De ő a végrehajtási visszaéléseket vizsgálja, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal sokkal nagyobb merítéssel dolgozhat, viszont alapvetően a NER másfél évtizedét fogja vizsgálni. Tehát itt
4: az a Toroszkai azt, amit kivizsgál, és büntetés ügybe lehet vonni, feljelentést lehet tenni, azt az ügyészség fogja kivizsgálni. Én szerintem legalábbis.
2: Rendben. A lényeg az, hogy minél több bűnös kapjanak el, és minél több pénzt hozzanak vissza.
4: Hogy az emberek nem tájékozódnak, hanem csak felkapják a fejüket, és betelefonálnak, és lobog a hajuk.
2: Ez már egy ilyen műfaj, mindenki ért mindenhez, mindenkinek vannak ötletei, javaslatai.
4: Nagyon szépen köszönöm, csak azt ilyenkor hozzá kellene tenni, Ferenc, amikor keresik a bűnösöket 90-ig, akkor önnek is éppen úgy be kellene szállni ebbe, hogy van ilyen egyesület.
2: Rendben. Köszönöm szépen, hogy hívott, Sándor, további szép napot. Jöhet a következő kedves hallgató, van még 5 percünk. Szóval türelmet kér a szimpatizánsoktól a Tisza frakció MVVH ügyben. Azt mondják, hogy tisztában vannak vele, érzékelik azt, hogy megosztotta a Tisza tábort. Egyébként volt egy szavazás a keddi aktuálban, és olyan szavazás még nem volt, hogy szinte döntetlen lett. Azt kérdeztük a kedves nézőktől, hogy erodálni fogja a Tisza támogatottságát ez az elnöki kinevezési folyamat, meg az elnök személye, vagy nem. És a szavazók fele azt mondta, hogy igen, ez meg fog látszani a következő kutatásokban, a szavazók fele meg azt, hogy nem. De a lényeg az, hogy ez a kérdés is azt mutatja, hogy tényleg nagy megosztást hozott Unger Anna kinevezése, és hát ezért kért türelmet a Tisza frakció. Gáborral folytatjuk, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, én Miskolcról telefonálok. Napokon keresztül látom a tévébe, hogy foglalkoznak ezzel az azbeszt problémával ott a Dunántúlon.
2: Igen.
5: Hogy meg kell oldani, ugye, mert környezet szennyező. Engem az irritál, illetve az zavar, hogy azt a részét nem nagyon bolygatják, hogy hogy került ide ez az azbesztes zúzalék, vagy nem tudom minek.
2: Kőzúzalék, igen. Zúzott kő azbeszt szennyezéssel.
5: Igen. Hogy gyakorlatilag adott ez a probléma, tudom, hogy nagyon komoly probléma, csak valahogy az apölött úgy elsiklik mindenki, hogy ki adott erre engedélyt, hogy került ez Magyarországra, ez a környezet szennyező dolog. Hogy ezt valahogy nem bolygatja szerintem senki.
2: És ön tudja a választ, vagy pedig csak most felhozza, hogy miért nincs erről szó?
5: Így, ahogy mondja az utóbbi.
2: Az utóbbi. Én nem tudom. Én se tudom.
5: Én Miskolcon lakom, mert az messze van hozzám, tulajdonképpen engem annyira nem érint.
2: Világos.
5: Konkrétan, de hát azért ez egy országos probléma, vagy hogy fejezzem ki.
2: Hát gondolom nem arra adott engedélyt bárki is, hogy szennyezett, zúzott kő érkezze, hanem engedélye volt az adott cégnek, hogy zúzott követ hozhasson, vagy magyar cég vehessen az osztrák féltől, és utóbb derült ki, hogy itt azbeszt által szennyezett, zúzott körül van szó, tehát inkább így raknám össze. Nyilván senki nem lobogtatott papírt, hogy nekünk olyan kövünk van, ami jó áron van, csak éppen életveszélyes anyagokat tartalmaz.
5: Hát csak én nekem az a véleményem, hogy ezt a problémát azoknak kellene megszüntetni, vagy annak kellene megszüntetni, aki ebbe közreműködött, vagy elintézte ezt a problémát. Most itt mondjam azt, hogy Magyar Pétert elkérzik ebből a problémával, hogy mi legyen, hogy fel kell szedni, vagy le kell bitumennel takarni, meg ilyesmi. Hát de könyörgöm, ennek van egy akkora költsége, gondolom, hogy ez nem 2 forintról szól, igen, hogy ennek komoly költsége van, és én most is úgy vagyok ezzel, mint a Sandro Böhner problémával, hogy ezt azt is nem tudom hány éve tárgyalják, már nem sikerült érdemlegesen semmit intézni, mert Sandro ott a Balaton partján virágzik, meg él, mint Marcia Hevesen, de hát az egy másik téma. De én nekem az lenne a véleményem, hogy ezzel kapcsolatban, én nem tudom, hogy mit lehet ezzel kapcsolatban intézni, én nagyon egy kis ember vagyok, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, csak engem annyira irritál ez a dolog, nagyon igazságtalannak tartom, hogy ezt a részét valahogy nem bolygatja senki.
2: Itt mondom akkor a választ, tehát hogy a burgenlandi bányákból származó kenőanyagot egyszerű építőipari alapanyagként útburkoláshoz, zúzaléknak hozták be magán- és közúti beruházásokhoz, tehát a szokásos ügymenet zajlott, nyilván nem kötötték az orrukra, az az exportálók, hogy ez szennyezetkő. A behozatal normál áruforgalomként zajlott, a szállítmányok kísérőkmányában nem szerepelt a veszélyes anyag. Tehát most vagy tudta az osztrák bányász, bánya tulajdonos, hogy szennyezett anyagot ad, de vagy nem tudta, ez sem derül ki ezekből, de nyilván nem tüntette fel a kísérőlevélem. Tehát a magyar fél, aki behozta, az jó hiszeműen járt el, az osztrákról ezt nem biztos, hogy kijelenthetjük. Most kirobbant a botrány, nyilván az osztrák felett is nagy felelősség terheli, vagy főleg őt.
4: De ki lesz ez vizsgálva ön szerint?
2: Igen, Magyar Péter azt mondta, hogy a felelősséget viselnie kell az osztrák akkor félnek. Hát ez elég erős üzenet, hogy nem csak a felelősséget, hanem a következményeket, az anyagi kárt is. Meg ha volt esetleg egészségügyi károsodás, és azt lehet forintosítani, akkor azt is. Úgyhogy ez elhangzott akkor, konkrétan.
4: Akkor ez jól hangzik, ez tetszik nekem.
2: Volt egy közös kormány találkozó az osztrákokkal pár héttel ezelőtt. Nyilván nem egy tárgykörben, hanem általánosan a kapcsolatok javítása érdekében, de ott mondta Magyar Péter, tehát nem udvariaskodt el a dolgot.
4: Hát nyilvánvaló, hogy nem megy ez egyik napról a másikra, elég hosszadalmas tortúra lesz ezzel. Vagy. Na az a lényeg akkor lényegében, hogy fog születni valamilyen kivizsgálás.
2: Hát határozott elvárása, igen, a magyar félnek, meg hát nyilván az érintett lakosság is teljes joggal fel van háborodva, ki van akadva.
4: Hát nem véletlen, akit ott közvetlenül érint.
2: Persze.
4: Hát akkor most már megnyugszok. Köszönöm szépen az információt.
2: Köszönöm szépen. Viszont hallásra minden jött. Van ilyen is, aki megnyugszik a fórum után, van, aki nem. Kedves nézők, ennyi volt ez az adás. Délben a híradó után, illetve a déli híradó után jövünk legközelebb a viszontlátásra.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos idő várható, elszórtan záporokkal. Nyílt levélben fordul a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége. Nyilvánosak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Egy hetet kapott a gazdasági és energetikai miniszter arra, hogy jelentést tegyen, milyen körülmények és mulasztások vezettek a kritikus paksi üzemeltetési helyzethez. A kormány szerint szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó felülvizsgálata. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból az is kiderül, hogy Kapitány Istvánnak október végéig kell előterjesztést készítenie, hogy milyen tényezők befolyásolják a villamos energiaellátást, és milyen intézkedéseket kell hozni a műszaki, jogi, gazdasági kockázatok elkerülése érdekében. Nyílt levélben fordul a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége, azonnali kormányzati beavatkozás sürgetve a szektor romló működési feltételei miatt. A szervezet szerint 6-700 vidéki családi vállalkozás ellehetetlenülése fenyeget, ami munkahelyeket és helyi szolgáltatókat is veszélyeztet. Nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket kérnek. Megerősíti a kormány Magyarország részvételét az Európai Unió Bosznia-Hercegovinai békefenntartó műveletben. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint megduplázták, így 300 főre emelték a magyar katonai létszámot. Ezen túl hosszabb ideig, 3 hónap helyett több mint 1 évet töltenek kihelyezett szolgálatban a békefenntartók. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki egy budapesti konténerben 21 ezer darab elektromos és 5 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát tárolt értékesítési céllal. A terhelt az adófizetés elmulasztásával több mint 100 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A hatóságok a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt döntöttek a kényszerintézkedés mellett. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra 31 fokig melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm ismét a kedves nézőket. A témák változatlanok, úgyhogy nem mondom el. Lászlóval kezdünk, parancsoljon.
3: Jó napot kívánok.
2: Parancsoljon, adásban van.
3: Na. Igen, tudom, hogy a tévére van halkítva, látom, most már önt az a szerkesztő úr.
2: Ez szétmentés volt.
3: Nagyon igen, parancsoljon. Nagyon nehéz kimondani a nevét. Nagyon nehéz kimondani. A maga nevét. Na hát a végén, hogy na kérem tisztelettel, Ukrajna háborúban áll, és háborúban álló országot pedig nem vesznek fel az Európai Unióba. Azt hiszem, az le is van írva az Európai Unió alapszabályába. És egy rész valamit blokkolt ez a kormány. És de bármelyik szakaszban blokkolhattak bármit, bármelyik tárgyalási szakaszban. Utána egy másik részt folytathatják. Hát Ukrajna talán 20-25 vagy 30 év múlva csatlakozhat az Európai Unióhoz. Na, a másik, az még egy kérdés. Miért küldték el Tóth Peti Lilit?
2: Hová? Honnan?
3: Hát nem rúgták ki az ATV-ből?
2: Nem, dehogy is. Ez valami álhír.
3: Hát az tegnap előtt elbúcsúzott, hogy többet nem mond be az időjárás jelentéseket.
2: Igen, hát attól, hogy nem mond időjárás jelentést, más szerepben még fel fog tűnni.
3: Akkor jó.
2: Úgyhogy csak figyelje a műsorokat.
3: Rendben van, csak erre voltam kíváncsi, hogy nem egy valami ezért volt, tehát akkor csak időjárás nem mond be.
2: Igen.
3: A másik erről Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról. Hát ezt kérem tisztelt, az, mint a Tiszapát ugyebár megszüntette a Fidesz állvót, a Szuverenitás Védelmi Hivatalt, csak létrehozta a sajátját.
2: Nem, ez teljesen óriási különbség van. A Szuverenitás Védelmi Hivatal az a civilek vegzálására, meg az ellenzék vegzálására létrejött rendkívül visszataszító szervezet volt, a Fidesz párt céljait szolgálta volna. Ez meg arról szól, hogy amit elloptak öntől, meg tőlem, meg a polgártársainktól, a magyaroktól, azt a vagyont feltárja, megnevezze a felelősöket, és ha lehet, szerezze vissza a vagyonnak minél nagyobb részét, és büntesse meg a tolvajokat. Óriási a különbség a kettő között. Nem lehet egy lapon említeni a két szervezetet?
3: Na, ezt én is tudom. Ezt én is tudom, hogy az arról jött létre, hogy az ellenzéket végzalja, de hát kérem tisztelettel, egyrészt nem tudják emberekkel se feltölteni, honnan vezet, vagy a rendőrségtől, meg az APEC-től, meg a többiek.
2: László, az a helyzet, hogy szerintem, ahogy én nem látok a jövőbe, megkockáztatom, hogy ön sem lát a jövőbe, tehát, hogy nem fogják tudni feltölteni. Lehet, hogy ön így gondolja, én majd a tények alapján fogok ítéletet mondani, de nem kettő nappal a működés megkezdése után. Miért ne tudnak feltölteni?
3: Hát majd a rendőrség, meg az APEC, meg a többiek majd nem mondanak a szakembereikről.
2: Nem az én dolgom megmondani a módszertant, de hát ha erre vállalkoztak, hogy lesz egy hivatal, ami üldözi tehát a közpénzrabló tolvajokat, akkor bizonyára tudják, hogy ahhoz emberek is kellenek, majd megoldják, hát erre vállalkoztak, hogy lesz egy hivatal. De persze, hogy úgy gondolja, hogy nem lesz, akkor ez szíve joga, csak én nem hiszek az ilyen efféle előre jövőt látó bemondásokban, már ennél egy picit idősebb vagyok.
3: Én is. Én sem akarok jövőben látni, költői
2: képviselőt. Én szeretnék, csak nem tudom.
3: Hát igen, én is szeretnék legalább a jövőheti lottószámokat. Na, a másik az, hogy nem ellenőrizheti őket se az ügyészség, se a rendőrség, meg se a bíróság, semmiféle hatóság, és még jogi eljárás se indíthatak ellene a határozatai ellen.
2: Az a helyzet, hogy ez megint tévedés, tehát nem akarom minden mondat után megszakítani, de jogorvoslat tért fordulat a bírósághoz bárki, akit ez a hivatal meggyanúsít, megvádol bármivel. Hát pont, hogy van jogorvoslat, tehát ez is nagyon nagy különbség, hogy nincs, miközben a helyzet az, hogy de. Abszolút.
3: Na jó, mindegy, hiszek önnek, illetve
2: hát nézzen utána akkor inkább, mielőtt megfogalmaz ilyen kemény állítás, mert az durva lenne, hogy van egy hivatal, ami azt csinál, amit akar, és akire rámutat, annak ott a vége. Hát ilyen nincs, ez Észak-Korea lenne. Nem, itt abszolút jogorvoslatért lehet fordulni a bírósághoz, hogyha valaki úgy ítéli meg, hogy őt jogszerűtlenül, alaptalanul gyanúsítja, vádolja bármivel is ez a hivatal.
3: Uram, utána néztem, és le volt írva, hogy vádat képviselhet.
2: De nem ezt állította, azt mondta, hogy nincs ellene jogorvoslat. Tehát az lenne a durva, hogy akit megvádolnak, az már akkor bűnös is. Hát nem, erről szó nincs.
3: Na jó, erről lehetne nagyon sokat beszélgetni, de mindegy, mások is vannak, úgyhogy
2: igen.
3: Úgyhogy akkor szerkesztő úr, szép napot kívánok.
2: Köszönöm önnek, szépen, önnek is szép napot.
3: Köszönöm, hogy meghallgatta a véleményemet.
2: Viszont hallásra minden jót. Judittal folytatjuk, kezi csókolom.
4: Üdvözlöm, szerkesztő úr. Azért telefonálok, úgy fölháborodtam tegnap, hogyha tudtam volna telefonálni, rögtön tudtam volna, azonnal hívom magukat. Egy nő betelefonált, és hihetetlen, hogy milyen emberek vannak, és a Szomos úrnak a kinézetét kritizálta. Hát elmegy mindenki a francba, mert egy az, ha maguk nem lennének, ki hallgatná meg az embereket, egy. Kettő az, hogy senkinek semmi köze, hogy kinek milyen a külseje. Ő egy normális, okos ember, mind ahogy ön is, meg mindannyiuk, akik itt vannak, és köszönjük is, hogy vannak, és reméljük, hogy lesznek is, de az ilyen emberek elmennek a fenébe. Hogy mernek ilyet csinálni?
2: Hát nem tudom, elég bárdolatlanság bárkinek a külsejével kapcsolatban bármilyen megjegyzést tenni. Nem tudom, hogy ez...
4: Nem, hát engem úgy fölháborított, hogy komolyan mondom. Vannak ilyen pihentagyú emberek, akinek nincs problémája, tudja, és azért hívja föl a ATV-t, mert előadja a nagy jelenetet és a hülye dumákat, mert ha már fölhívjuk önöket, akkor azért hívjuk föl, hogy a közös ügy. Tehát aki mindenkire vonatkozik, és ahol hátha lehet segíteni, és meg kéne oldani, és fogjunk össze, és ne telhetetlenkedjen senki, mert örüljünk neki, hogy a magyar Péter ennyi idő alatt ennyit föl tudott tárni, ez rengeteg idő és munka volt. A másik meg az, hogy menjünk már vissza egy kicsit az időbe, hogy amikor a fogyatékosoktól ellopták a pénzt, a Dajs Tamás, meg az a Hapsi az az úszó, mit tudom én, kicsoda, azt hiszem meg is halt. Arról is nagy push van. Mindenről nagy push van, szépen nyugodtan nézzenek csak széjjel, és mindenkitől igenis. Aki igazságtalan volt és lopott, kapja meg a büntetését. Nem kell itten izélni, sajnálgatni meg, hogy jaj, biztos nem fogja tudni visszaadni, meg így. Nem. Itt annyi mocskosság, sunyiság van, és mi isztuk meg a levit, egyszerű emberek, mind ahogy én is, aki látásszélült, és nem éltem vissza sose, de most rá voltam szorulva a családsegítőre, hogy segítsenek. Mert a férjem egy balesete volt, műtéte volt, és a 128 ezer forintunkból vagyunk. Egyszerűen szégyen, gyalázat, 66 éves vagyok, és itt tartok, és sok ember itt tart. Azért kéne valami műsort szervezni, ahol egy kicsit az ilyen egyszerű emberekkel is, meg a beteg emberekkel is egy kicsit foglalkoznának, mint ahogy régen volt az ablak. Nem tudom, mi a vélemény.
2: Hát az egy közszolgálati típusú műsor volt, bár igazából az is inkább ilyen, szóval nem emlékeim szerint nem hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal foglalkozott alapvetően.
4: Mindenkivel foglalkoztak,
2: nem speciálisan ezzel a jelenséggel, de nálunk is azért elég sok szó esik ezekről az emberekről. Igen. A reggeli műsorunkban, a Startban kifejezetten igen. Sok.
4: Reggel óta nézem őket, önöket, ahogy megjelennek. Én még a Csintalan műsorba kezdtem. Emlékszik, volt a Csintalan Sándor. Én akkor kezdtem, én azóta...
2: Nálunk nem volt a Csintalan úrnak műsora.
4: Akkor nem tudom, az is betelefonálós műsor volt.
2: Az egy másik tévé. Próbáltak egy ilyen ellen a fórummal szemben indítani valamit a hírtévén, de hát levertük őket keményen.
4: Azt akartam mondani, hogy egy ilyen betelefonálós volt az is, és igen. Ott is sok mindenről szó volt.
2: Igen, igen.
4: Tényleg nem hülyeség, higgy el nekem, hogy nem lenne rossz, hogyha lenne egy ilyen műsor, és sok embernek segítenének. Mert van, aki egyedül van, ott a bácsi, akinek levágták mind a két lábát, arról is nagy csönd van, senki nem hallottam, hogy segített volna neki. Pedig találtak ilyen műlábakat, meg minden, hát miért nem vittek már odanak a szerencsétlen embernek kettőt, hogy valahogy próbálják neki segíteni, tudjon valahogy menni, mert el sem tudom képzelni, hogy mi lehet az a szegény emberre. Szóval ilyen dolgok, meg akik egyedül nevelik a beteg gyerekeiket. Nekem a volt férjem mozgássérült buszon járt, és én olyanokat láttam, hogy el se hiszi, szerkesztő úr, borzalmas dolgokat. És azért mondom, hogy ha én betelefonálok, még mindig keresek egy újságírót, senki nem segít nekem, hogy valakivel hozzanak össze, mert nagyon sok minden van, még csak nem akarok föltartani a műsort. És én olyan dolgokat is tudok elmondani, amit el se gondolnak. És nekem kéne egy újságíró. Ha találna nekem valakit, mert a Somos úrral is beszéltem, és mondta, hogy igazam van, és megpróbál ő is, de hát tudom, milyen elfoglalt, nagyon megköszönném, ha segítenének nekem. Ez nagyon, nagyon kérdés.
2: Rendben, ha tudunk, akkor fogunk mindenképp segíteni.
4: Jó, és köszönöm szépen, hogy hívott. Én is nem hagyom magukat, mert akárki akármit fog magukra mondani, én igenis fölfogok.
2: Köszönjük szépen, további szép
4: vigyázzon
2: napot.
4: Vigyázzon magára, minden jót.
2: Rendben, ön is, minden jót, viszont hallásra. Mátyással folytatjuk, jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm szerkesztő úr, meg a nézőket is. Tegnap a kolléganőjével beszéltünk a szolgálati járandóságosokról.
2: Igen.
5: És megbeszéltük vele ezt a honvédségi részét, ugye, még annak idején, hogy két verziója volt, ugye az egyik az, hogy amikor megjelent ez a 2011. november 29-ei Lázár-féle törvény, ugye, amit el is fogadott az országgyűlés, és tulajdonképpen visszamenőleg megvonták a nyugdíjainkat ebből kifolyólag, és átminősítették szolgálati járandósággá. Ez alól ugye két kivétel volt, az egyik a honvédség, itt tartalékos katonai szolgálat, ugye éppen nem volt elég tartalékos, és ugye mi lettünk a MD-nek a tartalékosai. Sok-sok évtizeden keresztül, tehát ez volt ÖTMT, ÖTT, stb. Megjártuk itt is a hadak útját, ugye, jelenleg ugye betettek bennünket ilyen 60 éveseket már rendelkezési állományba, és hálá Istennek már nem rángatnak évente 60 napra be bennünket. Másik oldala viszont, ugye, amit kevesen tudnak szintén a nézők, mert ugye ez nem volt annyira publikus sose, hogy tulajdonképpen már tőlünk megkezdték a nyugdíjak megadóztatását, úgymond, mert aki nem tudott bemenni valami oknál fogva, hogy nem vállalta, ugye a mínusz 15%-ot a nyugdíjfolyósító vonja tőlük, még be nem töltik a 65 éves korukat. Tehát jelen pillanatban is. Tehát nem értem, hogyha valamit valaha valaki társadalom akar a rendvédelemtől, meg rendbe akarja tenni a dolgait, akkor miért nem ezzel kezdenek, hogy betöltötte már mindenki az 55-ösök közül is a 60 éves korát, vagy aki elkezdte ezt a nyugdíjas korszakot akkor és visszatapsolták. Miért nem lehet azt mondani, hogy na akkor november 1-től megint nyugdíjasok vagytok? Tehát semmi értelme már ezt fenntartani.
2: Értem, és ezt várná az új kormánytól, hogy ezen a területen lépjen valamit? Ezt azért említi?
5: Hát lépni kellene, mert ha már nem jött be nekik ez a névnapi dolog, ugye, valahol a fegyveres rendészeti szervek is ezt várnák.
2: Most arra utal, hogy a rendőrségnek nem kell bemenni az adott rendőrnek a neve napján dolgozni? Hogy ez nem jött be?
5: Hát ez szerintem nem olyan jaj, de megtartó elő.
2: Hát nem, ez egy egyszeri gesztusként fogható fel. Nyilván emiatt nem fognak úgy dönteni, na akkor én is rendőr leszek, vagy na akkor nem hagyom el a pályát. Persze, ez annál sokkal kisebb értékű.
5: Igen, ez egy gesztus, de valahol ugye azzal kellene kezdeni, ahol tulajdonképpen a legfájóbb pont ugye mind a mostani állománynak, mint pedig úgy mond a szolgálati járadócskosoknak, hogy vissza kellene állítani a nyugdíjas státuszt. Tulajdonképpen, de hát azt látjuk, hogy anyagiak, ugye, hogy valamit is visszamenőleg kapjanak az emberek, ugye ez lehetetlen, státusz az valahol nem kerülne semmibe. És ugye a másik az, hogy nem csak, hogy vonták ezt a mínusz 15%-ot tőlük, nem a mai napig is, hogyha valaki meghatározták, hogy állami munkahelyre nem mehet el dolgozni, stb., akkor csak KFT-hez. És van egy keresett felső plafon, ami felett nem keresett, mert akkor következő hónapban már nem kapja a szolgálati járadóságát.
2: Köszönöm szépen, Mátyás, az a helyzet, hogy lejárt a műsoridő, úgyhogy köszönöm, hogy elmondta. További szép napot, hát azt érzékelem. Viszontlátásra, hogy gyakorlatilag a kormányváltás óta minden társadalmi réteg jelentkezik, hogy az ő ügyét kellene előre venni, és mindenkinek nyilván a maga ügye a legfontosabb, ez teljesen érthető, de az is látszik, hogy egyszerre, nem tudom, egy több millió ember problémáját, amit 16 év alatt, vagy 20, vagy 30 év alatt elszúrtak, azt lehetetlen megoldani, legalábbis gyorsan, sajnos. Reklámszünet jön, kedves nézők, aztán folytatjuk.

műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a második kerületben, a Kapi utcában a Törökvész út felé a Nagybányai út közelében. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Sötétek a jelzőlámpák ma 13 óráig a 10. kerületben a Pongrác úton a Salgó-Tarjáni utca közelében karbantartás miatt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között. Valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Vasárnap futóverseny miatt lezárásra kell készülni a budai és a pesti alsó rakparton, az Árpád fejedelem útján, a Műegyetem rakparton, a Szabadság hídon, illetve a Szent Gellért téren is. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Hédivel folytatjuk. Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok. Szép napot mindenkinek. Először is elnézést szeretnék kérni a múltkori kirohanásomért. De néha délutánonként nem nagyon lehet látni az extrának a közvetítésében, mindig van valami zavar. Tehát kapcsolgatni kell ahhoz, hogy visszajön a közvetítés. A másik pedig azt szeretném mondani, hogy a Rékánál volt egy asszonypajtás, aki a Somos András, mondjuk a Rékával szerettem volna beszélni, de
2: most ez nem fog sikerülni, mert itt ugye nincs páros műsorvezetés.
3: Igen, tudom, mert én nem jutottam be, de volt egy asszonypajtás, aki a Somos Andrásnak a frizuráját kritizálta.
2: Értem. Hát most, van ilyen, mindenkinek lehet bármiért kritizálni, az én hajamat is, meg bármit, de szerintem ez nem olyan horderejű, úgyhogy ezt most külön elő kéne vennünk, nem?
3: Nem, én csak azt szeretném mondani, hogy őt úgy ismertik meg, hogy én bongyor haja volt. Tehát mindig ilyen volt. Azt, hogy most egy kicsit hosszú haja, tehát egy másfél hónapot kell várni arra, hogy bejussunk a fodrászhoz.
2: Igen, azt mondom, hogy szerintem pont ez az a téma, ami különösebben nem közérdeklődésre számot tartó téma. Szerény véleményem szerint. De beszélhetünk erről, hogyha ezt szeretnéd, csak hogy nem érzem ebben a húzást. Úgy mondjam, hogy mennyit kell várni a fodrásznál. Hogy ki hogy néz ki.
3: Azt szeretném mondani, hogy Somos András ugye egy jogász ember.
2: Igen.
3: A kérdései, hogyha valaki riportot csinál, kérdései, válaszai sokat segít az egyszerű embereknek, mert sokszor kapunk olyan hivatalos leveleket, ami jogszabályokra hivatkozik, ez az meg amaz, hogy itt kell meg ő, hogy mire, és egyszerű emberek nem értjük. Igen. Akkor, amikor megnézik az emberek az interneten, hogy mégis ez meg az meg mit jelent, és a végén kiderül az, hogy nem csütörtökön viszik el a szemetet, hanem pénteken. De addig egy fél órát, ha nem többet, eltört az interneten, tehát ne bántsuk őt.
2: Persze, abszolút. Rendben. Köszönöm szépen, ha csak ezért telefonált.
3: Nem
2: ezért.
3: Én csak azt szeretném mondani, hogy sokan kritizálják ugye Ungerlandot. Hát igen. Ő volt a megfelelő ember.
2: Úgy érzi?
3: Igen. Mert ő elhatározta, hogy mit fog csinálni. Tehát kőkemény. Tehát nincs senkinek se beleszólása. Hogyha mindenki végig gondolja azt, főleg az az, hogy bajtások, hogy mondjuk magamból kiindulva, hogy bármikor szerettem volna valamit, a férjem mindig ellent mondott. És utána azt mondtam, na jó, akkor most én ezt meg szeretném csinálni hétvégén, akkor elkezdtem hétfőn mondani, mi lenne, ha ezt most megcsinálod. És akkor hétvégén mi lett a dolog lényege? Ő mondta, hogy na, akkor úgy gondoltam, hogy az most meg lesz csinálva. Tehát az Ungerlanda is azt mondta, hogy ezt meg fogjuk csinálni, nincs beleszólása. Van háttere, elgondolása, minden, megvan a háttere, tehát egy olyan ember, aki nem tűr ellentmondást. És nagyon helyes. Inkább nők legyenek, mert hogyha női vezető van, mindenki dolgozott már sok munkahelyen, ugye? És ha nő volt a vezető, akkor meg kellett nézni azt, hogy ha nő a főnök, akkor én nem lehetek csinosabb őtől, mert az nem jó fényt vett. Tehát a férfiak nem nagyon udvaroltak, nem csináltak olyan dolgokat, ami hátráltatnák őket. Tehát, hogyha van egy kőkemény nő, azt mondja, hogy már pedig nem, akkor nem. Tehát az Ungerlanda kiváló választás volt. És a sok elégedetlen emberkéknek csak azt tudom mondani, hogy gondoljanak már bele, akkor, amikor elromlik nekem a mosógépem, vagy a hűtőm, vagy akármi, és nem tudom megvenni. Nincs a pénzem. Várni kell egy hónapot, még megjön a fizetésem, és akkor majd szerzek szerelőt, elintézem hozzá ki, mennyit kell fizetni, hova kell mennem, mennyit ad a bank, mennyi a fizetésem, tehát ne legyenek türelmetlenek, hanem várjuk ki. 16 év alatt a nyugdíjasok nem csináltak semmit. Nem hőbörögtek, most meg kivetelik, hogy miért nincs pénz. Azért nincs pénz, mert nincs a kasszába pénz. Várják ki, amit kapnak, örüljünk neki. Dolgoztunk, amennyit dolgoztunk, kaptunk pénzt, és akkor nem kell türelmetlenkedni. És köszönjük meg azt, hogy kapunk egy kis pénzt. Én sem vagyok nagyon díjas, de beosztom, megcsinálom, örülök neki. Úgyhogy nem kell türelmetlenkedni, várni kell.
2: Rendben. Köszönöm szépen, Hédia, hogy ezt elmondta. És az jutott eszembe, hogy kalgonnal a mosógép is tovább ér, de ez tulajdonképpen nem tartozik szorosan a tárgyhoz, csak ezt említette. Termékmeglétést azt amúgy sem szabad itt tennünk. Köszönöm, hogy hívott, kezi csokolom. További szép napot, Jánossal folytatjuk.
4: Üdvözlöm a tévénézőket. A középső témához szeretnék hozzászólni.
2: Igen.
4: Mégpedig azon a kérdés, hogy vajon meddig mennek vissza az időbe, hogy a rendszerváltásig, tehát a 89-es rendszerváltásig visszamennek az időbe ezzel az elszámoltatással, ha egyáltalán lesz ilyen, mert ugyanis annak idején a rendszerváltás után fölvett hiteleket, sokan nem fizették vissza, és akkor Dávid Ibolya bejelentette ilyen síró hangon, hogy hát most, aki eddig nem fizette vissza ezeket a felvett hiteleket, most vigyázom, mert most már, és most törvényt hoztunk rá, hogy nem is kell visszafizetni. De aki eztán vesz fel hitelt, az vigyázzon, mert azt már vissza kell fizetni. Ez volt az évszázad lopása, tönkrement a Erste Bank, a Posta Bank, nem tudom milyen bankok, és ezt állami pénzből fölpumpálták, és a bankigazgatók nagy végkielégítésekkel mentek el, abból volt a botrány. Tehát ez olyan volt, hogy átpumpálták a pénzeket magánzsebekbe. Tehát már ott is így indult a rendszerváltáskor. És ugye ez aztán elharapózott későbbiekbe, fölvásárolták ebből a pénzekből a kárpótláséket, ne ragozzam. Hanem a mostani dolgokba is bele kéne egy kicsit nyúlni, mert tapasztaltam a visszaéléseket. Van az a Messer nevű cég, aki forgalmazza összes hegesztő gázpalasztó kezd az oxigénig, a hidrogénig mindenféle palaszkokat. És van nekem egy oxigén és egy diszú palaszkom, lángvágásra használom, és olyan van vele, hogy vittem volna cserélni, hát 70 ezer forint egy csere, és akkor mondja a raktáros, hogy nem úgy van ám az uram, hogy most csak kicseréljük, hanem hagyja itt a palackot, ajándékozza neki a Messernek, és bérelje vissza a saját palackját. Hát meg voltam döbbenve, rögtön nem akartam kicserélni, mert hogy ott hagyni ezt a palackot, több százezer forintot ér, és akkor úgy adjam oda nekik ajándékba, és aztán még majd béreljem vissza, havi bérletér. Aztán a fogyasztóvédelmi hivatalhoz fordultam, interneten beletadva minden, és nem értették a problémát.
2: Értem, hogy de ez hogy kapcsolódik a vagyonvisszaszerzési hivatalhoz, a közvagyon ellopásához?
4: Hogy ez egy lopás, meglopják az embereket.
2: De itt most közvagyon... Én értem ön, csak
4: a
2: azt...
4: A jelen pillanatban is tart a lopás.
2: Én úgy érzem, hogy ön nem érti, hogy miről fog szólni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, tehát a nemzeti vagyon. Tehát ha ön úgy érzi, hogy önt meglopta valaki, magánszemély vagy egy cég, az nem a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal dolga lesz és hatásköre lesz, akkor hát ön
4: akkor
2: rendőrség...
4: Akkor a rendszer hiányossága, hogy lehet, nincs orvosság rá.
2: Van orvosság, hát rendőrség például feljelentést tesz, és akkor ön majd kivizsgálják az ügyét, de ez a hivatal nem az ilyen ügyeket fogja vizsgálni. És közben az volt a kérdés, hogy meddig nyúl vissza, alapvetően 5 évig, de extrém esetben 8-10 évig. Tehát a rendszerváltásig nem fog visszanyúlni, és ilyen magánjellegű ügyeket sem fog vizsgálni.
4: Mert ez a baj.
2: Mert lehet, hogy ez a baj, de ez van.
4: Teljesen tanástalanok vagyunk, mert azt csinálják, akiknek ilyen palackai vannak, akik iparos emberek, mint én is, hogy nem cseréljük ki, és akkor jó ránézni, meg jó, hogy raktározzuk, hát ha fordul még a rendszer valamit. És a másik dolog ez a, hogy Magyarország blokkolta az ukrajnai csatlakozási tárgyalás, ez mostani új hír.
2: Tegnapi, igen.
4: Na most ugye mindig azt mondták, hogy ihaj-csuhaj nem leszünk a kerék között bot, ugye, vagy hogy is fogalmaztak? És ugye most
2: bot,
4: érdekes,
2: nem leszünk bot a küllők között, igen.
4: A küllők között nem leszünk bot. És akkor mégiscsak bot vagyunk a küllők között, mert most úgy látszik, hogy mégiscsak blokkolták ezt a... Mert nagyon helyes, hogy így van, mert ott ugye a magyaroknak jogait eltiporják, de azért érdekes az összefüggés, mert a 89-es rendszerváltáskor idejött a François Mitterrand nevű francia elnök, és meg voltak rémülve az akkori hatalom, hogy most kimennek az oroszok, és akkor itt vérfürdő, meg számonkérés lesz. Hát aztán megszólaltattak olyan embereket, akiknek is hát bérencek voltak, hogy apámat, anyámat megölték, de hát én külön vagyok, én nem állok bosszút, mert hát mi az a dolog az. És akkor a francia mit rá azt mondta nekik, hogy tévében én is láttam szemeimmel, hogy mit mondott, hogy nem kell megrémülni, hanem minden elkerülhetetlen mozgalomnak az élére kell állni. És azóta ezt látjuk, láttuk a metész mozgalmat, ha tudja mi az a metész mozgalom, nem tudom, hallott-e róla. A kisgazdapárttal párhuzamosan mezőgazdasági termelők érdekvédelmi szövetsége alakult, és
2: már kezdődött
4: a kisgazdapártot, és akkor a Macó Ágnes, a nemzet asszonya, az élire állt ennek a mozgalomnak, de nem volt tagja.
2: Igen.
4: És bevitt a Zsák utcába, meghirdette, hogy tüntetés lesz Pesten, mindenki fölmentek a gazdák tüntetni, de nem kért rá engedélyt, és akkor lebüntették őket mindenféle forgalomakadályozás, tilosba parkolás, minden, aztán a Zsikla győzőt addig befolyásolták, hogy adja fel a küzdelmet, és abban maradt az egész mozgalom. Aztán láttuk a Mona Gábort, aki irgalmatlan, hogy ellenzéki volt, aztán mikor választás következett, akkor, hogy nehogy véletlen arra szavazzanak, elkezdtem mondani, hogy a nyugdíjasok szájából szennyvíz folyik, meg mitől milyen gyalázkodás, akkor rögtön nem arra szavaztak, hanem a Fideszre. És akkor a legújabb ilyen akció most, hogy nem tudjuk, hogy ki kicsoda, mert minden mozgalomnak az élire állnak, hogy ki ez a Magyar Péter. Ezen is lehet tűnődni, mert most blokkolta ezt a... Mindig azt mondták, hogy nem leszünk botakindők, ezt most meg...
2: Azt nem erre mondták egyébként, hanem arra mondták például, hogy az Orbán kormány az orosz érdekeket szolgálta ki az EU-n belül, és mit tudom, szankciós listáról vetetett le Putyin köréhez tartozó figurákat, stb. Tehát ilyen értelemben mondták, hogy nem azért vagyunk uniós tagország, hogy állandóan keresztbe feküdjünk közös uniós érdekeknek.
4: Az a baj, nem tudjuk, hogy a politikában kicsoda és mit képvisel. Egyszer csak rádöbbenünk, hogy nem is ilyen lovat akartunk.
2: Ön már rádöbbent? Ön már rádöbbent? Vagy nem tudom, egyetlen akart-e kormányváltást?
4: Én nem a Fiszára szavaztam, úgyhogy...
2: Értem. Akkor nem tudott rádöbbenni.
4: El sem mentem a szavazásra, mert...
2: Hát akkor senkire nem, őszintén, inkább azt mondhatjuk, hogy senkire nem szavazott ezek
4: úgy,
2: szerint.
4: Úgy, ahogy mondja, mert először szavaztam a kisgazdapártra, az megbukott, aztán szavaztam a... Na, mondja már, ami most bukott meg hatalom Fideszre, akkor rájöttem, hogy a Farkas Sándorra, meg az ilyen Nagy Istvánokra, meg ilyenekre én nem szavazok többször, mert nem hallgatják meg az embert, lepereg róluk, a fiatalokat nem hozták helyzetbe, elhagyták a gazdatársalmat öregedni, igen. És majd most, hogyha véletlen kitalálják, hogy a külföldiek földet vettek, most fogják kirántani az emberek alól a talajt, és
2: meglehetett
4: volna 15 év alatt föl lehetett volna nemzeti támogatásból erősíteni a fiatalokat, nem a nagy gazdák által eldobott ócskavasakkal dolgoznának a határba, igen. Állandóan javítanak
2: hát
4: a fiatalok.
2: Igen, ezt tette szóval Ángyán József, meg is kapta érte az idézőjeben a jutalmát. Köszönöm szépen, János, hogy hívott. Köszönöm.
4: Elmondhattam.
2: Örülök, hogy elmondta. A helyzet az, hogy viszont lejárt a műsoridő, úgyhogy búcsúzom a kedves nézőktől. Ma délután is éleszek a fórumban, úgyhogy 4-kor az ATV Extrán, 5-kor pedig itt az ATV-n találkozhatunk ismét a viszontlátásra.

0: műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos idő várható elszórtan záporokkal. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány. Demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrákat hoznak létre. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni. Ezért folytatják a miniszterelnökség épület elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Várják a kormány döntést a béremelésről a rendvédelmi dolgozók szakszervezetei, miután a belügyi érdekegyeztető tanácson nem kaptak konkrét választ a bérrendezés időpontjáról és mértékéről, hangzott el az RTL híradójában. A belügyminisztérium szerint a javaslatcsomag elkészült, de a konkrét összegekről a kormánynak kell döntenie. Tóth Zoltán, a közszolgálati rendőrszakszervezet vezetője figyelmeztetett, ha ősz végéig sem lesz érdemi előrelépés, a dolgozók tömegesen mehetnek betegállományba, vagy munkabeszüntetést kezdhetnek. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki egy budapesti konténerben 21 ezer darab elektromos és 5 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát tárolt értékesítési céllal. A terhet az adófizetés elmulasztásával több mint 100 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A hatóságok a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt döntöttek a kényszerintézkedés mellett. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamarakiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-ig látogatható. Ma a változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható. A szél megélénkülhet, akár erős lökések is előfordulhatnak. Napközben 31 fokig melegszik fel a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: Vajon a jövő üzemanyaga a hidrogén? Hidrogén-e a jövő üzemanyaga? Vajon a nem is olyan közeli, vagy talán közeli jövőben valódi versenytársat kaphat mondjuk az akkumulátor? Vajon a fosszilis üzemanyagok egyszer lecserélhetők lesznek-e a világegyetem egyik, nem is az egyik, hanem a leggyakrabban előforduló elemére? Rengeteg kérdés van. A hidrogén a jelenleg kapható technológiák közül az egyik létező technológia. Mégis keveset beszélünk róla. A hidrogén olyannyira létezik, hogy már jó magam is vezettem évekkel korábban hidrogén tüzelőanyag cellával hajtott autót. Ez volt a Toyota Mirai. De vezettem a Hyundai-tól a Nexo-t is. Szóval a hidrogén itt van a szemünk előtt, mégis kicsit olyan, mintha nem látnánk. Vajon kell-e látni? Mayer Zoltán vendégem, a hidrogén tüzelőanyagcella és hidrogén szövet Egyesület.
3: Magyar Hidrogén és Tüzelőanyagcella Egyesület.
2: Magyar Hidrogén és Tüzelőanyagcella Egyesület titkára, ugye? Zoltán, köszönöm szépen, hogy eljöttél ma hozzánk. Segíts egy picit tisztán látni a hidrogénnel. Mert a hidrogénről hallunk, de azt gondolom, hogy leginkább ilyen valódi tudományos ismeret hiányában összeszedett hírmorzsákból dolgozunk. Jó? Indítsunk a nagyképpel. Jó, mi ez a hidrogén dolog?
3: Köszönöm a meghívást mindenek előtt. Számos, nagyon sok kérdést feltettél. Talán onnan közelíteném meg, hogy a hidrogénnek van egyszerre egy meglehetősen új dimenziója. Ez például az, amikor tiszta üzemanyagként, tehát hogy tisztán hidrogént tankolunk az autóba is, és azzal megyünk, mondjuk 15 szállal, és van egy nagyon régi. És én kezdem, hogy a hidrogén olyan értelemben nem új, sőt nagyon régi, hogy egyrészt, mint kémiai elemet 250 éve fedezték fel. Nagyjából a második világháború óta elég kiterjedten használja a vegyipar, és kb. 2000-es évek elejéig, amikor még ez az egész hidrogén és üzemanyagcella téma nem volt, addig is nagy mennyiségű, közel 70-80 millió tonna per évet használt föl az ipar. Két meghatározó fogyasztó van jelenleg, vagy volt eddig is, ebből a 70-80 millió tonna per év témában. Az egyik a finomítók, tehát ahhoz, hogy tisztán tudjunk autózni a hagyományos belső égésű
2: olajfinomítókról.
3: Így van. Motorokkal, és például mondjuk amikor tehát a finomítókban van egy több folyamat is, ami hidrogén fogyaszt, hidrogént termel, de eredőben egy nagy hidrogén fogyasztó a finomító. Ezek a nyers olajban lévő hosszú szénláncokat, amikor eltördelik, hidrokrakkolás, és a szénláncok végére akkor hidrogént illesztenek, ez egy nagy hidrogénfogyasztó, vagy például amikor a ként szorítod le, a kenet szorítod le a szénláncra, az is hidrogénnel történik, például kéntelenítés. Aha. És ezért van az, hogyha mondjuk a benzines vagy dízelautóddal autózol, akkor már jó ideje például kén-dioxid szennyezés, az nem, legalábbis a közlekedésben nem tétel. Tehát ezt arra mondom, hogy a meglévő felhasználási módok közül a finomító az egyik, mindenféle tüzelőanyagcellás autó nélkül, ugye, tehát amikor benz vagy oktánt, most fogadjuk el, hogy mondjuk a benzin az izoktán, mondjuk nem, de jelentős részben, akkor ez szén hidrogén a nevében is benne van.
2: Igen.
3: És ettől ég ugye minél tisztábban, ahogy a kis hidrogén atomok pattognak le égésbe szénláncról, abból csak víz van, vízgőz, ha hideg van, akkor még csöpög is ki a benzines autód végén. És hát óhatatlan széndioxid, mert a szénből ugye nem tud más lenni. A másik nagy meglévő felhasználási mód az a nitrogén alapú műtrágyák gyártása. És ez Magyarországon is így van, ez nem tudom mennyire közismert, de egy szó talán megér, hogy az ammónia alapú műtrágyák, az ammónium nitrát, ott a hidrogént hozzá, azt a földgáz metánnak a hidrogén atomja adja, a levegő bontása meg a nitrogént nyerik, és például a Péti nitrogénművekben ebből csinálnak ammóniát, majd ammónium nitrátot adalékolják. Ez a kettő Magyarországon is kitesz, hogy 3/4 részét, 4/5 részét a teljes hidrogén felhasználásnak, és akkor vannak még más vegyipari dolgok, metanolgyártás, de más vegyipari hidrogénperoxid gyártás, stb.
2: Tehát alapvetően az iparban használják a hidrogént.
3: És elég elterjedten, a friss statisztika, amit legutóbb láttam, az már olyan 100 millió tonna.
2: Növekszik a...
3: Igen, tehát mindenféle hidrogénstratégia nélkül, itt az utóbbi 20-30-40 évben, Nemzetközi Energiaügynökség adataiból láttam, volt egy 2-3-szoros növekedés a felhasznált hidrogénben, mert még egyszer mondom, amint növeled mondjuk a műtrágya használatot, mert pedig sajnos most így van,
2: akkor
3: hogy az élelmiszer hozom
2: több hidrogénre.
3: Akkor szükség van hát több hidrogénre, vagy amint mondjuk beszigorítod a hagyományos üzemanyagok minőségi szabványát, azt is általában több hidrogénnel tudod elérni. Tehát mindenféle hidrogénstratégia, mindenféle tüzelőanyagcellás autó nélkül, a hidrogén mégis eddig is volt, csak egy viszonylag szűk kör, ezt egy ipari gáznak tekintették, Magyarországon is van körülbelül 4-5-6 hidrogén előállító üzem, most már talán egy picivel több, mert megjelentek zöld hidrogén előállító üzemek is, erről majd később beszélünk, most nem akarok egyszerre mindenbe belekapni, de a lényeg az, hogy a meglévő része az körülbelül ez. Közlekedésé vagyunk, van még egy speciális használat, hogy az űrhajózás, és majd itt jön az, hogy a több az Apollo, a Gemini programokban mind használtak cseppfolyós
2: a tüzelőanyagcellával.
3: És magában az űrhajóban is van tüzelőanyagcella, ugye a végterméke víz, amit hogyha itt a sóval, meg elektrolitokkal adalékolnak, akkor az űrhajósok akár megiadták az égés termékét a tüzelőanyagcellának. Kisebb tömeget kell felvigyel. Tehát az űrhajózásban ez most is nagyon elterjedt, sőt, hát a cseppfolyós hidrogénre a NASA-nál van 3000 köbméteres cseppfolyós hidrogéntároló tartály. Tehát azért ezek elég vad dolgok, de ez egy niche market.
2: Majd egy picit a tüzelőanyagcella kapcsán erről majd fogunk beszélni. Még magát a hidrogént járjuk körbe. Ha jól tudom, akkor ez az univerzum leggyakoribb eleme.
3: Így van. Ráadásul olyan arányban, hogyha az egész univerzum a látható részét, az 75% tömeg százalékban hidrogén
2: alkotja.
3: Van még 24% hélium, tehát a két legkönnyebb elem elviszi a 99,1%-ot. Most a Földön azért nem így van, de a Földön is nagyon elterjedt, 7. leggyakoribb a tömeg százaléka alapján, de 2. leggyakoribb az atom százaléka alapján a hidrogén.
2: Ez mit jelent?
3: Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt minden, tehát a pohár víz, amit iszok, az ugye triviális, hogy H2O, de akár ez a mikrofon, vagy ez a laptop, a műanyagokban rengeteg, vagy az én bőrömben, a te bőrödben is rengeteg hidrogén van, ugye ezek a szerves molekulákban mind ott van a hidrogén. És ennek van egy olyan következménye, hogy a hidrogént az elég sokféle alapanyagból is elég sokféle módon elő lehet állítani. Tehát az egyik nagy különbség például a fosszilis üzemanyagokkal.
2: A tiszta hidrogént. Tehát mert hogy ez akkor valamihez, már a tisztát most ne az alatt értsük, hogy az ja, eljárás, hogy az a következő lesz. Amikor azt mondom, hogy a hidrogén igen. atomot tehát szeretném megfogni az ujjaim között, igen. akkor azt valahonnan le kell választanom.
3: A főszabály szerint igen, tehát végül is ide szerettem volna kitérni, de igazad van, ezt jó, hogy mondod, hogy nagyon sok mindenben előfordul a hidrogén, de csak vegyületeiben. Amiből valamilyen primer energia befektetéssel elő kell állítsuk a molekuláris hidrogént, mert a természetben az nem igazán fordul elő. És ugye ezért van az, és ezt szoktam mondani, és talán pontosítás a kérdésedben, hogy a hidrogén emiatt nem egy energiaforrás, hanem egy szekunder energiahordozó. Tehát leginkább a villanyhoz tudnám hasonlítani. A kőolajat, földgázt, szenet, még az uránértet is tudjuk bányászni, a hidrogént nem tudjuk bányászni, mert vegyületeiben fordul elő. Valamilyen primer energia befektetésre elő kell állítsuk, és ezért szoktam azt mondani, hogy leginkább a villanyhoz hasonlatos, azt sem tudjuk bányászni, hanem valamilyen primer energiahordozóval állítjuk elő.
2: Világos. A hidrogén akkor most már elég régóta velünk van. Van egy ilyen szerintem mindenki fejében meglévő rossz kép a Hindenburgról.
3: Igen.
2: A hidrogéngázzal töltött, és talán az attól van egy picit ilyen az embereknek egy ilyen rossz benyomása, de hát a hidrogént ezt gyakorlatilag a mindennapi életben használjuk. A közlekedés is egy picit a hidrogén felé fordult. Én szerintem ennek már körülbelül, hogyha visszatekintek így kb. Így az ismereteim nyomán, szerintem legalább 2-3 évtizedes múltja van a közlekedési felhasználás, vagy legalábbis annak kutatása kapcsán. És itt jön majd képbe a tüzelőanyagcella. De még egy picit beszéljünk kérek szépen arról, hogy hogyan lenne elvileg a vízből, ammóniából a nap végén üzemanyag. Tehát mi lenne az a folyamat, ami végig kéne, hogy menjen?
3: Oké, ez megint egy picit sok kérdés volt. Annyiban viszonyulnék, és de érthető lesz, tehát hogy a meglévő felhasználások az eddig iparban történt, egy ipari gázként használtuk, és ami az újdonság, hogy ebben a műsorban is át fogunk állni erre, hogy esetleg tiszta, tehát nem szénhidrogén, tehát folyékony benzint és dízelt tankolok az autómban, majd belső égésű motorban azt felhasználom, hanem ami az újdonság része, hogy esetleg tiszta hidrogén megy a közlekedésbe, a járművekbe. Ha tiszta hidrogén megy a közlekedésbe, ezt is azért többféle módon, de alapvetően kettő módon lehet megtenni. Az egyik, hogy vagy üzemanyagcellával és meghajtást alkalmazunk, a másik lehet belső égésű motor, és mind a kettőnek vannak bizonyos típusai. Tehát ez lenne az újdonság, hogy tiszta hidrogén formájában használjuk a hidrogént a közlekedésben, de a kérdésed még ugye az volt, hogy honnan indult ez a dolog. Én úgy tudom, hogy a legelső üzemanyagcellás autó az idén lesz pont 60 éves, ez a General Motorsnak volt, ez az Electrovan. Uh-huh. Azt hiszem Electrovan a neve. Ezt 3,5 tonnás ilyen kis buszként kell elképzelni, és abban még nem is a mostani úgynevezett PEM típusú üzemanyagcella volt, hanem egy alkalikus. És például cseppfolyós oxigén volt az oxidálószer, mert ugye az üzemanyagcellában
2: mint is a rakéták, kell egy... Mint a rakéták,
3: így nem? Van, nem? Mondjuk abban nem szívesen üldögéltem volna benne, de...
2: Ez egy, igen.
3: És be is, tehát a teljes tüzelőanyagcella és üzemanyagrendszer kitöltötte a kisbuszt, a sofőrnek és a Mitfahrernek volt egy hely. Tehát nyilván a 60 évvel ezelőtti megoldás az
2: kutatási
3: nem
2: célokra az, az, de hát kutatási persze. Célokra az bőven elég. Hát onnan, innen indul minden.
3: Igen, igen. És amikor nyilván jöttek az olajválságok, ugye felment az olajára, esetleg az elérhetőséggel is volt baj, akkor mindig volt egy hullám, hogy fordulunk kicsit az alternatív üzemanyagok felé, a hidrogén felé. Aztán, amikor visszaesik az olajára, akkor persze megy minden a business as usual, vissza a régi kerékvágásba, csak hát egyre szaporodnak ezek a geopolitikai válságjelenségek, most is éppen üldögélünk nagyjából egybe, itt a hormuzi hipszoros kapcsán, mondjuk az olajárat is, főleg az üzemanyag jet fuel árában, uh-huh. Ugye ezt meg lehetett figyelni. Tehát ilyen hullámokba indult el ez a hidrogénes sztori, jött a 2000-es években, ugye talán az egyik legismertebb a BMW-nek a belső égésű motoros megoldása, abban az volt az extra, hogy cseppfolyós hidrogént alkalmazott volna, és akkor 2000...
2: Tehát, bocs, a cseppfolyós hidrogén az viszont nagyon nagy hűtést igényel, hogy cseppfolyossá váljon a hidrogén, nem?
3: Hát én úgy mondanám, hogy a cseppfolyosítása nagyon sok energiát igényel, ugyanis a forráspontja a hidrogénnek 20 Kelvin, tehát ez azt jelenti, hogy mínusz 253 fokra kell lehűteni normál nyomáson, hogy abból folyadék legyen, és utána ott kell megtartani.
2: Az nem nagyon volt életszerű, hogy mondjuk egy mínusz 253 fokos tartály legyen az autóban valahol, ami igen, konzisztensen mínusz 253.
3: Igen, az egy rendkívül jó hőszigetelő képességet
2: igényel. Az autó egyébként, ha jól tudom, egyébként annak úgy volt, hogy nem lehetett csak nyitott garázsban tárolni például, mert igen. Volt valami diffúz.
3: Hát ezt boil-off vagy kiforrás jelenségnek nevezik, de minden kriogén folyadéknál van, tehát hogyha nem tudod, tehát mínusz 253 fokon tartani valamit, az egy elég durva kihívás. Tehát az LNG, tehát a cseppfolyós metán, az mínusz 160 fok, tehát még majdnem 100 fokot megyünk lejjebb, hogy a hidrogén cseppfolyós legyen, és a kriogén folyadékoknál van ez a kiforrás jelenség, tehát óhatatlanul van egy kis párolgás, ez növelni a nyomást a folyadék feletti térrészben, de azok a kriogén tartályok nem nagy nyomásra vannak tárolva, és ezért ezt a boil-offot, ezt le kell fuvatni, vagy el kell engedni. Aha. De az a technológia is, hát azért az idő azt nagyjából meghaladta, most a NASA-nál például ezt a boil-off jelenséget most nagyon brutálisan kicsire tudják már szorítani.
2: Ez csak, hogy jól értem, ez azt jelenti, mint hogyha párologna el az anyag, ezt mindig ki kell szellőztetni belőle, és így gyakorlatilag álló helyében elpárolom hetek, igen, van hónapok veszteség, alatt, igen, mondjuk igen. Akkor egy egész tartálynyi mennyiség.
3: Most a NASA-t mondom, mert onnan vannak jobban információk, tehát ők ilyen 1-1,5% per nap, tehát a bent lévő anyag mennyiség 1-1,5%. Az nem kevés, de... És láttam olyan műsort, ahol elkezdtek ezzel szórakozni, mert például az egyik kamionos, és majd fogunk haladni a teherautók felé, a Daimler Trucknak van egy nagyon ígéretes kamionos tüzelőanyagcellás fejlesztése, cseppfolyós hidrogénnel nagyobb hatótávot érsz el, ott 1000 kilométer fölé vinni a 40 tonnás, tehát nem olyan kis ilyen furgon szerű autónak, hanem a 40 tonnás kamionnak a hatótávját, és akkor ott arról volt szó, hát ez a 1,5%, vagy de ez tartálygeometriától, mérettől függ, tehát a kis tartályoknál ez több, nagynál, ahol a felület térfogat arányok miatt ez kevesebb. Szóval rugózhatunk a 1,5%-on, de a sofőr lábában meg van 20%.
2: Persze, ne is rugózzunk ezen, hanem sokkal inkább.
3: A vezetési stílusa 20%-ot befolyásolsz a fogyasztáson.
2: Igen, igen, igen. Menjünk inkább, kérlek szépen arra, csak azért, hogy még ezt a nagy képet lássuk, hogy a hidrogént tehát valamilyen módon elő kell állítsuk.
3: Így van.
2: És hogy ennek az előállítási módja, ez, ha jól tudom, színek szerint van valamilyen módon kategorizálva, függően attól, hogy milyen a lábnyoma az előállításnak?
3: A karbonlábnyoma, igen, főleg.
2: Segítesz ezt jobban megérteni egy kicsit?
3: Igen, ez egy elég divatos kategorizálás, mert és építve arra, amit eddig elhangzott, az a 80-90-100 millió tonna per év, amit idáig felhasznált az ipar, az úgynevezett szürke hidrogén volt. Ez azért volt, azért nevezik szürkének, mert dominánsan, most nehéz ez a műsor, mert mindig a főszabályt mondom, jó? Tehát ha mindig elmennénk az alváltozatok felé, akkor még holnap is itt ülnénk.
2: Maradjunk a főszabályoknak.
3: De ugye szó volt arról, hogy dominánsan jelenleg földgázból, ami, és fogadjuk el, hogy a földgáz meg dominánsan metán, CH4, tehát egy szénatomra a legtöbb hidrogén atom jut, ugye a szénhidrogének homológ
2: CH4, tehát 4 hidrogénatom van egy szénhez kapcsolva.
3: Így van, az etánnál ugye ez már egy picit rosszabb, stb. Uh-huh. De azokról is lehet,
2: tehát akkor ott,
3: is lehet
2: ott a legnagyobb a forrás, amit kinyerhetünk, 4 hidrogénatomon.
3: Igen. Okay. És ezért van az, hogy ezt, de ezt nálunk is akkor visszatérhetünk, mert ez Százhalombattán is van a Dunai finomítóban, ez úgynevezett reformálási eljárás, tehát a földgázt egy úgynevezett vízgőzös reformálással érik el azt, hogy ebből a metán molekuláról leválasztom a hidrogént, és sajnos ott a metánnak a szén atomjából nem nagyon tud más lenni, mint széndioxid. Tehát tartozik széndioxid kibocsátás a szürke hidrogén
2: esetében. Ezért szürke, mert az eljárásnak az egyik mellékterméke a széndioxid, amit egyébként mostanában nem
3: szeretünk. Némi szénmonoxid, de az mondjuk kevés, de ezért nevezik szürke hidrogénnek, mert tartozik hozzá, egyébként nem is olyan kevés, bár ez nézőpont kérdése, 1 kiló, tehát a hagyományos szürke hidrogén benchmark az olyan 10 kiló széndioxid per kiló hidrogén. Ez részben azért van, mert talán az elején elfelejtettük azt mondani, hogy a hidrogénnek az egyik tulajdonsága, hogy nagyon-nagyon könnyű, tehát az ismert elemek közül a legkisebb a sűrűsége, normál nyomáson, térfogaton 14-szer könnyebb, mint a levegő. Tehát ez egy nagyon csekély sűrűség.
2: De amikor a levegő az egy elegy. Nitrogén, oxigén.
3: Így van, de az mindegy, tehát a sűrűséget.
2: És annak
3: elegyeknek is van sűrűsége, ez
2: nem 14-szer könnyebb, mint
3: a levegő.
2: Levegő
3: normál állapotban. És itt ebből következik, akár egy pillanatra, hogy megállhatunk. Nagyon illékony a diffúzivitása, tehát hogy mennyire terjed szét a befogadó közegben, az is nagy. Uh-huh. Ennek vannak biztonságtechnikai előnyei és hátrányai is. De ez a nagyon könnyű, mert itt jön az egyik probléma, hogy térfogat alapon, például a metánhoz képest kevesebb, mint fele az energiasűrűsége, az úgynevezett volumetrikus. Tehát hogy ugyanannyi akkor a nyomáson, 1 köbméter metán energiatartalma X, uh-huh. a hidrogénné 1/2 X. Okay. Na de hogyha megfordítjuk a dolgot, és tömegegységre nézzük, akkor a hidrogénnek az ismert elemek közül a legmagasabb.
2: Miután nagyon könnyű, pont ezért.
3: Hát igen, a kis sűrűségek miatt a volumetrikus, tehát a térfogati alapú energiasűrűsége nagyon csekély, ezt szokták az ellenfelei kihangsúlyozni, és ezért kell vagy nagy nyomáson tárolni, például egy autóban.
2: Hogy sok legyen belőle.
3: Hogy értékelhető hatótávod legyen, vagy cseppfolyósítani. De hogyha például cseppfolyósítottad, és van 1 kiló hidrogéned, ami 120 megazsúl per kilogram, ehhez képest például a földgáz csak 41-2 megazsúl per kilogram, tehát van egy 2,5-szeres
2: mennyi mondjuk a benzin vagy a dízel?
3: Azok is olyan 40 körül vannak kilogramra. Tehát visszatérünk az űrhajózáshoz, ahol azt számít, hogy mekkora tömeget viszel ki az űrbe, nem véletlen, hát hogy a hidrogén-oxigén kombinációt választották.
2: Ez a leghatékonyabb, túl azon, hogy a tüzelanyag...
3: Tömeg alapon
2: leghatékonyabb, és hogy a... Igen. Tüzelanyag cella használatával a végterméke pedig nem más, mint víz.
3: Víz, így van.
2: Oké. Okay. Szürke.
3: Szürke hidrogén.
2: Szürke, az akkor, nem tűnik egyelőre annyira jó megoldásnak, hogyha egy egység hidrogénhez 10 egység széndioxid tartozik, ha jól értettem.
3: Így van. Okay. Ez a 10, ez úgy kell elfogadni, hogy régi úgynevezett SMR, Steam Methane Reformingnak nevezik, tehát az SMR, ebből van hatékonytalanabb üzem Magyarországon is, ami egy picit többet bocsát ki, és van, ami számottevően jobbat, van olyan 7 kiló per.
2: A szürke nem lesz megoldás nekünk a jövőre nézve.
3: A szürke, én úgy mondanám neked, hogy átmeneti megoldás lehet, mert azért a úgynevezett kék vagy low carbon, alacsony karbonintenzitású hidrogén, és a zöld, tehát a megújuló alapú hidrogén, ott azért még vannak bajok, és csak egy gyors számpélda, hogy ez mit is okoz. Tehát, hogyha 10 kg széndioxidom lesz 1 kg hidrogén előállításából, és mondjuk említetted, hogy vezetted a Toyota Mirai-t, ott 1 kg hidrogén, annak a fogyasztása nagyjából 1 kg per 100 km, tehát a 10 kg széndioxidot, 1 kg hidrogénre visszakarosztanom 100 km-re, kijön, hogy 100 gram, 90-100 gram per kilométer a szürke hidrogénnál a tüzelőanyagcellás személyautó kibocsátása. Na most azért...
2: Az nem akkora...
3: A legjobb hibridek vannak most, tehát az új autó hát limit 95?
2: 95, igen, 90, tehát, a határ az 90.
3: Tehát mivel a tüzelőanyagcellának azért jobb a hatások, mint a belső égésű motornak, de gyengébb, mint az akkumulátorosnak, majd erről visszatérhetünk, ezért a szürke hidrogén sem ördögtől való dolog, hogyha néhány évig, mert mondjuk az áll rendelkezésre könnyen, azt használjuk, mert a legjobb hibridet éred el, és akkor még nem beszéltünk a 16 éves átlag életkorú magyar flottáról, ott egy 16 éves autó az 200 gram széndioxid per kilométer majd körül jár. Tehát azért nem tévesszük el, hogyha én esetleg szürke hidrogénnel üzemeltetek egy autót, akkor olyan eszeveszett hibát követek el, sőt, ott viszont már más légszennyezőanyag ugye nem jön ki
2: a tüzelőanyagcellán.
3: A tüzelőanyagcellánál eleve lokálisan zéró emisszió, de ugye NOx, CO2 is, és azt valamilyen ipari környezetbe állítjuk elő, a hidrogént várostól távol, bent a városban a tüzelőanyagcellás autó, meg ahogy mondtam, azt is ugye egy elektromotor hajtja meg, zajban is sokkal kedvezőbb. Tehát ilyen értelemben a szürke hidrogént egy picit védenem kell, de az igaz, hogy közép és hosszabb távon ezt a szürke hidrogént kékíteni és zöldíteni szeretnénk.
2: És akkor mi a kék és a zöld?
3: A kék több válfaja van, mondom a legegyszerűbbet, ugyanaz az eljárás, mint a szürkénél, tehát hogy metán a bemenetem, kijön a hidrogén, de a keletkező széndioxidot valamilyen eljárással, ezt az iparban, ezt a Carbon Capture and Storage, vagy CCS, vagy CCUS, az U pedig Utilization, tehát Carbon Capture and Utilization módszerrel leválasztom, vagy legalábbis a nagy részét.
2: Tehát megfogom a kibocsátást?
3: Igen, a széndioxid kibocsátásnak most már, hát ez módszertől függ, de 80-90%-át meg lehet fogni, és ez azt jelenti, hogy az 1 kg hidrogén előállításához jóval kisebb karbonlábnyom tartozik.
2: Mondjuk 1 kg széndioxid akkor, hogyha 90%-át megfogjuk.
3: Tehát ez egy még jobb metódus lenne. Itt az komplikálja, hogy azért ezt mondani egyszerű, de a széndioxid maga a leválasztási technológiai valódi ipari léptékben, utána az infrastruktúra, mert ez lehet, hogy széndioxid vezetékkel, ez alkalmas geológiai formáció kell, ahol évszázadokra.
2: Mert ugye ez az, amit lenyomunk utána majd a geológiai struktúrába, és ott tároljuk? Ez az a technológia?
3: Ez a CCS, tehát a Carbon Capture and Storage, tehát hogy valamilyen geológia például kimerült földgázmezőben, kimerült...
2: Csak ezt mondd el kérlek, hogy az, aki most hallja ezt először, az megértse, hogy mi történik ilyenkor? Amikor lenyomjuk a széndioxidot, eltároljuk?
3: Így van.
2: Csak hogy meséld el kérlek, hogy mi ez.
3: Hát ettől szép.
2: Csak és nagyon rövid
3: ez a hidrogén sztori, mert minden összefügg mindennel, és ez sem egy teljesen új dolog, ugye tehát ki lehet mosni akár erőművi füstgázból, akár ennek az említett steam methane reformingnek a füstgázából a széndioxidot, egy nagyon tiszta széndioxid áramot kapunk. Most nyilván a nitrogén, az tehát ballasztként az elengedhető a légkörbe, az nem bánt senkit, de utána ezt a széndioxidot nagyon, hát ahol egy kimerült földgázmező van, 1000-1500 méter, vagy még mélyebben oda lesajtolják, viszonylag nagy mennyiséget lehet sajtolni.
2: Visszapumpálják az üres helyre.
3: Lezárják azt a kutat, és elvileg kivontad a légkör, vagy nem a légkörbe kerül az a
2: Tehát mint hogyha betennénk a spájzba, egy lezárt dobozba, és azt mondjuk, hogy a kiürült kekszes dobozt felhasználjuk arra, hogy tároljunk bele valami
3: mást. A még elegánsabb megoldása az lehetne, és csak egy szó a utilizationről, hogy ebből a széndioxidból meg lehetne vegyészkedni, tehát nagyon sok mostani kemikáli, vagy például metanol, a legegyszerűbbet mondjam, tehát vannak itt fordított reakciók is, hogy a tiszta széndioxidból akár metanolt, akár egyébként hidrogénnel szintén szintetikus metánt, tehát SNG, vagy synthetic natural gas-t, illetve vegyészkedve fölfelé szinte mindent elő lehetne állítani, de ezért ez itt a baj, és így jutnánk majd az e-SAF-hoz, tehát a Sustainable Aviation Fuel, vagy a különböző e-fuel üzemanyagokhoz, itt a költséggel van baj. De ezek is azért rávilágít, amit mondtam, hogy mind kell hozzá hidrogén, és ugye itt a szénforrás, ha nem akarom letenni egy geológiai formációba, akkor esetleg a utilizésen jöhet szóba. A kőolajipar meg arra is osztálja, van az EOR, az Enhanced Oil Recovery, tehát fokozott kőolaj kitermelés, az USA-ban ezt elfogadják CCS megoldásnak, hogy a leválasztott széndioxidot azért sajtolják be, hogy a kút hozamát...
2: Ez a pala?
3: Nem, hogy a nem, ez arra szolgál, hogy amikor a kutakban már csökken a nyomás, és a kitermelést akarod még fokozni,
2: a széndioxidot megnyomom vele, hogy jobban jöjjön.
3: És akkor igen, tehát több olajat, és akkor ezt azért ebbe lehet vita, hogy ez most mennyire hasznos, hogy széndioxiddal fokozom.
2: Az időnk lejár, még egy mondatban a zöldet mondd el kérlek szépen, és maradjunk abban, hogy egy következő adásban pedig egy erősebb fókuszban már a felhasználásról beszéljünk, jó?
3: Jó, és akkor a zöld? Jövünk a zöldhöz, az pedig az, amikor valamilyen megújuló energiaforrást használok arra, hogy hidrogént állítsak elő. Itt egy elég gyakori metódus, hogy mondjuk vizet bontanak egyenáram segítségével, amihez a villamosenergiát meg valamilyen megújuló forrásból nyerik, és akkor így pedig elvileg még a kéknél is számottevően jobb karbon, tehát nullához közeli karbonintenzitás érhető el, csak itt a primer energiaforrásom is megújuló.
2: Értem. Tehát napelemes szélerőmű, vízerőmű, valamilyen, ami már önmagában nem hagyott széndioxid lábnyomot.
3: Igen. Tehát nagyjából ez a szürke, zöld, kék hármasnak a rövid magyarázata.
2: Folytassuk a következő műsorban, mert nagyon érdekes témáink vannak, és szeretném ezt lebontani most már járműszintre is, vagy a jövő hajtási rendszerei szintjére. Mayer Zoltánt, a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag Cella Egyesület titkárát várom vissza akkor. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm.
2: Nektek köszönöm, hogy megnéztétek ezt a mai adást. Én Bertala Gábor vagyok, ez a Sámán mondja. Szavaztok, aloha!
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve találtak meg két munkást. Ma változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemnek és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása, megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és új átlátható struktúrákat hoznak létre. Várják a kormány döntést a béremelésről a rendvédelmi dolgozók szakszervezetei, miután a belügyi érdekegyeztető tanácson nem kaptak konkrét választ a bérrendezés időpontjáról és mértékéről, hangzott el az RTL híradójában. A belügyminisztérium szerint a javaslatcsomag elkészült, de a konkrét összegekről a kormánynak kell döntenie. Tóth Zoltán, a közszolgálati rendőr szakszervezet vezetője figyelmeztetett, ha ősz végéig sem lesz érdemi előrelépés, a dolgozók tömeg mehetnek betegállományba, vagy munkabeszüntetést kezdhetnek. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Összességében megfelelő volt az idei görögdínje minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A jelölésben és a nyomon követhetőségben továbbra is akadnak ugyan hiányosságok. A nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni két munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok is. Közben a nepáli katasztrófa védelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a Fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-ig látogatható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap

0: délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Növelni a diplomások arányát a kormány. Tüntetésre készülnek a szociális terület szakszervezetei. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. Magyarország jövője elválaszthatatlan a felső oktatási intézményektől, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitóján. Lannert Judit közölte, visszaállítják az intézményi autonómiát, az új felső oktatási stratégiát pedig az oktatók és a hallgatók bevonásával vitatják meg. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak erősítését szolgálja. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozzák, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Meghalt az a dolgozó, aki tegnap Budapesten kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is tart. A Telexnek a budapesti rendőrfőkapitányság azt a tájékoztatást adta, hogy idegenkezőség gyanúja nem merült fel, a rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az esetet. Szombat reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Pacsik Kutya menhely alapítvány, Hajdúböszörmény. A Pacsik Kutya menhely alapítvány állatotthona 2012-ben nyitotta meg kapuit. Fő céljuk a beteg, sérült és kóborállatok elhelyezése, gyógykezelése, rehabilitációja és szocializációja, vagy a megfelelő gazdi megtalálása számukra. Az alapítvány a Hajdúböszörmény önkormányzatával kötött megállapodás alapján a város ebrendészeti feladataiban is részt vesz. A menhely területén állatorvosi rendelő is működik, így a bekerülő állatok helyben is részesülhetnek állatorvosi ellátásban. Az örökbefogadásnál személyes találkozást és több alkalommal történő látogatást kérnek, a végleges örökbefogadást pedig szerződéshez kötik.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
4: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben az adásban mindig kicsit visszalapozunk a naptárban, ezúttal 2026. március 23-ára. Ezen a napon több mint 100 állatvédő aktivista tiltakozott Brüsszelben az állatok ketrecben tartása ellen az Európai Bizottság épülete előtt. A tiltakozók azt sürgették, hogy az Európai Unió tartsa be a korábbi ígéretét, és vezessen be olyan szabályokat, amelyek megszüntetik a haszonállatok, például a sertések és a tyúkok ketrecben tartását. És szintén 2026. március 23-án a Spirit FM Adj Esélyt című műsorában Nemes Anna vendége Kovács László tréner volt, és arról beszélgettek, hogy hogyan dolgoznak a robbanószerkereső kutyák.
5: Nagyon izgalmas témával folytatódik az Adj Esélyt, mondom is, posztumusz kitüntetést kapott Flojo, az ausztrál hadsereg robbanóanyagkereső kutyája, aki az afganisztáni missziók során a legveszélyesebb helyeken teljesített szolgálatot és mentett emberéleteket. A témában Kovács László tréner a vendégem. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon sok robbanóanyagkereső kutyás hírben és cikkben azt olvastam, hogy ezek a kutyák olyan helyeken teljesítenek szolgálatot, ahová mások nem szívesen mennek, mert hogy életveszélyben vannak. Ez ennyire veszélyes terület, vagy nem minden esetben vannak életveszélyben ezek a kutyák?
6: Köszönöm szépen a meghívást. Nem tudhatjuk, hogy mikor milyen veszély van, mert egyszerűen kiszámíthatatlan. Mikor terveznek egy támadást a tábor ellen, mikor rejtik meg az útvonalat egy ID-val, egy improvizált robbanó szerkezettel, van-e olyan felszerelése az adott csapatnak, amelyik géppel vizsgálja át a konvoj előtt az útvonalat, vagy meg kell állni, és kutyával kell megnézni, vagy vizuálisan, tehát nem lehet kizárni. Én azt mondom, hogy 100%-ba a készenlétbe kell lenni, és örülünk, ha nem történik semmi.
5: És mindegyik ilyen kutya hős?
6: Ez így van, mindegyik az mindegyik.
5: Az igaz, hogy 1000-ből egy olyan kis kutyát lehet találni, amelyik alkalmas erre a feladatra és a kiképzésre? Vagy talán még ennél is bonyolultabb ez?
6: Vannak nagyon-nagyon tehetséges kutyák, nagyon-nagyon sok jó kutya van. Még Menhelyről is képeztünk ki brutálisan jó adottságokkal rendelkező kutyát, ott is vannak gyöngyszemek, de alapvetően a szülőket, az előtte lévő almokat úgy nézzük meg, hogy már egy olyan családból próbálunk, egy olyan tenyésztőtől próbálunk kutyát vásárolni, aminek a felmenői között mind-mind munkavonal van.
5: Mi kell ahhoz, hogy alkalmas legyen robbanószer keresésre, robbanó anyag keresésre egy kutya? Mit néztek a kiskutyáknál?
6: Én azt szoktam mondani, amikor én elmegyek egy kölyköt megnézni, hogy a leghisztisebbet veszem ki az alomból.
5: Miért?
6: A hiszti az egy olyan kifogyhatatlan tárháza az energiának, ha azt át tudjuk fordítani munkára, akkor van egy kifogyhatatlan tárházunk, és ha jól átfordítjuk ezt a hiszti energiát, akkor egy örök mozgó munkakutyát kapunk belőle.
5: Tehát az egyik az, hogy rengeteg energiája legyen, aztán még...
6: Az idegrendszerének, tehát nagyon kiegyensúlyozottnak kell lenni, és pont ez az a pont, amikor a szülőket nézzük meg, mert egy jó alomból választott kölyök rengeteg olyan pozitív dolgot tud hozni a kiképzéshez, amit már a szülőktől örökölt. Ez egy stabil idegrendszer, nem fél a zajoktól, barátságos az emberekkel. Nálunk a robbanóanyagkereső kutyáknál nagyon fontos az, hogy barátságosak legyenek az emberekkel, hiszen van egy németországi partnerünk, és ő szokott évről évre meghívni minket, amikor NFL meccs van Németországban, vagy Írországban volt tavaly éppen, vagy valahol a világ másik pontján, és emberek közé be kell tudni vinni a kutyákat, és ott 30, 40, 50, 60 ezer ember nem lehetnek agresszívak, és a munkájukat csinálni kell, mert menet közben, ha egy hátizsákban pirotechnikát találnak, ugye, amit előszeretettel visznek be az ilyen sportrendezvényekre, akkor azt ő szolidan jelzi. Tehát az ember észre se fogja venni, hogy a kutya reagált a hátizsákra, mi viszont tudunk szólni, hogy figyelj, ott ez a zöld kabát, piros táska, nézzétek meg.
5: Már nincsen benne az, hogy egy kis kutyánál mellé nyúlsz? Tehát, hogy már pontosan látod, hogy milyen paramétereknek kell megfelelnie, és nincs olyan, hogy időközben, menet közben kiderül, hogy mégsem lesz ez rendben.
6: Hú, ez egy nagyon szerénytelen dolog lesz most. Egy barátom mondta, hogy nagyon másképp látom a kutyákat. Tehát valahogy már kölyökkorba beszélnek az emberhez, és így lekopogom, hogy nem. Tehát még a reménytelen esetnél is megvan az a szikra, amikor az a pici dolog ott van, akkor álljunk neki, fejlesszük, és minden kutya tehetséges, tehát félelmetesen sok fajtával lehet dolgozni, attól függ, hogy milyen munkaterületen szeretnénk őket bevetni. Ez a lényeg, mert a kis tacskótól a német juhász, mali, tehát ott azért van méretkülönbség, de a kis pöttömök a pöttöm helyekre beférnek. A nagyok meg ugye tekintélyt parancsolnak, és már azzal is egy prevenciós szerepet töltenek be, hogy ott az a kutya, az fekete, akkor oda nem menjünk.
5: Ha maradunk a robbanó anyag kereső kutyáknál, akkor itt például fontos, hogy ez egy kicsi kutya, közepes vagy nagy termetű, fontos, hogy fajta tiszta legyen, amivel dolgoztok?
6: Nem, és egyre inkább afelé megy a kutyáknak a piaca, csúnya szóval mondva, hogy a fajta tisztákkal egyre több probléma van. Tehát az öröklött problémák, a szem, a gerinc, tehát nálunk a családban van 3 angol vérvonalú vadászlabrador, brutálisan jól dolgoznak, kölyök korba másolják a nagyokat. Pont itt a riport előtt beszélgettünk róla, hogy nálunk az idős kutyák azok nem az történik velük, hogy nyugdíjba mennek, és akkor le vannak támasztva a kanapéra, hanem felkerülnek a felső porcra, és tanítják a kicsiket. És ugye nálunk a kicsik másolják a nagyokat. És ez alapján elkezdik azokat a dolgokat megtanulni, amiben rengeteg munkát kellene fektetnünk, de az idős kutyák ebbe segítenek, és ők tanítják. És mindemellett a 3 fajta tiszta labrador mellett most van 2 fél éves, próbálom szépen mondani, fél éves kölyök, aki éppen tépi az idegeinket otthon, de hogy ők mali német juhász mix. Ugyanis a német juhásznak a nyugodtabb idegrendszerét hozzák, a malinak az egészségesebb vonalát, mert elmondhatjuk, hogy német juhászokban sajnos egy kollégával abba tudtunk megegyezni egy beszélgetésnél, hogy egészséges egyed nem biztos, hogy van már, csak tünetmentes. Tehát ott a különböző diszpláziák azért nagyon csúnyán jelen vannak, és így próbálják ezeket a mixeket nagyon régóta, évek óta kimondottan így vannak tenyésztve, és nagyon jól dolgoznak. Ötvözik a 2 fajtának a jó tulajdonságait. Régen a szakkönyvekben az volt, hogy csak fajta tiszta kutya lehet, mert hogy az hozza azokat a jegyeket, ami tekintélyt parancsol, fel lehet ismerni, hogy milyen fajta. Most viszont egyre inkább azt veszük észre, hogy ezek a mixek kerülnek előtérbe.
5: De és pusztán az egészségügyi okok miatt, hogy a fajta tiszták egyre rozogábbak, szegények?
6: Azt kell, hogy mondjam, hogy igen, de nem, mert ez így csúnyán hangzik. Tehát a tenyésztőknek irgalmatlan sok munkája van abból, hogy a megfelelő egyedek maradjanak bent a tenyésztő programban, úgymond, és ez nagyon nehéz. És tényleg egyre több fajta tiszta beteg kutya van, és igen, próbálják frissíteni így a vérvonalakat is. Plusz ezek a mixek a 2 fajtának a jó tulajdonságait fogják alapvetően hozni, és ez nekünk abból jó, hogy a 2 fajta másképp dolgozik, viszont ha ez mixbe benne van, akkor nagyon sok plusz dolgot tudunk tanítani a kutyának.
5: És akkor nézzük meg a képzést. Az nagyon tetszett, amit mondtál, hogy az idős kutyák is bekapcsolódnak ebbe a képzési folyamatba, de nyilván a főnök az ilyenkor a tréner, és aki minden múlik. Ott van ez a 12-14 hetes nagyon hisztis mix kiskutya, akinek valószínűleg még fogalma nincsen arról, hogy mi vár rá, de te már tudod, hogyan indul ez a képzés.
6: Ugye a kiválasztás, tehát előtte többször megnéztük az almot, kiválasztottuk a kiskutyát, még mielőtt el lehetett hozni, akkor kapott egy jelző nyakörvet. Nekünk könnyű dolgunk volt, mert 2 szuka volt az alomba, 2 fiú, úgyhogy egész egyszerűen meg lehetett őket különböztetni, és nem a trénerem múlik ez a történet, hanem a csapaton. Ezt egy ember, akárki akármit mond, nem lehet csinálni. Olyan nincsen, hogy valaki idézőjelbe Istent játszik, és mindenbe bele tud nyúlni, mindent tud, mert nem. Minden éremnek nem 2 oldala van, hanem több, és a csapat ilyenkor összedolgozik. Elkezd mindenki játszani a kölyökkel, különböző módon viselkedünk a kölykökkel. Ezáltal már az idegrendszere is teljesen másképp épül föl, mint amikor bekerül a családba, és ott van 3-4 ember, és ugye ő azt megtanulja, hogy itt mit lehet, mit nem lehet, viszont itt a csapatban van 6-8-10 ember, kivisszük a kutyaiskolába, tehát nekünk van egy alap kutyaiskolánk is, ott egy ingyenesen működő ovi van, 20-30 kölyök van kint egy-egy alkalommal a Városligetben, visszük ki, szocializáljuk őket, odaadom a másik trénernek a kezébe, vidd, másképp mozog, másképp viselkedik, és így kezdődik a kiskutya élete. Az apportkészség az nagyon fontos. Labdázunk, birkózunk, mindenféle olyan játékot csinálunk, ami arra épül, hogy az ösztöneit előhozzuk, az alap ösztönöket felerősítjük, de azokat, amikre nekünk szükségünk van. Tehát nálunk például az apportkészségre azért van szükség, mert a legtöbb jutalmazás labdával történik. Neki minden játék. Ő a játékon keresztül tanul meg keresni, és a keresésen keresztül kapja meg a játékot. Ők nem tudják, hogy életveszélyben vannak, csak megyünk a kutyavezetővel, hú, de tök jó buli, menjünk, keresünk, a végén úgyis kapok egy labdát.
5: Tehát az, hogy munka és játék, az nekik egy és ugyanaz. Fogalma nincsen, hogy ő most dolgozik.
6: ez sem igaz, abból a szempontból, hogy tudják, hogy milyen helyzet, milyen helyszínen vannak, a kutyavezetőnek milyen az ideg állapota, brutálisan jól olvasnak minket, a kanyarban nem vagyunk hozzájuk képest, tehát ők a nap 24 órájában elemeznek minket. Azt szoktam mondani, hogyha egy képzést elkezdünk, nyáron a napszemüveg. A szemünk, a legfontosabb kommunikációs eszköz. Tehát nálunk például Afganisztánban én kiabálhattam volna torkom szakadtából, hogy feküdj le, ha jött a helikopter, semmit nem hallott volna. Kézjel, mozdulat, szem, válmozdulat, tudta olvasni, feküdt le, és nem kellett hanggal kommunikálnunk.
5: Ezt már csak azért is kérdeztem, mert éppen itt a műsorban beszélgettem egy látássérültel, és ő azt mondta, hogy ha hám felkerül az ő kutyájára, onnantól kezdve kikapcsol a családi kutya üzemmód, és bekapcsol a munkakutya üzemmód, és még a tartása is megváltozott, itt volt természetesen a kutya, és a tartása megváltozott az állatnak. Ez a robbanóanyagkereső kutyáknál is tetten érhető?
6: Abszolút.
5: Hogy bekapcsol a munkaüzemmód?
6: A legutolsó jel arra, hogy dolgozni fogunk, egész onnantól, hogy elindulunk, tudják, milyen nap van, milyen ruhát veszek föl. A felszerelés nyilván bent van az autóba, berakom őket az autóba, onnantól kétesélyes, hogy munkába megyünk-e vagy sem, de a ruhából már következtetnek, hogy ebből bizony tréning lesz, vagy munka lesz, és a legutolsó dolog, ami hogyha bekapcsoló gombot kell mondanom, fölveszem az övemet, azon van a jutalomfalattartó, a különböző táskák, az endoszkóp, a különböző olyan egészségügyi táska, és ez egy olyan csattanás, amikor rákerül az emberre ez az öv, fölvesszük a kesztyűt, fölvesszük a mellényt, és pontosan tudják, hogy munka jön. Tehát iszonyatosan jól olvassák. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon alá van becsülve az intelligenciájuk. Ezerszer jobban olvassák a környezetünket, az embereket, mindent, pontosan tudják, hogy mikor mi történik.
5: Ha már intelligencia, mi a helyzet a felelősséggel? Azt felmérik-e, hogy itt van felelősségük? És mi a helyzet a stresszterheléssel? Hogy ehhez kapcsolódik-e egy stresszterhelés? Vagy azt ezt már belelátjuk mi emberek?
6: Nem, azt megtanulják. Én azt szoktam mondani a trénerképzésünkön, hogy meg kell tanulni a kutyának azt, hogy te izgulsz, te stressz helyzetben vagy, hogy viselkedsz. Ő azt olvassa, megtanulja, ja, jó, oké, akkor itt ez mégiscsak éles meló lesz, és ha a másik végét nézem, a 12 éves nyugdíjas labradorom, elmegyünk egy bemutatóra, és pontosan tudja, hogy bemutató, és ott vezet meg, ahol tud, bohóckodik, nem csinálja, nem úgy csinálja, tudja, hogy ez egy bemutató, mindent tudnak, mindent.
5: Benne van, hogy terepen hibázik egy ilyen kutya?
6: Benne. Aki azt mondja, hogy az ő kutyája 100%-os, azzal ott be is fejeztem a beszélgetést, aki azt mondja, hogy ilyen 70%-on, 70-80%-on elműködik úgymond a kutyája, arra azt mondom, hogy oké. Tehát nálunk például, én Afganisztánban is tudtam, hogy 12-24 órán belül földrengés lesz. Teljesen másképp viselkedett a beléptető kapunál a Mendi. Ordas német juhász szukám, és tudtam, hogy 12-24 órán belül jönni fog egy földrengés, mert kicsit dekoncentrált volt, nem robotok. Ők is élő lények, lehet rossz napjuk, lehet frontérzékenységtől kezdve fájhat a hasa, nem robotok, ők a mi társaink, a bajtársaink. És én mindig úgy is kezeltem őket. Tehát ha választani kellett, hogy ha olyan helyzet volt, akkor a kutya, ő a bajtársam. És 100%-os védelmet élvezett mindig. Tehát nálunk például munkánál 99%-ba két ember dolgozik, két kutyavezető, az egyik biztosítja a helyszínt, a másik pedig dolgozik, hogy ne kelljen a helyszínbiztosítással foglalkozni, és a kutyára tudjunk figyelni, ne sérüljön meg, ne történjen vele olyan dolog, hogy összetöri magát, leesik, nem figyel, beleszalad valamibe, vagy jön éppen egy forgalmas út mellett kell átvizsgálni egy buszt, akkor jön egy félőrült, akkor elüt minket, tehát ezekre mindre oda kell figyelni, és bizony a szolgálati, a műveleti területeken ott volt egy külön biztosító katonánk.
5: Ugye onnan indultunk, hogy azt kérdeztem, hogy ez minden esetben életveszélyes munkának minősül-e. Hogyha a személyes életutadat kérdezem, akkor te úgy érzed terepen, hogy az mindig egy életveszély?
6: Ha
5: vagy
6: nem
5: gondolsz bele?
6: Nem is életveszély, ugye nálam ott akkor átkapcsol valami, és akkor csináljuk. Akkor jönnek a különböző protokollok, de azok is úgy, hogy az külső szemlélő nem tudja, hogy mikor mi történik, hiszen akkor kiismerhetővé válna a csapat, és akkor elkezdünk dolgozni, akkor valami átfordul, és akkor nem azzal foglalkozok, hanem azzal, hogy azért vagyunk ott, hogy akik ott vannak, vagy jönnek majd, ők biztonságban legyenek. Tehát ez az elsődleges szempont, ott egy kockázatelemzést végzünk, folyamatosan kontrolláljuk amennyire lehet körülöttünk a környezetünket, az embereket, a biztonsági emberekkel kommunikálunk, ott megpróbáljuk a lehető legjobb formát hozni, de nem tévedhetetlen egy kutyás csapat. Egy kutyavezető és egy kutya nem tévedhetetlen. El lehet rejteni úgy, hogy soha az életben nem fogja megtalálni senki. És lehet rakni csalit. Ami azt jelenti, hogy van egy szagminta, egy könnyebb, majd egy nagyon közeli helyszínre beraknak egy másikat, egy sokkal nagyobbat, jobban elrejtetten. Ez a másodlagos, oda mennek, megtalálják, elindul a protokoll, és a másodlagosat elküldik.
5: Volt már ilyen? Azért mondod, hogy fel kell rá készülnetek?
6: Én a honvédségnél szolgáltam, és ott két bajtárs meghalt Afganisztánban.
5: Amikor ez megtörténik, akkor is azt mondod, hogy nincs bennem félelem, és megyek tovább? Nem lehet itt újra félelem?
6: Erre azt szokták mondani, hogy olyan emberrel nem szeretnek dolgozni menni, aki nem fél. Viszont egy idő után én azt mondom, ha egy olyan munkakörnyezetben dolgozik huzamosabban az ember, akkor egyszerűen hozzászokik. És ha úgy megy ki, hogy fél, az lefelé megy a pórázon, és a kutya nem fogja érteni, hogy mi történik. Ha bizonytalan vagy, ha félsz, azt megérzi a kutya, másképp dolgozik. Oda kell menni, meg kell csinálni a munkát. Ezt a munkát akkor kezd el, hogyha magadba helyre tudod tenni azt, hogy ennek megvan az a kockázata, hogy füstbe ment terv lesz az aznap.
5: És a kutya fél?
6: Nem, ő játék. Tehát ha úgy megy oda a kutyavezető, hogy hello, szia, jöttünk dolgozni, akkor tök jó, dolgozzunk. Akkor minden happy, akkor menjünk, csináljuk, úgyis játszunk a végén. Ő nem. Ha a kutyavezető olyan lelki állapotban megy oda, ugye pont ezt szoktam még mondani, hogy egy epilepszia rohamjelző kutyánál te még nem tudod, hogy rosszul leszel, de ő már érzi azokat az illatanyagokat, és tudja, ugyanez van a félelemnél. Pontosan tudják a kutyák, hogy félsz, vagy munkahelyzet van, és feszült vagy, a kettő között nagyon nagy különbség van, hogy fölméred a kockázatot, és úgy mész oda, és tudod, hogy most ebben a helyzetben vagyunk, vagy pedig úgy mész oda, hogy ez egy tréning, és ők is másképp állnak hozzá. Mindegyik helyzetet el tudják különíteni, mindegyik helyzetet felismerik, és úgy is viselkednek.
5: Most már csak trénerként működsz, vagy dolgozol még terepen?
6: Úgy dolgozunk, hogy mi a rendőrséggel, a honvédséggel, a büntetés végrehajtással van olyan programunk, ami mentor szerepet tölt be. És ha valamivel elakadnak, és tudunk benne segíteni, egy kábítószerkereső kutyánál, egy robbanóanyagkereső kutyánál, egy olyan kutyánál, amelyik okiratokat, pénzt keres, vagy mobileszközöket keresnek, ezekben mind be tudunk segíteni. Képzünk saját kutyákat, és a saját kutyákkal külföldön tudunk dolgozni, mert a magyar jogszabályi rendszer az nagyon szigorú, ott nagyon korlátozva vannak ezek a dolgok, de nagyon jó irányba halad. Tehát a párom most pont ugye a visszament az iskolapadba, és a mesterképzését végzi, és pont ebben a témában írja a diploma munkáját is, és úgy néz ki, hogy nagyon jó irányba haladunk, hogy a civil kutyások is majd tudnak dolgozni itthon, akár sportrendezvényeken, vagy bármi olyanon, ami koncert. ezt külföldön mi tudjuk most csinálni, mert rendelkezünk azzal a partnernek, annak a partnernek a vizsgájával, ami ezt lehetővé teszi, de Magyarországon erre még nincsen, úgyhogy dolgozunk élesbe, igen. Képzünk, dolgozunk.
5: Ezt már csak azért is kérdeztem, hogy elképzelhetőnek tartod-e azt, hogy van egy kiskutya, akit végigkísérsz az úton, megkapja a képzést, és utána átadod másnak, és más lesz a vezetője. Ez elképzelhető szcenárió.
6: Mi úgy képzünk a csapatba is kutyákat, hogy most per pillanat pont van egy ilyen baby dumping, azt hiszem 9 kölyök van a csapatba, tehát mindenki őszül órabérbe. Tehát 9 kölyök van, képezzük egymás kutyáját, ha külsős ember keres meg, hogy oké, készítsük föl a kölyköt, mi úgy csináljuk, hogy együtt dolgozunk a trénerrel. Egy kutya az egy dolog. Egy kutyavezető az még egy dolog, és az, hogy ők szimbiózisba tudjanak dolgozni, az megint egy külön dolog, és ezt a hármat folyamatosan gyúrni kell, hogy az jó legyen.
5: Tehát egy vezető, egy kutya.
6: Ez sem feltétlenül igaz, mert arra törekszünk, hogyha nálunk például egy külföldi munka van, kimegyünk, valaki lebetegszik, akkor azt tudja mondani, hogy figyú, mennyi dolgozni, és átadom neki a kutyát, és fog vele dolgozni. De ehhez a kutyát is úgy kell képezni, és a csapatba is ugye olyan fix embereknek kell lenni, akik pontosan tudják, hogy mikor, mit, miért csinál a kutya, felismerjék az apró viselkedésváltozásokat, de a 100%-os munkát azt a saját vezetőjével fogja tudni végezni, mert nem egyszer volt olyan munka, amikor a párom mondta, hogy figyú, én ott még nem voltam 100%-ig biztos abban, hogy be fogja dobni a kutya a jelzést, amikor én már mondtam, hogy ott lesz a jelzés. Mert láttam, hogy úgy forgott, úgy állt, úgy tartotta a fejét, és 3 másodperc múlva bedobta a passzív jelzést.
5: Ezek a munkakutyák egy idő után nyugdíjba vonulnak, te el tudod képzelni, hogy neked lesz az életedben olyan időszak, amikor hátralépsz, és csak pihensz, és nem kutyázol?
6: Nem, de ezen már gondolkodtam, hogy van az az életkor, amikor még egy kutyát be fogok vállalni, és annak meg lesz a helye, hogyha menni kell, akkor menni kell, és hogyha menni kell, akkor kihez fog kerülni az a kutya. Most egyelőre nem tervezek ilyennel, tehát most per pillanat 3 aktív kutyám van, vagyis egy nyugdíjas, aki dolgozik, tehát aktív, egy 4 éves, aki nagyon aktív, és van ez a fél éves ördög fióka, aki meg van. Fájdalmas róla beszélni a napi kis diliükről, de hogy ő készül ugye a nagybetűs életre, de lesz az a kor, amikor azt fogom mondani, hogy csak egy lesz.
5: De ez még messze van. Nagyon szépen így. Köszönöm, hogy itt voltál.
6: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
4: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a Múltidézőt.
7: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és még mindig maradunk 2026. március 23-án. Ezen a napon Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 5 nappal elhalasztja az iráni erőművek és energiainfrastruktúra elleni tervezett amerikai csapásokat. Trump szerint az Egyesült Államok és Irán között nagyon jó és eredményes tárgyalások zajlottak, és több fontos kérdésben közeledtek az álláspontok. És szintén 2026. március 23-án a Spirit FM Vendégváró című műsorában Rónai Egon vendége Páliné Keller Csilla, az Alpokalja Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője volt, és a Fertőtó külön világáról beszélgettek.
3: Nézzük meg magát a Fertőtó környékét közelebbről. Páliné Keller Csilla fog nekünk segíteni, ez Alpokalja Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület vezetője. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Szóval itt a kerékpáros turizmus, mert hogy kész van a Fertőtt tavat megkerülő Ausztriát is érintő nagykör. Nyilván fellendült az elmúlt években, és nyilván egy csomó kerékpáros konkrét célja lett a Fertőtó, igaz?
4: Igen, bizakodunk is, hogy folyamatosan nő a népszerűsége a Fertőtónak, sőt abban is bízunk abban is, hogy nem csak a Fertőtó környéke és a Fertőtó kör az, ami ide vonza a látogatókat, hanem az összes többi útvonalunk is, amivel be lehet barangolni az egész Alpokalját és a Fertőtájat.
3: Ezt mennyire tudják? Mert hogy a Fertőtó egy adott helyzet, tehát olyan, mint a Balaton megkerülés, a Velencei tó, a Fertőtó jó, egy jó hosszú pálya, mondjuk pont a kettő között van, olyan 120 kilométer, ugye?
4: Így van, a nagy kör a 120 kilométer, de létezik a kis kör is, ami csak 62 kilométer, és ezt úgy lehetséges megtenni, hogyha közben kompozunk. Tehát nagyon kellemes ez a kör is, tehát a családosoknak inkább ezt szoktuk ajánlani. De emellett valóban lehetséges az, hogy a Sopron környéki erdőket járjuk be, vagy a Kékfrankos útvonalán barangolunk tovább, vagy az alpokaljai témaköröket helyezzük a középpontba, tehát ezeket próbáltuk meg egyébként egy ilyen programcsokorba összeszedni, hogy meg is találják az illetők, az emberek, akik ide szeretnének jönni hozzánk.
3: Nemrégiben tartottak ezügyben egy sajtótájékoztatót is Fertődön, ami pontosan azt a célt szolgálta volna, hogy ismerjünk meg minél több útvonalat, tudjuk meg azt, hogy nem csak a Fertőtó, meg nem csak Sopron, hanem ott rengeteg látnivaló van és elérhető távolságra. Mit tekintünk egy átlagos, mondjuk családos kerékpáros túrázó számára egy elérhető távolságnak? Hány kilométeres sugarú kört?
4: Családosokkal nekünk az a tapasztalatunk, hogy olyan 25 és akár 70 kilométeres túrát is képesek megtenni, akár egészen kisgyermekekkel, mert egy olyan túra, ami 60 kilométeres, de egész napossá van bővítve, úgy a pihenőkkel, megállókkal, kulturális programokkal abszolút teljesíthető. Tehát ezek nem versenykörök, amiket mi ajánlunk túrákat, ott sem a stoppert nézzük inkább, hanem a tájat, és tényleg a frissítő pontok alkalmasak arra, hogy az ember annyira és a család annyira kipihenje magát, hogy nyugodtan teker tovább.
3: Jó, az én legkisebb gyerekem 4 éves korában megcsinálta a Velencei tókört, az 32 kilométer, pici biciklivel. Jó, mondjuk aludt utána rendesen, azt nem mondom, hogy nem, de a hazatérő családoknak az egy áldás, ha alszik mondjuk a kocsiban a gyerek egy ilyen kerékpártúra után. Miket tudnak megnézni, mik azok az útvonalak, amik látnivalót is kínálnak, mondjuk egy családos túrázók számára?
4: A Fertőtó kör ugye ez egy adottság, hogy tényleg lehet látni a Fertőt és a Fertőtájat. Nagyon ajánljuk a Kékfrankos körünket, ami lényegében ebben a régi soproni poncister kultúrába vezeti be az embereket. Ez Sopron Fertőrákosról indul, és Harkán, Kópházán keresztül érkezik be Nagycenkre, a Széchenyi kastélyba, majd onnan tér vissza a Fertőtó környékére, ahol a Gloriettet meg lehet nézni, és a balfi szőlőültetvények között tekerni vissza egészen Fertőrákosig. De nagyon szeretjük, és külön kiemeltük a Széchenyi István emlékkört. Ez pedig egy nagyobb, majdnem 80 kilométeres túra, átmegy részben Ausztriába is, és végignézi a Széchenyi örökség helyszíneket. Tehát a Nagycenki kastélyon túl a Sopron-Horpácsi kastélyt is megmutatjuk az embereknek, vagy áttekerünk az Eszterházi kastélyon, kastélykerten, bemutatjuk a Fertő szép lakikastélyt, ahol a Ferenc született, és úgy térünk vissza Nagycenkre. De aki a kincskeresést részesíteni előnyben, nekik ajánljuk ezt a nagyon kicsi 30 kilométeres túrát, ami az Eszterházi kincsek nyomába indul. Ez Fertődről indul, és Fertődre is érkezik vissza, egy körpanorámás vetítéssel zárul.
3: Az elmúlt időkben rengeteg fejlesztés volt a Fertőtónál, sőt bizonyos fejlesztésekből elég nagy botrány is lett, most nem beleszőve a dolog politikai részét. Mennyire elkerülhető és mennyire óhatatlan az, hogy az ember találkozzon a rombolás nyomaival? Azért a tóparton történt egymás.
4: Igen, de ezek az útvonalak igazából nem tekernek ki közvetlenül Fertőrákoson a Fertőtóhoz, és az a táj, amin végigvezetnek az útvonalak, azok tényleg megmutatják azt a sokszínűséget, tehát egy ilyen gurulós védasztalt árul elénk, legyen az történelem, vagy természet, vagy legendák, vagy tényleg a helyi termékeink, a helyi ízeink. Én úgy gondolom, hogy senkinek sem okoz ez itt csalódást, nem fog így találkozni ezzel a problémával, bár mindenki bizakodik, aki ebben a térségben él, hogy mielőbb újra Fertőrákosnál is a nyílt vízre szállhat.
3: Igen, ott az egy nagyon fontos kérdés, és megoldásért kiállt, az egészen biztos. Másképp kérdezve, a körülmények iránt érdeklődve, egyenlőek-e már a feltételek a magyar meg az osztrák oldalon, hogyha mondjuk a Fertőtavat kerüljük meg? Korábban a kerékpárosok arra panaszkodtak a fejlesztések előtt, hogy az Ausztriában egy olyan térségbe érnek, ahol tártkarokkal várja őket minden, a települések, az utak, az infrastruktúra, és nálunk mekkora az elmaradás. Aztán elindult a fejlesztés, utolértük őket?
4: Hát olyan tényleg 2007-2008 óta nagyon sokat dolgozott a térség, azon is, hogy új útszakaszokat, tehát az egész kerékpáros úthálózatunkat kifejlesztük, vagy hát fejlesztük a meglévőket is, a meglévők felújítása mellett olyan útszakaszok is megvalósításra kerüljenek, amik a hálózatelvűség miatt szükségesek voltak. Nagyon fontosak voltak az utak mellett a 21. századi elvárásnak megfelelő pihenőknek a kialakításai, tehát ahol ivókutak, térképek vagy szerelő bázisok is várják a bringásokat, és emellett nagyon sok időt, energiát fektettünk abba is, hogy komoly online és offline is elérhető térképek, túraajánlatok jelenjenek meg. Rengeteget kellett ezért a színvonalért azt hiszem dolgozni az elmúlt évtizedben. Én bízom benne, hogy aki idejön, az már egy Ausztriával versenyképes térségbe érkezik, de természetesen ez a tématerület is olyan, ami soha nem áll meg, amin mindig van mit újítani, javítani, de én azt hiszem, hogy már nem leszünk senkinek sem csalódás.
3: Hát és különben is annak legyen véleménye, aki már kipróbálta, igaz?
4: Így van, tekerje velünk a Kék Frankost, vagy a Széchenyi Csört, vagy Eszterházát, és utána mondja meg, hogy tetszik-e neki ez a térség, vagy sőt, én azt hiszem elég nyitottak vagyunk arra is, hogy bármilyen javító gondolata van, azt ossza meg velünk, hogy tovább tudjunk fejlődni mi magunk is.
3: Köszönöm, hogy ezt elmondta, meg hát, hogy kedvet csinált egy jó bringázáshoz. Ha olyan lesz az idő, szerintem ismét tömegek indulnak, mint ahogy most már az elmúlt években azért ez gyakorlat volt. Páliné Keller Csilla ajánlott a figyelmünkben a Fertőtó és környékének kerékpáros lehetőségeit. Köszönöm.
4: Köszönöm szépen, és hát találkozzunk a nyerekben itt a Fertőtájon.
3: Így legyen.
2: Maradva Sopron és a Fertőtó környékén, szintén 2026. március 23-án a Vendégváró című műsorban Róna Jegon vendége Kócán Péter, a Prokultúra Sopron ügyvezető igazgatója volt, és a Fertő Rákosi kőfejtőben rendezett színházi előadásokról beszélgettek.
3: Most pedig betérünk Sopron környékére. Kócán Péter ez, aki a Prokultúra Sopron ügyvezető igazgatója, és aki egy egészen különleges helyszínen csinál egészen különleges dolgokat. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
3: Hát a kőfejtő az lehet mondjuk izgalmas videoklipek vagy krimik forgatási helyszíne. Arra nem gondolnék, hogy ez egy színház, de ön gondolt.
5: Már nem csak én, hanem ez egy régi álom az itt élők lelkében. Tulajdonképpen a 30-es évektől kezdve vannak ott zenés előadások. Először, amikor még javában zajlott ott a kő bányászata, akkor a katlamban, tehát a lefelé vezető úton egy szép széles területen tartottak a helyiek opera előadásokat, soproni zenészekkel és országos hírű művészekkel. És amikor leállt a kőbányászat ebben a mészkőbányában, akkor a 60-as évektől kezdve zajlottak az előkészítő munkák ahhoz, hogy ott kialakítsanak benn a bányában egy nézőteret és egy színpadot. És ennek egy fantasztikus végeredménye lett, a ember és a természet alkotta környezet találkozása ez. 760 fős nézőtere van a bányában bent annak a színpadnak, amelyet hatalmas sziklák vesznek körül, és az akusztikája is nagyon vonzó ennek a helyszínnek, úgyhogy gyakorlatilag a 70-es évek óta folyamatosan zajlanak előadások ezen a helyszínen, és tulajdonképpen az egész régiónak egy fontos nyári turisztikai attrakciója lett ez a Fertő Rákosi Barlang Színház, és idén nyáron is várjuk oda sok szeretettel az érdeklődőket.
3: Azt olvasom, hogy április 3-án nyitnak, hát télen ezek szerint zárva, mert hát mit lehetne csinálni, hideg van és kész. Nyáron viszont, meg tavasszal már mindenféle programok várják, például a szünidőben a gyerekeket, igaz?
5: Igen, a kőfejtő témapark az tavasztól őszig, novemberig látható, látogatható, és egy interaktív kiállítás van, a mészkő kialakulásának a történetét lehet végig kísérni, óriás cápák, óriás cetek találhatók benne a barlangtérben, egy nagyon látványos kiállítás vonza oda az iskolásokat, osztálykirándulókat, családokat, és ezen felül a helyieknek, hogy akik ezt egyszer már látták, azok még többször is visszajönnek, mert szívesen jönnek vissza, mindenféle családi programokat szoktunk rendszeresen tartani, így a szünidőben, a nyári szünet elején és augusztus 20-a környékén, illetve aztán akkor a szeptemberi időszakban is. Színházi előadásokra valóban inkább csak a nyári hónapokban alkalmas ez a helyszín, mert azért hűvösebb van ott, de 760 fűthető székkel várjuk az érdeklődőket.
3: Fűtött székeken ülünk?
5: Igen, a hűvösebb nyári estéken, akinek egy kis melegítésre van szüksége, az bekapcsolhatja egész nyugodtan a három fokozatú fűtött székeket. Ezek ilyen moziszékszerű, nagyon kényelmes ülőalkalmatosságok. A legutóbbi felújítás alkalmával ez lett egy nagy újítás, de egy nagyon felújított színpadtechnika és kiszolgáló terek is kerültek ide 10 évvel ezelőtt, úgyhogy egy nagyon jól felszerelt színházról van szó, ahol mindenféle műfajban fogadunk előadásokat.
3: Igazgató, kicsoda Denevér Dani? Mindenhol Denevér Danival találkozom, ahol önökhöz kattintok.
5: Igen, a gyerekek nagy barátja. Ugye azért egy kis izgalom mindenkiben van, amikor leereszkedik egy ilyen barlangba, pláne amelyik ilyen kőfejtő volt, és hát úgy elképzeljük, hogy ott milyen zord körülmények lehetnek, de ez a barátságos Denevér, aki az ott élő védett fajokat képviseli, minden gyerek számára barátságos és izgalmas társnak bizonyul, és bemutatja pont a barlang történetét, a térségnek az érdekességeit, és az itt zajló kőből kialakított épületeknek a történetét, mert nem csak Sopronba, hanem az egész környékre vitték innét a mészkövet, nagyon pontosan bemutatja azokat a elegáns bécsi középületeket, tehát a Votivkirche, a Városháza, az operaház építésénél is használták ezt a mészkövet, amit itt fejtettek le többek között.
3: Ez a Dani mindent tud ezek szerint.
5: Ő mindent tud, igen.
3: Viszont
5: igen.
3: Én még nem látom a nyári műsorukat, gondolom napok, hetek kérdése, hogy kikerüljön az internetre. Tudja már, hogy mi lesz idén nyáron a nagy dobás a színházban?
5: Talán inkább csak órák kérdése. Azért itt a legnagyobb dobás természetesen maga a helyszín, de ezen kívül tényleg az elmúlt években a felújítás óta, most, hogy ilyen komfortos lett a nézőtér, 20-30-40 előadást is tudunk egy-egy szezonban megvalósítani, és vannak saját produkcióink, hiszen a Prokultúra Sopron Non-Profit Kft. Működteti a Soproni Petőfi Színházat, és a saját művészeink is előrukkolnak mindig egy-egy produkcióval. Vannak visszatérő vendégeink, a Győri Filharmonikus Zenekarnak is van saját sorozata, tehát hogy ilyen komoly klasszikus dolgok is előfordulnak, de a könnyedebb műfajokból is egy nagyon színes választék várja az érdeklődőket, tehát prózai nyári színházi előadásoktól kezdve, Charlie koncert, Ruzsa Magdi, Neoton Familia, Robi Lakatos koncert, Kökény Attila, nagyon sok előadás várja a nézőket. Egy új musical is van, a TBG Productionnek a Bombon együttes kapcsán készített 30 éves évfordulós darabja is, úgyhogy operett, musical, koncert, szimfonikus, jazz, minden található itt a nyári kínálatban.
3: Na hát akkor, hogyha pár óra, akkor elmondom, hogy fertőrákosikőfejtő.hu ékezetek nélkül nyilván, és ott meg fogják találni a nyári programokat is, meg a témapark rendezvényeit, illetve lehetőségeit is. Kócán Péter, önnek pedig köszönöm szépen, egy egészen fantasztikus helyen dolgozik. Nem tudom, hogy mennyit fázik, hogyha ott van, de minden esetre írja sem érte, hogy egy ilyen környezetben ilyen jó dolgokat lehet csinálni.
5: Különösen a felújítást megéreztünk, de nagyon nagy öröm nekünk is minden este ott, pláne a nyári időszakban, és mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, mert valóban egy varázslatos helyszín a Fertőrákosi Barlangszínház.
3: Köszönöm az ajánlást, jövünk, minden jót kívánok.
5: Várunk mindenkit szeretettel, mi is köszönjük a beszélgetést.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képbe

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Növelné a diplomások arányát a kormány. Országos féradást tartanak holnap. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó, közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. Magyarország jövője elválaszthatatlan a felső oktatási intézményektől, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanévnyitóján. Lannert Judit közölte, visszaállítják az intézményi autonómiát, az új felső oktatási stratégiát pedig az oktatók és a hallgatók bevonásával vitatják meg. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak erősítését szolgálja. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozzák, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Szombat reggel északnyugat felül ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kerhely Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Szolnokvárosi Állatotthon Alapítvány. A Szolnokvárosi Állatotthon Alapítvány 1993-ban alakult a város önkormányzatának támogatásával. Közhasznú szervezetként az állatvédelem területén dolgozik, céljai között pedig egy korszerű, európai normáknak megfelelő állatotthon működtetése is szerepel. Az alapítvány nem csak az állatok elhelyezésével és gazdához juttatásával foglalkozik, hangsúlyos feladata a felelős állattartás szemléletének terjesztése is. A jövőben fontos feladatuk a felelősségteljes állattartás a nevelésben való aktív részvétel, óvodákban, iskolákban, rendezvényeken, kulturális programokon. A telephelyen viselkedés problémás gyerekeknek nyújtanak segítséget a közösségbe való integrációhoz.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Best of adás következik. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Róna Jegon.
5: És jó napot kívánok egyúttal kedves minnyájuknak. Örülök, hogy itt vannak velünk, és örülök, hogy itt lehetek önökkel. Egy beszélgetésre készülünk. Itt egy kicsikét én most húzom az időt az operatőr kollégák kedvéért, akiknek van ezzel még dolguk, de mondják, hogy már megvannak. Egy beszélgetésre, aminek a célja, lényege a Talentum Hungaricum által képviselt gondolatok, a Talentum Hungaricum által képviselt világ megismertetése. Ez a világ a tehetségről szól. A tehetségről, akiket láttak az előbb is, és hallhattak az előbb. A tehetségről, amit segíteni kell kibontakozni, és a tehetségről, amit segíteni kell megtalálni. Pedagógusoknak, szülőknek, saját magunknak, saját magunkban. Úgyhogy ez egy bonyolult feladat, és erről is beszélgetünk, az aktuális ügyekről is beszélgetünk, ami ennek kapcsán felmerülhet, és hát olyan vendégeink vannak, akikkel meg is lehet ezeket beszélni. Sándor Kovács Dórát várom először ide a színpadra. Az egyetlen hölgy lesz közöttünk, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezető. Gyere Dóra, kérlek, és köszönöm szépen, hogy te is itt vagy velünk. Gyakorlatilag persze Dóra a házigazda, jól néznénk ki, hogyha nem lenne itt. Aztán kamerától nem látom, de itt van Nagy Ervin, a kulturáért felelős államtitkár, színművész. Én most nem is tudom hirtelenében, hogy mennyire színművész jelenleg, de majd ezt mindjárt elmondja. És itt van Szabó Simon, színész, rendező. Gyere, és szeretettel köszöntelek téged is. Köszönjük a tapsokat, és köszönjük, mondom, hogy itt vannak velünk. Foglaljatok helyet. Kicsit zavarban vagyok, mondhatni, hogy komplexusos vagyok, mert két igazi macsó vagyok itt a színpadon. Az összes szerepetek valami ilyesmi volt az elmúlt időszakokban. És hát Ehhez képest nyilván most Ervin szerepe egészen más, ebből vissza kell venni, és egy másik világot képviselni. Erről majd beszéljünk, jó?
6: Rendben.
5: De először Dórához fordulnék, mert hogyha ide van írva, hogy Talentum Ungaricum, akkor ehhez adjunk valami hátteret, magyarázatot, hogy igazából mi ez.
7: Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A Talentum Hungaricumot mi úgy nevezzük, hogy ez egy művészeti inkubációs program. Ugyanis ez az inkubáció, ez magában foglalja azt, amit mi csinálunk a programban. Ide fiatalok pályázatait várjuk, különböző területekről, könnyű zene, komoly zene, jazz, népzene, és illetve tánc, kortárs tánc, néptánc, tehát próbáljuk a különböző műfajokban tevékenykedő, már egyébként pályájuk elején tartó fiatalokat megszólítani, ők bekerülnek a programba, és ezt követően egy egyéves programban vehetnek részt, ahol nagyon neves mentorok foglalkoznak velük, mint például Gubik Petra, de sorolhatnám a mentorainkat, illetve különböző programokat szervezünk nekik, fellépéseket, itt vagyunk a Művészetek Völgyében, idén először külön udvarral is, és sokat beszélgetünk, közösséget akarunk létrehozni, azt szeretnénk elérni, hogy a különböző műfajok keveredjenek, fúzionáljanak, újfajta kulturális tartalmak jöjjenek létre, és ehhez biztosítunk mi kereteket, fizikai teret, kapcsolódást, mentorokat, támogatást. És hát ugye ez a kapcsolódás, a műfajok kapcsolódása, a programok, a fiatalok kapcsolódása, és hogy őket bemutassuk, ez hát hol lehetne a legjobb helye ennek, mint itt a Művészetek Völgyében, mert hát maga a völgy is erről szól, hogy a különböző műfajok találkoznak, és a nézők így betekintést nyerhetnek egy jazz koncert után, egy komoly zenei koncertbe, utána egy táncprodukcióba, és szerintem ez nagyon nagy érték.
5: Hát és ezen a színpadon sorra jönnek majd a fiatal művészek, úgyhogy minden nap érdemes figyelni arra, hogy mi történik. Itt egyébként még azt el kell mondanom, mert az elején illett volna, hogy ez egy rádióműsor felvétele is egyúttal, hiszen ennek a programnak van a Spirit FM-en egy rádiós változata, ahol ezeket a fiatalokat megmutatjuk, bemutatjuk és igyekszünk megismertetni a közönséggel. Ez a beszélgetés meg ráadásul az ATV Extrán is látható lesz majd, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ilyen nagy tapsal fogadtak minket és vendégeinket, mert ez mind majd hallatszik ott. Tehetség. Azt szoktuk mondani, hogy egy ideális világban a tehetség utat tör magának, de azt is pontosan tudjuk, hogy ez nem feltétlenül van így. A ti programotok arról is szól, hogy olyanoknak is lehetőséget biztosítotok, akik olyan körülmények közül jönnek, ahol ezt a tehetséget nagyon nehéz megtalálni, de akkor most Ervin, ez az államtitkárhoz fordulok, hogy van-e azzal az államnak, a politikának dolga, hogy a tehetségeket egyengesse, az ő útjukat megtalálja, vagy azzal van dolga, hogy azokat a programokat támogassa, amelyek ezt segítik?
6: Szerintem a programokat érdemes, a szakembereket érdemes, akik még veszik a fáradtságot, adott esetben olyan kitartásuk van, olyan helyeken van kitartásuk. Szerintem a személyállomány ebben nagyon fontos, vagy azért a tehetséggondozás, aki észreveszi, a szem, aki meglátja és fölkarolja és támogatja és elmond három jó szót. Szerintem az mindannyiunk életében, szerintem a Simon is el tudja mondani, az a apa vagy anya figura, aki a kis serdülő vagy tinédzser korban lévő gyereket, aki kulturálisan érdeklődik, egyszer csak azt mondja, kap tőle kettő biztató mondatot, olyat, amit az egész életébre elvisz. És ezeknek a képzése száma, és hogy ezek a kovász emberek az adott térségekbe, ezeknek ne legyen probléma az, hogy hogy élnek meg, hanem hogy ezek az éleszemű pedagógusok, adott esetben művelődési házvezetők, népművelők, akik egyszer csak azt mondják a kisfiúnak, hogy ilyen szépen még senki nem járt ezt a mezőségét, kisfiam, gyere el máskor is. És szerintem ettől lehet szárnyra kapni. Én ettől kaptam szárnyra, hogy a Ili néni azt mondta nekem a könyvtárban, hogy ha, milyen jó elmondta ezt a monológot, gyere, légy szíves, még akkor lehet, hogy a Csiribiri komédiában te leszel a kikiáltó. És ez meghatározta az egész életemet, vagy hogy olyan irodalomtanárom volt, tehát aki azt mondta, hogy beadja a pályázatomat, a legjobb fogalmazásomat elküldi az iskola újságnak, mert szerint ez olyan jól sikerült, szóval, hogy ezeknek az embereknek a támogatása, ez szerintem nagyon fontos, mert hiába van egy tehetség, általában nem csak attól kallódik el, hogy nincs egy olyan hely, ahol észrevegyék, hanem hogy azoknak az embereknek a száma szerintem vészesen csökken, akik meg tudják őket látni, szóval szerintem nagyon fontos ebben a tehetséggondozásban az, aki az a jó szem, az a támogatói közeg, és a másik pedig az, hogy teremtsünk nekik például, nekem ez egy komoly elhatározásom, ami már többször megtörtént egyébként Magyarországon, hogy a, például a vidéki klubokba például a könnyű zenét veszem, hogy legyen egy olyan az infrastruktúra, ahol az első lépéseket meg lehet tenni. És nyilván itt majd erre kitérünk, hogy azt kell biztosítani szerintem ezekbe a keltetőkbe, hogy legyen egy színpad, legyen egy infrastruktúra, legyen hova elhívni a rokonokat, a haverokat, és a garázsbandből az első step up az meg legyen a Kis Csillag nevezetű rokkocsmába, de ott legyen hova bedugni, legyen legalább két zeneszerszám, legyen hangosítás, legyen kettő reflektor, és el lehessen indulni ugye az életben, és úgy meg lehessen. Ma már a közösségi média által nagyon gyorsan úgymond lehet sikereket elérni egy kisebb közösségben, meg egy tágabban is, de például ez a klub életet elősegítendő szerintem itt dolga van az államnak. Szerintem dolga az, hogy ne csak Budapest fókuszban, vagy megyei jogú városokban, hanem sokkal kisebb, mondjuk Gyöngyös külső a következő lovas megszületik, akkor annak legyen egy lehetősége, ahol először fellép emberek előtt, és ahol először a jó szemű emberek megtalálják őt. Szóval, hogy én ebben a kulturális javakhoz való hozzáférés az szerintem mindenkinek jár ebben az országban, és én azért fogok dolgozni, hogy ez az első belépési pont, ez egy olyan infrastruktúrális minimumokat tartalmazzon, amiben az emberek meg tudják mutatni a tehetségeket. A pici színpadot kell szerintem megcsinálni, aztán hozza magával a pici színpad a nagyot, de ha nincsen klub, nincsen zenéshely, nincsen hova bemenni, nincsen először valahol fellépni, az egy nagyon erős gátló tényező. Én ebben a kettőben látom ennek a nyitját.
5: Egyszer beszéltél arról még nagyjából a program hirdetés környékén, hogy művelődési házakat életre kellene kelteni. Tehát ebben az országban van 2500 művelődési ház, abból működik 250. Úgy Isten igazából.
6: Igen, tehát hogy ezeknek az infrastruktúrája, a pénzügyi háttere, és itt azért bevenném azt, hogy és nem azért, mert jóba vagyunk a polgármesterrel, és nem azért, mert odahúztuk az X-et, és nem azért, mert valaki valakivel jóba van, és fősz, hogy hú, kéne pénz, és úgy kapunk, hanem hogy ennek legyen egy jól kidolgozott rendszere. Nyilvánvalóan, hogy hányan laknak abban a településen, hányan vannak. Ennek legyen ennek olyan anyagi tartópillérei, ami független a politikától. Tehát én ezt mindig fából vaskarikának szokták gondolni, hogyha én arról beszélek, hogy a politikát el kell távolítani a kultúrából. Úgy kell eltávolítani, hogy nincsen közvetlen ráhatása, és nem a jóban levés, és nem az urambátyám rendszer miatt kapják meg a művelődési házak, a nagyházak, a kisebbek. Nem azért kapják meg, mert valakivel jobban vannak, hanem mert ez a közfeladat ellátásának a minimuma. És én erre szeretnék, ebben szeretnék megadni minden támogatást, és azt gondolom, hogyha valaki sűsápon születik, annak is legyen lehetősége, és útja, hogy majd Budapest Parkban legyen teltházas koncertje. Ehhez megpróbálok minden kondíciót biztosítani, és ezáltal, amit mondtam, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy nekem a Szántó Peti bácsi volt a népművelőm, aki utána elvitt fazekas mesterségek, azt megnéztük utána, tehát aki elém tudta tenni a kulturális érdeklődésemnek megfelelő dolgokat, és aztán megmutatta, hogy egyébként itt van egy ilyen színpad is, és a 405-ös teremben, a Munkás Művelődési Központban kaptunk egy kulcsot, és mehettünk csinálni bármilyen színházat. És legalább fűtés volt, mert kaptunk egy kávét a portán. Szóval, hogy ezek a kis segítségek óriás karriereket tudnak elindítani szerintem, de az kell, ez a támogató közeg, és ezek az emberek, hogy egy ilyen művelődési házban egy népművelő az jó kedvel, kreatívan és nagy elánnal végezze a munkáját, ebben kell szerintem az államnak biztosítani egyrészt az ő bérét, az ő megbecsültségét, és akkor szerintem ezek a folyamatok vissza tudnak odaállni, ahol azért az én gyerekkoromban voltak, és ez most nem egy ilyen retro érzésvilág, hogy régen minden jobb volt, meg minden szebb volt, de azért ez egyedülálló Közép-Kelet-Európában mi művelődési házrendszer, nem tudom, tudja mindenki, hogy ilyen nincs máshol. Ez nálunk van, és ez tulajdonképpen ez egy kincs. ezt újra kell tudni húzalozni, és újra kell tudni szerintem megfelelő módon éleszteni, és nem úgy, hogy kitalálják a kultuszminisztériumban, hogy már pedig itt mindenkinek ezt kell, vagy azt kell csinálni, nem direktívák alapján, hanem kell autonómiát adni nekik. És neki kell kitalálni, hogy az adott közösségben, az adott lehetőségekben, mondjuk azt mondom, hogy Pécs, akkor valószínű, hogy mivel ennyire zenei város, akkor nyilván egy kicsit ő könnyű zeneközpontú lesz. Szóval, hogy kialakuljanak az egyéni ízek, arra a régióra való különbségek, és ők abban legyenek nagyon erősek, és annak legyenek a fellegvárai.
5: A Spirit FM először rögzít itt rádióműsorokat, méghozzá a Tehetség útja című programot, amit most is hallanak a kedves hallgatók, és három vendéggel készülünk a mai adásra is, mint a legutóbbiban is, ahogy azt hallhatták. Kincses Kádár Lídiát kérem ide magam mellé a színpadra, hiszen itt nekünk egy színpadunk is van, ezt a kedves hallgatók nem hallják, de vendégeink látják. Bátran meg lehet tapsolni Lídiát, aki az egyik legjelentősebb innovátor manapság, és mindjárt el is fogja mesélni nekünk, hogy mi mindennel foglalkozik ő valójában. Paris Noble a következő vendég, akit hívok ide a színpadra, hogy az innovátor mellé egy mentor is legyen a színpadon. Ő pedig számos programban támogat ifjú tehetségeket, és erről is fogunk beszélgetni hosszan. És hát ez úgy az ideális, hogyha mindezek mellett van itt mellettünk még egy befektető is, aki mindez a tőkét tudja biztosítani, hogyha hisz a projektben. Ő pedig nem más, mint Oszkó Péter, az O3 Partners vezérigazgatója, és hát ráadásul itt egy kicsikét nekünk a házigazdánk is a művészetek völgyében. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velünk, és hát akkor én azzal indítanám, ami szerintem az alapkérdés, mert hogyha arról beszélünk, hogy innováció, akkor nem árt, hogyha tudjuk is, hogy az micsoda és hogyan néz ki. Van itt nekünk egy innovátorunk. Mitől innováció és mitől innovátor az és aki?
8: Jó kérdést kaptam így kezdésnek szerintem. Elmondom rögtön nektek, elárulok egy titkot, hogy nagyon izgatott vagyok, mert fontos nekem, hogy mit gondoltok ezen a mai napon. Úgyhogy köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek. És mi az innováció? Szerintem vannak emberek, akiknek olyan víziói vannak a valóságunkról, amikért és amikkel érdemes megváltoztatni ezt a világot. És remélem, hogy később majd ki is fejthetjük azt, hogy hogyan kell ezt csinálni, vagy legalábbis szerintünk hogyan lehet megváltoztatni a világot veletek együtt.
5: Mindenesetre Lídia hite ebben egészen elképesztő, még itt az adás előtt is beszélgettünk erről, és én vitába keveredtem vele, hogy az egész világot megváltoztatni az iszonyú nehéz, de hogyha talál magának partnereket, talál egy kört, amelyik ebben hisz vele együtt, akkor viszont hatni a világra nyilván lehet. Egy mentornak mennyire feladata beleavatkozni abba a folyamatba, amit mondjuk egy innovátor, valaki, aki kitalált valamit és hisz benne, elkezdett?
9: Hát szerintem egy jó mentornak igazából az elsődleges feladat az, hogy jó kérdéseket tegyen fel, és a saját tapasztalatán keresztül próbálja meg tényleg azokat a kérdéseket feltenni, hogy valóban ezt az utat szeretné járni az az ember, vagy az út valóban az, amit kell járni. Tehát szerintem egy ilyen kérdésfeltevés igazából, és nem beleszólás, mert nagyon mondani szerintem nem lehet, hanem kihozni lehet az emberből.
5: Oszkó Péterhez fordulok. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a pénz megoldja. Tehát ha van egy befektető, hát akkor onnantól kezdve ez egy sima ügy. Miközben ti befektetők, te befektetőként ennél sokkal, hogy mondjam, körmönfontabban látjátok ezt az egészet, mert nem a pénz felől közelítetek általában, még hogyha úgy is látszik.
10: Nem, mi mindig elmondjuk, hogy pénzt csak akkor érdemes bevonni, hogyha azt van mire is jól lehet elkölteni. Na, amit mi csinálunk, amely így a Forma 1 közelébe vagyunk, mi Forma 1-es üzemanyagot tankolunk azoknak a járművébe, akik azt gondolják, hogy az átlagnál gyorsabban tudnak haladni, és nagyobb teljesítményt tudnak elérni. De ha egy szervizre szoruló muzeális autóba tankoljuk a Forma 1-es üzemanyagot, az attól nem fog sokkal gyorsabban menni. Tehát nem fogja a pénz megoldani azt, aki egyébként a saját megoldásait nem találta meg. Ha valaki kitalálta, hogy lehet nagyon nagy teljesítményt elérni, vagy hogy lehet nagy változást elérni, vagy megvannak a maga módszerei, van az a pillanat, amikor üzemanyagra van szüksége. És akkor jó üzemanyagra van szüksége egyébként. De nem az üzemanyag az, ami megépíti az autót, vagy megépíti a járművet.
5: Az, hogy az üzemanyagot mibe vagy hajlandó tankolni? Azt számítások, vagy egy beszélgetés, a te hited befolyásolja elsősorban?
10: Mind a kettő, és ez egy leegyszerűsítő példa, mert a befektető-vállalkozó kapcsolat az mindig egy emberi kapcsolat, ami mind a két félnek a adottságai alapján működik jól, tehát nincs tökéletes befektető, meg nincs tökéletes vállalkozó, ideális kapcsolat van, ami adott befektetőt és adott vállalkozót jól össze tud kötni. Igen, nekünk fel kell ismerni, hogy egy ilyen, nem tudom én, egy ilyen már sötétedés utáni állapotban homályosan közlekedünk, hogyha már ezt a Form 1-es példát veszük, és akkor fel kell ismerni, hogy jó autóba tankoljuk azt az üzemanyagot, mert ha rosszba, akkor nem érünk el vele semmit. És ez beszélgetések, ez egymásnak a felmérése és ismerete, ez piacismeret, mert van olyan szektor, ahol nyilván mi hasznosabbak vagyunk, mert értünk is a piachoz, egy picit hozzá is tudunk tenni az üzleti ismeretekhez, van amihez tök hülyék vagyunk, és ott nyilván sokkal kevésbé hatékony a mi befektetésünk. Tehát nagyon sok összetevős, hogy milyen innovációban vagyunk mi hasznosak. Ráadásul mi befektetőként is kifejezetten innovatívak vagyunk. Tehát, hogyha valaki a mi versenytársainkat körbe kérdezi, akkor nyilván azt fogják rólunk mondani, vagy feltételezésem szerint azt fogják rólunk mondani, hogy a saját iparágon is mindig csomószor mi találunk ki új dolgokat, mi lépünk új utakra. Tehát, hogy van mondjuk úgy affinitásunk az innovációhoz, értjük, amikor valaki kicsit úgy gondolja, hogy a saját környezetében már nem minden működik jól, és kicsit meg kéne változtatni, mi is ezt csináljuk a saját környezetünkben, és egyébként ezt próbáljuk más iparágokban is megtalálni, és azokat segíteni tovább.
5: Beszéljünk egy konkrét dologról, ragadjuk meg, ha úgy tetszik, mert hogy Lidinél ott van az az innováció, amit ugye általában azt gondoljuk, hogy azok valami óriási dolgok, vagy nagyon elvont ügyek, vagy józan észre az átlagember fel sem fogja, és akkor ott van egy picike kis baba a kezedben, amivel közben meg világokat tudsz megváltoztatni. Elmeséled, mi ez?
8: Marok Baba egy olyan komplex idegrendszeri érést segítő és támogató fejlesztő eszköz, amely komplex módon segíti az idegrendszernek a fejlődését egészen kicsi kortól kezdve 8 éves, sőt most már 99 éves korig. Talán az érdekessége az abban áll, hogy van egy UNICEF kutatás, ami kimondja, hogy minden harmadik gyermek, aki kezdi az óvodát vagy az iskolát, az valamilyen nehézséggel küzd. Ezek a gyerekek általában egészséges gyerekek, egyszerűen csak gondjuk van az írással, a beszédindulással, és 400 millió ilyen gyerek él ma a világban. Van egy KSH adat, ami azt mondja, hogy Magyarországon 10 év alatt a duplájára nőtt a beilleszkedési és egyéb nehézségekkel küzdő gyermekeknek a száma. Ezen akartunk segíteni, és ezért jött létre a Marok Baba.
5: Ami sok formában létezik, és aminek vannak már sikerei, eredményei, tehát éppen most számoltatok be róla, hogy pár nappal ezelőtt egy gyűjtésből már át tudtatok adni egy eszközt, erről is beszélj, akkor kérlek.
8: Hát képzétek el, hogy mi történt velünk. Tényleg azért mondom így, mert valahogyan egy olyan útra léptünk rá, amin nagyon sokan segítettek és segítenek bennünket, hiszen éppen most is itt vagytok velünk. És képzétek el, hogy híd tudtunk lenni a szociális ellátás, az egészségügy és a pedagógiai munka között. És ez oda vezetett bennünket, hogy már a 25 millió forint értékben tudtunk támogatni kórházakat, a pedagógusokat és olyan gyerekeket, akiknek erre szüksége volt és nehézséggel küzdöttek. És mindezt úgy, hogy nem egészen egy éve indult el a vállalkozásunk. És tegnap előtt szövetségbe hívtunk olyan, mondhatom így talán, hogy a társadalomnak olyan tartóoszlopait és pilléreit, akik tenni akarnak és tenni tudnak ezekért a gyerekekért. És az első támogatottunk, Marcu egy szép és kisfiú volt, Facebookon jött szembe velünk a posztja, talán pont egy éve, amikor még nem volt pénzünk egyáltalán, és csak egy ötletünk volt. És elhatároztuk, hogy neki segíteni akarunk. És sikerült kifizessük a műtétjéhez szükséges repülőjegynek az árát. És tegnap előtt ez a kisfiú a saját lábán hozott nekem virágot, képzeljétek el.
5: És akkor én ilyenkor meg vitatkozom, ugye, hogy meg lehet-e változtatni a világot. Hát ha ilyeneket hallunk, akkor mégiscsak valahogy igen. Amikor elétek kerül egy ilyen, Páris, kérdezem tőled, egy ilyen történet, az egy mentort abban mennyire befolyásol, hogy merre kell tovább indulni? Mi az út, amin egy vállalkozást lehet tolni? Ugye itt van egy nagyon erős, pozitív példa, egy érzelmes példa, ami megragadja az ember, de közben nem biztos, hogy ezt üzletté lehet fordítani. Ez egy gesztus, nem is akármilyen.
9: Hát szerintem az a legfontosabb dolog, hogy amikor elkezdünk valakivel együtt dolgozni, hogy ő egy valós világi problémát próbál megoldani.
5: Hát ez az például.
9: Nekünk mindig abba az irányba kell terelni. Tehát, hogy lehet bármilyen szuper megoldással, meg akármilyen Netflix dráma szintű romantikus történettel jönni, hogyha annak nincs piaca, vagy nem érdekel semmit, vagy tényleg csak egy olyan megoldás, ami tényleg a polcra való, és senkit nem érdekel. Tehát, hogy mi mindig abba próbáljuk terelni a cégeket, az ötleteket, az innovátorokat, hogy valóban van erre kereslet, tényleg egy valós problémát oldatok meg. És emlékszem, amikor Lidussal és Dorinával dolgoztunk együtt, akkor mondtam, hogy akkor csináljátok kérdőíveket, hogy tényleg mennyire van erre nagy kereslet, és akkor 3 hét alatt emlékszem, 5000 kérdőív lett kitöltve, ami ilyen robbanásszerű. Tehát ott általában egy ilyen programban, mint 70-80 kérdőív, az így tök jó, 5000 3 hét alatt. És
5: az internetes kérdőív volt.
9: Igen. Ami tényleg egy ilyen robbanásszerű dolog, és szerintem ezeket lehet így elkezdeni vizsgálni, hogy valóban így kapnak erre emberek, és abba az irányba terelgetni. És szerintem az is egy nagyon fontos dolog mondjuk egy mentornak, vagy akár egy befektetőnek, hogy minél hamarabb szóljon, hogyha az ötlet az kuka. Tehát, hogy az is egy hatalmas nagy segítség, hogyha segítünk abba, hogy milyen irányba menjen, hogyha nem az álmainkat próbáljuk pont megvalósítani.
5: Csak ez a legnehezebb talán, amikor azt mondod valakinek, aki az álmaiban hisz, hát másképp hogy kerülne melléd? Hogy hát ezt hagyd abba, ez hülyeség. Hát ebből sose lesz semmi. Mert hogy ő hisz benne. Te meg kívülről nézed 3 lépés távolságból. De Péter, te is találkozol jó néhány ilyen történettel nyilván.
10: Hát nem, hogy találkozom, tényleg ezt módszertanként próbáljuk tanítani. Tehát Kaliforniában az egyik ilyen legnagyobb inkubátorházban, ugye inkubátorházak azok ebben a szakmában lényegében vállalkozással segítenek fejlődni innovatív ötleteket. Az a jelmondat van kiírva, hogy learn, fail fast. Tehát, hogy tanulj meg gyorsan elbukni. Mindenki hibázik, mindenki téved, mindenki mellé megy. Minél gyorsabban ismeri fel az ember a hibát, annál gyorsabban találja utána meg azt a helyes utat, amin egyébként érdemes elindulni. Nekünk befektetőként is kritikus. Hát mi ugye nagyon sok projektbe fektetünk be. Tehát mi nem egy-egy álmot választunk ki, hanem sok száz álom közül választunk. De hát most is nagyságrendileg 100 portfólió cég van a teljes portfóliónkban. És a mi matematikánk az úgy működik, hogy ha valami nem jó, az nagyon gyorsan bukjon el, mert akkor még csak egy kicsi pénzt raktunk bele, és kicsit vesztettünk rajta, és ami jó, arra tegyünk még egy tétet, és még egy tétet, és még egy tétet. És igen, a vállalkozók meg pont fordítva gondolkodnak. Az első pénzből nem sikerült, de ha adsz még egy esélyt, akkor majd sikerül. A másodikból se, de még egy esélyt ad, és ez az, amit nem szabad csinálni, nekünk sem, mert ugye mindig egyre csak futunk a veszteségünk után, és ezt egyébként nagyon sok kezdő befektető hajlamos elrontani, hogy úristen, nehogy elveszítsem az első befektetésemet, inkább adok rá még egy tétet, meg a vállalkozóknak sem. Tehát, hogy nem mindegy, hogy valaki egy évet tölt el valamivel, ami nem sikerül, és aztán a következő 3 évét már olyannal tölti el, ami sikerülni fog, vagy a fél életét eltölti valamivel, amivel zsákutcába fut, nem tanult elég gyorsan, nem ismerte fel, hogy mi működik és mi nem, és nem jut el aztán azokhoz az álmokhoz, amiket meg is tud valósítani.
4: Támogatott tartalmat hallottak. Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik.
0: Támogatott tartalom következik.
2: Örülök, hogy velünk tartanak a Spirit FM-en a Tehetség útja című műsort hallják. Ez esetben a 35. Művészetek Völgye helyszínéről, Kapocsról, a Talentum udvarból. És vendégeink is vannak, mint ebben a műsorban mindig. Most először két hölgyet köszönhetünk itt. Egyikük Radnóczy Ella, jogász, filozófus, AI kutató és a 30 legfiatalabb, 30 alatti Forbes tag egyike. Úgyhogy szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy itt vagy velünk. Másikunk pedig a kiváló, fantasztikus jazzművész, de talán ezzel nem is korlátoznám ennyire, Harcsa Veronika. És a mi témánk, mert hogy amivel Ella foglalkozik, az az AI etikája, amivel pedig Vera foglalkozik, az az AI-mentes tudás. Ennek a kettőnek az összefésülése, az, hogy a művészet és az AI hogy fér el egymás mellett, hol vannak az ő határaik, és vannak-e meghúzható határvonalak. Igazából erről és ennek alapján aztán meg sok minden másról beszélgetnénk még a vendégekkel. Kezdjük is ezzel az etikai vonallal, hogyha ebben benne, hogy az AI etikáját hogy lehet ma körbehatárolni? Igazából mi ez?
3: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Igazából a mesterséges intelligencia sok mindent átváltoztat, olyan konceptusokat, amikkel eddig mint természetesség éltünk. Kifelelős egy bizonyos folyamatnak a hatásáért, miért történnek dolgok így, mi az, hogy alkotni, mi az, hogy önmagam írok egy szöveget. És mivel ezek a dolgok változnak, ezért a konceptusok is változnak. Mi az, hogyha én írok valamit, ha én elmondom az AI-nak, hogy szeretném ezt és ezt és ezt mond, de aztán ő fogalmazza, én még író vagyok? Ez az én szövegem? És mivel ezek a konceptek változnak, mint sokszor egyébként a történelemben változtak, az iparosodás alatt, később az internettel, de ezek a konceptek változnak. És ezekre esetleg új kifejezéseket kell találjunk, és ezek a conceptual engineering keretében így történnek, és ez esetleg a mesterséges intelligencia etikájához is fűződik, hogy mik azok az etikus koncepciók, amik alatt van például élünk. Úgyhogy ez az AI etika, és ez egy modern filozófiai vonal.
2: Ugyanakkor valahol az alkotás etikáját nagyon sokan sérülni látták már a korábbi időkben is, amikor ugye a stúdiók nagyon sok mindent meg tudtak a számítástechnika segítségével teremteni, amit maguk az előadók nem. Vagy segítettek olyan hangok kicsik a csiholásában, amire az előadó nem volt képes. És akkor elém került valaki, aki olyan volt, mintha ő lenne, de közben az már így is félig meddig technológia volt. Ezzel ti művészek hogy álltok?
4: Valóban nagyon sok visszaélés zajlik most is, minden másodpercben sok-sok-sok olyan zeneszám kerül föl az internetre valaki másnak a nevében, amit generálnak, és rengeteg ilyen ügybe futok bele én is. Mármint engem még szerencsére nem generáltak, és nem éltek vissza a nevemmel, de számtalan zenésszel történik ez meg, és iszonyú nehéz ellene tenni, azért, mert a háttér, a jogi háttér, a szabályozás még nincsen erre készen, és nagyon nehéz visszakövetni is, és egyáltalán ez még egy kezeletlen helyzet. És nyilván ez korábban is így volt, tehát biztos, hogy nem az AI az első olyan technológiai eszköz, amivel ez megtörténik. Biztos, hogy nagyon sokan félelmetesnek tartották, amikor az első szintetizátorok megjelentek mondjuk, és hangot szintetizáltak, ami nem egy húr megpendítésével keletkezett mondjuk, vagy egy dobnak a megütésével, hanem mindenféle elektronikus eszközökkel. Hát rengetegféleképpen hozzá lehet állni ez a kérdéshez. Egyébként én nem gondolom egyáltalán azt, hogy az AI az az ördögtől való, és szerintem a legtöbbünk nem gondolja azt zenészként sem, annak ellenére, hogy beleütközünk rengeteg problémára, amit az egész helyzet generál. Én magam tanultam mesterséges intelligenciáról, amikor jártam 20 évvel ezelőtt a Műszaki Egyetemre. Már akkor nagyon-nagyon forró téma volt, és a neurális hálókról rengeteg szó esett már akkor. Azóta természetesen annyira kiforta magát, hogy ez már a hétköznapi életünknek a része. Érdekességképpen behoznám, hogy most kaptam egy hírlevelet, az Előadó Művészek Jogi Irodájától, hogy most fektettek le két külön kategóriát, hogy megkülönböztetik azokat a zeneszámokat, amiket teljes egészében az AI generált, illetve azokat a zeneszámokat, amiknek az elkészítéséhez használtak mesterséges intelligenciát, tehát olyan szoftverrel dolgozták ki őket, ami AI-t használ, de benne van az élő emberi kreativitás is. Tehát vannak kezdeti próbálkozások arra, hogy egyáltalán kategorizáljuk, vagy beosszuk, vagy egy képet kapjunk arról, hogy miben mennyire van benne az AI.
2: Te például meghallod, hogyha ha AI szólt bele annak a zenének az elkészítésébe, vagy ha teljes egészében az. Közben pedig Fekete Kovács Kornél, csak ide értél szem. Örülök, hogy itt vagy. Trombita művész, zeneszerző, karmester, Erkel díj és az AI barátja, Liszt díj, az AI barátja vagy ellensége?
5: Én nem gyűjtöm az ellenségeket.
2: Jól.
5: Próbálok félreállni, és majd vagy elmegy mellettem, vagy megtalál.
2: Verelemét mutatottuk, hogy ő meghallja-e, ha benne van egy darabban az AI munkája.
4: Van, amit meghallok, és biztos, hogy van olyan, amit nem. Vettem részt egy ilyen játékban, nem olyan régen, és rögtön meghallottam, hogy melyik volt az AI generált dal, annak ellenére, hogy élő zenészek játszották föl. Tehát csak pusztán a dallamalkotásból és a harmónia menetből egyértelmű volt, hogy melyik az emberi kreativitás és melyik az AI generált, de ez most volt, nem olyan régen. Biztos vagyok benne, hogy 5 év múlva már ez nem így lesz.
2: Miben tud egy zeneszerzőnek segíteni a mesterséges intelligencia? Tehát te neki ülsz annak, hogy komponálj.
5: Például a pályázat írás van.
2: Na jó, de az például nem a művészi teljesítményed része, legfeljebb kifejeződése.
5: Én sose használtam zeneszerzésre ilyesmit. És nem azért, mert fújolok, hanem mert valószínűleg nem tudom kezelni, és valószínűleg sokkal gyorsabb a hagyományos úton elért eredmények, mint az, hogy megtanuljak egy másik dolgot. Egyébként tanulni szeretek, de akkor inkább a saját szakmámat tanulom. És egyébként meg azt is gondolom erről, hogy valójában azok a dolgok, amelyek a zenében egy folyamatos ismétlődés vagy utánzás útján jönnek létre, azok engem annyira nem érdekelnek. És éppen ezért én nem is nagyon hallgatok olyan zenét, ami ilyen folytatókon, az eredetihez dolog oda. És én azt is gondolom, és itt a fiatal muzsikus barátaimat, akiket itt látok a sorokban, őket is arra biztatom, hogyha vannak önálló gondolataink, akkor szerintem az AI az nem biztos, hogy ellenség. Mert hogy a mesterséges intelligencia az adatokat gyűjt, elemez, és akkor a begyűjtött dolgok alapján ami utasításra hoz létre egy új produktumot, de bizonyos attribútumok mentén, azok az attribútumok mentén, amit már mindenki ismer. Na most, hogyha engem ezek az attribútumok annyira nem érdekelnek, hanem a saját utamat próbálok járni az zeneszerzőként vagy előadóként, akkor ez így valahogy tényleg elmegy mellettem ez az egész dolog, mert hogy azt keresem, hogy mi az, amit még nem írt le senki, mi az, ahogyan még nem szólalt meg senki, és az AI pedig azt keresi, hogy mi az, amit már leírtak nagyon sokan, és mi az, amit a legtöbben leírtak, stb. És akkor én folytatottam ezt a gondolatmenetet órákig, de legalábbis...
2: Az AI akkor olyan, mint egy slágerszerző, aki mindig szeretne valamit.
5: Az én fejemben igen, de lehet, hogy most a Veronika valószínűleg meg akarja ezt
4: cáfolni. Igen, egy picit vitatkoznék veled, mert nagyon emlékszem rá, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor még nem volt ez az AI boom, akkor az volt a jóslat, hogy kiket nem fog érinteni a mesterséges intelligencia terjedés, és azt mondták, hogy a kreatív szakmákat semmiképpen. Tehát az írók, a zeneszerzők megmenekülnek, mert a kreatív szakmákat fogja a legutoljára elérni az AI, és ennek sok tekintetben pont az ellenkezője történt. Mindenki ChatGPT-vel ír szöveget, 1 millió regény születik már ChatGPT-vel, és hogy a zeneszerzésben is nagyon-nagyon sok minden születik AI-jal. Abszolút értem, amit te mondasz, de az a helyzet, hogy az csak promptolás kérdése, hogy mennyire eredeti, az, ami kijön. Tehát valóban adatokat gyűjt az AI, és abból hoz létre valami újat, de hogy ugyanúgy meg tudod neki mondani azt is, hogy most tegyél bele hibafaktort, és tegyél bele váratlan fordulatokat, és hogy ő bele fogja tenni a váratlan fordulatot is, azt is mondhatod neki, hogy most egy random generátort eredsz erre rá, és azzal tedd bele azt az eredetiséget sok-sok időzőjelben, amire te egyébként törekszel. És az más kérdés, hogy azzal utána mi történik, hogy azt kapcsoljuk-e valamihez. Tehát valahogy nekem zene befogadóként iszonyú fontos még mindig az, hogy van egy nexusom, még akkor is, hogyha nem ismerem a szerzővel. Mert lehet, hogy láttam élőben zenélni, vagy lehet, hogy olvastam bele egy interjút, vagy lehet, hogy ismerem személyesen, mint téged, és ezért egymilliószor jobban érdekel, hogy a te fejedből mi jön ki, mint hogy a gépből mi jött ki. Nekem inkább ez a különbség.
2: Nekem egy csomó dolog eszembe jutott. Van egy tendencia, a Spotify jelezte, hogy gyakorlatilag 100-ból 30 most felkerülő felvétel, már a mesterséges intelligencia által készül, tehát semmiféle emberi kéz nincs mögötte, azon kívül, hogy tudtam számítógépen valamit, illetve maga az előadó sem létező előadó, hanem ő is egy AI személyiség, ami ugyanúgy generálja a sikert, ugyanúgy lesznek követői, ugyanúgy fel lehet építeni azt a karaktert a tömeg előtt, nem fog élő koncertet adni, hát ez az ő varázsa lesz.
4: Még,
2: igen. Tehát, hogy azért ez annyiból riasztó, és egy picikét kornél felé mutat ez a nyíl, hogy ha ez nekünk nem fog hiányozni, hogy lássuk élőben, ha nem fog hiányozni, hogy ott legyen a megragadható ember mögötte, akkor tulajdonképpen átadjuk magunkat valaminek, amit egy idő után nem tudunk irányítani, mert önmagát fogja ismételni.
4: Szerintem az élő zene az egyetlen, amiről azt érzem most, hogy nincs veszélyeztetve. Tehát, hogy az élő zene az, hogy ott ülünk, és tudjuk, hogy a másik az nem egy hologram, és tudjuk, hogy azt a zenét most előttünk hozza létre időben, erről te, mint filozófus tudnál mesélni nekünk, hogy ez mit ad hozzá, hogy időbeni művészet a zene. Ez szerintem a mai napon még nincsen veszélyeztetve, amíg a technológia el nem jut oda, hogy mert nem tudjuk a hologramot meg.
2: El a meglepés szúrítson.
3: Hát egy dologot szeretnék ehhez hozzáfűzni, ami szintén még nincs veszélyeztetve, szerintem az a gondolkodás. Nem a tudás, nem a lexikalitás, ami ugye már az internet korszakában részben, most, hogy ott volt az okostelefonom, akkor lehívhattam, hogy melyik évben történt milyen csata, vagy hol volt ki, vagy hogy hívták, de ezeket a kérdéseket én... Ez a lexikális tudás, ennek úgyis az értéke akár egy kicsit csökken. Az a lexikális tudás fontos még, ami engem képesít egy szabad gondolkodásra, és ugyanott van ez az élő és élmény szint. A szabad gondolkodás azt jelenti, hogy fölülvizsgálom, és például, ha látok egy felvételt az interneten, egy zenekarról, egy előadásról, akkor manapság már annyi tudásom kell legyen, hogy ismerem, hogy ez ki, ez valóban föllépe, ezzel én fölül tudom vizsgálni, hogy ez egy generált esemény vagy nem, amin nyilván ott vagyok, és amit megélek időben és térben, az manapság akár ebben az időben, ahol deepfake-ek, AI hallucinációk, generált tartalmak igazából elöntik az internetet, az egyetlen, amiben biztos vagyok, és biztos tudom, mert megéltem, ezt Kváliának hívják a filozófiában, az egyetlen, amit én megélek, és az egyetlen, ami tényleg biztos, és szerintem ennek van egy különlegessége, és ez generál egy értéket a mai világban, ami akár megfoghatatlan, és ami akár egy plusz értéket ad, mert ebben biztos lehetek.
2: A Tehetség útja újabb adását látják, hallják méghozzá most még mindig, és újra 35. alkalommal megrendezett Kapolcsi Fesztiválon, a Művészetek Völgyében, amely fesztivál tradicionálisan nem csak azt a helyzetet mutatja meg, hogy néz ki jelen pillanatban a sztárkultúra Magyarországon, hanem azt is, hogy kik a feljövő fiatalok, kik azok, akiket érdemes tudásuk, tehetségük, képességeik alapján támogatni. És valami ilyesmiről fog szólni az előttünk álló beszélgetés is, amelynek három vendége lesz, három hölgyet várok ide a stúdióba. Menszner Verát, aki művészetmenedzser, és akit szeretettel köszöntök. Mazzag Izabellát, aki filmrendező,
6: És hát a házigazdánkat voltak éppen, Oszkó Jakab Natáliát, aki művészetmenedzser, fesztiváligazgató, és ennek a helynek, Kapolcsnak a mindentudó igazgatója. Örülök, hogy itt vagytok, szervusztok, köszönöm szépen. Míg odáig eljut egy művész, hogy azt lehet mondani, hogy kész művész, addig neked van dolgod? Tehát előfordul az, hogy valakiben látsz fantáziát, azt mondod, hogy nekem kéne, de ő nincsen kész, és akkor csináljuk ezt, meg ezt, meg ezt. Vagy ez neked nem dolgod?
7: Nagyon különböző korosztályú művészekkel dolgozom, és van olyan ügyfelem, aki ugye már 14 éve nálam van, de 20 éves volt, ráadásul karmester. Most karmesterben a 20 éves, hát az csecsemő, igen. És akkor kezdtünk el dolgozni, és volt olyan ügyfelem, aki pedig abszolút a pályája tetején akkor találkoztunk. Nagyon-nagyon máshogy kell hozzányúlni, de azt gondolom, hogy ha mi kvázi kész emberekkel találkozom azért én, igen, de azt megelőzi nagyon sok minden, ugye megelőzi az a családi háttér, ahonnan ő jön, hogy egyáltalán ott mire készítették föl, mit hoz ő otthonról ehhez a pályához, és utána pedig ezek a művészeti oktatási intézmények, amik nagyon-nagyon sokat tudnak hozzátenni, elvenni, akár már a felvételi rendszerükkel, és utána végig az ott töltött időben.
6: De ezeket fel kell térképezni, mielőtt azt mondod, hogy itt a szerződés írd alá alul?
7: Nagyon sokat beszélgetünk előtte. Tehát, hogy biztos, hogy az, hogy önmagában tehetséges, hát, tehát hogy mondjam, hála a jó égnek, Magyarországon Dunát lehet rekeszteni a tehetséges emberekből. Ez egy faktor abból a rengetegből, ami engem is érdekel. Ez a default. Tehát nyilván olyannal az ember nem tud mit kezdeni, aki nem elég jó. De az, hogy elég jó, utána még olyan nagyon-nagyon-nagyon sok dolognak kell stimmelnie ahhoz, hogy ez egy sikeres művészi pálya legyen. Egyébként nem csak szerintem a művészi pályánál érvényes ez a mondat.
6: Igen, bár ez csalós ez a pálya, mert hogy azt mondod, hogy elég jó neked. El kell adnod, hogy más is úgy lássa.
7: Igen, nyilván ez nem 100 méteres síkfutás. Tehát itt nem tudjuk azt, hogy igen, kiírja a végén a kijelző, hogy 9.58.
6: Hát az világcsúcs.
7: Igen.
6: Az jó.
7: Tehát, hogy ez természetesen más, de azért ennek is vannak persze objektív mérőeszközei, de itt nagyon-nagyon sok szubjektív faktor bejön persze.
8: Illetve ezt hadd tegyem hozzá, főleg a komoly zenénél, amikor nem a saját zenédet adod elő, ott szerintem pláne legalábbis a pályám során, ahogy a Műpában dolgoztam meg más helyeken, azt láttam, hogy a komoly zenészek innentől kezdve sokkal szerényebbek voltak, mert ott ez nem a te saját szellemi termékedből, hanem Bach, Mozart tollából, és onnantól kezdve az, hogy az egy dolog, hogy tehetségesen eljátszod, előadod és levezényled, de ahhoz egy szuper személyiségnek és egy nagyon munkabíró, munkatűrő embernek kell lenne. Tehát például csak egy ilyen vicces dolog, hogy mondjuk komoly zenében nem nagyon van catering a sztár szinten sem. Nyilván könnyű zenében, amikor az egész zenei szellemi termék is az övé, gyakorlatilag már null ponton, hogyha van egy slágere, akkor onnantól kezdve ez már máshol van.
7: De ez szerintem egyébként onnan is datálódik, amit most a Nati mond, hogy ugye a klasszikus zenészek, komoly zenészek, ők gyakorlatilag 4 évesen rákerülnek erre a trackre, és mire 20 évesek lesznek, és még sehol sincsenek, már eltöltöttek vele 15-16 évet, amíg ezt csinálták. A könnyű zenébe abszolút be lehet futni úgy is, hogy 25-30 éves vagy.
8: És nem Azaria, fogták gitárt a kezedbe.
6: Hogy egy testhez álló példát hozzunk, hát Azaria, aki 3 évvel korábban kezdte, és már utána a stadion töltötte meg.
7: Nem raksz bele annyit, mire odaérsz, hogy sikeres vagy, tehát az a bizonyos alázat, meg szerénység, az azért valószínűleg egy picit más a klasszikus zenébe.
6: Neked egy olyan menedzser irodád van, ha ez egy jó kifejezés rá, ahol nagyon különböző művészeti ágak egy-egy szereplője a te művészed. És én itt kérdeztem előjáróban, hogy ez mennyire nehezíti az életedet, és közben aztán így tovább gondoltam, hogy hát ez nem csak azért lehet izgalmas, mert neked érdekesebb, hanem azért is izgalmas, mert hogy azért itt olyan összjátékok születhetnek meg, ha jól csinálják ők, nem te, ők, amik egyébként lehet, hogy soha az életben nem jönnek létre. Te ezt ösztönzöd?
7: Nem, Igyekszem, nem, tehát nem kényszerítem őket erre rá, titkon nagyon örülök, amikor van ilyen. Tehát én nekem az nagy élmény, amikor mondjuk a karmester ügyfelem volt rá példa, vezényelte a zeneszerző ügyfelemnek a művét. Tehát ezek úgy létre tudnak jönni. Volt olyan, hogy a költő Varó Dániel ügyfelemnek a művét megzenésítette a zeneszerző. Tehát vannak ilyen találkozások, de én ezt nem forszírozom pont azért, mert azt gondolom, hogy nem szeretném, hogyha ebből egy ilyen kényszerű helyzet jönne létre, hogy csak azért, mert...
6: Ez már egy társulat.
7: Igen, akkor már társul, az nem.
8: Meg bocsánat, így, szerintem egy menedzsernek nem dolga, meg valakinek zavaró is lehet, tehát hogy neked a művészeti terméket kell megpróbálnod értékesíteni, és nem az, hogy tehát nem ő a rendezője onnantól kezdve.
7: Igen, ez abszolút így van. Nekem tulajdonképpen az ügyfelemet kell képviselnem, és az ő karrierjét kell előmozdítanom.
6: Izabella, ki képviseli a rendezőt a piacon? Van-e egyáltalán olyan piac, mint mondjuk egy énekes számára, legyen az pop vagy opera énekes, mindegy ebből a szempontból?
9: Én Magyarországon magamat képviselem, de például Zürichben van egy ügynökség, aki képvisel, és Németországban is lesz egy ügynökségem, aki képvisel, ezek mind reklám fronton, szóval nem filmről, vagy is lesz egy ügynökségem, aki képvisel, ezek mind reklám front,

0: És találtam egy, a Telekomnak volt egy filmfesztiválja, a Magenta Filmfesztivál, és arra beneveztem, és azt gondoltam, hogy ha megnyerem, akkor utána nekem lesznek terveim ezzel, és azt meg is nyertem, és járt ez egy pénzdíjjal. És azt mondtam a Telekomnak, hogy nem kérem a pénzt, viszont adjanak lehetőséget, hogy tenderezhessek Telekom reklámra, mert hogy az egy ilyen csúcs itthon, mert hogy az egy elég jó dolog Telekom reklámot rendezni, és nagyon jó fejek voltak, mert megkaptam a pénzt is, és a lehetőséget is, úgyhogy onnantól kerültem be én ebbe a reklámpoolba, és azt hiszem, hogy amikor azt mondom, hogy én nagyon kaparok, és mindent megtennék azért, hogy benne maradjak ebbe a szakmába, akkor az nagyon ijesztő dolgokat is tud jelenteni, hogy mennyire tudok ezért kaparni.
1: Azt tudod, most mondtál egy olyat, miután nem engedlek el. Mondj egy példát, vagy többet.
0: Példát nem tudok mondani, ez egy ilyen belső valami, hogyha ilyen fantáziálgatni szoktam, hogyha ez történne, akkor mit csinálnék, és az magamat is néha megijesztem vele.
2: Ez csak tudatosság, szóval én nem tudom, ez a történet, ami most itt elhangzott arról, hogy a pénz, ez szerintem a legjobb. Én tök őszintén nagyon ritkán találkozom olyan művésszel, aki azt mondja, hogy köszi, ne adjátok ide a pénzt, hanem adjatok lehetőséget. Tehát aki felméri azt a következő lépést, hogy ebből mi tud kijönni, szerintem ezt csak úgy hívják, hogy tudatos karrierépítés, ami a legjobb.
3: Meg igenis ez a, tehát hogy valaki többször ráír, keresi a lehetőséget, ez lehet, hogy maga az ember úgy éli meg, hogy már szinte kellemetlen.
1: Már
3: hogy
1: megint.
3: Mint hogy önmaga, persze. Tehát hogy azért nem arra vagyunk szocializálva itt a frontális oktatási rendszerünkben, hogy tehát ugye az a stréber, aki mindig jelentkezik, én stréber voltam, úgyhogy én nyilván ezt tudtam, tehát hogy de hogy amikor például én is mondjuk itt-ott külföldön előadok, akkor mindig meglepődnek, amikor azt mondom, hogy igen, én jelentkezek ilyen konferenciákra előadni a témámmal. Nem mindegyikre kerülök be. De nem az van, hogy itt Kapolcson ücsörgök, és egyszer csak Sánkájból fölhívnak, hogy a művésztek völgye fenntarthatóságáról.
1: Hallottam a Tolján Dörögdi eseményről.
3: Igen.
0: és szerintem ez így van, és én ahhoz szoktam hasonlítani az én kaparásomat, mint egy porszívó ügynök néha úgy érzem magam, hogy kopogtatok akkor is, hogyha már régi a porszívom, de azt mondom, hogy ez új. És elküldöm a CV-met, amiben nincs új munka, de azt mondom, hogy ez a frissített CV-m, és nézzék meg megint. És ez, én a Táncművészeti Egyetemen végeztem alapszakot koreográfusként, és ott tanultam meg azt, hogyha egy castingon beállsz a hátsó sorba, akkor vesztettél. Szóval amint elsősorban állsz, de béna vagy, sokkal több esélyed van, mint hogyha hátsó sorban állsz, de jó vagy.
1: Létezik egyáltalán még az a fajta induló karrier? Kérdezem, akár mind a hármatoktól, ahol annyira átütő az a tehetség, hogy kaparnak utána, és neki nem is kell semmit csinálni, csak úgy van. Mutatja a tehetségét. Létezik ez még manapság? Lehetséges
3: akkor
1: ez
3: én
1: még?
3: A vásárlói oldalról hadd beszéljek. Erről szerintem nincsen. Még akkor is, én ugye nagyon sok ilyen tehetségkutatón zsűrizek, valóban mondjuk egy hangfoglalónál 4 nap alatt egy 80 zenekart hallgatunk meg, és csak azért reménykedsz, hogy imádkozol, hogy ne metállal kezdjél reggel 8-kor, mindenki 3-4 szám. És valóban van olyan, még így is, mivel 500-ból leválogatják a 80-at, játszanak, és van, hogy mindenkire, de hogy évente megtörténik ez a válogatás, évente vannak ezek a wow faktorok, és valakiből utána nem lesz további lépés. Mert mondjuk nem állt úgy hozzá a programhoz, nem kapta meg maga mellé azokat a mentorokat, akik készhez térítik, hogy attól még, hogy kaptál szép szavakat, és így most a program miatt így 4-5 fellépésed is volt, mert az együttműködés megvan a fesztiválokkal, de hogy ezt neked meg kell tudni lovagolni, tovább kell menni, és küldened, igen, és 5-ször azt mondanod, hogy te frissítetted a portfóliódat, pedig nem történt semmi, de hogy láthatónak maradni, és nem onnantól kezdve ülni a babérjaidon, mert sajnos a következő poolban is ott lesz 80 zenekar, és a következő évben, következő és következő évben.
1: Vera, mit gondolsz?
2: Ugyanezt, hogy, és ez volt az, amire tulajdonképpen a legelején utaltam, hogy az, hogy valaki tehetséges, hát teljesen irreleváns. Tehát, hogy utána olyan

0: faktorok jönnek, például ez. És egyébként ugye a klasszikus zenében, meg a, hát nevezzük így, nem szeretem ezt a magas kultúra kifejezést, de mondjuk így, ott ugye például egy nagy karmester, valaki megnyeri a Bezanszoni nagy karmester versenyt, nyilván utána olyan lehetőségek jönnek, amik abszolút berúgják a pályáját, ha él vele. Ha él vele. De nem feltétlenül.
1: Bocsánat, akkor jönnek a lehetőségek, hogyha ő ezt úgy nyeri meg, hogy egyből mindenkihez oda megy, bemutatkozik, megadja az e-mail címét, mert lehet, hogy 5 percig azokban, akik látták így hirtelen, vaj, úristen, mekkora tehetség vagy, de utána jön egy másik verseny, tehát hogy neki is meg kell tennie, vagy a menedzserének azt a lépést.
0: Muszáj láthatónak maradni, ezzel én is teljesen egyetértek. Tehát aki ül és várja szomorkodva az Andrássy úton azt, hogy miért nincs felkérése, annak valószínűleg nem is lesz.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Best of adást hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu. Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Növelné a diplomások arányát a kormány. Országos véradást tartanak holnap, marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak erősítését szolgálja. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon 2x1 sávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon 2x2 sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Németországban szabadságvesztéseit éltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök. Szombat reggel északnyugat felül ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
4: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
5: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az öt menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Ugatlak Alapítvány, Kisvárda. Fő céljuk egy kultúrált állatmenhely létrehozása, ahol a gazdátlan állatok testi és lelki rehabilitációja megtörténhet addig, amíg megfelelő gazdát találnak számukra. A szervezet jelenleg a Kisvárda város önkormányzata által felajánlott idéglenes telepen tartja az állatokat, és saját tájékoztatásuk szerint közel 400 kutyáról gondoskodik. A működésben nagy szerepet vállalnak a civil önkéntesek. A kutyák etetésében, sétáltatásában, gondozásában és a körülmények javításában is várják a segítséget. Különösen számítanak szakemberek, például kőművesek, asztalosok vagy hegesztők önkéntes munkájára is.
2: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
6: Ez itt a Gazdasági Magazin, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Somogyi Solymos Eszter szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Hatalmasat ment előre Felcsút, a saját kategóriájában a leggazdagabb magyar település, és hát ahogy fogalmaz az Egyesült Intézet elemzése, saját sikerétől szenved az agglomeráció, annyira jól megy, hogy hát gyakorlatilag saját maga fullad bele a saját tömegébe és mennyiségébe. Na ezt majd rendesen kifejtjük, mert itt van Marek Bertram, az Egyesült Intézet elemzője. Az Egyensúly Intézet pedig elkészítette a 2026-os településindexet, ennek a zanzáját mondtam itt el, de hát azért ezt bontsuk ki, mert hogy ez nem a lényeg volt, csak valamiféle felszín. Szervusz Bertram!
7: Szervusz! Örülök, hogy megkerestetek bennünket, örülünk az érdeklődésnek.
6: Mi meg örülünk ennek az adatsornak, ami nyilván egyfelől egy komoly munka, másrészt pedig hát rengeteg következtetésre enged jutni, de igazából persze, amikor belekapaszkodunk abba, hogy hát na, Felcsút, hát tudtuk persze, és akkor összekacsintunk, ez nem a lényeg, ugye?
7: Abszolút nem ez a lényeg. Alapvetően a településindex ugye harmadjára jelent meg, és tulajdonképpen az a legfőbb funkciója, hogy mankót adjunk a döntéshozók kezébe a tekintetben, hogy milyen szakpolitikai beavatkozásokkal lehetnek képesek javítani a településük fejlettségén. Alapvetően minden település kap egy pontszámot, ugyan külön kategóriákban értékeljük őket, de ez azt is jelenti, hogy ez egy borzasztó, robosztus kutatás, 360 ezer adattal dolgozunk évről évre, és minden évben kijön egy rangsor ebből természetesen, és vannak általában meglepetések, vannak izgalmas eredmények, de ezúttal ebben az évben inkább az országos mintázatokra mentünk rá. Azt azért érdemes elmondani, hogy a településindex.hu mindenki megtekintheti a saját településének a pontszámát, megnézheti, hogy 2014 óta mennyit fejlődött, és hogyha szeretné, akkor a háttérmutatókat is meg tudja nézni, hogy mi az, ami igazán a drivere volt, vagy visszatartó ereje annak, ami ott történt a számokkal.
6: Azt mondjátok, hogy a nagyvárosok között csökkentek a fejlettség, fejlődésbeli különbségek, a kis települések között viszont annál nagyobbra nyílik az olló. Ez igazából mivel magyarázható? Egyik is, meg a másik is.
7: Alapvetően jó részt az urbanizációval, vagy inkább a szuburbanizációval. Azt látjuk, hogy vannak csomósodási pontok Magyarország területén, és alapvetően mindenki azért igyekszik a városok felé helyet, munkát találni saját maga számára. És noha mondjuk a nagyvárosok népessége ugyan fogy, de azért mégis ott termelődik a tőke, ott rejlik az innováció, és az emberek igyekeznek afelé menni. Noha élni már nem feltétlenül szeretnek a városokban.
6: Viszont...
7: Alapvetően a tele...
6: Aha, mondjad.
7: Hogy alapvetően a településindex ezzel kapcsolatban ugye az nagyon fontos elmondani a településindexel kapcsolatban, hogy ez nem egy élhetőségi mutató. Tehát amikor valaki a településének a számát megváltja vagy a rangsorát, akkor ne arra következtessen, hogy ott a világ, ott van a földi paradicsom, hanem inkább arra, hogy ezek a települések mennyire ütésállóak, mennyire képesek, mennyire reziliensek, és van erőforrásuk arra vonatkozóan, hogy a jövőben is hasonló fejlettséget tudjanak felmutatni.
6: Azt betettem volna fel, hogy számomra például meglepő volt Miskolc előretörése, hogy az a város milyen fejlődési dinamikát mutat az elmúlt évtizedben mondjuk, meg hát az is, hogy ezzel Pécset, Debrecent is megelőzi, nem abszolút értelemben, hanem a fejlődés ütemét tekintve.
7: Igen, van egy általános mintázat, hogy aki lentről indult 2014-ben, az általában jobban tudott fejlődni, de ez nem mindenhol érvényes. A megyeszékhelyek területén azt látjuk, hogy inkább szűkül az olló, inkább kezdenek egymásra hasonlítani a számok területén a városok. Ugyanez elmondható a nagyobb városokról is, viszont a kisvárosoknál és a nagyobb községeknél, illetve a kis településeknél azt látjuk, hogy vannak éllovasok, illetve vannak olyan települések, amelyek szintén fejlődtek ugyan, de sokkal lassabban. Hát ezt nagyjából úgy lehet elképzelni, hogy vannak, tehát mindenki beszállt a liftbe 2014-ben, csak van, aki a negyedik emeleten szállt ki, van, aki pedig az első és a földszint között ragadt, de valamennyit azért sikerült előrelépni.
6: Akinek viszont jól ment korábban, őt alapvetően érintette a szolidaritási illeték, ami hát rendesen elvonta azokat a forrásokat, amiktől korábban tudtak fejlődni. Ez látszik is az adatokon?
7: Igen, ez abszolút így van. Ezúttal annyit módosítottunk a módszertanon, hogy kivontuk ezeket az összegeket, amiket valóban elvonnak a városoktól, és hát például Budaörs esetében az abszolút szerepet játszott abban, hogy most a saját kategóriájában nem az első, hanem a második helyen szerepel.
6: Mondtam az elején, az agglomeráció, ha már Budaörset említetted, kiváló szerepét, szereplését, illetve azt, hogy ez egyúttal számukra komoly gondokat is felvet. Hogyan mértétek ezeket? Mitől menő az agglomerációs településeken élni, és milyen gondokat tudtatok érzékelni ebből következően?
7: Alapvetően ugye azt látjuk, hogy egy nagy beköltözés, illetve a fővárosból történő kiáramlás miatt ott még növekszik a lakosságszám, és értelemszerűen ezzel párhuzamosan nagyon sok pozitív externália is megjelenik a településeken, például jelentősen növekszik az ott élőknek a bevétele, a jövedelme, több adóhoz férnek hozzá a települések. Ugyanakkor azt látjuk, hogy van egy árnyoldal is ennek a történetnek, hiszen a szolgáltatások, illetve bizonyos infrastruktúrális kérdések nem tudják követni ezt a mennyiségű beáramlást. Tehát élelmiszerláncok tekintetében, üzletek tekintetében, kulturális események tekintetében az agglomeráció nem egy kifejezetten jó hely, de viszont akik ott élnek, és amilyen jövedelemmel rendelkeznek, ahány gépkocsival rendelkeznek, ott azok alapján arra lehet következtetni, hogy egyébként relatív jólét van.
6: A településeken. Még egy dolgot megállapítottatok, és erre térjünk ki, és erre ez adj néhány mondatos magyarázatot, hogy a diplomások jelenléte nagyon komoly előnyt jelent a települések számára. Önmagában persze értem, de hogy egy település mértékében, méretében, fejlődési lehetőségeiben a diplomások jelenléte mennyit ad hozzá, ezt azért jobban látjátok.
7: Valószínűleg minden település tekintetében ez más, hogy néz ki. Mi valóban megnéztük azt, hogy mik azok a háttérmutatók, amelyek előrevezetik azt, hogy milyen gyorsan tudnak fejlődni a települések. És kettő ilyen változót azonosítottunk, ami kifejezetten fontosnak számít. Az egyik a földrajzi elhelyezkedés, egészen pontosan, hogy milyen messze vannak Budapesttől a települések, illetve és sokkal inkább az, hogy a diplomások aránya milyen nagyságú az adott településen. És hát a mi tapasztalatunk az, és a háttérkutatásaink alapján arra lehet következtetni, hogy alapvetően a diplomások olyan környezetet keresnek maguknak, ahol érvényesülni tudnak, és ezzel párhuzamosan minden, tehát ez egy olyan kötőerőt jelent egy közösség életében, amely például nagyobb jövedelmeket eredményel, sokkal megjelenik ugye a kulturális szolgáltatások iránti igény, és nagyon sok ehhez hasonló olyan igény, ami felhúzza a településnek a számait.
6: És hogy ne ússzuk meg azért ezt a felcsútozásait a legvégén, ugye kategóriákra osztottátok a településeket, nem abszolút értelemben az első ezen a listán felcsút, hanem a kis települések körében az.
7: Így van, és nem csak, hogy az abszolút listán lett első, hanem a fejlődés ütemében is. Tehát, hogy minden szempontból egy kiemelkedő település ilyen tekintetben, és hát érdekes az, hogy a környező települések azokhoz annyira nem csorbott le ez a növekedés, miközben alapvetően látunk olyan mintázatokat is, hogy amikor egy település jelentős fejlődésen megy keresztül, valamilyen centrumtelepülés, akkor tovább gyűrűznek ezek a fejlődési mintázatok, és hogy alapvetően így felhúzzák magukkal a környező településeket is. A felcsúnt egy kicsit
6: ebből kidog.
7: Nem.
6: De talán azért lóg ki, mert nem egy gazdasági központként robbantott, és nem attól ekkora a fejlődéssel, nem kifejezetten a másfajta megközelítésből?
7: Amit én tudok a számok alapján mondani, az az, hogy infrastruktúrálisan nagyon fejletté vált Felcsút, illetve az, hogy ott van a Puskás Akadémia és a hozzátartozó gimnázium, ezért jelentős szívóereje lett Felcsútnak a környező települések tekintetében is. És hát kis településhez képest ugye az, hogy van egy gimnázium, az alapvetően egy kiváló számot tud biztosítani a mi módszertani.
6: A többit pedig hozzá tudjuk adni ki a politikai ízlésének megfelelően, mert azért ebben az is erősen benne van. Marek Bertram, köszönöm szépen, az Egyensúly Intézet távol tartja magát a napi politikától, ennél komolyabban ebben nem is akartam belerángatni az elemzőt, Marek Bertramot, úgyhogy szerintem itt meg is tudunk állni, és köszönöm szépen a tájékoztatást.
7: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Néhány hónappal ezelőtt derült ki és keltett nagy feltűnést az, hogy Nyugat-Magyarországra aztán kiderült, hogy nem csak oda került Ausztriából származó aszbesztet tartalmazó kőzúzalék, ami főként az utak és közterületek burkolásához lett felhasználva. Aztán a kormány helyzet rendezésére egy korábbi júliusi ülésén már költségvetési átcsoportosításról határozott, most pedig megvan a bejelentése annak is, hogy 3 milliárd forintos keretet biztosít az aszbesztel szennyezett települések mentesítésére, az önkormányzat pedig a közterületek mellett magántulajdonú ingatlanok megtisztítását is vállalhatják, hogyha a magántulajdonhoz, vagy a tulajdonos, vagy az önkormányzat maga biztosítja a szükséges önerőt. Szerintem itt lesz egy kis bibi a dologban, de mindjárt megtudjuk Simon Gergelytől, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjétől, hogy ő hogy gondolja. Jó napot kívánok!
2: Jó napot!
1: Hát szóval az önrész, ugye, az önerő. Mert hogy itt azért alapvetően áldozatokról beszélünk, és nem elkövetőkről.
2: Abszolút, és mi ugye az elejétől fogva hangoztattuk, hogy a szennyező fizet elv alapján mindenképpen próbálni kell jogi lépéseket az osztrák bányákkal, meg az ezt engedélyező osztrák hatósággal szemben érvényesíteni, de nyilván, hogy egy több éves pereskedésre nem várhatnak a lakosok, hiszen nyilván azonnali beavatkozás lenne szükséges, hogy megszűnjön ez a sokszor a határértékeket tényleg nagyságrendileg meghaladó aszbesztszennyezés, hiszen a lakosok tényleg úgy kénytelenek élni, hogy a levegőben nagyon gyakran tényleg a határérték akár 5-10-szerese, de akár még ennél is sokkal nagyobb, akár 100-szorosa is lehet az aszbesztszálak koncentrációja. Az aszbeszt meg ugye az egyik legismertebb, legrégebb óta elismerten rákkelt anyag. Tehát mindenképp üdvözöljük, hogy elindult egy ilyen program. Kissé félek, hogy 3 milliárd forint nem lesz erre elegendő, bár hallottunk olyan ígéreteket korábban, hogyha ez a keret elfogyna, akkor ezt újra töltik, és nem fognak emiatt megállni a projektek. De hát nyilván, hogy mondjam, akkor tudunk erről véleményt mondani, hogyha látjuk, hogy milyen projektek és hogyan fognak elindulni.
1: Egyáltalán hogyan zajlik az aszbesztmentesítés? Mi ott a technológia?
2: Hát ez egy nagyon bonyolult és, hogy mondjam, nagyon fontos kérdés, hiszen Magyarországon az aszbesztmentesítés az nem jelenthet más, mint az aszbesztnek az eltávolítását, az elszállítását. Viszont itt ugye ennek a kőzúzaléknek a okozta kiporzás mentesítéséről írnak, nem elég egyértelmű a jogszabály, úgyhogy mi kértük is írásban az élőkörnyezet minisztériumát, hogy tisztázza, hogy pontosan mire és hogyan lehet felhasználni ezt a keretet. Ugyanis nyilván több önkormányzat is bejelentette, hogy olyan költséges és félő, hogy olyan nehézkes lenne az eltávolítás, hogy ezért az ideglenes lefedést próbálja választani. Ezzel szemben viszont mind a szakmai szervezetek, mind mi elmondtuk többször azt a érvet, hogy azokat a területeket, amelyeket a későbbiekben gyakran bolygatni fognak, az nem biztos, hogy feltétlenül szerencsés, hogyha lefedjük, főleg úgy, hogyha nem látjuk, hogy milyen ideig és milyen hosszan, hiszen hogyha mondjuk egy olyan utat fedünk le, amely alatt közművek futnak, csatorna, optikai kábel, stb., akkor a törvényszerűen viszonylag gyakran föl kell bontani, és ilyenkor minden bontás, ha betartjuk a hatályos magyar jogszabályokat, akkor egy ilyen aszbesztmentesítéssel, aszbesztes munkavégzéssel kapcsolatos előírásokat kell, hogy teljesítsen, ami hát azt jelenti, hogy gyakorlatilag a legkisebb útfeltörés esetén is egy több milliós költség, extra költséget jelent, ami azt jelenti, hogyha olcsónak is tűnik most a lefedés, egy pillanat alatt ezt az előnyét el fogja veszteni, hát illetve a lakuknak, ha lefedik, akkor nagyon könnyen lehet, hogy együtt kell élni még sokáig ezzel a szennyezéssel, ami folyamatosan elő fog kerülni.
1: Biztos megnyugtató érzés lehet.
2: Igen, mondják ellenérként, hogy de hát van sokszor, ahol útalapban használták, de hát nyilván az már egy kész tény, az egy kész helyzet, hogy lefették az utakat aszfalttal, amit korábban a kőzúzalékkal alapoztak, amiben aszbeszt volt. Azzal ugye nyilván most már külön kell foglalkoznunk, Ausztriában egyébként arra is van törekvés, hogy ilyeneket akár felszámoljanak. Viszont ahol még nincs lefedve, én azt gondolom, hogy prioritás kellene, hogy legyen az elszállítás. Nyilván leszállítva az olyan pontokat, ahol mondjuk tényleg egy parkolóról van szó, amit valószínűleg aztán és soha nem fog senki bolygatni. Tehát ott nyugodtan lehet fedni. Illetve az is egy fontos érv, hogyha csak egy ideglenes leszedésről beszélünk, akkor hogyha arra további közuzalékot helyezünk majd bitumen vagy aszfalt réteget, akkor nyilván sokkal jelentősebb lesz a töme, annak a tömege, amit a későbbiekbe el kell szállítani, és hát nem is lehet sima, olcsóbb lerakókba letenni, hanem csak veszélyes hulladék lerakóba letenni egy ilyen aszfalttal mixelt.
1: Hát simán lehet, hogy merő jó szándékból egy egyszerű megoldással megbonyolítjuk és megnehezítjük a saját jövőbeni életünket. Elkészült az aszbeszt térkép, az, amiből tudjuk azt, hogy hova szállítottak, hol van az utakban, vagy bárhol máshol aszbeszt.
2: Hát igen, és sajnos folyamatosan bővül, hogy a Greenpeace oldalán megtalálható ez az aszbeszt térkép, mind az osztrák, mind a magyar Greenpeace oldalán. Hát éppen most sajnos például egy maglódi helyszínnel bővült, ahol a előzetes vizsgálatok ilyen mart, aszfaltos közuzalékba azonosítottak aszbesztet, tehát lehetséges, hogy ez a szennyevés sokkal kiterjedtebb, mint azt elsőre gondoltuk. Nyilván

0: is azt mondja, hogy különböző szinteken, különböző önrészekkel kell előállni. Ugye ezt elég rendesen be is lőtték, hogy hogyan van a megyei jogú városokban 30%, a többinél 20%, nagyközségeknél, községeknél legfeljebb 10% saját forrást kell vállalniuk az elismert költségekből. Na de hát itt vannak olyan helyek, területek, ahol magánkézben van az aszbeszttel szennyezett terület. Ott mi lesz a helyzet?
1: Nyilván nem tőlem, hanem a minisztériumtól kellene kérdezni, de az elejétől fogva azt szorgalmazzuk és azt ösztönözzük, hogy mindenki a magánembereket is segítsék, akik a saját hibájukon kívül szennyezték el a saját lakóterüket, környezetüket, hiszen elvileg csak azbeszt nélküli, azbesztől mentes közüzelékot lehetett volna Magyarországra behozni, és ezt mégsem tudták garantálni sem az osztrák, sem a magyar hatóságok. De hát ettől kezdve nem gondoljuk, hogy a lakosok felelőssége és költsége kellene, hogy legyen, hogy ettől megszabaduljanak.
0: Magyarán lesz ezzel még dolog, és valószínűleg még ezzel a mostani döntéssel kapcsolatban is lesznek változtatások, majd figyelemmel kísérjük. Simon Gergelynek, a Greenpeace vegyianyag szakértőjének köszönöm a felvilágosítást.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.
2: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Erős a forgalom a pesti alsó rakparton, a Lánchíd felé mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztúria felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között. Lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
0: Nem tudom, mennyire ismert, de majd nyilván azzá válik, hogyha sokat emlegetjük. A szeptember 1-től önkéntes alapon igényelhetik az egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelek a dinamikus tarifát. Hogy ez mit jelent, mert az MVM közleményéből nem biztos, hogy mindenkinek világos. Ahhoz szakértőhöz fordulunk, Miklós László mérnök közgazdászhoz, aki az MVM felügyelőbizottságának is volt elnöke. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: Szóval én értem, önkéntes alapon lehet valamit. Na de mit?
4: Hát a nagyfogyasztók, akik okos mérővel rendelkeznek, azok választhatják azt,

0: a 70 forintos átlagfogyasztás feletti tarifa helyett a tőzsdei árakhoz igazodó, negyed óránként változó árazást alkalmazzák. Ennek az a jelentősége, hogy napon belül lényegesen változik a villamosenergia ára. Ugye, mindenki ismeri azt, hogy a napenergia termelés miatt napközben nagyon olcsó, még este nagyon drága az áram. Így azok a nagy fogyasztók, akik többet fogyasztanak az átlagnál, képesek arra, vagy lehetőségük lesz arra, hogy a mostaninál akár kevesebbet is fizessenek, feltéve, hogy a nagy fogyasztóikat szokták emlegetni, a elektromos gépjárművet, klímát, vagy a nagyfogyasztású háztartási eszközöket olyan időszakban üzemeltessék, amikor hát nem 200 euró a tőzsdei ár megawattóránként, hanem mint délelőtt 9-10 meg dél körül, hanem 10-20-30 euró, forintban kifejezve, akár 10 forint alatti az áramár. Tehát ez egy lehetőség, amivel viszonylag kevés ember fog tudni élni, de érdemes foglalkozni azoknak ezzel a kérdéssel, akiknek a fogyasztása nagyon nagy.
1: Hát igazából azt ki tudja azért, hogy a rezsicsökkentett árből mennyire fér bele, és itt igazán ez azok számára lehet lehetőség, akik azon rendszeresen túl vannak, ugye?
0: Igen, igen. Tehát az úgynevezett rezsicsökkentett hatósági ár, ami 37 forint 2014 óta, tehát változatlan 10-valahány év óta, az az átlagfogyasztásig továbbra is 37 forint, sőt a 2022-ben az átlagfogyasztás fölött lényegesen megemelt 70 forint is érvényes, és csak azokat érintheti ez az úgynevezett dinamikus tarifa, amikor az átlagfogyasztás felett és csak arra vonatkozik, a tőzsdei ár szerint kérhetik a számlázást, akik ebbe belevágnak, akik ezt kezdeményezik, akiknek megfelelő órájuk van, és még egy fontos momentum van, talán erről keveset beszéltek, hogy akik nincsenek benne, tehát van napelemük, de nincsenek benne a szaldó elszámolásba, hiszen a szaldó elszámolás önmagában egy óriási kedvezmény, azzal, hogy összetudják a nyári termelést és a téli fogyasztást vonni. Tehát ők hiába fogyasztanak adott esetben sokat, ők ebben nem vehetnek részt.
1: Világos. És hát tulajdonképpen ebből az is, hogy ez nem úgy megy majd, hogy mint a csiki-csuki, tehát most ebbe belépek, de nem jött be, akkor ebből kilépek. Tehát itt egy döntést kell meghozni valószínűleg.
0: Igen, és hát mint minden szerződéses viszony, ez is fölmondható, de hát a legtöbb szerződésnél, hogy mondjam, vannak olyan feltételek, hogy egyrészt nem azonnal hatályosul, kettő, hogyha egyszer fölmondtam egy szerződést, akkor bizonyos ideig, itt a publikációk szerint egy évig nem léphetek vissza, tehát van mozgási lehetőség, ki lehet próbálni, utána ki lehet lépni, de hát ehhez van egy ilyen egyéves várakozási idő. Eleinte csak a nagyon bátor fogyasztókat fogja ez érinteni, mert hát végig kell gondolni, hogy akkor tudja elrendezni úgy a saját fogyasztását, hogy ki tudja használni az olcsó áramidőszakokat, figyelni kell, legalább azt annak utána kell nézni, hogy mikor olcsóbb a villamosenergia a tőzsdén, és mikor drágább. Tehát minden újdonsággal így van ez. Lesznek úttörők, és aztán majd egy idő után ez szélesebb körben is alkalmazásra kerülhet minden bizonnyal, hiszen kell valamit azzal kezdeni, hogy ösztönözzük a fogyasztókat arra, hogy ne olyan csúcsidőszakban fogyasszanak nagyon sokat, amikor nagyon drága az áram, ugye ez jellemzően este 6 óra után.
1: Ugye ezt a paksi leállás kapcsán most megtanult egy egész ország valószínűleg.
0: Igen, igen. Na, különösen akkor, hogyha egyébként, hát hogy mondjam, hogy még akkor is, hogyha ez rosszul hangzik, olyan olcsó az áram. Szóval azért a 37 forintos kilovattóránkénti villamos energia árban 6 forint az áramdíj. Na most Paks termel a legolcsóbban 12-13 forintért. Hát ezért is van az, hogy hát ennek következtében van az, hogy sok 100 milliárd forint költségvetési támogatással tartható fönn az úgynevezett rezsicsökkentett hatósági ár. Hát a tavaly előtt a gázzal együtt az MVM 900 milliárd forint körüli költségvetési támogatást kapott. Tehát ez azért nem a kormány jó szándéka múlik olyan értelemben, hogy hát bármennyiért lehetne adni a villamos energiát. Itt a kormány döntése sokszor arról szól, hogy és miből a költségvetésben. Mennyit fordítunk az egészségügyre, és mennyit a villamos energia ártámogatásra. Szóval ezért legalább minimum ösztönözni kellene a fogyasztókat arra, hogy lehetőleg akkor használják nagy mennyiségben a villamos energiát, amikor az egyébként a rendszerben rendelkezésre áll, hiszen ne felejtsük el, hogy több mint 8000 megawatt naperőművi teljesítmény van beépítve, sőt, hát Magyarországon a második legnagyobb arányú a napenergiából termelt villamosenergia az egész Európai Unióban. Tehát, ha egyszer van egy ilyen lehetőség, akkor azt valamilyen win-win típusú helyzetté érdemes fejleszteni, és hát ennek egy első lépése lehet ez a most bejelentett dinamikus tarifa, ami hangsúlyozom csak nem érinti az úgynevezett rezsicsökkentett hatósági árat, hanem egy lehetőség azok számára, akik nagyon sokat fogyasztanak is. És úgy gondolják, hogy 70 forintnál olcsóban is kibírják hozni.
1: Hát igen, főleg akkor, hogyha egy kicsikét figyelik azt is, hogy a tőzsdén hogy áll az ára mára, de hát ez már megint egy olyan tudomány, amit majd meg kell tanulni menet közben. Miklós László, köszönöm szépen!
0: Köszönöm én is, viszont hallásra! Azt mondta,

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin folytatva friss adatokkal fogjuk önöket bombázni, méghozzá olyanokkal, amelyek az agráriumra érvényesek. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma, ez egészen dermesztő, döbbenetes összeomlása az ágazatnak. Így első ránézésre ezt ellensúlyozza viszont, hogy 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület, és mindehhez képest még egy veszélyjelzést jelent az is, hogy a gazdasági irányítók már az agrárium irányító kor összetétele alig változott, 37%-uk túl van 65 éves nyugdíjkorhatáron, ami azt is jelenti, hogy a nyugdíjkorhatáron túllévő idősebb emberek azok, akik leginkább irányítják ma az agráriumot. Raskó György agrárközgazdász a vonalban, azt nem tudom, hogy az ön számára mit jelentenek ezek a számok. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Több dolgot is jelentenek. Egyrészt a mezőgazdasági vállalkozások iránti érdeklődés a fiatalok körében erősen csökkenőben van. És hát valószínűleg a idei év, ami egészen tragikus, agrárteljesítmény szempontjából, még néhány ezer gazdának el fogja a kedvét venni a termelés folytatásától. Így aztán az a létszám, ami csökkenésként KSH adatokban is megjelent 2010 és 24 között, az idén még tovább folytatódik, és már még ijesztőbb, vagy legalábbis megdöbbentőbb számot tudok mondani. 2000-ben még volt 960 ezer mezőgazdasági háztartás, amely termeléssel foglalkozott. Most 2026-ban körülbelül 165 ezer van.
1: Azért az elképesztő szám.
2: Tehát ez egy elképesztő csökkenés.
1: Igen,
2: de ez csak az egyik probléma, mert való igaz, hogy közben a átlagos birtokméret 21,5 hektárra emelkedett, tehát komoly koncentráció figyelhető meg az egyéni gazdálkodói körben. De olyan nagyon ne örüljünk ennek, mert a koncentráció kizárólag a növénytermeléssel foglalkozók gazdaságok esetében nőtt. A többiek ugyanis egyszerűen fölhagynak az állattenyésztéssel, kertészettel, tehát valójában a magyar mezőgazdaság még extenzívebb irányba megy. Uniós támogatást fölveszik a termelők, és körülbelül ezzel sokuknál az érdemleges teljesítmény tevékenység be is fejeződik. Aztán ezért fordul elő az, amiben viszont világjelenség lettünk, hiszen a bruttó agrártermelés, tehát termelés, termék kibocsátásban 2014 és 2016 három éves átlagához viszonyítva 9%-kal tovább csökkent az agrártermelés. Ilyen ország a világon nincs még egy. A lengyelek termelése ez idő a 17%-kal nőtt, és a világ átlag, tehát ebben benne van az összes mezőgazdasággal foglalkozó ország, ott 16%-os a növekedés ugyanezen idő alatt. Tehát a magyar mezőgazdaság drámai mértékben marginalizálódik a globális agrártermelésben, és hát egyre több termékből, elsősorban zöldségből már jelentős importra szorulunk, és hát idén az egykori nagy kukorica termelő Magyarország kénytelen lesz legalább 2 millió tonna kukoricát importálni, tehát miközben van egy erős koncentráció a növénytermelő gazdaságok esetében, a magyar mezőgazdaság még extenzívebbé vált, és hát ez az irány egyszerűen kétségbeejtő, és szerintem nemzeti érdekeinkkel teljesen ellentétes.
1: Mindent az időjárás nyakába tudunk varni?
2: Nem, itt emögött van rengeteg más dolog is, például a Unió túlzottan támogatja földalapú támogatásokkal a növénytermelőket. Ez az egyik kritikám, ez az Unióval szembeni kritikám, nem a magyar agrárpolitikával. De amiért a magyar agrárpolitika gyakorlatban jelentős mértékben hibáztatható, az az, hogy az állattenyésztő gazdaságokat, valamint a kertészettel foglalkozó gazdaságokat nem támogatta megfelelő formában, és ott olyan mértékű a termelés abbahagyása, erre is mondok egy példát, az állattartással 2010-ben a magyar kisgazdaságok vagy egyéni gazdaságok 40%-a foglalkozott, 2025-ben

0: irányt vált, és ezt a mért elképesztő deficitet esetleg rövid időn belül megpróbálja ledolgozni.
1: Raskó György, köszönöm szépen a felvilágosítást. Agrárközgazdászhoz fordultunk a legfrissebb, a mezőgazdaságra vonatkozó KSH adatok tükrében. Köszönöm még egyszer. És köszönöm az önök figyelmét, kedves hallgatók, ez volt ma a Gazdasági Magazin. Jövünk legközelebb is. Minden hétköznap ugyanabban az időpontban találnak minket itt a Spirit FM-en. Viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek.

0: Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Növelné a diplomások arányát a kormány, tovább emelkedett a ciprusi kombaleset áldozatainak száma, marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Növelné a felső oktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű és vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrát hoznak létre. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Két újabb holttestet emeltek ki a tengerből a múlt heti ciprusi kombaleset helyszínén több mint 500 méteres mélységből. Az áldozatok száma ezzel 12-re emelkedett, 16 embert továbbra is keresnek. A komp nem sokkal indulása után felborult, majd elsüllyedt. A hajón csak nem 270 ember utazott. A tragédia kiváltó oka egyelőre nem tisztázott, a komp kapitányát és a személyzet további 7 tagját őrizetbe vették. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök. Szombat reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek és elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, a mai adást Somodi Solymos Eszter szerkeszti, és nem akármivel kezdjük ám. Egyrészt a Budapesti Fesztivál zenekarra a Fischer Ivánostól, másfelől pedig hát Mozarttal és a Varázsfuvolával, ami hát egyrészt mondják, hogy egyfajta olyan beavató opera, és sokak számára valóban az első igazi opera élmény még gyerekkorból vagy fiatalkorából. Másrészt pedig hát egy olyan klasszikus, amit újra és újra bármikor és bármennyiszer. Erdődi Orsolya van itt velünk, a Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatója, és hát nagyjából erről fogunk beszélgetni, csak sokkal bővebben. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
2: Nem lesz ez messze már a mostani beszélgetésünktől. Szeptember 9-e és 15-e között zajlik a Műpa és a Fesztivál Zenekar minifesztiválja. Ez már tavaly egyszer megvolt, ugye?
3: Valóban, ugye a szezon nyitása, a szezon kezdése mindig egy közös projekt a Műpával, így ez a Mozart expedíció is, ami 3 éven keresztül zajlik, tavaly volt az első évad a Don Giovannival, idén a Varázsfúval a témáját járjuk körül, és jövőre is folytatjuk majd.
2: És hát a Varázsfúval a... Igen, ez egy nagyon sokszor kitárgyalt, nagyon sokszor idézett, nagyon sokszor hivatkozott darab. De gondolom, hogyha szakértők ezekbe kerül, és hát szakértők mondják el róluk, hogy mit gondolnak, akkor kapunk új információkat. Ezt várná az ember egy ilyen sorozattól is, meg Fischer Ivántól nyilván.
3: A premier szeptember 9-én egy nagyon ünnepi pillanat lesz, hiszen hetekig, hónapokig, mondhatnám szinte évekig készülünk egy új opera produkcióra, hiszen a díszletek és a rendezés megalkotása egy több éves folyamat. Éppen ezért is szeretnénk ünnepivé varázsolni ezt az estét, azokat a vendégeket, akik többet szeretnének megtudni az operáról, vagy szeretnének esetleg találkozni az énekesekkel, a szereplőgárdával. Az előadás előtt és után egy fogadásra várjuk, és azért is mondom el mindezt, hogy mi történik az Ég királynőjének birodalmában, hiszen Nyári Krisztián fogja az ott lévőket az előadás előtt bevezetni, és izgalmas újdonságokat, összefüggéseket fog feltárni, amit eddig nem is gondoltunk, például, hogy magyarázhatjuk azt el, hogy a Varázsfúval szinte egy magyar alkotás.
2: Hogy milyen alkotás?
3: Magyar, minden, ami jó, az magyar, de nem lövöm le a poént.
2: Jó, ez azért így ebben a formában, én egy pillanatra megakadtam itt, Orsi, hogy micsoda, tehát Mozartról ne találjuk ki, hogy ő magyar volt. Már szívesen venném.
3: Nyári Krisztián interpretációjára én is.
2: Na jó.
3: Kíváncsi vagyok.
2: Ez jónak tűnik. Hát és egyébként is a Varázsfúvola az mindig ünnep. Mit tud hozzátenni a zenekar ahhoz, ahogy mi ismerjük a Varázsfúvolát? Egyáltalán van-e a partitúrában lehetőség arra, hogy legyen egy zenekarnak vagy egy karmesternek igazi mozgástere?
3: Fischer Iván tudjuk, hogy nem ismer lehetetlent, és azt is tudjuk, hogy mindig van valamilyen új projekt, egy új elgondolás, egy új koncepció a fejében, és ezt ő maga mondta, hogy nem tud kétszer egyformán vezényelni egy darabot. A Varázsfúvalát körülbelül 10 éve játszottuk utoljára, úgyhogy én egészen biztos vagyok benne, hogy a most elkövetkező 3 előadás merőben más lesz, mint a 10 évvel ezelőtti. Már csak azért is, mert a zenekarban is azóta új muzsikusok vannak, fiatalos lendülettel fognak megtelni a hangok, és hát aki dőlt szára és érdeklődik a téma iránt, a MÜPA számos kísérő programot szervez az opera előadásokhoz, beszélgetéseket, filmvetítéseket, úgyhogy egészen el lehet mélyülni ebben a témában is. Meg lehet fejteni, hogy a Varázsfúvola egy gyerekeknek szóló, vagy egy felnőtteknek szóló darab, vagy az egész családnak szól.
2: Az egy varázslat, az a Varázsfúvola, ahogy a címe is ígéri tulajdonképpen, csak egy kicsikét másképp. Hát jó, van még bármire jegy?
3: Premier napjára árulunk még nagyon korlátozott számban néhány jegyet. Ezek olyan jegyek, amivel az említett operát megelőző és operát követő fogadásra is el lehet látogatni, be lehet lépni vele. Tavaly nagyon izgalmas volt, mert az énekesek az előadás után jelmezben jöttek ki a fogadásra, így összögtön fel lehetett őket ismerni. Másrészt annyira barátságosak és nyitottak, a próbahetek alatt átveszik a fesztivál zenekar mentalitását, és nyugodtan lehetett velük szelfizni, beszélgetni, úgyhogy most is erre bátorítok mindenkit, hogy ragadja meg az alkalmat, hogy világhírű énekesekkel beszélgethet.
2: A MIPA és a Budapesti Fesztivál Zenekar közös mini fesztiválja szeptember 9-e és 15-e között a Varázsfuvola körül zajlik. Erdődi Orsolyának köszönöm szépen, hogy beszélt nekünk erről. A Budapesti Fesztivál Zenekar menedzser igazgatóját hallották.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Visszatérünk egy évvel ezelőtti beszélgetésre, de hát ezt megtehettük volna már a korábbi években is, mert pont egy évvel ezelőtt beszélgettünk a következő vendégemmel az E-Színház Fesztiválról, és akkor arról szóltunk, hogy hát milyen izgalmas az, hogy olyan előadásokat láthatunk, amikből kimaradtunk, vagy olyanokat idézhetünk fel, amiket igenis láttunk, és jó érzés újra nézni. Régrádi Gergely van itt a vonalban, aki az E-Színház vezetője, és hát akit újra azzal traktálok itt az a beszélgetésünk legelején, hogy ez mekkora gondolat, és mennyire jó, hogy van. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy beszélhetünk róla. Ugyanis így van, szeptember 18 és 27-e között, én már 6. alkalommal, nekem is furcsa kimondani, rendezzük meg az ország egyetlen online színházi seregszemléjét, és azon értékek mellett, amit elmondott, hozzátenném, hogy azért nagyon érdekes, különösen a mostani SZSZ Fesztivál, mert az előadások legtöbbsége, a válogatott előadások legtöbbsége olyan felvételt jelent, olyan filmes alkotást jelent, amely már nem színház és még nem film, és ha egy kicsit erről szólhatok két szót, ez alatt azt értem, hogy egy olyan innovatív, izgalmas képi világot hoz el, ahol tényleg azt érzi a néző, hogy nem az elsősorban ül, és éppen nem ül senki előtte, is tök jól lát, hanem föl van a színpadon, benne van a történetben. Azt jelenti, hogy maga azt, hogy mit mutatnak, milyen kamerákkal, milyen plánozással, milyen vágással, milyen backstage dolgokkal, milyen speciális bejátszókkal, az egy külön dramaturgiát, egy külön réteget víz bele, ezért megdöbbentően izgalmas adott esetben azt az előadást, amit mondjuk az ember látott a Katonában, vagy éppen a Radnótiban, vagy bárhol máskor, vagy éppen egy Függetlenülében, vagy éppen vidéken, az most milyen izgalmas lehet itt az online térben.
1: És hát sok minden van ám, mert hogy mit tudom én, a Víg Színház a Hazugjától kezdve itt van a Szegedi Pince Színház, hát hányan jártak ott az országból, hogy megnézzék a Sirályt, ami egyébként egy nagyon ismert, jó nevű előadása lett a színháznak, de hát azért mégiscsak nem sokan jutottak el oda, hát most meg lehet nézni.
2: Így van, szerintem ezt a nagyon fontos dolgot is beszéljünk két szót, hogy bizony a geográfiai korlátok elkészítésre is alkalmas. Ott áll 10 nap a néző, a kultúrafogyasztó rendelkezésére, hogy azt mondja, hogy hú, én lemaradtam a tulajdonképpen tavaly mindent megnyerő kétfejű fenevadról, Miskolcról, ami tulajdonképpen nem is tudom, hogy milyen díjat nem adott el tavaly, vagy fantasztikus.
1: A Szűcs Artúr rendezés, igen.
2: A Szűcs Artúr rendezés, a Opusz, és egy fantasztikus színházi megvalósítás jött belőle, vagy hát azért kevesen járunk a Vörösmarty gimnáziumba, és képzelj el, hogy a tavalyi végzősök közül, akiket egyébként a legtöbbet föl is vettek a színművészetire, vagy színművész, vagy éppen bábrendezői szakra, azok csináltak egy olyan elképesztő darabot, ami azóta az Ördögatlant is megjárta, ha jól tudom, nem is egyszer, és amikor én megnéztem, akkor azt mondtam, hogy emellett nem lehet elmenni, ezt bizony föl kell vennünk, és ez az előadás, nevezük is nevén, az a cím, hogy Hiánybetegség is látható, de hogyha a vidékiekről beszélünk, nem kell elmennünk se Szombathelyre, se Székesfehérvárra, se Szegedre. Nagyon izgalmas Sopronban, nagyon izgalmas előadásokat látunk, és természetesen minden évben ugyanúgy a független szcéna is meg tudja magát mutatni, nem csak a közszínházi világ.
1: Vannak törzsnézők, hát ez nyilvánvaló, leginkább azt gondolom nem az alkalmi odatévedők tartják el ezt a kezdeményezést, de ilyenkor talán sokkal többekhez el lehet jutni egy-egy bérlettel mondjuk, amik most kedvezményesen is kaphatok, és hát tényleg az ára egy színházi egy árához képest azt mondanám inkább, hogy vicces.
2: Mi is ebben bízunk olyannyira, hogy ilyenkor azt látom, hogy azok a színházak társulatok, akik örülnek, hogy bekerültek az E-Színház Fesztiválra, ami egyébként egy verseny. Szívesen szólok erről is majd pár szót, hogy még a nézők is szavazhatnak. Ilyenkor a színházak is nagyon sokat tudnak róla beszélni. Igen, és ez olyan egyedi alkalom, amikor nem arról van szó, hogy megy az E-Színház műsorrendje októbertől májusig, vagy a nyár esti vetítésekkel egész nyáron, hanem itt tényleg ünneplünk. És ráadásul az elmúlt másfél év bizonyos szempontból legizgalmasabb válogatását tudjuk elhozni egyszerre. Tehát azt gondolom, hogy, és azt látom a számokból is évről évre, hogy nagyságrendileg egy olyan 25-30 országból követik figyelemmel, természetesen a nézőknek a 80%-a Magyarországról, de nagyon vegyes a kép, és így van, ahogy sejtette, elég nagy érdeklődéset ad számot.
1: Na, akkor beszéljünk kicsit a versenyről is. Hát ugye azt feltételezi az ember, hogy a versenyen azt szavaz, aki mindent megnézett, ami itt a kínálatban szerepel. Nyilván ez így ebben a formában illúzió, de azt jól lehet mérni, hogy hogy reagál a közönség, hogy mennyien láttak egy-egy előadást, és mennyire lelkesek az előadást látva.
2: Így van, így van. Nagyon fontos, hogy bevezettünk egy olyan újítást, valójában már az elejétől fogva, hogy nem az nyer, akinek a legnagyobb a social piaci, vagy hát a különböző internet jelenléte, ugyanis csak akkor lehet szavazni az adott darabra, ha az ember vesz rá jegyet, és bele is néz. Ez már egy izgalmas dolog, és csak egyre lehet szavazni. De ahogy mondja, egyrésztről nagyon izgalmas, hogy melyre váltanak a legtöbben jegyet, vagy a bérlettel melyeket nézik meg a legtöbben, ugye az online tér tökéletesen alkalmas annak a mérésére. A visszajelzések is, amikor írnak nekünk az előadásokról, de valójában azért a szavazatok a legmarkánsabban mutatják meg, hogy a nézőknek melyik előadást tesszük a legjobban, és amelyik előadás a legtöbb nézői szavazatot kapja, ugye a számítógép egyszerűen ezeket összesíti, az nyeri meg az SCS Fesztiválnak a fődíját, és már úgy értem, hogy a közönségdíját, és mellette pedig a zsűri, illetve az együttműködő partnerek osztanak szakmai díjakat.
1: Egyébként meg az E-Színház oldalán úgy általában most független ettől a fesztiváltól hány előadás elérhető?
2: Most már több mint 100. Amire azért vagyunk igazán nagyon büszkék, mert az SZIH-nak azért több célja van, de az egyik az enciklopédia építés. Az, hogy ez a nagyon bűnékeny valami, amit színháznak mondunk, ami az itt és mostnak az ünnepe, azért az visszakereshető, kutatható, nézhető legyen az iskolákban, drámapedagógiában, vagy egyáltalán az oktatásban felhasználható legyen, a külhoniaknak elérhető legyen. Egy nagyon érdekes, nagyon kedves komment jött egyszer talán Spanyolországból, hogy na kérem szépen, az elszínházzal már megvan, hogy tudunk színházba menni, még egy hosszú csúszdát szeretnénk kérni, mert hiányoznak a fürdők. Úgyhogy ez egy nagyon jó példázza, hogy valójában ez egy mennyire fontos dolog, és hála Istennek ma már nem az a kérdés, mert az elég sokszor kérdés volt, hogy kérem, ez most akkor lehet-e olyan jó, mint egy színház, vagy akkor ez mennyiben, hogyan viszonyul hozzá. Nem akar jobb lenni, vagy rosszabb lenni. A színház az egyedi és megismételhetetlen jelen idő, ez más. És ha ezt jól csinálja, hiszen a filmes szakma találkozik a színházi szakmával, és ott jön létre valami újdonság, zárójel 5-6 hónap, még egyébként ez egy ilyen létrejön, nagyon hosszú a folyamat, zárója bezárva, akkor tényleg valami olyan izgalmas dolog tud összejönni, amivel ez a 100 előadás egyrésztről évről évre bővül, hiszen az Essence Fesztivál előadása is azért hála Istennek beve tudnak később szüremkedni, de nagyon dolgozunk rajta, hogy ne csak a kurrens műsorrendünk legyen ott, hanem folyamatosan töltsük ezeket a tartalmakat, és itt még egy gondolatot megenged. Kicsit jó értelemben megtévesztő növünk, mert nem csak színház található az Eszéházon, hanem komoly zene, könnyű zene, kortárstánc is folytathatnám.
1: Hát és például ott van az opera beavató, ami abban maradt, ugye ez Göttinger Pál és Díny és Dánielnek volt a kezdeményezése, és hát nagyon sokan hiányolják, hogy az miért ért véget. Hát a régiek például megtalálhatók az E-Színház felületén, tehát ez is ilyen módon egyfajta élmény nyilván. Még az jutott nekem eszembe, hogy mondja, hogy itt a filmes eszközök meg a színház találkozik. Ki rögzíti ezeket? A színházak, az E-Színház, mint producere ennek a dolognak, hogyan készül ez?
2: Vegyes, ugye az E-Színház nem csak egy streaming platform, tulajdonképpen Magyarország ebből szempontból szerintem legösszetettebb és legsokoldalúbb streaming platformja, hanem tartalomgyártó is. Nekünk több olyan csapatunk van, természetesen filmrendezők, adásrendezők, hozzá kapcsolódó operatőrök, vágók és sorolhatnám, akiket hála Istennek meg tudunk kérni, tudunk, ha úgy tetszik, mozgatni a különböző budapesti vagy vidéki felvételek esetében, de a színházak is együtt dolgoznak különböző filmes csapatokkal. Ma már ugye a legtöbb számos színházban van videótár, valamelyik színházak akár saját eszközparkja van, tehát nagyon sokfajta irányból jöhetnek a felvételek, de ha leegyszerűsítem, akkor a színházak is megbíznak különböző filmes csapatokat, vagy éppen megbízzák az Esziházat, úgyhogy markánsan ez a két lehetőség áll a színházak előtt.
1: Esziház, megtalálják ezen a néven az interneten a filmeket, amik készülnek a színházi előadásokról, koncertekről, a Zeneháza koncertjeiről, és hát most fesztivál zajlik, úgyhogy éljenek a lehetőséggel, hogy rengeteg előadás viszonylag kevés pénzből egy nagyon rövid idő alatt meg tudnak nézni, hát estéről estére egyet, mondjuk így, és aztán még szavazhatnak is, hogy melyik volt a legjobb. Önnek pedig köszönöm szépen, egyrészt, hogy van ez a dolog, mert szerintem nagyon fontos küldetés, másrészt pedig, hogy beszélt róla. Légrádi Gergelyt, az Esz-színház vezetőjét hallották itt a Kultúrában.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam, a másom nem is, de ennyim van.

0: éppen nem volt más.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: Remélhetőleg az időjárás nem fog közbeszólni, és akkor szeptember 18-a és 20-a között Zamárdi környékén hatalmas, vagy nem is annyira hatalmas, de minden esetre látványos papírsárkányok fognak repkedni az égen. Este is, éjjel is, reggel is, nem tudom, van erre valami megkötés, de mindjárt kiderül, mert az Igenjáró Fesztivált dr. Glázer Kati szervezi, és itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Igaziból ez nem egy kérdés volt.
3: Már, hogy melyik része?
4: Hát, hogy nem tartalmazott kérdést ez a 20-20 évbe vezető.
3: Hát de tartalmazott, hogy van-e különbség abban, hogy éjszaka repül a sárkány, vagy reggel? Van-e megkötés
4: rendben
3: ez ügyben?
4: Az, hogy éjszaka repül egy sárkány, vagy reggel, az attól függ, hogy melyik sárkány aludta ki magát. De valójában bármelyik képes rá, hogyha az időjárás úgy engedi.
3: Világos. Ki készíti a sárkányokat? Mennyi sárkányt készítenek? Akkor most ezek konkrét kérdések, tessék.
4: Először is ez egy nemzetközi sárkányfesztivál, tehát vannak szupersztárok, akik eljönnek hozzánk és elhozzák a sárkányaikat. Ezek óriási sárkányok is lehetnek, például figurás ilyen mindenféle tengeri lényt, meg egész érdekes formákat ábrázoló figuraballonszerű sárkányok, és vannak olyan sárkányeregetők, akik pedig ilyen igen érdekes szerkezeteket építenek, és azokat emelik a magasba, és ezeket kombinálják, és ezen kívül, tehát nyilván ők jönnek, és mindenféle csodát tesznek az égre nekünk, de ami emellett nagyon lényeges, hogy ez egy ingyenes családi program, ahol a gyerekek vannak a központban, és egész végig, amíg tart a fesztivál, ők ingyen készíthetnek sárkányokat, és avval ott rohangálhatnak, és ebben mindenki segít nekik, aki ott a szervezők között van. 6 asztalon fog menni a sárkánykészítés a gyerekekkel, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem tanárszakos hallgatói fognak segíteni nekünk, és ezek a sárkányos mesterek, akik érkeznek, hogyha ráérnek.
3: Azt mondja, hogy hát ők profik, de vannak tényleg professzionális sárkánykészítő mesterek a világban? Ez egy iparág, ez egy művészeti ág, ez egy sport. Igazából hova lehet ezt kötni?
4: Azt hiszem, hogy mindegyik meghatározás áll. Tulajdonképpen Magyarországon ez egy szubkultúra volt, de a világon is mindenhol volt valamiféle szubkultúrával kapcsolatban, ahogy az irodalomban, mint a Mary Poppinsban, vagy bárhol máshol olvashatjuk, vagy a versekben, a papírsárkány mindig egy ilyen könnyű gyerekjátéknak számított, és ezért mindig meg is maradt, mindig van létjogosultsága. És úgy, ahogy az internet mindent bezárt, és mindent globálissá tett, ezeket a szubkultúrás csoportokat összezárta. Ezért most már nem csak Magyarországon több helyen, hanem a világon is sok helyen vannak ilyenféle fesztiválok, amikre meg tudják egymást hívni ezek a mesterek, és akkor tudják, vannak akik gyűjtők, akik mondjuk szuperfigurákat hoznak, de vannak akik kifejezetten egy területnek a mesterei. Mit tudom én, az én magyar mesterem, a mi magyar előképünk, az Bodotki István volt, ő könyvet is írt erről, és ő egy nemzetközi hírű sárkánykészítő képzőművész volt, aki aszimmetrikus sárkányokat készített, az ő ígisze alatt szerveztük meg az első fesztivált. Most más témánk van, de valójában úgy néz ez ki, hogy vannak ténylegesen profik, akik ebben foglalkoznak, építenek, és valamilyen specializációjuk van. Vannak olyanok, akik elképesztően lelkesek és mániásak, és összevásárolnak mindent, és mindent az égre tesznek, amit csak lehetséges. És vannak olyanok, mint a... Így van, és vannak olyanok, akik olyanok, mint a kutyasétáltatók, hogy van nekik egy-két sárkányuk, és akkor van a Budapesten is pár hely, ahol szinte mindig van fönt egy pár sárkány, és ott van egy kempingszékes bácsi, és akkor ő ott dohányozva nézi az ő gyönyörű sárkányát.
3: Hűvösvölgyi Nagyrét, én erre emlékszem, ott mindig voltak. Nem tudom, most vannak-e még, de régen voltak.
4: Van, és a Filozófusok kertjében is van általában a Gellért-hegynél.
3: És Kati, mondja el nekem, saját maga sárkányozni is szokott, vagy csak szervezi a fesztivált?
4: Hát én érzelmi okokból szervezem a fesztivált, emiatt az említett tanár úr miatt. Én nem vagyok nagyon ügyes sárkányos. Ellenben nagyon szeretem a csendet, meg azt, amikor a gyerekek jól el vannak foglalva, és mint hogy magam is pedagógus vagyok valamelyest, nagyon szeretem azt, amikor azt látom, hogy tulajdonképpen egy olyan hétvégét töltünk el együtt, amikor a kultúrának szinte minden része így szépen egymás köré fonódik, és egy ilyen csendes, elmélyült, szórakoztató, szeles balatonos napot töltünk együtt. Ez az én motivációm főleg.
3: És valóban van kulturális keret is, hiszen Janikovszky Éva születésének 100. évfordulója adja a kulturális középpontját most ennek a Sárkányos Fesztiválnak. Annyira, hogy olvasom, hogy lesz egy égig érő fű installáció. Egy park fog repülni a fejünk fölött?
4: Nem, konkrétan, ha minden jól megy, akkor 30 darab, legmagasabb 30 méteres fűszál fog felszállni a sárkányokkal. Tehát valójában tehát ez egy égigérő fű installáció lesz, ami valóban egy égigérő fű installáció lesz, utalva erre a könyv címre, amit Janikovszky Éva írt. Igen, ez egy csodálatos dolog, én is nagyon várom, hogy lássam már lepülni, egyelőre még készít.
3: Mi van, ha vacak idő van? Mi van, ha esik, vagy mi van, ha nem fúj, vagy mi van, ha nagyon fúj?
4: Úgy van megszervezve ez az egész, hogy minden pillanatban lehessen valamit csinálni. A gyerekek például végig tudnak sárkányt készíteni. Közben szombaton lesz egy gyerekrajzpályázat kiértékelésünk, ami az égigérő fűvel kapcsolatos gyerekrajzpályázat lesz, és aznap nyílik meg a Janikovszky Réber kiállítás a ZAM Art kultbuborékban, ami ott van a Zamárdiban, a Szavas strandon, egy ilyen csodálatos kis ilyen kultúrtér. Ezen kívül ott vannak ugye a sárkányosok folyamatosan, tehát ők olyan sárkányokat is tudnak nekünk mutatni, amihez szél se kell, és hát megállás nélkül futkosnak a gyerekek a saját készítésű sárkányokkal.
3: Az egy művészet a sárkányt reptetni, és fenntartani mindenféle szélviszonyok közepette. Ugye a legnagyobb királyok ebben a műfajban az apró kis rezdüléseket is leveszik, és annak megfelelően reptetnek. Ezt meg hát lehet ott tanulni?
4: Én biztos nem tudnám megtanulni, és én nem mindig bízom a szélbe, mert hogy azért egy jól megépített sárkány szeret felrepülni. Tehát annak olyan az arra a dinamikája, hogy így elrugaszkodik, és ő már megy, és már szinte az ember hallja a fülébe, hogy David Attenborough mondja, hogy ezek a sárkányok természetes környezetükben így és így repülnek. És azt mi látjuk pontosan, hogy tényleg ezt csinálják. Egészen csodálatos az egész. És vannak olyan sárkányok, amihez effektíve, ahogy mondja, kézmozdulatok kellenek, és nem kell hozzá semmi. Vannak úgynevezett ninja sárkányok, amivel azt szokták például gyakorolni, és ezt nálunk is csinálják a fesztiválon, hogy egy lufit fölrögzítenek valahova, a sárkányok az orrán van egy tű, és kézzel mozgatják úgy, hogy a tűvel ki tudják bökni a sárkányt. És ezt baromi jól lehet csinálni, szél nélkül is, tehát egészen fantasztikus ilyen kis játékok vannak, amiket már ezek a sárkánymesterek tudnak arra az időre, hogyha nincsen szél, ha nincsen kedv, hogyha nincsen, vagy esetleg picit pöttyög az eső, erre mind-mind van valamiféle szórakoztató időtöltés.
3: Szeptember 18-án és 19-én, meg 20-án zajlik az Égenjáró Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál. Erről hallottak az imént nagyon szép mondatokat, nagyon plasztikusan leíró mondatokat dr. Glázer Katitól, aki a rendezvény egyik szervezője. Jó szórakozást kívánok az ott lévőknek, meg majd önnek is, mert én amennyire hallgatom, azért gyönyörködni, még ha nem is sárkányozott az elmúlt évben sem, de gyönyörködni azért szeret ebben.
4: Hát én nagyon remekül fogom érezni magam, készítem a szelet, gyűjtjük ezerrel, hogy legyen, és mindenkit szeretettel várunk, és hozzá mindenki a házi sárkányát, meg amit csak szeretne.
3: A házi sárkányt másra szoktuk használni, de biztos ott lesz ő is. Az Égenjáró Fesztiválról hallottak. Köszönöm szépen, Kati. Dr. Glázer Katit hallották az imént. Ez pedig a Kultúra volt itt a Spirit FM. Én Róna Jégon vagyok, örülök, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt a következő héten is. Viszont hallásra.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

óra a Spirit FM-en. Spirit FM-en. Kult óra a Spirit FM-en.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsorban.

0: műsor a Sport. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Magyarországon is felütötte fejét a nyugat-nílusi vírus. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Vitáztunk itt a közbeszerzésekről, visszatértünk. Mit gondoltok, honnan folytassuk? Igen, egy pillanatra elbizonyítottam, miközben ránéztem arra, hogy felvételt sem indítottam el, de ez a legkevésbé fontos. Most inkább arra koncentráljunk, hogy mi legyen a következő témánk.
3: Igen, szerintem
2: én ezt már megígértem.
3: De itt kiderült az, hogy fekete-fehérben plusz 100, mínusz 100-ban látjuk körülbelül. Itt nem nagyon fogunk közeledni álláspontilag, szerintem ezt
4: nekem egy kérdésem lenne már, viszont visszaérkezett, ne engedjük el, mert ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye ez a téma az úgy jött föl, hogy Molnár, Áron Noár, és nem tudom, hogy milyen filmes élményeitek vannak.
3: Tényleg róla nem beszélt.
2: Most beszéljünk.
4: Gyorsan mondjátok, csak röviden, kinek mi a kedvenc filme, István?
3: Ez a legújabb. Mi a címe? Nem.
4: Jézus teste azért egy kicsit gyorsabban, pontosan.
3: Nem teszem be a címe. A bántalmazó családról szóló, az baromi jó.
2: Most Molnár Árontól kell a kedvenc film?
4: Nem tőle, hanem nektek, Alanyi Jogon, mi a kedvenc filmetek?
3: De Molnár Árontól egyébként ez a...
4: Jó, oké. Neked mi a kedvenc filmed? Mert akkor István kiesett.
2: Hú, gyorsan mondjuk, hogy tavasz, nyár, ősztél és tavasz. Igen.
4: Ez egy film, én ezt nem láttam. Okay.
2: Nem baj, semmi gond.
4: Jó, mindegy.
2: Taxisofőr,
4: köszönöm szépen.
3: Csable Csacsi, tegnap láttam, imádom.
4: Jó. Na, azt akartam ezzel az egészből kihozni, hogy megkérdezem neked, a filmnek a legvége, az mi is volt? Tehát, hogy ott megmentette a...
2: Igen.
4: Na, most Noár ebben a filmben egy olyan mellékszereplő, akit már nem emlékszem, mert 76-os a film, ha jól emlékszem, ugye? Uh-huh. Na, miért beszélünk róla? Én amúgy kedvelem a közéleti nyilván, hiszem ő az új Puzsér egyébként, de nem fontos. Tehát a közéleti dolgok megértése szempontból ő nem fontos. Ő egy indulati ember, időnként valamit beletol az éterbe, ez sok mindenkit érdekel, de nem fontos. Az a fontos inkább, hogy Dévény István szerint az tök oké, hogyha a közbeszerzéseket, amiket nagyon nehezen, gondolj bele, 5 éve vagy 6 éve erről szól egyébként a magyar közélet, hogy most megkapjuk-e az uniós pénzeket, az RRF-et, a kohéziós pénzt, és az István szerint az tök oké, hogy ez így megjön, aztán már postafordultával küldjük vissza.
3: Természetesen Dévény István nem ezt mondta. Jó, nem ezt gondolja. Dévény István azt mondta, hogy a legjobb ajánlat nyerjen.
4: Ami véletlenül mindig nyugati lesz, és ez nem, az azt jelenti, hogy nem magyar.
3: Jó, ne esünk vissza, mert akkor elkezdhetjük ismét.
4: Vitatkozhatunk arról, hogy egy tábla vagy ne, de ez 500 milliárd alsó hangon egy ilyen közbeszerzés.
3: De ezt a vitát folytassuk már le mondjuk egy év múlva, és akkor meglátjuk.
2: Te
3: komolyan, mert most nem tudunk miről beszélni.
2: Mindketten. Majd ott
3: beszélgetünk. Én már megint, miért? Nem, hát
2: én biztos
3: ezért szavaztam a Tiszára, menekültem a börtön, nem akartam recske kerülni, és akkor, na, de tényleg, mert akkor nézzük rá, és akkor őszintén látjuk, és akkor beszéljük meg.
4: Igen, csak akkor ezt valaki vállalja be, és
3: neked lesz igazad, de ez egy rövid műsor lesz, de mi az átlátszó, szerintem nagyon korrekt munkát végeznek.
4: Benne voltak abban a csatában, hogy Orbán Viktor ne nyerjen. Innentől kezdve nem szabad hihetőek, ne haragudj.
3: Okay, de.
2: Fia, ha más nem, Hadházi Ákos most erről az augusztus 20-ai Mutyi gyanús ügyről egész átláthatóan, és lehozta minden oldal.
4: Hadházi Ákos egyébként szabad hihetőbb, mint az átlátszó például.
2: Ez hasonlóan NER alatt, a jobboldali médiánál elképzelhetetlen volt, hogy ilyenkor ezt címlapot.
3: Az a baj ezekkel a címkézésekkel, Dániel, hogy...
4: De, tessék, most kihúztál belőlem egy det. De
2: az nem azért, akartam semmit kihúzni.
4: Ez tudnánk árnyalni.
2: Tehát mondhattál volna nemet, de
3: csak
2: nem.
3: Ne hagyjuk már ott lógva ezt a szerencsétlen átlátszót. Mármint, hogy nem úgy szerencsétlen.
2: De
3: csak ebben a szövegkönyv. Nem, azért nem.
2: Molnár Áron az.
3: Azért nem, mert az a címkézés, hogy részt vettek a Orbán Viktor megbuktatásában, ezért szavahihetetlenek, miközben az átlátszó elképesztő.
4: Én ezt nem
3: kemény,
4: mondtam, hogy szavahihetetlenek. Most ugyanazt csinált, mint amivel az előbb megvádoltál. Én azt mondtam, hogy ebből a szempontból nem ők kellene, hogy a mérvadók legyenek. Tehát zsinór mértéknek nem használnám őket innentől.
3: Egy év múlva látjuk úgy is a közbeszerzéseket.
4: A választási földrajzot is, meg akkor nem tudom, Ruf Bálint politikai elemző stílusát, vagy a Ducsai Zsuzsánat, akkor ugyanúgy zsinór mértéknek fogod majd tartani?
3: De ez megint hogy jön ide?
4: Hát ez komoly kérdés.
3: Ez egy tényleg...
4: Akkor nem válaszolok rá, ne haragudj.
3: Annyira Hút Gergős eddig a hangulat. Pedig rajta edződtem, de...
2: Már... Vagy ez kérdés a sértése neki.
4: Én nagyon bírom a Gergőt, téged is nagyon bírlak. Én nem vagyok sértődék.
2: István, ezzel ne élj vissza, hogy a jobb oldalon nem nagyon mennek egymásba rugdosni.
4: Hát szeptember 5-én együtt fogunk tüntetést tartani például a Gergő. Ugyanúgy ott lesz, mint a Sándor Palota előtt.
2: Mesélj erről a tüntetésről.
4: Hát először is ti eljöttök?
3: Nem.
4: Nem. Szerintetek most jól működik a rendszer? Ez most így jó? Erre szavaztatok nektek?
2: Most a jobboldali rendszer? Vagy?
4: Egyrészt nem, egyrészt a Magyarország kormánya.
2: Ez nem a jobboldal megújulásáról szól ez a
3: tüntetés? De mondd el a tüntetést. Na, mert most így,
4: de eljöttök, vagy nem jöttök?
3: Hát mondd el, hogy miről szól, kik lesznek.
2: Nem érek rá, de azért mesélj. Tényleg nem.
4: Akkor nem mondom el. De a kedves nézőknek, akik esetleg szeretnének eljönni, alapvetően ugye az első tüntetésünk az arról szólt, hogy az állami intézményvezetők mellett úgy álljunk ki, hogy ilyen módon őket nem lehet a jogállami keretek meg nem hajlításával, tehát őket nem lehet leszedni. Hát leszedték, a nagy részüket leszedték. Magyarország rosszul vizsgázott, tehát nagyon szomorú. Utána csináltunk a 17. alaptörvénymódosítás miatt egy gyertyagyújtást. Innen üzenem az RTL-es riporterhölgynek, hogy egy ima alatt, ha esetleg nem beszélne hangosan, az szuper lenne. És most azért fogunk csinálni egy tüntetést majd szeptember 5-én, mert nagyon szomorúnak tartjuk azt, amerre megy az ország, és szeretnénk, hogyha a jobb oldal, amiben te István ugyanúgy beletartozol, mint te Tamás, attól függetlenül, hogy most ki hova szavazott, mert az értékrendje az azért szerintem túlmutat azon, hogy éppen hova szavazott. Rengeteg ember, aki jobb oldali, most a Tiszára szavazott. Ezt tudom, látom, ismerem, barátok, rokonok, stb. De az, hogy most kimernek állni emberek, és azt mondják, hogy figyelj, nem ilyen lovat akartam. Vagy ahogy a Partizánban egy kollega mondta, hogy what have we done, az egy teljesen valid dolog. Ezért mi nagyjából egy workshopot hozunk létre. Nagyon sok mindenki elmondhatja a véleményét, 2 perces videókban várjuk ezeket továbbra is. Egy e-mailben el lehet küldeni, és tudom, hogy tök ciki, de nem teszem az e-mail, mert hogy működő szeretetország@gmail.com, vagy valami ilyesmi lett az e-mail. Marci, innen köszi, hogy soha nem bírom megjegyezni. És akinek jó a speech-e, tehát, hogy amit elmondanak a Kossuth téren a nemzet előtt.
2: Ami elvárható.
4: Igen, tehát lényegében ez egy ilyen speaker's corner, hogy miért nem jó, mert a dolgok mennek, mit szeretnék máshogy, azt ott el tudja mondani.
2: És ha valaki azt mondja mondjuk ebben a 2 percesben, hogy egy csomó dolgot jól csinál Magyar Péter, ebben az egy dologban nem értek vele egyet, az valamibe fog kerülni?
4: Hát, hogyha elküld egy ilyen videót, egyedül nem kaptunk ilyet, akkor igen, bekerülhet.
3: És hát németül mondja?
4: Nem tudom, mi férjézek, nem tudunk németül.
3: Én nem szoktam járni tüntetésekre, csak tudósítani. Tehát, hogy,
4: akarsz tudósítani erről?
3: Nem.
4: Akkor meg...
3: Azért nem, mert hétvégén születésnap lesz a párom édesanyja 77 éves, és szombaton köszöntjük.
4: Isteni
3: felmentést kérek a demokrácia védelme
4: majd,
3: alól.
4: Lesz néptánc majd egyébként, táncházzal, lesz kiváló. DJ, szóval ez egy nagyszerű buli is kiváló. Lehetne amúgy.
3: Hát legyen az. Egyébként, ha... Ha nem újságíró lennék, akkor sem mennék el.
4: Na, most nagyon szomorú vagyok.
3: De azért nem, mert én látok problémákat, ezekről szoktunk is beszélni ebben a műsorban, nem teljesen őszintén.
2: Bár nem kopogtattál be, de rossz ajtón kopogtatsz. Tehát ez tényleg az a műsor, és mi vagyunk azok de, a szereplők, nem, és nem a saját
3: nem látunk még annyi probléma halmazt, ami miatt nekem most utcára kéne mennem.
2: És ebben az ügyben, amiről beszéltél, itt az alkotmánybíróság, vagy alkotmánybíró? Államintézmény. Egyébként ezt is érinti, amit mondtam. De ezek ügyében, ahogy eljárt Magyar Péter, mi elmondtuk a kritikánkat, de amikor jót csinál, arról is csomószor elmondjuk a véleményünket, na ebben viszont élesen elválunk tőletek, mert ha valamit mi úgy látunk, hogy jól csinál, mi a szóvá tesszük, ha valamit rosszul csinál, szóvá tesszük, nálatok én ezt nem nagyon tapasztalom azon az oldalon. Ott
4: a köztéren, vagy úgy...
2: Akár ott.
4: Egyébként ezt azért kicsit sérelmezem, mert azért meg szoktuk írni minimum egy tweetben, hogyha valami jó dolog történik. Például ezért is emeltem ki a Vitézi Dávidot, mert lényegében úgy látjuk, hogy az egyetlen minisztérium, ami úgy nagyjából jól működik, az az övé, és ezt sűrű meg is szoktuk írni.
2: Most azt mondtam a Vitézi Dávidról, hogy minek hozza haza a pénzt, az úgyis Németországba megy.
4: Hát ez nem biztos, hogy csak az ő döntése. De ettől függetlenül az a minisztérium dolgozik. Annak figyelj, én nekem
2: a külföldi érdekeknek is, ugye?
4: Hát figyelj.
2: Hát te mondtad.
4: Én azt kell, te tudod, mit mondok erre?
2: Csak jelzem, hogy ez volt a dicséret.
4: Ez relatív. Tőle. Így van.
3: De erről fogunk beszélni egy év múlva.
2: Ja, igen, nem, hagyjuk ezt.
4: Igaz, alapvetően egyébként a Dávid, de még egy valamit hadd mondjak el, hogy például ott volt a Mohácsi Dunahídnek az esete, azt nagyon sokan nem értették, mi is több műsorban is foglalkoztunk ezzel, hogy miért pont azt, és miért pont úgy, és ennyiért. Uh-huh. És az nagyon szuper, amikor a Dávid szinte elsőként bejelentkezett azokkal a szerinte fontos fejlesztésekkel, amik egyébként nem tudom, hogy az elmúlt 16 éve miért nem tudtak megtörténni, ugyanakkor ez nem jelenti azt, tehát nem kell szerintem relativizálni, hogy minden, amit csinál, az jó. Én azt mondom, hogy Vitézi Dávid ténykedése jelenleg jobb, mint Lázár János ténykedése volt az előző 4 évben, és magasan kiemelkedik a Tisza kormányból. Tehát mondjuk egy Lőrinc Viktória például arra nem volt képes, hogy az önkormányzatoknak a különböző szövetségeivel leüljön, hogy fontos a polgármesterekkel leüljön. Tehát még idáig nem jutottak el, gondolj bele, még a Párbeszéd nem jutottak el. Arról nem is beszélve, hogy Ruf Bálintnak a ténykedését a különböző minisztériumi kirúgásokkal én nem tudom egyszerűen emberségesnek vélni. Lehet, hogy nektek ez belefér, mert hogy csúnya neresek, rúgják ki őket. Hát mondjuk, amikor a külügyminisztériumban mindenféle embert mindenféle ok nélkül kirúgtak, például terhes embereket is. Terhes nőket, bocsánat. Uh-huh. Tehát, hogy ez nekem nem...
3: Az a baj, hogy ezt most itt most kéne név, meg hogy ki, meg hogy... Igen, de, igen, nem azért, nem tudok se pró, se kontra véleményt nyilvánítani.
4: Akkor átküldöm István.
3: Jó.
4: Oké.
3: Okay. Mert nekem interjú mindig az a...
2: Forrás,
4: van, persze, hát figyelj, itt nekem volt 6 interjú alanyom, nem véletlenül...
2: Jó, ezt hadd kérdezzem meg, ha már.
3: Jó.
2: Mellétei Barna rokonával kapcsolatban ti... Igen. Tévedtetek? Vagy sem?
4: Mert visszakérdeztünk a frakcióvezető helyettes úrtól, hogy akkor most pontosan milyen rokoni kapcsolatban van Olajos Marcellal. Várjuk a választ.
2: Ő már egy választ írt arra, amit...
4: Igen, a bohócosat, hogy nem igaz, de akkor visszaírtuk.
2: Igen, csak egy értsen nézés, Olajos Marcellel van ő rokonságban, és aki a Szerencsejáték ZRT elnökségi tagjává vált, ha jól
4: egyszerre lett jogigazgató is, tehát neki ott 2 tisztsége van, és az a lényeg, hogy nekünk ez a füles, ez beérkezett júliusban, utána ezt konfirmáltuk, aztán utána még egyszer megérkezett, 2 helyről is megkaptuk azt, hogy ő azt állítja magáról, hogy ők rokonok, tehát Olajos Marcell.
2: Oké, frakcióvezető helyettes úr ezt cáfolta.
4: Cáfolta, mi visszakérdeztünk, hogy milyen, nem, biztos, hogy nem, mert hát Olajos és Mellétei Barna, tehát hogy a névrokonság nem, de valami rokoni kapcsolat az biztosan van, én tudom is, hogy mi.
2: Ezt megerősítette.
4: Oké, akkor majd a helyreigazításunk az az.
2: Rokona Ulmban, nem tudom micsoda, vegyészmérnök, vagy emlékszem már pontosan.
4: Oké, lényeg, hogy rokonok. Tehát az, hogy mi nem találtuk
2: de
4: el
2: nem
4: a rokoni
2: ezzel
4: fokot,
2: az emberrel.
4: De ezzel az emberrel.
2: De ő ezt tagadja.
4: Hát,
2: és ti meg nem hisztek neki.
4: Akkor nem mond igazat.
2: Akkor pat helyzet.
4: Hát ezt tudják, hogy sajtóhelyreigazítási per, akkor ezt tudom ajánlani neki. Uh-huh. Mint ahogy egyébként a kontroll megpróbálta, és kikapott. Tehát mi még egyszer nem veszítettünk, mert soha nem írok le olyat, ami nem igaz. 2 visszaellenőriztük. Tehát ezt a sajtóhelyreigazítást ezt úgy tudom elképzelni, hogy akkor tanúként be kell hívni ezt az Olajos Marcellt, és akkor mondja el, hogy akkor, ha nem sógor viszonyban vagytok, akkor milyen rokoni kapcsolatban vagytok. Mert tudod, az SRT az egy állami szerv, ez volt a nagy kifizető cég, és az egyetlen ember, akit oda beemeltek kormányváltás óta, az pont ő, aki azzal henceg bent, hogy ő egyébként rokon. Szóval tudod, ez is egy olyan dolog, amiről
2: de
4: egyébként
2: biztos. A... Tehát ezt sem tudjuk. Aha.
4: Hát mondom, nekem van 2 forrásom.
2: Oké, de ennyi.
4: Ja,
2: azok
4: akkor
2: a források, nem azok a források megszólaltak?
4: Igen.
2: Hát igen.
4: Egyébként nem tudnék róla.
2: Névvel, arccal vállaltak, és szerintem nem menjünk tehát, bele, de értem, mi a problémát.
4: A források meg szokták vélem. Ez egy oknyomozó műfaj.
2: De egész odaig egy bemondás a te részedről is.
4: Hú, jó, vágod. Akkor a Szabó Bencének pedig szintén egy bemondás volt az ő részéről.
3: Hát oké, de nem újságíró. Arra gondolj, hogyha...
4: De akik átvették,
2: nem azt mondom, hogy nincs igazad, csak ugyanolyan bemondás, mint az övé.
3: Arra gondolj...
4: Hát figyelj, akkor nem szabad újságot írni ezentúl, mert ha Tisza csinálja, akkor az szabad, nem?
3: De ne, ez új, ezeket a szélsőséges vizeket nem áll, mert mindig elkezdünk beszélni, és mindig elromlik, amikor oda csapsz egy ilyen izét, egy ilyen bőzőgat. Szóval arra gondolj újságíróként, hogyha itt szoktam én is dolgozni, hogy ez nem kioktatás, csak hogy ha per lenne, hogyan, miként tudnám igazolni azt, hogy amit leírtam, az igaz. De, tehát ne, és ott az ember látja, hogy hú, ez necces, mert hogy hiába mondta nekem 2 ember adott esetben, vagy valami, amikor így végig gondolja az ember, abban a pillanatban érzi, hogy hú, ezt még nem írom meg, mert itt még kéne valami kézzel fogható, mert ez kevés lesz, hogy... De csak ennyi. Tehát, hogy ez egy ilyen...
4: Figyelj, ez nagyon egyszerű. Tehát, hogyha van egy ilyen bírósági tárgyalás, akkor ugye tanúként be lehet idézni. Amikor ez megtörténik, akkor a bíró konkrétan elkéri azokat a személyi okmányokat, amiből egyébként ez azonnal kiderül. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy mondjuk a Tamás 2009-ben, mondjuk mit tudom én, bepisilte a Dunába a Margit hídról, 2 tanú állítása szerint. Azért ez egy okirati bizonyítás, pillanatok alatt ez összejön, nem véletlenül nem hőbörögnek jobban, mert tudják, hogy ha nem is azt a rokoni fokot, de egy másikat eltaláltunk. Tehát azt már nagyon szívesen helyreigazítom, hogyha rossz rokoni fokot neveztünk meg, és akkor elnézést fogok ezért kérni.
3: Na jó, majd figyeljük. Mármint, hogy nem úgy nagyon, csak hogy hát figyeljük.
4: Egyébként innen megjegyzem, vagyok, hogy egy olyan ember, aki majdnem igazságügyi miniszter lett, ne nyisson már 3 bohóccal, amikor egyébként tudja, hogy nincsen igaza teljes mértékben. Tehát, hogy szerintem ez már nem az a szín, nem? Tudunk. Nem?
2: A 3 bohóc, igen.
3: Na, erről is beszéljünk egy év múlva. Figyelj, már összeérünk egy ilyen bakancs is, tehát, hogy miről kell majd beszélni. Én is kíváncsi vagyok. Molnár Áron volt egyébként. Hát nem megint, csak szerencsétlennek.
2: Beszéljünk már szerencsétlennek.
3: Szerencsétlen, fontos, de nem csak úgy szerencsétlen, csak
2: órával ezelőtt, mit mondtál,
3: na,
2: nem fontos.
3: Itt érzem magam otthon, ez a film címe, csak amit elfejtettem, szerintem az egy jó film, tudom, hogy nem az volt a kérdés, mert nem Molnár Árontól kellett volna. Tényleg.
4: Színészi alakításokkal.
3: És azt mondtad, hogy hogy ő tulajdonképpen az új Puzsér Róbert, csak nem fontos, amiket mond, és ezen így gondolkodtam, hogy ezt olyan nehéz megítélni, hogy mikor vagy mitől válik valami vagy valaki fontossá, és hogy a Molnár Áron per pillanat szerintem fontos.
4: Kinek?
3: Hát azoknak, akik követik, és amilyen hatást ki tud fejteni.
4: Nekem és nem fontos például, és nagyon sok embernek nem fontos.
3: De nincs olyan, hogy valaki mindenkinek fontos, könyörgöm, ne idegesíts már. Az a lényeg, hogy van-e hatása a közéletre, vagy nincs? Mm. Van hatása a közéletre per pillanat? Van, hiszen Magyar Péterrel is baj, cirkuszol, odafigyelnek rá, és a többi, és a többi. Szerintem a nem fontosság ott kezdődik, amikor semmilyen szinten nincs már hatásod a közéletre. Akkor lesz te bárki. Teljesen mindegy.
4: Ti mindenképpen akartok szegény Áronról beszélni. Nézd.
3: Ő volt a téma.
4: Nekem az Áronnal azért nincsen ilyen kiérlelt véleményem, mert amikor azt mondom, hogy nem fontos, akkor azért kérdeztem ezt a filmes példát, mert a film vége szempontjából, hogy ez az ország, ez hogy lesz jobb, Molnár Áron személye nem fontos.
3: De.
4: Szerintem. Szerinted igen. Oké, akkor azt megbeszéltük.
2: Nem beszéltük meg, mert még nem indokoltam, és félreérted, és egyébként szerintem az indoklásommal egyetérteni, hogy miért fontos.
4: Molnár Áron azért egy üdeszínfoltja egyébként szerintem a most már tiszás oldalnak, mert ő van annyi mint a bátorsága, töke, nem tudom, hogyan mondhatnánk még ezt, hogy beleálljon időnként Magyar Péterbe, és ez nagyon megsüvegelendő dolog. De pont. Egyébként meg egy színész.
2: Figyelj, azért fontos az ő szerepköre, nem a tartalma miatt, amiket mond, hanem ez a jakobinus, néptribunusi szerepfelfogás, ez időről időre előjön a magyar történelemben. És az, hogy feltérképezzük, hogy milyen állapotunkban van a társadalom, egyáltalán a diagnózist felállítsuk, hogy mi a remélt polgárosodás útján, mondjuk a nullától a 100%-ig terjedő skálán éppen hol helyezkedünk el, abban szempontból nagyon fontos Molnár Áron, hogy miért lehet ő egy ilyen felkapott celebritás a politikai térfélen, meg a kulturális térfélen. És szerintem erre az a válasz, hogy vérre vágyik a tömeg. Tehát a Molnár Áron jelenségből tud politikát gyártani Magyar Péter.
4: Nem biztos, hogy azért, mert az István most telefonozik.
2: Mert de... azt gondolod, hogy azért, mert én azt mondom, hogy ő fontos, csak hogy befejezzem.
3: Ne csinálj itt nekem parlamentet.
2: Nem ebben a műsorban nyitjuk meg, vagy nyitottuk meg a Molnár Áron fanklubot. Tehát én
4: számtalan
2: témában...
4: Nem tudom, hogy a néző kiérzik-e a számból. Én szándékosan nem akarok rosszat mondani az Áronról.
2: Mert végre jó helyre üt.
4: Nem. Én írtam már róla cikket, meg írtam róla csomó mindent.
2: Hogy beszéljünk a lentulairól.
4: Pláne. Alapvetően, amit elmondasz, az nagyon szomorú. De egyetértek veled. Tényleg, ahogy most ezt leírtad, figyelj, 10/10, én nem tudtam volna jobban mondani. Csak az a helyzet, hogy én tényleg azért nem szeretnék ezekről az emberekről beszélni, mert szerintem nem ezek a fontos kérdések. Számomra a fontos kérdés, hogy hogyan lesz Magyarország egy jobb hely, hogy a gyerekeimnek miért lesz ez mondjuk 2040-ben egy jobb hely, mint mondjuk Ausztria. És nem feltétlen pénzben, hangulatban. Hogy fogjuk mi magyarok egymást jobban szeretni és tisztelni?
2: Oké. Ennyi volt ez a mai provokatőr képzelése.
4: Köszönöm.
2: Köszönjük szépen a részvételt. Érkeztek egyébként bőven kommentek. Majd
3: igen, azt néztem.
2: Nagyon sok. Ezekre reagálunk majd.
3: Ezekre reagálni kéne, de...
2: Holnapi adásban reagálunk, csak nagyon elvitt minket a lendület. Köszi szépen mindenkinek. Mindenki iratkozzon fel. Ezeket sose szoktam elmondani, de most elmondom. Mit kell ilyenkor? Írjatok üzenetet, lájkoljatok, iratkozzatok fel, szeressetek. Postafiók 860.
3: Ez egy másik platform, amire ez ki.
2: Hello, hello.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Folytatjuk a provokatőrt. Ja, nem is tudom, hogy hol hagytuk abba, de megint csak egy vita közepén. Tüntetés, válaszolni
2: nem,
1: kell
2: kérdések,
1: kedves vendégeknek arra, hogy...
2: Kik lesznek a felszólalók, mire lehet számítani, neked mi számítana, vagy nektek szervezőknek mi számítana sikernek, és hogy nem tartasz-e attól az elmúlt néhány tüntetés kudarca után, hogy ti is besültök?
3: Hát fel a fejjel Magyarország, én alapvetően ezt szoktam mondani, ezt egy kicsit ilyen közösségi élménynek szeretnénk, hogy véget érjen ez a szomorkodás, és legyen célja a jobb oldalnak, tehát így emelje fel a fejét. Ez az én célom, én négyében ezért vállaltam azt, hogy szembenézek azzal, hogy például az első tüntetés után 3 napra jött egy átfogó napvizsgálat, miközben 17 óta egyetlen egyszer nem volt ilyen vizsgálatunk, beperelt a kontroll, kaptunk halálos fenyegetést, tehát egyébként mindenki higgy el nekem, hogy ezt nem azért csinálom, mert hogy annyira jó buli ez, hanem mert nem tudom, ha április 12-én azt látom, hogy Magyarország miniszterelnöke ekkora felhatalmazással a hatalmát rosszra használja fel, akkor arra úgy nem tudom szó nélkül hagyni. De mindenkinek elmondom az utóbbi időben, hogy nem tervezek sok tüntetést szervezni a közeljövőben. Én baromira elfáradtam ebben, és nagyon örülök, hogyha ez a mostani sikeres lesz, mert nagyon drága műfaj, bőven szerintem már elértük azt a szintet, amit az emberek adakozásából erre egy reálisan lehet számítani. Egyébként innen köszönöm, tényleg a múltkor is elképesztő volt. Tehát volt egy darab stand, ahol felajánlással kaptunk azt hiszem 200 darab vizet, és az minél idősebb emberek és minél szegényebb emberek dobálták be a pénzt. Tehát ez szürreális volt. Ilyen több 100 000 forintot bedobáltak készpénzben. Én még nem láttam ilyet, pedig azért olyan sok tüntetést szerveztem már. És őszintén, de mindegy, szóval ez ilyen libabőrös dolog volt. Tudom, hogy van ilyen, csak ugye a jobb oldal ettől elszokott. Tehát a Puzsér Robert,
2: hát nem voltatok rá kényszerítve.
3: Hát nem csináltam tüntetéseket a Fidelitasos időszakom óta, de akkor meg rengeteget, de Puzsér Robert még ugye a rendszerváltó koncert után is, vagy 60 millió forintot fundraisingelt, ha jól emlékszem.
2: Nem tudom.
3: Szóval mi a siker? Az a siker, hogyha eljön egy csomó ember, és jól érzi magát, és be akarjuk mutatni nekik azt, hogy a jobb oldal egyébként igenis sokféle, és nem baj, hogyha nem ugyanazt gondoljuk.
2: De akkor várjál, tehát, hogy jól érezze magát, akkor ez nem egy ilyen tiszta politikai...
3: Nem.
2: De akkor ezért mondtam, nem fognak csalódni a népek?
3: Nem fognak csalódni a népek. Tudod miért? Mert nem az a cél, hogy egy ilyen tipikus, unalmas, busongos valami legyen. Lesz 20 darab beszéd, de mindegyik 3 perces, és utána...
1: Kik tartanak beszédet?
2: Néhány nevet tőle.
3: Igen. Ugyanazok, mint akik a múltkor voltak, kivéve a Kohán Matyi, mert ő most sajnos külföldön van, de hát a Hudgeri, Skrapski Fruzsina, lesz majd most a Horváth Tamás, Szabó László, nem a rendező, hanem a 11. kerületi. Ő az egyetlen, aki párthoz kötődik, de vele kezdtük el az elsőt, és nekem nagyon régi barátom. De lesz a Dezse Balázs, a Dezse Zelenkadóra, lesz Ábrahám Róbert, lesz Mónus Benjamin.
2: Szeretett ország.
3: És még lesz egy-két név, akit ne majd arra, be fogunk tudni.
1: Milyen pódiumról beszélte Szerdán? A Atiszás meg Magyar Péter féle gyűlöletről, amikor ilyen arcok tartanak ott beszédet, mint Dezse Balázs, Dezse Zelenka Dóra, Ábrahám Róbert, Ruth Gergely, a gyűlölködés fekete övesei. Kíváncsi vagyok.
3: Úgy lettek felkérve, világos, erre az egészre, igen. Hogy amikor...
2: Kihibázott.
3: Tessék?
2: Kihibázott.
1: Nem, magyarázza meg, tehát hogy nem tetszik neki a Tiszás idézőjelbe vett
2: szeretett ország. Jó, bocsánat, közbe szóltam, nem kellett volna most tényleg közbe kotyogtam.
3: Nem tetszik, nekik sem tetszik, de nekem nem tetszik az a stílus, amivel a Fidesz az elmúlt években operált. Ezért mi a működő szeretett ország néven, egyébként úgy hozzuk létre a honlapot is.
1: Ez valami vicc?
3: Nem, ez egy
1: ilyen arcokkal?
3: Ez egy hack.
1: Értem.
3: Figyelj, itt a lehetőség. Tehát Magyar Péter sem tartja vissza semmi attól, hogy holnaptól egy normális ember legyen, és egy normális képet adjon ennek az országnak.
1: Ábrahám Róbertet?
3: Ábrahám Róberttel, amikor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy ő szeretne-e ebben részt venni, akkor igen, voltak bizonyos dolgok, amiket mi mondtunk, hogy esetleg...
1: Mane.
3: És hallod, semmi baja nem volt azzal, de ezen lehet nevetni, Tomi, de
1: amikor... Ne haragudj, ez a napvicce.
3: Hát figyelj.
1: Figyelj, egy ember, aki két lábbal járó gyűlölködő konkrétan, tehát nincs olyan interjúja, hogy végletesen ne testszégyenítsen, vagy vallása, vagy nem tudom, és milyen más esetekben és kategóriákban tiporjon.
3: Mi nem felelősséget vállalni akarunk ezekért az emberekért.
1: De ő képvisel arra valamit.
3: Oké, és amikor a Tisza nem tudom hány kétharmaddal nyert, akkor milyen emberek támogatták? Azzal is volt bajod? Én azt mondom, hogy mi most előről kezdtünk valamit. És amikor fölállunk arra a színpadra, akkor mindenkinek az lett kérve az emberektől, hogy próbáljanak átszellemülni, és ezt...
1: Tehát, hogy ne legyenek önmaguk.
3: Nem, próbálják előhozni magukból a legjobbat, amivel előről tudjuk kezdeni. Figyelj, ez az ország, ez nem fog minden négy évben új és új embereket kitermelni magából. Abból főzünk, ami van. És egyébként Ábrahám Róbertnek nagyon értelmes és tök jó gondolatai vannak.
1: Ebben nincs köztünk vita, ez így van.
3: Nem követsz.
1: Ez így van. Ne, jaj, ezt hagyjuk.
3: Mert csak ezeket nem mondtad.
1: Hagyjuk ezt. Ez megint egy trükk
3: a részedről. Mert én például folyamatosan meg szoktam védeni.
1: Hosszan beszélsz itt arról, hogy Magyar Péter milyen gyűlölködő stílusban, hogyan
3: Ábrahám Róbert nem miniszterelnök.
1: Hogyan ugrasztja egymásnak az embereket? Tehát neked ezzel a gyűlölködéssel nyilvánvalóan bajod van. Most hagyjuk, hogy ki csinálja magával a gyűlölködéssel, mert te nem egy ilyen típus vagy, ugye? Mondhatom? Igen. És te erre szervezel egy tüntetést, és arra elhívod a jobb oldalnak, vagy inkább úgy mondom, hogy a Fidesz közeli, nem is tudom, minek hívjam, szellemi közegnek, kultúrközegnek az egyik fekete öves gyűlölködőjét. Sőt, nem egyet, hanem rögtön mondtál hármat.
3: Amúgy kiket? De most mert figyelj, én tudom, hogy a dehumanizálás meg a...
1: Itt most ez történt?
3: Hát figyelj, te nem szereted.
1: És ettől teljesen
3: te nem szereted őt, ebből nekem ez derül ki.
1: Nem. Ez most megint trükkel élsz.
3: Hát
1: nem.
3: Basszus.
1: Nem. Mondom még egyszer, te nem akarsz gyűlölködést ebben az országban. Ehhez képest igen, felkérsz egy olyan embert, igen, aki az interjúiban gyakran gyűlölködik, testszégyenít, és egyéb más megszégyenítő megjegyzéseket alkalmaz másokkal szemben. Ez eddig ugye érthető.
3: Igen.
1: Ez egy tök más téma azon túl, hogy Ábrahám Róbert amúgy egy értelmes csávó, vagy nem, és vannak értelmes gondolatai, vagy nem. Nem. Ő gyűlölködő, A, te gyűlölködésmentességben utazol, egyenlőséggel. Mi folyik itt?
3: Az egy tök jó műsor, jövő héten kedden kezdjük. Van egy régi vicc, ami ide vág, betelefonálnak a Jereváni rádióba, és megkérdezik, hogy Csajkovszki tényleg meleg volt-e. És akkor azt mondják, hogy igen, de nem ezért szeretjük. Szóval, hogy igen, nagyon sok mindenkiről sok minden rosszat el lehet mondani, de nem azért szeretjük. Tehát, hogy Ábrahám Róbert például, de egészen nyugodtan mondhatjuk, meg gondolom a húgyvérére
1: gondoltam. Akkor te nem szereted a gyűlölködését.
3: Nagyon nem szeretem. Tényleg nem szeretem. De az az igazság, hogy nem ez a fontos jelen pillanatban, hanem hogy tud-e a 50%-a, hogy gondolom akkor most jól értettem, hogy van 50%, amit nem szeretsz a munkásságában, és van 50%, amit meg szeretsz a munkásságában.
1: Nem, vannak bizonyos pontok. Tehát ha mond valamit, és arra meg tudom állapítani, hogy nekem az oké, vagy nem. Ennyi.
3: Akkor bízom abban, hogy amikor te meghallgatod majd például az Ábrahám Robinak a beszédét, akkor egyet fogsz velem érteni utólag, mert a szándék az az volt, hogy együtt rajta keresztül is meg tudjuk mutatni, hogy milyen az, amikor valaki a hatalmát jóra használja fel. Szerintem állni a tömeg előtt, beszélni hozzájuk, ez egy hatalom. És ő ezt jóra fogja használni, vagy sem? Majd kérlek, döntsd el.
1: Amikor én most csak egy utolsó megjegyzés.
3: Magyar
1: amikor,
3: Péter szerintem rosszra használja. Amikor,
1: de látod, ebben az esetben meg te általánosítasz. Magyar Péternek van mondjuk 10 posztja. Abból 8 nem gyűlölködős. 2 meg általad gyűlölködősnek 6.
3: Én nem mondtam ilyen számokat, szerintem szinte mindegyik posztja gyűlölködős, vagy öncélú, vagy narcisztikus. Tehát, hogy figyelj, én meg tudom például azt
1: mindegyik különböztet... Mindegyik posztja gyűlölködős, szinte, ezt így állítod?
3: Szinte mindegyik.
1: Akkor miért nem azokat hallod meg, amelyik nem? Mint ahogy Ábrahám Robertnél érdekes módon ki tudod mazsolázni a nem gyűlölködő megjegyzéseket, és erre építve hívod meg őt, hogy egy rendezvényen beszédet tartson.
3: Tudod, mi lenne az igazi médiahelyek, hogyha Magyar Péter nézi ezt az adást, hogy eljössz hozzánk vagy egy interjúba, vagy esetleg felszólalsz ezen a rendezvényen szeptember 5-én?
2: Hát nem biztos, hogy jó helyen hívod, de legyünk optimisták. Hát megmondom őszintén, hogy ha ráérnék, én most már elmennék megnézni, mert nagyon kíváncsi vagyok, ahogy kivetkőznek a szerepükből. Átszellemülnek, és egy nap a működő szeretett ország képviselőiként szólnak ahhoz a tömeghez, amely valószínűleg azért bizonyos százalékban egy jó kis acsarkodós összejövetele szeretne részt venni.
3: Mivel nekem ugye ezt nem beszéltük meg, de lassan
1: igen, igen, 3 percet.
3: Igen, de te azt hogy csinálnád? Te most megvárod, míg minden generáció így kb. Így legyilkolja egymást verbálisan, szerencsére csak verbálisan. Ugye Csontos János barom jól megírta 2006-ban a Kompország című cikkét Ady Endre verse után. De hogy mondd már el nekem, hogy te nem tudsz hinni abban, hogy valaki mondjuk, mit tudom, megváltozik, máshogy viselkedik.
2: De.
3: Én ezen a trekken vagyok egyébként.
2: De csak a szavak azok az égvilágon semmit nem jelentenek, hanem a tettek jelentenek bármit. Egyáltalán bármit.
3: És most ti azt mondjátok kétségbe.
2: Az, hogy kiáll a színpadra, mit tudom én, Huth Gergely is, majd nem tudom.
1: 3 percig ezt nem csinálja.
2: Kifejezetten kíváncsi vagyok ezek. Tényleg most őszintén vagyok, kifejezetten kíváncsi vagyok ezekre a beszédekre. De ott van előtte a sok évtizedes előzmény, és utána valószínűleg este bemegy a Hír TV-be, és ugyanazt fogja tolni, mint eddig. Tehát, hogy én ezért biztos, hogy nem velük. Nem, tehát értem a célt, és tök izét, tehát le a kalappal, és nagyon szurkolok ennek a célnak, mert mindannyiunk közös érdek egyébként valóban, hogy ha csak egy picivel akár, de hogy jobb, Magyarország jobb hely legyen. Csak de hogy ezekkel az emberekkel nem lehet felfűzni.
1: Csomó olyan szereplő van, akinek az alapállapota olyan, az eddigi tevékenység, és vélhetően a jövőbeni is, amely ennek megfelel, ami a ti célotok. Ehhez képest hívtok valakit, akiről azt mondjátok, hogy majd át fog szellemülni, tehát elfogadott te is azt, hogy az alapállapota tök más, de majd most 3 percéig kvázi átszellemül, tehát megváltozik, nem olyan lesz, mint szokott lenni. Aztán utána azt csinál, amit akar.
3: Nem ezt te mondod, én azt mondom, hogy például...
1: Ez az értelme.
3: Vannak ilyen meg olyan megnyilvánulás, vannak ilyen meg olyan megnyilvánulásai, de egyébként most belecsimpaszkodtunk két.
1: De vannak olyanok, akik még csak ilyenek vannak.
3: Vannak ilyenek ki.
1: Kacsó Dani, most mondtam egy nevet, de tudnánk sokat.
3: Rendben. Igen, figyelj, nagyon sokféle embert meg lehetett volna hívni, ne haragudj, rájuk esett a választás,
1: semmi baj,
3: őket hívtuk meg.
1: Persze, hogy érzem.
3: Daniban teljesen igazad van, tudod, hogy nagyon kedvelem a Danit, csináltam is vele nemrég egy interjút, lett is belőle egy kis botrány, de alapvetően nekem nem tud az, nem tudom, egy ilyen célom lenni, hogy valakinek volt 2-3 indulatosabb, vagy nem 2-3. Az én gyerekszobába illő mondata lenni, ott de alapvetően életmű. Tudom, hogy egy jó ember.
2: Nem. Amikor valakit ismer személyesen, és akkor ez annyira nem így működik.
3: Például ott van a Huth Geri, és azért szeretném ezt elmondani, mert én tudom, nagyon régóta ismerem, én tudom, hogy ő egy jó ember. Azt és hogy lehet, hogy van nézetkülönbségetek, de mi
1: most... De hogy jön ez ide?
3: Hogy mondod azt,
2: még
3: hogy
2: ha így is lenne.
1: Mindenki a közéleti munka. De ki beszél rossz emberről? De hogy kevesz ide ilyen dolgokat?
3: Mondd nem odaillő dolgokat. Nem értek egy csomó mindennel egyet egyébként azzal, amit mond. De csomó mindennel meg igen. Mint ahogy gondolom, te is
1: én a te céloddal feszítem ezt szembe, értsd már meg. hogy neked ez, ha neked az lenne a célod, hogy úgy csináljuk, mint eddig, és szükségünk van a radikalizmusra, szükségünk van a kemény szavakra, én írnám föl neked elsőnek ezeket a neveket.
3: Amikor például elmondta az előző tüntetésen a Huth Gergő, hogy nem félünk tőled, Ruf. Ez tök fontos volt kimondani. És tök jó, hogy ezt kimondta.
2: Igen.
3: Helyetted is kimondta.
2: És?
1: Helyettem?
3: Helyetted.
1: Helyetted.
3: Helyetted is kimondta. Nem, nekem aztán teljesen semmi félni való.
1: Helyettem, helyettem nem mondjon ki semmit.
3: De bárki helyett, érted, aki nem tudja kimondani. Szerintem ezzel nincsen baj.
2: És?
1: Miért? Nagyon nem értem ez most, hogy jött ide, neked 26 van. Az a baj.
2: És még azt nem is mondtad el, hogy azt mondtad, hogy egyfajta kikapcsolódás, szórakoztatás, együttlevés, nem tudom, tehát hogy nem csak ez lenne, és látod, milyen jó fej vagyok?
3: Köszönöm szépen, igen, mert itt most nagyon kiakadt az Ábrahám Robin. Nekem az a...
2: Nem akad ki, csak nem érti.
1: Nem kaptunk rá magyarázatot, hogy ennek mi az értelme, de...
3: Sajnálom, viszont a nézőknek mondom, hogy ne aludjatok, csak így össze lett szervezve kettő interjú, és nekem muszáj elmennem, elnézést érte. Azért gondoltuk azt, hogy utána tök jó lenne, hogyha a beszédek végén nem néma csönddel ballagnának haza szomorkodva az emberek, lenne egy kis érzés, egy kis életérzés, amit népzenével, egy kis DJ-vel szeretnénk megsegíteni, és lesz, ha minden jól megy, egy körtánc, egy kis közösségi élmény, és nagyjából utána, aki akar, az csatlakozhat bármelyik kocsmában, ami a közelben van. Mondjuk hozzátok is, mert hogy biztos ott lesztek ezután.
1: De Ágy Dani megy?
2: Nem, én vidéken.
3: Nem lesz felszólaló, de bízom benne, hogy a Dani eljön, igen.
1: Reméljük ezúttal nem fog neki olyan csúnyán beszólni Ábrahám Róbert.
3: Na ez nem volt szép.
2: Átszellemülés lesz.
1: Átszellemülés, és nem fog ilyen...
2: Jó, őszinte, teljes őszinte kíváncsisággal fordulok a rendezvény felé.
1: Egyébként Ábrahám szól nem volt szép, amit csinált.
3: Nem volt szép, ezt én is elmondtam neki, bemint a Danival kapcsolatban. Nagyon szeretném, egy picit próbáltok megnyitottabban állni ez a dologhoz, mert az nem jó track szerintem, amin vagy, hogy most azért, mert
1: nekem kell megváltoznom, nem neki.
3: Én ezt sem mondom, de ha nem adsz neki esélyt, ott van
1: erre például 3 percre. Hülyésket.
3: Abban a pillanatban, hogy
1: nem egy határozottan nem azt mondja a Puzsér Róbert megpofozására, csak egyetlen egy pontot mondok, de sokat tudnék. Az, hogy ez egy kívánatos dolog volt, és máskor is megtenni, abban a pillanatban azt mondom, hogy lehet miről tárgyalni, és lehet nyitni.
3: Szerintem sajnos ez nem fog megtörténni, ugyanis ennek az eseménynek például nem ez a célja, de esküszöm a kedvedért, ezt fel fogom vetni neki.
1: Ne kérlek, ne.
3: Urak, nekem most el kell
2: mondjak. Köszönjük szépen.
1: Szia, én is sajnálom.
3: Örültem, köszönöm.
1: Jó munkát. Picit még folytatjuk Fradi ügyben, nem ezzel.
3: Köszönöm, Újpest, és sziasztok.
1: Kár, hogy nem maradtál, mert lehet, hogy mi is adunk majd a Fradinak.
2: Volt a kedvenc Ludas Matyi címlapom, de ez valami 70-es évek, vagy 60-as évek, nem tudom, nekünk össze volt gyűjtve, és egybe volt fűzve az egész, sajnos már nincs meg, és abban volt az egyik kedvenc ilyen címlapom, hogy a panel lakás, mint a 4. emelet, és így mennek le a lépcsőn a vendégek, akik ott voltak az összejöveten, és mint tudom, 2 szinten lejjebb vannak, és ez csak így hallani, hogy üvöltenek bent a lakásban, hurrá, végre elmentek ide a pezsgőt, és ezek meg így néznek vissza. Ez jutott most valamiért eszembe. Nem.
1: Azt hittem,
2: csak az időt akartam húzni.
1: Nem, én sem akarok tovább rohanni a témával, meg lehet, hogy tényleg Fradira már nincs időnk, csak még egyszer hangsúlyozni, hogy tőlem bármilyen tüntetésen felszólalhat. Tényleg. Ábrahám Róbert. Csak ha az a tüntetés úgy van megszervezve, hogy akkor ez most a...
2: Működő szeretet ország.
1: A működő szeretet és a béke jegyében, akkor onnan hadd legyen már ez a vélemény, hogy picit kilóg a közéleti munkássága által, aki a saját politikai közösségén belül is nem érvekkel uralja le a másikat, hanem a legolcsóbb, legalja személyeskedéssel.
2: De ez nem jó fejkedés volt a végén tőlem, amikor mondtam a Dánielnek, hogy tiszta szívemből őszintén kíváncsi vagyok a tüntetésre. Pont ezért, mert itt olyan feszítő különbségek és differenciák, és tehát nem, egyszerűen nem értem. És azon gondolkodtam közben, hogy a Dániel nem tűnik naívnak, nem?
1: Tehát, nem,
2: okos. Tehát amit gondol erről a rendezvényről, azt úgy is gondolja. Tehát nem persze. Az van, hogy valamit így ábrándosan kitalál, és akkor majd hátha, és akkor hiába figyelmeztetik a többiek, hogy így az
1: nem kéne. De azért nem kérem, kéne. Mondjál, amire amúgy reagálnia kell.
2: Nem, hogy azt akarom mondani, de, és hogy éppen ezért egyszerűen én azt tényleg nem értem ezt a rendezvényt.
1: Így már én sem. Mert tudod, ha felsorolt volna, és akkor most direkt nem mondok neveket, mert sokan megsértődnek, hogy ő miért, és ő meg miért nem, meg mit tudom, izéhozé. De én tényleg tudom, hogy ebben a jobboldali politikai közösségben vannak olyan szereplők, akik a józanság hangján képesek megszólalni. Akik pont azt képviselik, amiről egyébként itt beszélt, amit ő kifogásol abban, ami nagyon sok 100 szavazóra sajnos jellemző, és ebben valószínűleg teljesen egyetértek vele, hogy van egy olyan 100 kemény mag, amely vért inna, és ez a kampányban is megmutatkozott, hogy bármire képesek a kommentfalakon a legvégsőig elmennek, és ehhez képest ők ezt nem akarják, újra akarják szervezni a jobboldalt, és akkor hívnak olyan szereplőket, akik tényleg emblematikus figurája a gyűlölködésnek. Tehát, hogy nem az, hogy néha kicsúszik a száján, hanem ők ezzel tudnak maguk passz. Mögött egy tömeget.
2: Tényleg passz. És akkor nagyon röviden Zsöszvi Gulyás Balázs természetesen, mert persze. Hogy amit persze, ott persze, láttunk, az tényleg elég durva volt. Egyébként ezeket nem könnyű ott állni élőben. Én ennyire durvában nem voltam.
1: Szörnyű, és én is maximálisan a Balázzsal vagyok, mert ezek azok a helyzetek, amikor tudod, hogy vesznek téged, maga biztosnak kéne mutatni magad, aha, miközben egyetlen ember sem, és nincs egyetlen ember sem felkészülve arra, hogy mondjuk hadonásznak az arc.
2: Így van. És hát Zsöszvi Kele János, természetesen, akire sajnos nem tudtunk beszélni, nem jutott rá idő, de hogy az a fenyegetés, amit a Fradi Ultrák a Molinón bemutattak, tehát nem is emlékszem ilyen rendszerváltás óta. Te emlékszel ilyenre egyébként?
1: Nem, és nekem ez a bajom, hogy én ráírtam egy-két fradista ismerősömre, Fideszes, tehát ők maximálisan a kormány ellen és fideszesek, és azt írták, hogy amúgy Kele azt kapja, amiért megdolgozott, meg ugye a kormányon belül is már kimondták, hogy ki akarják csinálni a Fradit. Nem lehet értelmes párbeszédet folytatni. Én azt hiszem, hogy ez lesz, tudod, az a téma, amikor felszólal majd egy-két arc, és azt mondja, hogy na jó, gyerekek, itt állj. Tehát ezt nem hagyjuk, és akár a Kubatovnak is. Tehát itt, hogyha kötelessége lett volna azt mondani, hogy gyerekek, azért állj. De nem látszik, hogy nem, hanem így hátralép meg, bocs, ezek a szurkolók, ezek nem mi vagyunk, ez nem a Fradi hivatalos véleménye, elmentek ki a sunyába.
2: És mindenki, az összes fideszes és fidesz támogató és fradista is, Kubatov, és tényleg mindenki gondolja már bele, hogy meglátna egy ilyen képet mondjuk a családtagjáról, hogy foci ultrák kihúz, feszítenek egy molinót, és az van ráírva, hogy XY kezdj el aggódni, pont.
1: Hát vagy figyelj, én belegondolok abba, hogy vannak gyerekeim, a gyerekeim látják ezt meg.
2: Azért mondom, hogy ezt mindenki tényleg gondolja magam bele.
1: Tehát, mert azt mondom, még egy felnőtt tudja kezelni, hogy a feleség, valaki látja ezt, és azt mondja, hogy el tudom magyarázni, hogy...
2: Én ezt nagyon rosszul tudnám kezelni.
1: Jó, valószínűleg én is, de jó, engem fenyegettek itt egy munkahelyi konfliktus után hónapokig halálosan, és gyerekeimet is belevonva, és nem akarok nagyon mélyen belemenni, mert nem biztos, hogy bírnám itt Cérnával, hogy higgadtan tudjak róla beszélni, és na jó. Szóval jó, nem tudom folytatni. Bocs.
2: Jó. Köszönjük a figyelmet.
0: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jár.

0: Podcasts. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Tagadja Oroszország, hogy köze lenne a lipcsei drónincidenshez. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomankos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Ez itt a Borműsor, jó napot kívánok, a Spirit FM-en Róna Jégon köszönti Önöket, Somodi Solymos Eszter nevében is, aki a műsor szerkesztője. Borról beszélgetünk, a bor eleje pedig az, amikor szüretelünk, az a legeleje mindennek mondhatnánk, de még ez sem igaz, mert persze a telepítés a legeleje az egésznek. Szóval nem bonyolítom tovább, főleg azért, mert itt van velünk Fritman János, borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke is, úgyis jobban tudja nálam. Jó napot kívánok!
3: Napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit.
2: Szokták mondani az öregek, hogy hely, bezzeg a mi időnkben, és hát voltak éppen ebben az esetben teljesen igazuk van. Tehát az, hogy úgy beszélünk a szüretről így szeptember elején, mint gyakorlatilag egy befejezett dologról, azért az nem normális a mi éghajlatunkban. Gondoltuk ezt korábban, nem?
3: Hát ez igen, ez most sem normális, mi úgy gondoljuk. hihetetlen kihívás a borászok részéről, a szőlészek részéről, és hát tulajdonképpen egy hónap alatt, 20 nap alatt véget ér sok helyen a szüret, ahol nagy vörösborok készülnek, ott kicsit később még Tokajban, de az összes többi boltvidéken, még Egerből talán a héten véget fog érni a szüret. És hihetetlen aszály mellett dolgoznak a termelők, nagyon nagy veszteséget szenved mindenki, a szőlész is, a borász is, de azt azért meg kell jegyeznem, hogy a határban egyetlen zöld növény van a szőlő, hogyha azt eszni hagyjuk, elég csúnyán fognak kinézni a határ, elég sok oxigént is termel a szőlő, de az egyetlen zöld növény, annak egy a termés nagyon-nagyon sérült, mármint mennyiségi szempontból.
2: Azt mondták korábban a borászok, hogy hát a szőlőnek olyan nagyon nem árt, hogy ilyen meleg van, sőt kifejezetten szereti. Hát igen, csak hogyha egy kis esőt is kap, az is jót tenne, igaz?
3: Hát igen, ez azért minden növénynek szüksége van a vízre, szőlő egy mélyen gyökerező kultúra, de most már a fiatal ültetvények azok nagyon nehezen bírják, vagy nem is bírják. Igazán 7 év, 8 év mire termőre tud fordulni egy szőlő, mert az aszálynál nem lehet termés hagyni rajta, és más, ez 3 év volt régebben, maximum 4, úgyhogy hihetetlen tőkeigényes, és akkor is kevesebbet teremnek. Én úgy gondolom Magyarországon minden idők legkisebb, vagyis utolsó 40-50 év biztos legkisebb termése lesz az idén.
2: Mennyire fogja ez megütni az ágazatot?
3: Szerintem nagyon. Nagyon, mert nincs jövedelem a szőlőtermelésben, borászatoknál is volt olyan nagy borászat, aki hívott, hogy hát nem is tudja mi lesz, nincs pincébe bor, de árat nem tud emelni a piacon, de el kéne küldeni dolgozókat, mert hát ez a mennyiség, ami pincébe van, ez nem fog eltartani a mostani dolgozó állományt, holott nagyon jó csapata van neki. Úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz a vége. A minőség szerintem nagyon jó.
2: Csak kevés.
3: Így van,
2: hát ugye ez a jövedelmezőséget alapvetően befolyásolja. És akkor itt van még ez a bizonyos aranyszínű sárgaság, ami miatt vágják ki a tőkéket szerte az országban most már. Mekkora a fertőzöttség?
3: Nagyon nehéz felmérni, mert a szemlecsoportok dolgoznak, sok helyen meglepő módon a levet minták nem mutattak fitoplazmát, úgyhogy ebből egy kicsit kis szempontból jó is. Az a másik része, hogy a laborháttér nem tudja feldolgozni azokat, hogy ellenőrizzék, és ezeket le kellene ellenőrizni minden ültetmény, ahogy lemegy a szület, és még nagyon nagy dicséret a termelőknek, hogy ilyen gyönge termésnél fagy volt, aszály van, és még tényleg a szemlecsoportban sok helyen, a legtöbb helyen aktívan részt vesznek, van egy két hegyközség, ahol nagyon nem tetszik már termelőknek, mert nincs jövedelem, nincs semmi, és hogy még szemlecsoportban részt vegyen, ezt is meg lehet érteni, de nagyon sürgős lenne, hogy tulajdonképpen utoljegyük magunkat a laboratóriumi eredményekkel, hogy gyorsan szülessenek meg, és tulajdonképpen erre szüksége van az ágazatnak. Én úgy gondolom, a fitoplazma ellen az ele lehet védekezni, nem könnyen, de ha összefogással lehet, ehhez kell a szőlőtermelő, a hegyközség, a nébik, és minden kell hozzá, kivágni a meg ott hagyott ültetvényeket, aminek már tulajdonképpen gazdája papíron van, de nincs. Ez is ezután hegyközséghez fog tartozni, tehát ehhez aparát még pénzt is kellene, majd meglátjuk, mi lesz, hogy ebben az aparáttal nyilván ezt nem lehet ennyi munkát elvégezni, de az nem baj, hogy hegyközséghez tartozik, csak szokták mondani pénz, paripa, fegyver. De a termelők nagyon nagy károkat szenvednek, visszatérek, hihetetlen nagy a kár, sokkal nagy az elkeseredettség. Ez ellen nem, a száj ellen nem tudunk védekezni jelen pillanatban.
2: Hát tudunk olyan termelőről, akinek gyakorlatilag az összes tőkéjét ki kellett vágni, így azért vége gyakorlatilag annak a kultúrának, amit ő ott
3: egyes boltvidékeken van már nagy baj, Zala környékén meg, de mindenhol az lesz, hogyha nem tudunk hatékonyan védekezni ellen.
2: Van állami segítség, és most kifejezetten pénzügyi segítségre gondolok. Azok a gazdák, akik a legrosszabbul jártak, mire számíthatnak?
3: Hát most jelen pillanatban ugye már van, hogy majd kapnak a kivágott ültetvény után kártérítést, hogy miután mennyi lesz, az még nincs meg. Hegyközségnél van, kaptunk elkülönített pénzt arra, hogy a fitoplazma csapat, akik vannak, szemlecsoportok, azoknak legyen pénz, amivel meg tudjuk csinálni, de még az összegszerűség, hogy mi lesz a vége, hogy mennyi kártérítést, vagy mennyi, mert nem is kártérítés ez tulajdonképpen, de amit kap a termelő, de hát vele igazán nem lesz kisegítve, a család ebből élne, ebből élt. Most csomó embernek van, aki azt mondta, hogy 4 hektárja van, minden egyet ki kell vágni, neki megszűnt az élettér, neki más után kell nézni. Ezek tragédiák a családok számára természetesen.
2: És hát ugye akkor itt jön a következő része mindennek, hogy a borászok pedig hiába várják majd a minőségi szőlőt, hogyha ki kellett vágni az előző évben, akkor onnan már semmi nem jön, és valahonnan gondoskodni kell utánpótlásról. Van elég szőlő?
3: Na most biztos, hogy nincs. Nagyon kevés van. Talán kék szőlő az, amiből mivel ott a piac egész Európába visszaesett, de meggyőződésem, hogy fehér borból nagyon-nagyon kevés kerül a pincékbe. Bízunk benne, hogy évek óta nem volt igazán boráremelés. Maximum a kereskedelem tudott valamennyit emelni, de a borászatok fele pár százalékos emelések mentek. Ebből adódóan a szőlőtermelő sem kapott belőle, sőt most még vannak olyan fajták, ahol fehér szőlőnél is, mivel tavalyi árból nem jöttek ki exportpiacon, nagyon olcsók a spanyol borok. Aki kamionba ad el, ottan óriási gondok vannak, és azok a fajták, amik oda készültek, eddig nem volt erre probléma, tavaly most ebben az évben jelentkezett, ott lefele mentek az árak, nem fölfele.
2: Ami furcsa, hogyha mennyiségi probléma van, és akkor egy kicsikét, hogyha előre nézünk, az, hogy kevés van valamiből, az általában áremelést jelent, erre számíthatunk a borágazatban is?
3: Hát valamennyit biztos, hogy kell emelni, mert annak erre a kereskedelem több helyen kiértesítette a borászatokat, hogy csökkentsék az árakat. Hát ez kitárt dolog. Ezt nem lehet, és sőt volt, akit talán ki is raktak, ezért nem csökkentette. Itt áracsökkentésről szó se lehet, én úgy gondolom, semmilyen szinten, hát itt emelni kell itt az árakat. Természetesen ebből azért kellene részesülni, aki szőlőt termel, annak is, de sok borászat maga termeli meg azt a bornak a nagy mennyis nagy részét, amit a piacra visz, de hát ez nem a kamionos export, ott azért megint más a helyzet. De hát úgy gondolom, hogy a jövedelmezőség az ágazaton belül rendkívül alacsony, és alacsony várható. Alacsony nem van nagyon.
2: Hát sok jó hírt nem hallottunk. Egyet igen, hogy az a kevés, ami majd megszületik az idei szüret alapján, az a kevés az viszont minőségi lesz, mert különben meg jó a termés.
3: Igen, nem elég az, hogy kevés a szőlő, a lé is nagyon kevés benne. Hát ez a kevés termésben még a lé is. Én úgy gondolom, a borászok, ahol oda tudnak figyelni, nagyon gyorsan kell feldolgozni. Ma hűtés nélkül ilyen melegekben nem lehet bort készíteni, sokan idegenkednek ettől a történet, de nélkül lehetetlen bort készíteni. Hát 35-40 fokba születeltük a szőlőket, és hihetetlen felszerelés kell a borászatnál, mert mondom, 3 hét alatt el kell azt a munkát végezni, amit eddig, vagy régebben 2-2,5 hónap alatt lett feldolgozva. Ezt feldolgozó kapacitás, borászati kapacitás kell fejleszteni. Hát ebbe igen, tész kell beletenni továbbra is.
2: Tele kihívásokkal ez a munka és ez az ágazat. Mindig tele volt kihívásokkal és kitettségekkel, de ez most azért nagyon sűrű lett. Fritman János, köszönöm szépen a tájékoztatásra. Egyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét hallották.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: them.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A születről beszélgettünk előbb a Helyközségek Nemzeti Tanácsának elnökével. Megnézzük ugyanezt egy kicsikét közelebbről is, hogy milyen a szület mondjuk ebben az évben Szekszárdon, és Várnai Balázshoz fordulunk, az Egovány borászához. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm, Igon.
2: Szóval, hogy telik a szüret? Van-e már, vagy vége is már?
3: Elkezdtük már van. Lassan haladunk, de közben mégis gyorsan, úgyhogy kicsit egybeértek a korai fajták. Most majd lassan kezdjük a vörösöknek valót is szedni, a kékszőlőket. Jóval kevesebb a mennyiség, mint amire számítottunk meg az előző évek, de szerintem a minőségre nincs panasz.
2: Igen, ezt hallottuk az előbb az általános tájékoztatóban is Frittmann Jánostól. Akkor ez a gyakorlat és ez a tapasztalat Szekszárdon is. Egyébként pedig mennyire félnek a borászok, ahogy beszélgetnek egymás közt, vagy mennyire vannak ilyen érzései önnek attól, hogy mi lesz ebből? Tehát ez az éghajlat, ezek a körülmények, ezek azért erősen és gyorsan változnak.
3: Hát sajnos az éghajlat is, és az egészségügyi helyzet is picit azért aggodalomra ad okot. Az éghajlatban szerintem nagyon nagy változásokat fog okozni majd az elkövetkezendőkben a szüret még előrébb jövetele, illetve az, hogy a fajtákat hogyan fogjuk tudni megválogatni, valamint itt a permetezési időszakokat hogy tudjuk belőni, mert azért ez a kevés eső sem kedvez a szőlőnek, bármennyire is igénytelen növény, ahogy szokták mondani, de szüksége van a vízre. Úgyhogy sajnos ezt majd a jövő fogja eldönteni, és akkor meglátjuk, hogy merre tudunk tovább lépni.
2: Azt tudom, hogy valójában ez az egész borászat, ez gyerekkorától kezdve kíséri, és hát gyerekkorában vett részt az első szüreteken. Az nagyon más volt még?
3: Én nagypapámmal kezdtem még nagyon-nagyon gyerekként. Az hát stílusában is más volt, illetve a szőlőt tekintve is nagyon-nagyon más volt. Ahogy én emlékszem rá, mi nagyon kis területen dolgoztunk még gyermekkoromban, viszont rengeteg szőlőt szüreteltünk róla. Ez lehet, hogy azért is, mert hogy a papa nagyon-nagyon szeretett volna sok bort készíteni, illetve azért is szerintem, mert a szőlő, mint növény megengedte, hogy ennyit születeljünk róla. Sajnos most nem így van, most azért nagyon sokat változott az utóbbi időben, és pont emiatt is, amit az előbb említettem, hogy annyira kevés a víz, és annyira rossz a vízháztartása nem csak a szőlőnek, hanem az összes többi növénynek, hogy küzdenek azért, hogy termést hozzanak, inkább arra fordítsák az energiát, hogy a növényt növeljék és növekedjenek, úgyhogy most a termés növekedés egy picit visszaszorul és másodlagos lett.
2: Viszont azt tudom, hogy Bordóban tanult, meg az oldalukon fenn is van, hogy ez egy elég erős referencia, és ez tényleg így van. Viszont ebből meg az is következik, hogy látta a világban azt, hogy máshol hogy csinálják. Tudunk tőlük tanulni? Vagy a saját utunk az tényleg a miénk, és csináljuk csak úgy, ahogy az eleink csinálták?
3: Hát én úgy gondolom, hogy lehet merítkezni mindenhonnan, ahogyha jár az ember a világban, de azért minden terület és minden borvidék és ország más lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a saját utunkat kell járnunk ilyen szempontból, és mindenkitől tanulni egy kicsit, és próbálni azt a keveset beilleszteni a mi technológiánkba és a mi szőlőinkbe. És közben meg saját magunktól is, és a saját országon belüli borászainktól tanulni a legtöbbet, mert mi látjuk a hazai helyzetet legjobban.
2: Milyen a hazai helyzet? Akkor beszéljünk erről pár mondatot, ha így felkínálta ezt a magas labdát.
3: Milyen tekintetben? Szőlő? Hát, bor tekintetében?
2: Bor tekintetében.
3: Bor tekintetében szerintem nagyon-nagyon jól állunk. Picit nehézkes a kis pincészeteknek, elég telített a piac, tehát nagyon-nagyon sok borászat van jelen, ezért nagyon nehéz a kis pincészeteknek egy-egy helyre bekerülni, viszont én azt gondolom, hogy abszolút megállják a helyüket, akár a külföldi borászatok mellett, akár a nagy borászatok mellett is. Úgyhogy én látok jövőt, kicsit különlegesnek kell lenni, azt látom, hogy mi is mindig próbálunk egy kicsit különlegesebbek lenni az átlagtól, meg a társaktól, de szerintem ez a szép ebben a szakmában, hogy mindent szeretnénk csinálni, és mindig a legjobban szeretnénk csinálni.
2: Milyen lesz az idei bor? Hogy látja?
3: Az idei bor, én azt gondolom, hogy nyilván, ahogy mondtam, sokkal kevesebb lesz literszámban, hektoliterszámban, viszont minőségben nagyon-nagyon szép borok fognak készülni. Hosszú folyamat lesz, az biztos, mert rengeteg a jó fajtáknál, illetve azoknál, amelyikek szépen be tudnak érni, ott nagyon-nagyon magas lesz a cukorkoncentráció, szép nagy alkoholok lesznek majd a borokban, úgyhogy hosszú élelésre számítok én az idei évjáratban.
2: Ugye a könnyű borok és a súlyos borok vitája zajlik a világban, és hát nagyjából most a fiatalabb generációk a könnyű borok felé döntik el ezt a csatát. Ez Szekszárdnak nem lesz egy könnyű helyzet, azt gondolom.
3: Hát ezt nagyon jól látja, ugyanis ugye mi arra rendezkedtünk be az évekre visszamenőleg, hogy nehéz nagy testes vörös borokat készítsünk. Most már az utóbbi években nagyon-nagyon látszik a borvidéken, hogy teljesen átalakul akár a fajta választék, akár a születi időpontok meghatározása, mert egyre gyümölcsösebb és egyre frissebb, fiatalosabb borokat kell készítenünk. Ez ránk is igaz, mert egyre jobban kezdünk olyan fajtákkal dolgozni, amik korai születelésűek, kicsit kevesebb alkoholt generálnak, viszont a fiataloknak szólnak, habár ugye a világban az is a trend, hogy a fiatalok egyre kevesebb bort fogyasztanak és alkoholt fogyasztanak, de szerintem a minőségi borok, illetve a kulturált alkoholfogyasztás az mindig is a prémium bor kategória szegmensben lesz.
2: Még egy dolgot hadd kérdezzek meg, ez a névadásra vonatkozik. Miért Ego Wine a neve?
3: Ez egy nagyon szép, szerintem nagyon szép történet, ugyanis a pincészetünk azért lett Ego Wine, mert azt képviseljük, hogy minden dolgozónknak, illetve minden borunknak személyisége van, úgyhogy a borok személyiségét szeretnénk ezzel reprezentálni abszolút, hogy minden kis borászatban, minden kis tételnek egy saját személyisége lesz majd az elkövetkezendőben, és most is így a születi időszakban.
2: Azt kívánom, hogy ez igazolódjon az idei évjárattal is. Várnai Balázs, köszönöm szépen!
3: Nagyon szépen köszönöm én is!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: veszik vagy isszák. Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A borműsor folytatásában Szekszárd után Villány felé haladunk, és meglátogatjuk Ricu Tamást, aki azt, hogyha elmegyünk az ő borászatába, hát kapunk egy olyan címet, amitől az embernek azért nem biztos, hogy elsőre nagy kedve lesz oda látogatni. Az akasztófa dülőben találjuk ugyanis Ricu Tamás borászatát. Jó napot kívánok!
2: Üdvözletem meg!
1: Hogy került oda ez a név? Mi az, hogy akasztófa dülő? Volt ott régen erre példa, hogy ott állt az akasztófa?
2: Hát, úgy képzeljük el, hogy itt a városi legenda az azt tartja, hogy itt a kuruncs-labanc időszakban, hogy idehozták fel itt egy akasztófa domb elnevezésű helyre akasztani az embereket, de semmilyen írásos bizonyíték ezt nem támasztja alá. Én ennek utána néztem a vártörténetnek a levéltárában, és valószínűleg inkább csak egy olyasmi fáról nevezhették el a düllőt, ami akasztófára hasonlított.
1: Na szépen vagyunk. Hát így azért jobban hangzik, mint hogyha ott kellene keresni a valódi emlékeket. Nyilván egy borászatot a címe, az utca vagy a dülő elnevezése az egyáltalán nem befolyásol. Hogyan van ebben a szezonban, ebben a mostani szüreti világban az ön borászata?
2: Hát épp a traktorban ülök, és az olaszűzünk szőlőt szállítom befelé. Javában zajlik a feldolgozás az üzemben. Hát most a szület közepén járunk, a rozé alapanyagot kékfrankos szőlőből betakarítottuk, a fizanténak, a gyöngyözőborúnak az alapanyagát, a vörösbor az oportónkban van, hiszen most az olaszűzénge befejezik a klasszikus kategóriájú borokat, és akkor egy ilyen jó 10 nap pihenő, és kezdődik a prémium kategóriás borok, a Sauvignon Franc Merlot-nak a szüreti időszaka.
1: Elég gyorsan jött önöknél is, miközben egyébként Villányra azt gondolná az ember, hogy hát ott azért nem szokatlan, hogy nagy meleg van. Ugye az a magyar mediterránum.
2: Hát igen, igen. És de hát, hogyha a vörösborról beszélünk, a vörösbor az egy mediterrán termék, és hogyha igazán a teltestes, bársonyos vörösboroknak a hazája a Villányi borvidék, és ez köszönhető ennek a legtöbb napsütéses órák száma egyébként ezen a borvidéken van az országban. Most megmondom őszintén, azért már egy kicsit sok.
1: Igen, azért
2: 15 évvel ezelőtt jobban örültünk, hogy itt volt a legtöbb, most már azért irigyeljük az északabbi borvidékeket.
1: Ahol egyébként szintén ugyanarra panaszkodnak, hogy nincs csapadék, de nagy a meleg, úgyhogy hát valójában nincs miért igazán irigykedni. Az, hogy kevesebb a szőlő, azt ön is tapasztalja?
2: Igen, bizonyos fajtánknál, főleg ennél az olasz ízingnél a vártnál azért kevesebb volt a termés, viszont a portugízennél, a muszkátatonelnél meg rendre hozta az előző éveknek a mennyiségét. De igen, vannak olyan fajták, amik kevésbé tudták viselni ezt a szaszályos időszakot, abból akár egy ilyen 30%-kal kevesebb is lehet a termésmennyiség.
1: Rá lehet arra a kettősségre állni, hogy van egyrészt a tömegtermelés, ez a csúnya kifejezés, ami a nagy mennyiséget fedi, és vannak a prémium borok, amik versenyeznek, amiknek az ára, az árkategóriája, az elhelyezése a boltokban vagy az éttermekben egészen más. Ez a kettősség, ez együtt párhuzamosan jól művelhető?
2: Hát azért nálunk a borvidéken van egy nagyon komoly szabályozás, már 2006 óta itt megvannak szabályozva, hogy melyik kategóriában mennyi lehet a maximum megengedett termésmennyiség. A klasszikus úgynevezett alapkategória, aminek egy minőségi kategória, minőségi fajta jelleges boroknak teljesen tiszta illattal, fajta jelleges zamatokkal kell rendelkeznie. Ott 130 mázsát lehet születelni hektáronként. Hát azért az ma már állom ez a 130 mázás termés átlag. Prémium kategóriánál meg 85 mázát lehet maximum betakarítani, és van plusz egy kategóriánk, az kizárólag csak a Villányi Franra, ami a borvidéknek az átlagos bora, ott 50 mázsa lehet hektáronként a maximum megengedett termésmennyiség.
1: És hát akkor ennek megfelelően aránylik az elkészülő bor mennyiség, és a kikerics védjegy mennyire védi az ott készülő borokat?
2: Ennek az eredetvédelmi rendszernek az előtt egy pár szabályát fősoroltam, ennek a védjegye egyébként ez a kikerics. A magyar kikerics egyébként kötődik is a borvidékhez, mert Magyarországon a magyar kikerics egyedülállóan csak itt a Szálsómjón, a Villányi borvidéken virágzik, sehol nem található máshol az országban. És egy nagyon jó kis védjegyet kapott ez az eredetvédelmi rendszer. Ez a biztosíték a rendszernek, hogy amelyik Villányi palackon rajta van ez a kikeríts védjegy, amit egy bizottság érzékszerűleg is lekóstol, és úgy adja ki az engedélyt a forgalomba hozatalra, akkor kerülhet rá ez a kikeríts védjegy. Az egy garancia a fogyasztóknak, hogy egy kontrollált termésmennyiséggel, érzékszervileg elbírált minőségi bort vesz le a polcról.
1: Milyen lesz az idei bor? Hogy látja?
2: Hát azt látom, hogy amelyik fajtánál kevesebb a termésmennyiség, azok jóval teltebb ízek, jóval testesebb, zamatosabbak a borok, mivel hogy a víz úgymond relatívan elpárolgott belőlük. Ezért egy ilyen ízgazsebb, zamatosabbak a borok, mivel hogy a víz úgymond

0: Ez egy elvárás innentől kezdve. Ennek olyannak kell lenni.
1: Hát az az igazság, hogy őszintén mondom, nem a díj határozza meg az elvárás, hanem az én személyes maximalizmusom. Én minden bort úgymond magamnak készítek, és magamat szeretem elhalmozni az élvezetekkel, és minden bort próbálok meg a legjobb tudásom szerint elkészíteni. Ha persze ezt a szakma bírálata viszonozza és hálája, az persze egy külön dicsőség, de nem feltétlen nekem az a legfontosabb, hogy a szakma legyen elégedett a boraimmal, hanem én saját magam és a fogyasztóim. De amikor megkapok egy ilyen díjat,
0: hát azért az, az jó.
1: Ez egy ingyen reklám, ez egy nagyon jó reklám, megnövekedik ilyenkor egyértelműen a forgalom, és persze ilyenkor a következő évjáratokat már a fogyasztók úgy várják, hogy van egy bizonyos lét, amit meg kell ütni. Szóval ott már nem lehet akkor már hibázni, hogy lejjebb megyünk, mert akkor mindig ehhez van a hasonlítás. Ó, hát az sokkal jobb volt az az évjárat, vagy ez jobb, mint az az évjárat. Például jártam így is a 21-es frannunknál, ami a top 100 magyar bor első helyezettje volt. Kijöttünk a következő évjárattal, és nagyon sok fogyasztónak jobban ízlett, mint az előző évjárat, ami díjnyertes volt.
0: Milyen érdekes, hogy az ízlésünk meg a díjak, azok nem mindig találkoznak, igaz?
1: Így van.
0: Na de ez ettől szép, tehát kinek a saját ízlése szerint, a saját hangulata szerint sok esetben. Riczu Tamás, köszönöm szépen, kívánok önnek újabb díjnyertes borokat, de csak azért, hogy mindig följebb menjen az a lét, jó? Maradjunk akkor ebben.
1: Nagyon szépen köszönöm, és folytatjuk a munkát, üdvözlöm.
0: El kell menni önhöz majd egy borkóstolóra, hogy megtapasztaljuk, hogy milyenek ezek a borok.
1: Addig is várjuk a Spirit FM teljes távját.
0: Hát köszönöm, inkább a hallgatókra gondoltam, de mi is szívesen megyünk. Addig meg jó utat a traktoron, vigyázzon magára.
1: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallom.
0: Minden jót, Riczu Tamással beszélgettünk, aki a borászatát a Villányi Borvidék kellős közepén Siklóson működteti, mint hallották az akasztófa dülőben. Semmi rosszra, inkább nagyon jó borokra gondoljanak, és kedves egészségükre, hogyha megkóstolják. Viszont hallásra.
2: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Tagadja Oroszország, hogy köze lenne a lipcsei drónincidens.

0: Ehhez marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retrovéradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugatnírusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugatnírusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
2: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
2: A modern MotoGP-ben viszonylag kevés dolgot lehet biztosra venni, éppen ezért kell a megfelelő helyén kezelni azt a szintű dominanciát, amit Marc Márqueztől láttunk ezen a helyszínen, és ezt meg is fogjuk tenni a Pitlane legújabb, összesen 193. adásában. Sziasztok, Gergővel beszélünk. Az Aragón nagydíj, hát az izgalmairól talán túlzás lenne mondani, de az Aragón hétvégéről beszélünk, az egészen biztos.
4: Hát azért volt egy-két olyan pillanat, ami érdekes volt, de valóban nem feltétlenül rágtuk le a körmünket, hogy mind a 23 kör alatt, meg a szombati sprint alatt. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
2: Na, de ha már akkor itt a pillanatokat kicsit előre vezetted, hogy azért volt egy-kettő, akkor számodra mi az, ami a leginkább megmarad?
4: Hát én elviszem akkor az egyértelműt, ugye én ezt a Marc Márquez, Marco Bezzecchi csatát hoztam ott a hátsó egyenesben, ami megmutatta ennek az egész érának, azt gondolom, az erősségeit, meg a gyengeségeit is, tehát hogy az, hogy ez a nagyon aero túlsúly, ez már odáig elfajult, hogy mindenki elsőnző azt mondta, hogy gyakorlatilag elkezdték a motorok kis túlzással összeszívni egymást, és azért is volt ez a nagy libegés, amit lehetett látni ott a, főleg a cél, nem a célegyenes végén, hanem a hosszú egyenes végén. Fantasztikus tempót tudnak nyilván ezek a motorok, de tényleg már ez szerintem az egy egyszerűen túlzás, tehát hogy nagyon jót fog tenni ez az új éra, ahol kicsit megint nagyobb hangsúlyt kapnak majd a versenyzők és kisebbet, ez az aero, meg összeültető, meg stb. Tehát hogy itt eljutottunk, tehát minden nagyon sok sportágnak van ilyenje, hogy eljut egyszer így a csúcsra, amikor azt gondolod, hogy már nem lehet tovább menni, de hogy ez a csúcs már annyira túl van feszítve, meg túl van hegyezve, hogy én azt gondolom, hogy tényleg itt a vége most, és inkább észszerűen egy picit vissza kell lépni, és akkor hát, ha a pályán lévő termék is egy jobb szintet fog tudni képviselni majd.
2: Igazából ez megközelítés kérdése, mert hogyha azt nézed, hogy milyen köröket mennek, milyen az egykörös tempó, és ott hogy viselkednek ezek a motorok, és ott milyen teljesítményt látunk, ott még lehetne menni tovább akár ezen a vonalon, csak hát tényleg nem időmérőkért fizetnek a legtöbben a helyszínre kilátogatók közül, hanem tényleg azért, hogy lássanak pálya akciót, és tényleg nagyon sokat mondó volt az, hogy az a két versenyző, aki egyébként az első helyért csatázott egymás ellen, és nem is egymás szélárnyékában mentek, hanem tényleg egymás mellett, senkitől sem zavartatva, ők igazából lassabbak voltak, mint az a versenyző, a végsebességet tekintve legalábbis, aki egyébként a pálya teljesen ellentétes oldalán ment velük párhuzamosan, tehát ott azért érződött, hogy az aero már nem feltétlenül pozitív hatással van a teljesítményre. Akkor én viszont hozok egy másikat, inkább az ilyen hát jó érzésű sztorinak az oldalát fogom meg Joan Zarco visszatérésében. És nekem például az egy tök szimpatikus, meg tök jó leső videó volt, amikor ugye Zarco átment Bagnaiához, és akkor ott beszélgettek egymással arról, hogy Zarco megköszönte Bagnaiának az emberi hozzáállását, meg a segítőkészségét ott a barcelonai bukótérben, amit tanúsított. Furcsa, hogy Marinihez nem ment át, mindegy, ez egy másik kérdés. Talán ott Marininek is azért meg volt bőven a baja, de ez az egyik része, a másik pedig a hétvége utáni része, a leintést követően, amikor Zarco ugye bejött, azt hiszem pont utolsó pontszerzőként, de lényegtelen is, a célegyenesben gyakorlatilag, aki nem ért oda a díjátadóhoz, azok az embereknek a jelentős része az LCR garázs előtt tengődött, és ott próbált Zarcótól aláírás szerezni, közös fotót, és akkor ott volt az, hogy Zarcóból így kijött minden, ami így az elmúlt időszakban felgyűlem lett, és az is egyébként egy nagyon-nagyon hát ilyen feel good story, vagy hát ilyen nagyon jó érzésű látvány volt, és nagyon jó érzésű képsorok voltak, hogy tényleg látjuk ismét egy ilyen sérülést követően Zarcót, és hát én inkább ezt a részét fogom meg most.
4: Hát meg amennyire aggódtunk érte pont az előző adásban, hogy esetleg ennek az is lehet a vége, hogy jövőre már nem látjuk rajta a rajtrácson ahhoz képest. Én tartom azt, ha nincs a dupla hosszú körös büntetés, a simán benne volt, hogy a legjobb hondásként zárja a nagy díjat is, mert azt hiszem a sprinter is ugye ez összejött neki.
2: Nem. Moreira volt a
4: legjobb. Moreira volt a leggyorsabb? Akkor azt elnéztem, de hogy itt a nagy díjon is simán láttam volna azt jönni, hogy azért ott van legalább a Moreira környékén, vagy talán még többet is hoz majd.
2: Hát ugye itt a Zarco visszatéréshez, ugye erről is beszéltünk a hétvégén, hogy amikor ő visszajön, akkor ő azt mondta Cecchinellónak, meg a csapatnak, hogy ő úgy fog visszajönni, mintha a legjobb formájában lenne. És amikor ugye az első szabad edzésen megjöttek az első eredmények, és ezt Neil Morrison mondta el a hétvégén az egyik paddock notes-ban, hogy tényleg az volt, hogy ő sétált a box utcában, és egyszer csak azt hallotta, amikor ugye bejöttek az első gyorskörök, hogy elkezdenek indokolatlanul üvölteni és örjöngeni az LCR garázsában, mert látták, hogy Zarco milyen első néhány kört rakott össze. Tehát, hogy azért volt ennek egy ilyen felfokozott várakozása, és talán egyébként mindenkit meglepett az, hogy ez tényleg nem is csak egy ilyen tiszavirág életű volt, hogy oké, akkor az első körök alapján ahogy haladtunk előre az időben, azzal párhuzamosan Zarcónak a szintje is egyre magasabbra került.
4: Abszolút, hát ugye egyből Q2-es volt, ami egy óriási csoda volt, tehát én de tényleg azra számítottam, hogy ott valahogy a mezőny végén fog majd vergődni, de hát ez szerintem mindenkit meglepett, legalábbis engem biztosan.
2: Na de akkor forduljunk rá talán a hétvége legfőbb történetszálára, vagy milyen oldalról közelítsük ezt meg. Nehéz egyébként Aragonról nem úgy beszélni, hogy Márquez.
4: Hát mostanában azért az elmúlt másfél évben nehéz ugye a MotoGP-ről beszélni, hogy nem Márquez, de igazából szerintem azzal érdemes kezdeni, hogy ugye csütörtökön már elismerte Márquez, hogy ez egy olyan pálya, ahol hogyha nem távozik maximális pontszámmal, akkor azért ezt csalódásnak lehet nevezni. Ugye egy körön meg tudta verni Bezeki, de hosszabb távokon az látszódott, hogy azért egy pici előnye még mindig volt Marc Márqueznek. Annyira sok azért nem, mint az előző években, tehát azért az látszódott, hogy nem tudom, hogy mennyire spórolta el, vagy mennyire nem adott bele 100%-ot, de azért voltak pillanatok, amikor az ember fejében úgy megfordult, hogy hát lehet, hogy ez most az a verseny lesz, ahol nem lesz meg ez a győzelem. De végül összeszedte annyira magát, meg tényleg hozta a kötelezőt, és tényleg ott van a világbajnoki pontverseny második helyén most már, de hogy egy picit én azt éreztem, hogy az az átütő erő, az úgy hiányzott.
2: Nem volt annyira éles és dinamikus az a váltás, amit megszoktunk a használt gumis fázisnál. Tehát általában azért, amikor Márquez kontrollál egy futamot, és ott van egy ilyen fél másodperccel a második előtt, akkor ugye az az általános futamkép úgymond az elmúlt másfél évből, hogyha lehet így fogalmazni, hogy mennek, aztán utána elkezdenek kopottabbá válni az abroncsok, és akkor jön egy olyan 5-6-7 kör egymás után Márqueztől, amire nem tud senki sem köpni nyelni, és onnantól kezdve viszont folyamatosan megugrik a különbség körről körre. Nekem az volt a furcsa, és amiatt mertem bizakodni, akár még az utolsó 3 körig is, hogy az a fajta ritmusváltás, ami ott ugyan megvolt a sorozatban futott 3.46 végig körrel, az nem volt annyira kontrasztos az addigiakhoz képest, meg a riválisának a tempójához képest, mint amit megszokhattunk. Tehát még hogyha gyorsabb is tudott lenni, nem tudott olyan hosszú időn keresztül annyival gyorsabb lenni, mint ami kellett volna ahhoz, hogy akkor onnantól kezdve egyébként hátradőlve nézzük az egészet. Legalábbis én mertem remélni azt, hogy ebből egyébként lehet csata az előző évek aragóni futamaival ellentétben. Tehát ott teljesen egyértelmű volt, még nagyon sok hasonló versenyt láttunk már, de most egyszerűen még ez is elég volt.
4: Elég. Még ugye azt is hozzá kell tenni, hogy az elején ott hibázott, tehát hogy ott a rajt után nem deaktiválta a hátsó összeültőt, ezért volt az, hogy a kettesbe menet, ott megint összeült a motor, és hát ott majdnem elesett. Tehát azért az kellett hozzá az a visszaesés is, hogy azért ezek a nagyobb izgalmak itt meglegyenek, mert azért, ha ott egyből az élre áll, tudja diktálni a tempót, lehet, hogy ez sokkal simább.
2: Akkor lehet, hogy viszont látjuk azt a futamképet, amit ugye hiányoltam.
4: Ami megvolt mondjuk szombaton, hogy tényleg ott az egyesben már megelőzte ezeket, és akkor utána nem nézett vissza. Ki fog derülni? Az látszik, hogy nyilván a fizikális állapot az nálam most, ez minden hétvégére fordulva már kérdőjeles lesz, én azt gondolom, de benne van az azért, hogy továbbra is tudjon jó eredményeket hozni, és a világbajnoki címért csatázzon, ahhoz tényleg az kell, amit ő is ugye hozzátett, hogy azokon a pályákon, ahol van esélye, ott kötelező lesz jobb teljesítményt nyújtani, mert azért lesznek olyan helyszínek, ahol itt a hátralévő futamokon ez arra is kevés lesz, lehet, hogy egy top 5 meg legyen majd. Nem, hogy az, hogy most dobogó legyen, vagy valami a környékén. Minden esetre tényleg abból a szempontból meg kell ítélni Marc Márquezt, hogy a kötelezőt azt hozta. Tehát ez abszolút így van. Egy körön gyorsabb volt a Bezeki, de hosszabb távon tényleg egy darabig volt a kihívói, de utána azért tudott rátenni annyit pont, hogy elég legyen. Ez az, ami mondom, engem bennem motoszkál meg kérdőjeles, hogy azért ment csak ennyit, mert tudta, hogy ennyi elég, és inkább próbált minden szempontból spórolni, vagy csak azért ment csak ennyit, mert hogy hiába váltott ritmust, nem volt egyszerűen benne több. De ez nem most fog kiderülni, meg ezt nem fogjuk itt sem nyilván megfejteni, ez a szezon hátralévő részében lesz majd igazán érdekes.
2: Azt láttuk mondjuk a németeknél is, meg bármilyen furcsa, de a cseh hétvégén is, ahogy meg a magyar hétvégén is egyébként, hogy semmivel sem tett bele többet azokba a hétvégékbe Marc Márquez, mint ami szükséges volt. Én élek azért a gyanúperrel, hogyha nem egy olyan KTM a főüldöző, amelynek egyébként is azért vannak problémái a gumikopással és a megfelelő kevesebb tapadás megtartásával a futam utolsó szakaszában. Persze, erről is beszélünk majd, hogy egyre kevesebb, de én fenntartom azt, hogy lehetséges, hogyha mondjuk egy Apriliával mögötte, akkor lehet, hogy hosszabbra van nyúlva az a periódus, ami úgy igazán látványosan el tudja dönteni a futamot. Nem tudom, csak gondolom azt, hogy lehetséges, amit hogy mondtál, akkor egy másik forgatókönyvet
4: amit
2: látunk.
4: Mondtál, az tök igaz, mert ugye ezzel is kezdte Mark Marquez a hétvégét, hogy Silverstone-ban elrontotta, eltaktikázta, hogy ott már beletett pénteken is többet, és ez rányomta a bélyeget a szombatra és a vasárnapra, itt pontosan meg, tehát itt meg pont fordítva csinálta, hogy tényleg csak annyit tett bele pénteken, amit nagyon muszáj volt, és akkor szombat-vasárnapra több energiája maradt. Láthatjuk, hogy ezért az egy működőképes modell, meglátjuk, hogy nyilván majd a többi pályán ez hogyan jön össze.
2: Honnan menjünk tovább? Maradjunk Ducati házatáján.
4: Hát figyelj, a többi Ducatist azt szerintem gyorsan le tudjuk zavarni, mert sok mondani való velük kapcsolatban azért annyira nincsen. Alex Márquez szombaton ott volt még, az abszolút elejében, ugye nyilván ennek voltak köszönhető a dobogó, vasárnap viszont Bezeki és Acosta is szintet lépett, és ezt Alex Márquez nem tudta megugrani, de azért ez a negyedik hely, ez így sem egy rossz eredmény. Digel Antonio most megint visszaszürkült a mezőnybe, tehát hogy ő semmilyen kiemelkedőt nem tudott nyújtani. Aleger azért meglepően erős felzárkózásokat mutatott mind szombaton, mind vasárnap.
2: Nekem az a fura, hogy egyébként az időmérős tempója, meg az időmérős szakaszai a hétvégének, legyen szó akár az edzésről, akár a Q2-ről, azok kevésbé voltak természetesek, vagy lendületesek, vagy jó ritmusúak Aldegernél, mint a verseny.
4: Hát még lehet, hogy tudod, ez ilyenkor mindig, amikor visszatérsz egy nagy sérülésből, azt mondják, hogy ezeket az utolsó tizedeket, ezeredeket a legnehezebb megtalálni. Lehet, hogy még most is ez a helyzet, hogy még azokat azért ott keresgéli. Francesco Bagnaia.
2: Ja, azt hittem, hogy Morbidellit akarjuk mondani, mert azért Bagnaiának az utolsó mondata az tök jó végszó is lehetne akár a Ducatisoknál. Hát Morbidelli egyébként ezt a hétvégét lehozta büntetés nélkül.
4: Hát meglepő volt, mert azért feltartotta a Márquezt az időmérőn, de hát mindegy, ott volt Morbidelli ezen a hétvégén is. Francesco Bagnaia pedig ugye azt nyilatkozta, hogy karrierje a legmélyebb pontján van. Ugye nála továbbra is ugyanez a helyzet, hogy egyszerűen semmi hátsó tapadása nincsen ennek a motornak, és az eleje sem az igazi, és hát ugye itt Aragonban pedig ez nagyon kijött, hogy alapból sem egy ilyen nagyon sokat használt pálya, és hát ennek köszönhetően azért a tapadása is elég necces, és hát Bagnaiát ez azért elég rendesen orba vágta, orba gyűrte, talán ő sem számított arra, hogy ennyire nehéz lesz ez a hétvége, de egyébként amikor elesett, annyira nem állt rosszul, mert pont a hetedik helyen ment, csak hát gondolom jött megint ez a váratlan bukás. Ugye pont Silverstone után mondta azt, hogy ilyet még sosem tapasztalt, hogy ott kanyarból kifelé így elessen egy motorral. Hát most azért valami kicsit ilyen hasonlót azért itt produkált.
2: Most is talán már a kijáraton hajította
4: el. Szóval nem tudom, Francesco Bagnaia is szerintem már december 1-jét várja, addig számolgatja a napokat, mert akkor jöhet fel az apríliára.
2: Ő a másik olyan versenyző, vagy legalábbis ő az egész mezőnyben az, aki a második legjobban várja a 2027-es szezont.
4: Neki az első a...
2: Arról majd beszélünk, szerintem ja, a sor legvégén.
4: Értem. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy hogyan alakul ez a történet, de ő is mondta, hogy Mizánóra sem bizakodó, mert hogy ott nagyobb a tapadás, de hogy egyszerűen olyan problémáik vannak, amikkel így nem tud mit kezdeni. Hát azért én egy kicsit ennél lennék pozitívabb a helyében. Most pont nem is tudom, ki mondta... Paul Espargaró mondta talán, hogy egyébként ezek a Michelin-es problémák, hogy nincs elég tapadás, stb. Ez a Pirelli-kkel azért elég erőteljesen meg fog szűnni, mert hogy azt mondta Paul Espargaró, hogy annak azért fantasztikus teljesítményei vannak.
2: Igen, meg mindenki azt mondja, hogy vagy legalábbis a hétvégén volt egy nagyon érdekes ilyen összehasonlítás Pirelli és Michelin abroncs között, és ugye erről beszéltünk is érintőlegesen még a felvezetésében a vasárnapi nagydíjnak, hogy ugye ennek a pályának is nagyon látványos volt az, és ezt talán Marini mondta, vagy Mir valamelyik gyári hondás versenyző, hogy egyébként az ideális hív az nagyon jól tapad, viszont hogyha egy kicsit lemész a poros hívre, akkor onnantól kezdve nagyon-nagyon elveszíted a ritmust, és nagyon sok kanyarba telik, mire vissza tudsz egyáltalán rázódni. És Colin Feyer meg pontosan azt mondta, és azért érdekes ez a Pirelli-s párhuzam, mert hogy viszont Feyer azt mondta, hogy neki aztán az ég egyadta világon teljesen mindegy volt, hogy ideális híven megye, vagy poros híven, mert a Michelin nagyon-nagyon ki van centízve arra, hogy abban a nagyon vékony tartományban, amikor működik, akkor extra teljesítményt tud leadni, akár tapadás szintjén, csak nagyon-nagyon vékony az a, az a működési tartomány, meg keskeny az a működési tartomány, amiben ez a Michelin ez működik. A Pirellinek a csúcs teljesítménye egyébként az is eléggé rendben van, nyilván a Michelinhez képest még nem tudjuk pontosan, hogy ez hogyan viszonyul, de az viszont teljesen egyértelmű, hogy, hogy nem annyira kényes a pályának a porosabb részeire, és ott is azért eléggé jó organikus tapadása van ennek, ezeknek az abroncsoknak. Hát majd meglátjuk, hogy a gumitesztet követően, a következő gumitesztet követően majd mit fognak szólni azok a versenyzők.
4: Szerintem elégedettek lesznek, tehát hogy ez várható most.
2: Szerintem ugye Brunohoz képest azért majd egy, de lehet, hogy kettő fejlesztési lépcsőfokkal kifinomultabb és kiforrottabb Pirellik jönnek. Csak azért gondoltam, hogy ezt most akkor így ide behozom fun factként, hogy, hogy ha már itt említetted a Paul Espargarós féle nyilatkozatot, hogy erre egyébként tökéletesen rímel a hétvége is.
4: Abszolút.
2: A KTM pedig nagyon jól festett összességében, Acostának köszönhetően ezen a hétvégén, és most direkt az Apriliásokkal folytatjuk, mert azért mégiscsak Acosta önértékén nézve is ezt a hétvégét ezt jól összerakta. Én nem tudom, hogy a KTM tapadási, meg gumihasználati viselkedését mennyire befolyásolja az, hogy ez egy kicsit taknyosabb pálya volt, vagy hogy kevésbé tapadós pálya, és ezáltal nem arról vesz, hogy 8 kör alatt teljesen elfogyott volna a hátsó abroncs.
4: Hát ugye Pedro Acosta két dolgot emelt ki itt a hétvégével, meg az egész, tehát az egyik dolog az egész évével kapcsolatban volt, ugye, hogy tavaly sokszor nagyon forró fejűnek ítélte meg magát, és ennek köszönhetően volt az, hogy sokat hibázott, és sokszor volt dühös ő maga, és így fogalmazott, és hogy az idei évre ezt megpróbálta visszatekerni, amennyire csak tudta, hogy nehez legyen, hogy állandóan csak ő az, aki szidja a motort, ez se jó, az se jó, amúgy se jó, és sokkal érettebb, meg összetettebb az, amit idén láthatunk tőle, és 27-re tényleg egy elég erőteljes kihívója lehet majd valóban Marc Márqueznek, meg a világbajnoki címért folytatott csatának. De ami még inkább látszódik most Pedro Acostán, és ő is úgy fogalmazott, hogy sikerült meggyőzni a csapatot arról, hogy vállaljanak minél több kockázatot, legyen az, hogy megpróbálnak mindent kihozni a motorból, és ha ezen ehhez az kell, hogy fejetetejére állítsák a beállításokat, akkor csinálják meg ezt. És maga a versenymérnöke Paul Treveten mondta azt róla, hogy hát egy igazi legenda, amit Pedro csinál itt az idei évben, az egyszerűen brutális. Tényleg egyébként csak dicsérni lehet azt, hogy Pedro Acosta még mindig ott van az elejében ezzel a KTM-mel, amivel a többiek inkább hagyjuk, hogy milyen teljesítményeket tudjanak nyújtani. Tudom, ennél a Bastianinek megint volt egy felzárkózása, de hát azért ez egy elég más szint, amit ő képvisel. Úgyhogy Acostát én azt gondolom, hogy csak dicsérni lehet, és elég, tehát az idei évben még egy dolgot kéne egyébként Acostának összehoznia, hogy 27-nek tényleg úgy vágjunk neki, hogy lehet, hogy ő a legnagyobb esélyese a világbajnoki címnek, az, hogy valahogy egy tényleg most már egy győzelmet hozzon össze. Mert ha az megvan, akkor igazából minden tud már, amit kell itt a MotoGP-s versenyzésről ahhoz, hogy úgy vágjon neki 27-nek, hogy akkor jöhet az a világbajnoki csata, és akkor bárki jöhet vele szembe. Nagyon-nagyon erős az, amit Acosta produkál. Tényleg, tehát hogy az idei évben egy olyan szintet tudott lépni, még ha a motor alatta ezt nem is tette meg, hogy az egyszerűen tényleg brutális, és pont azt a motorsport, nem a motorsport, a Crash.net tette ki, hogy az elmúlt másfél évben, mióta Pedro Acosta ott van a gyári csapatban, azóta a KTMS gyártói pontoknak több mint az 50%-át Pedro Acosta hozta. Tehát ez egy brutális szám. Tehát
2: Majdnem az 50%-át?
4: Több mint az 50%-át.
2: Több mint a felét?
4: Több mint a felét. Valamivel több mint 50%-át. Hát tudja, hogy le a kalappal Pedro Acosta előtt, tényleg csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni, én azt gondolom.
2: Igen, és szerintem akár még tovább is lehet menni, és én erről lamentáltam a hétvégi leintés utánban, hogy reklámhelye itt, kövessétek a Facebook oldalamat.
4: És Discordon is csatlakozgatok a beli beszélgetéshez.
2: Nagyon minőségi társalgás, nagyon minőségi tartalom mind a két helyen, hogy azért ez így hamarosan átmehet egy olyan irányba, amit már te is megpendítettél, hogy lehetséges, hogy Pedro Acosta jövőre már fő kihívó lehet, ha nem fő esélyes lehet a VB címre, viszont szerintem ez abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, akkor már elkezdődik az a fajta generációváltás is, ami nem a mezőny generációváltását illeti, hanem azt, hogy a MotoGP arcának a generációváltását, mert azért az látszik, hogy Marc Márquez visszatérése nagyon kellett a MotoGP-nek, hogy az elmúlt években fent tudja tartani azt az érdeklődést, akár az egész világon, a helyszíni nézőszámokat tekintve, akár a közvetítési jogértékesítését tekintve, nem mellesleg ugye a tulajdonosi részt is, hogy vízfelszínen tudjon maradni, és releváns produkció tudjon, és tartalom tudjon maradni. És eljátszik az ember a gondolattal, hogy igazából nem tudta ezt a húzó szerepet átmeneti ideig fenntartani Francesco Bagnaia. Nem tudott ezzé válni, sem Jorge Martin, szerintem Fabio Quartararo sem tud ezzé válni, mint amilyenné válna Marc Márquez, vagy vált Marc Márquez, és így pedig a következő nagy arc, akire föl lehet húzni az egész tartalmat, úgymond, meg aki lehet ennek az egésznek a húzó neve, az nem ezen versenyzők közül kerülhet ki, mert ezek ilyen téren már talán azt lehet mondani, hogy megmutatták, hogy nem tudják elvinni a hátukon a MotoGP-t, Acosta lehet az, aki viszont igen. Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót.
3: Sziasztok!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: Elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Vendégünk Holvai Csaba. Régi jó barátok vagyunk, tegeződni fogunk, és egy különleges kezdeményezésed van, ha valaki megkeresi a védettsarok.hu kezdeményezésnek, vagy a kitalálója, alapítója, szellemi atya, és ez egy valami különleges segítség, és én nem is akarom lelőni a poént. Honnan jött az ötlet, és kinek és miben segítetek? Csabi, tiéd a szó, mesélj erről, kérlek.
2: Először is köszönöm szépen a meghívást, Andris. A védett sarok egy saját tapasztalás nyomán indult el. Nekem a négy kislányom közül az egyik autizmussal él, és volt egy olyan szituáció, ez egy 3 éves történet, hogy elmentünk egy étterembe, és hangos volt a zene. És megkértem a felszolgálókat, hogy halkítsák le a zenét, ők nem értették, sőt kicsit mondjuk úgy hülyének is néztek amiatt, hogy hát most beülünk egy étterembe, akkor itt szól a zene, jó, háttér hatása a kellemes ebéd elköltése, ez csak ez a lányomat zavarta. És ezt a történetet elevenítettük föl egy másfél hónappal ezelőtt egy családi ebédnél, mert a gyerekek nem emlékeztek erre a szituációra, és akkor pattant ki a fejemből az a gondolat, hogy vannak már hasonló szolgáltatók, a nagy kereső cég is ugye minősíti, pontozza a helyeket, illetve a felhasználók tudják ezeket a helyeket értékelni, hová elmennek, és egy ilyen, mondjuk úgy kellemest a hasznossal, egy ilyen felületet létrehoztam, ahol autizmussal és ADHD-val élő gyerekek, családtagjaik, segítők számára egy gyűjtő adatbázist hoztam létre, olyan helyekkel, ahol biztonsággal, elfogadó környezetben, türelmes környezetben tudnak bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni a szülők.
1: Van családbarát hely, van gyerekbarát
2: hely. Van felnőttbarát hely.
1: Van kutyabarát hely. És tulajdonképpen a speciális igény gyerekeknek is, hogy mely azok a helyek. Én belenéztem a honlapotba, van itt fodrászat, étterem, cukrászda, hogy regisztrálhatnak, vagy elfogadók ezek a cégek. Ki hogy kerül bele? Tehát akiknek segítségre van szüksége, azok is regisztrálnak, plusz az éttermek is regisztrálnak. Meséld el, hogy találkozik a kereslet és a kínálat.
2: A kereslet és a kínálat alapvetően felhasználói oldalról találkozik. Tehát ugye én nem vagyok tisztában azzal, hogy a több mint 3000 településen az országban milyen szolgáltatók vannak. Ugye 16 kategóriát hoztam létre, ebben, ahogy említetted, orvos, étterem, játszóház, kulturális...
1: Kirándulóhely, mozi, színház.
2: Így bizony. Tehát a lehető legszélesebb palettát igyekeztem meghatározni. Nyilván ahhoz, hogy ez az oldal el tudjon indulni, én internetes kutatás alapján föltöltöttem pár helyet, hogy láthassák a felhasználók, hogy néz ki, mint néz ki, de ez egy közösségi szerkesztésű oldal. Nyilván szolgáltató is jelentkezhet, vagy föltöltheti a saját helyét és szolgáltatását, de alapvetően azok a családok, szülők vagy felnőtt érintettek töltik föl a helyeket, amikkel ők szembesülnek, amiket megtapasztalnak. A platform használata az ingyenes, tehát bárki tudja böngészni ezeket a helyeket, hogy iránymutatás legyen nekik. Ugyanúgy ezzel szoktam példálozni, hogy amikor veszünk egy háztartási gépet, akkor is megnézzük az értékeléseket, hogy nem ége le a porszívó az első bekapcsolásnál. Itt is lehetőség van értékelni az adott helyeket, hogy amit más tapasztalt, vagy amit a szolgáltató állít magáról, hogy autizmusbarát vagy elfogadó, az valóban úgy van-e, vagy mi az, amiben adott esetben fejlődnie kellene a helynek, vagy másnak mit kell figyelembe venni, hogyha ezekre a helyszínekre ellátogat.
1: Csabi, amikor kijöttél a honlappal meg a Facebook oldallal, volt, aki egyből rárepült, és azt mondta, azonnal jelentkezett akár résztvevő gyerekekkel, vagy olyan helyszín, aki azt mondta, hogy mi szeretnénk ebben részt venni? Mondd el a pozitív példát, kezdjük a pozitív példával.
2: Nem tudok negatív példát mondani.
1: No, de jó, akkor mesélj pozitív példákat. Jött egy lovarda, vagy jött egy...
2: Alapvetően, amikor elindítottam a helyet, még a hivatalos coming out előtt én ismerősöket elég széles körben megszondáztattam. Ebben benne voltak érintett szülők, gyógypedagógusok, teljesen a témával nem kapcsolódó ismerőseim, és egytől egyig mindenki azt mondta, hogy ez egy tök jó ötlet, hogy erre szükség van. Sokan azt mondták, hogy ez miért nem jutott másnak eszébe. Uh-huh. Hát valami örülök, hogy végre nekem jutott először az eszembe. És ahogy elindult az oldal, egyből jelentkeztek szülők is, hogy töltenének fel a platformra helyeket, és kerestek meg szolgáltatók is. Tehát például egy fodrászhölgy, aki talán Debrecenben meg Budapesten is kifejezetten ilyen gyerekeknek a hajvágását vállalja elő, és jelentkezett egyből, hogy ő szeretne ebbe részt venni, és mondtam, hogy örömmel látom a felületen.
1: Azért vagyunk mi, meg hogy abban tudunk segíteni, hogy minél nagyobb publicitást kapjál, és beszéljünk róla YouTube-on is, rádióban is, Spotify-on is, ott lesz a link, majd tudod megosztani, Enikő. Ugye a szerkesztőnk, megkérjük, hogy küldje el neked, és akkor minél több helyre eljutok. Mondjál még pozitív példát, kik azok, akik jelentkeztek, vagy kiknek a jelentkezését várjátok, akik hallják ezt a beszélgetést, vagy esetleg olvasnak róla egy cikket.
2: Volt szállásadó, aki kifejezetten azt mondta, hogy ő ebben nem is gondolkodott eddig, de felnyitotta, vagy felkeltette az érdeklődését ez a helyszín. Lovarda, hogy ő akkor lovasterápiás foglalkozásokat nagyon szívesen indít. Vannak olyan nem feltétlen autizmussal kapcsolatos szolgáltatók, például valahol a Balaton környékéről jelentkezett egy hangterápiás központ, akik segítenek ellazulni, kikapcsolni egy kicsit akár gyereknek, akár felnőttnek. Tehát annyira széles a szolgáltatók tárháza. Van, aki egyébként nem is jelentkezett nálam, hanem csak regisztrált az oldalra, mert feltölteni, illetve értékelni csak regisztráció után lehet. Nyilván ez is egyfajta szűrő, hogy azért dél-ázsiai trollok ne lepjék el a platformot, és kerüljön föl mindenféle. De megállás. Tehát most már 184 hely van, pont most néztem.
1: Ó, oh, gratulálok, ez fantasztikus.
2: Köszönöm.
1: Exponenciálisan fog nőni, én azt gondolom.
2: Abszolút, ez látszik.
1: Na, a helyszínekről beszéljünk egy kicsit. Muszáj, hogy felolvassam, idézem. Olyan helyeket kerestek, ami biztonságos, elfogadó és kiszámítható. Ezt egy kicsit kifejtenéd, hogy ez mit is jelent pontosan?
2: Ha egy picit bővebben szeretném elmondani, amit igen, nem fogok tudni fejből elmondani, akkor az oldalon van egy úgynevezett tudásbázis, amiben a szolgáltatóknak egy kis iránymutatást adok abban, hogy mi az, amitől ők elfogadóbbak lehetnek. De amire ha a szolgáltató figyel, ez minimális erőbedobást jelent a részükről. Uh-huh. Tehát nem azt jelenti, hogy most hatalmas beruházásokat kell, új termeket, új nem tudom én micsodát létrehozni, hanem olyan apró dolgokra, hogy az autizmussal élő gyerekeknél, meg egyébként az ADHD-val élő gyerekeknél is nagyon fontos a kiszámíthatóság, hogy tudják előre, hogy mi fog történni. Ez olyan egyszerű lépésekkel megvalósítható, vagy segítséget nyújt, hogy például a weboldalra föltesznek képeket. az adott helyről, hogy hol található a WC, vagy egy olyan védettebb zug, ahol kevésbé forgalmas a vendégjárás által mondjuk egy étteremben. Vagy ha azt feltüntetik az oldalon, hogy XY napon melyik idősáv az, amelyik kevésbé terhelt, tehát akkor könnyebben tudnak mondjuk egy fogorvosi kezelésre elmenni, vagy egy fodrászhoz elmenni. Tehát nyilván nem csúcsidőben. Tehát olyan apró nüansznyi dolgok ezek, amikre mi neurotipikus emberként nem feltétlen gondolnánk, mert nekünk nem okoz nehézséget az, hogy egy zsúfolt időszakban bemenjünk egy fodrászatba. Nyilván egy étterem az egy más helyzet, mert senki nem feltétlenül áll
1: De sorban. A hangoszene, amit mondtál először például, ez milyen fontos lehet egy ilyen gyereknek, vagy egy kisfiú, kislány, aki ezt mélyen érinti, és lehet, hogy nem is gondoltak rá eddig, és innentől kezdve pedig ez egy mennyire nagy segítség volt. Amikor a különböző kategóriákat meghatároztat, hogy bevásárlóhely, étterem, játszóház, fodrászat, oktatási intézmény, szálláshely, orvos, lovarda, van-e, vagy sporthely, szabadidő központ, van, ahol nagyon túlteng a jelentkezés, van-e olyan, ahol sokkal kevésbé, vagy nem is jelentkeztek például?
2: Vannak üres kategóriák.
1: Mondj egyet-kettőt.
2: Például edzőtermet nem találtam még a helyszínek között. Ha abból indulok ki, amikor én edzőterembe jártam, most ez nem feltétlenül látszik rajtam, de ott világos fények, hangos zene, csattogás, ugye súlyok csattognak, sok ember van. Tehát nem azt mondom, hogy most valaki érezzen erre késztetést, de
1: hogy átépíti a konditermet.
2: Átépíti az egész konditermet, de hogyha van esetleg olyan üres járat, amikor azt mondja, hogy most van másfél órám egy hétfő reggel 9 és 11 között, amikor relatíve alacsonyabb a forgalom, és akkor lejjebb tekerem a fényeket, leveszem a zenét például, akkor az nagy segítség lehet. Erre egyébként tökéletes példa van egy országos sportáruházlánc, és ők erre kifejezetten figyelnek, tehát nekik van csendes órája, ahol leveszik a fényeket, nincsen hangos bemondó háttérzaj, így is eleve sok impulzus, amikor bemész egy áruházba, hogy mennyiféle termék, mennyiféle szín, mennyiféle...
1: Ez egy sportáruházlánc?
2: Így.
1: Van ilyen, hogy csöndes órájuk?
2: Van bizony.
1: Na, hogy ne lehetne elmondani a nevüket, melyik az?
2: Ez a Decathlon.
1: Wow!
2: Tehát a Decathlon...
1: Tehát ilyen esetben hogy ne lehetne elmondani, amikor sérült gyerekeknek segítenek, ez nem reklám, hanem ez egy fantasztikus kezdeményezés, tessék a többieknek koppintani és átvenni ezt a dolgot.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy példamutató kezdeményezés a Decathlon részéről. Nem tudom fejből most neked megmondani, hogy ez mely napokon van, de nagyjából...
1: Gondolom, akit érint, utána tud nézni, vagy a honlapon biztos ott van.
2: Az ő honlapjukon is, illetve a védett sarok oldalán is fönt vannak ezek az időpontok, és az összes áruházukra ez igaz, tehát nem csak a Budaörsére, hanem országszerte több áruháza van a Decathlonnak, és erre kifejezetten figyelnek. Nagyon meglepett, hogy az egyik telekommunikációs cég is egyébként megjelent a platformon. Ők is tartanak ilyen úgynevezett csendes órát, ők ritkábban, mint a Decathlon, de ők is erre elkezdtek figyelni. És azt gondolom, hogy ezek olyan apró lépések, ami hatalmas segítség lehet az érintett családoknak, szülőknek.
1: Azt mondta, 184 hely már regisztrált nálatok, tényleg exponenciálisan nő. Itt egy pár nap alatt hányan vannak érintve, hány ilyen szülő, vagy család, vagy gyerek lehet érintett ebben a kérdésben, és hányan jelentkeztek már nálatok?
2: A weboldalon most olyan 350 körüli regisztráció van. A közösségi médiában, ugye én a Facebookon meg a TikTokon vagyok jelen. A Facebookon már lehet, hogy mi, amikor itt ülünk, már átlépte egy hónap alatt, vagy kicsit több, mint egy hónap alatt a 7000-et a követők száma, ami szerintem egy, még engem is meglep, pedig azért több mint 10 éve közösségi médiával foglalkozom, de engem is meglep, hogy lényegében fizetett hirdetések nélkül ekkora az érdeklődés. TikTokon is 1300 fölött van a követők száma, viszont ezeknél a számoknál sokkal több embert érint ez a probléma, vagy más típusú életforma a Magyarországon. Nézegettem különböző statisztikákat, erre ugye nincsen olyan exakt szám, mert napról napra változik, illetve azért ezek szenzitív adatok, de több százezer embert, és ezáltal több százezer embert, családot is érint, mind az autizmus, mind az ADHD, ugye van, ahol ez kisegészül egymással, tehát autizmus és ADHD is jelen van. Sőt, vannak olyan családok, ahol többeket érint, tehát nem csak egy érintett van a... családban.
1: Mondj egy nagyon pozitív példát, tehát ki volt, aki nagyon meglepődtél, hogy jelentkezett, vagy hallottál róla. Egyébként a dekatlonos példa zseniális, de van-e olyan, aki meglepődtél, vagy nagyon érdekes volt, hogy csatlakozott a programotokhoz, vagy ehhez a kezdeményezéshez?
2: Engem legjobban a Telekom, tehát akkor az ő nevüket is kimondom, ők
1: hozzáállásuk?
2: Szenzitivitásuk, hozzáállásuk lepett meg a legjobban. Telekommunikációs cégek nagy cégmonstrumok, és ilyen apró dolgokra odafigyelnek, és szerintem ez egy hatalmas előrelépés lehet az érintett családok számára.
1: Érintett szülők kerestek-e meg speciális kérésekkel, vagy kérdésekkel? Mesélj erről egy kicsit.
2: Folyamatosan,
1: jó. Gondoltam, de akkor magas labda ott. Mondj egy-két példát, ami elmondható, ha nem is nevesíted meg.
2: Abszolút. Van egy anyuka, akivel egyébként azóta nagyon szorosan együttműködök, az ő nevét abszolút mondom meg, mi támogatjuk egymást, ő Palotai Anita, ő indított egy alapítványt is, neki 3 gyermeke érintett a autizmussal, és ő arccal, névvel, közösségi médiában szintén fölvállalja a témát. Mondok még egy anyukát, aki ő nem Magyarországon élő, Angliában élő, Hornyák Brigitta, ő is napi szinten készít tartalmakat, és vele is együttműködöm, de privát üzeneteket is nagyon sokat kapok. Mind a személyes profilomra, mind az oldal profiljára, mind egyébként az oldalon keresztüli megkeresések, amik érkeznek. Van, hogy tanácsot kérnek. Volt olyan fiatal, 20 éves autizmussal érintett lány, aki nem kap szülői támogatást otthon, nem kapott otthon, a intézményi kereteket sem találta meg, és ő kért segítséget, hogy kvázi felnőttként ő hová tudna fordulni. Nyilván nekem ezek utána járást igényelnek ebben az esetben. Én mindig elmondom azt, hogy én nem vagyok szakember, tehát én sem diagnózis nem fogok mondani. Volt olyan kérdés is, hogy ez és ez a tünet, és akkor szerintem autista a kisgyermek. Én ilyet nem mondok, nem is fogok mondani.
1: De mert tudod irányítani valaki ezt?
2: De javaslatot, hogy abban az adott szituációban én mit tennék, azt abszolút megteszem, és kötelességemnek is érzem, ha már így kiálltam az ügy mellett.
1: Hol lehet titeket elérni? Hol keressenek? Van egy weboldal, talán Facebook oldal, elmondod?
2: Igen.
1: Pontosan, igen?
2: Igen, a védetsarok.hu a weboldal címe. A Facebookon szintén Védett Sarok néven, illetve a TikTokon is Védett Sarok a csatornának a neve. Én ide folyamatosan teszek fel edukatív tartalmakat, hogy egy kicsit az ismertségét a témának azt növeljem. Nem feltétlenül a Védett Sarokét, hanem általában az autizmus és ADHD kérdését.
1: Kiknek a jelentkezését várod a Facebookon, illetve a weboldalon, kik regisztráljanak? Mesélj erről még egy kicsit, egy-két mondatot.
2: Mindenkiét. Tehát olyan érintett szülőkét, akiknek tapasztalatuk van. Itt elsősorban szolgáltatókkal kapcsolatos tapasztalatokat, tehát értékeléseket.
1: Akár negatív, akár pozitív.
2: Én azt gondolom, hogy egy negatív tapasztalat sem feltétlenül jelent rosszat, sőt, az adott helynek, vagy a következő szülőcsoportnak, vagy családoknak nyújthat segítséget abban, hogy nekik mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele, de mindenkit, aki a téma iránt egy picit is érdeklődik, szeretettel várok, mert azt gondolom, hogy edukációval és a közös fellépéssel, még akkor is, ha nem érintett az ember, akkor lehet nagy eredményeket elérni.
1: Hát én nagyon drukkolok neked, akkor még egyszer védesarok.hu, ott lehet téged megtalálni, illetve az egész kezdeményezést. Gratulálok hozzá. Köszönöm. Csabi, és folytatjuk, szerintem fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: kergeti.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Tagadja Oroszország, hogy köze lenne a lipcsei drónincidenshez. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahídber

0: beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egysávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter korábban közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében gyújtott tűznél értéktetten őket a rendőrök. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Matolcsy György szerint ő soha nem mondta azt, hogy a jegybanki alapítványomba került pénz elvesztette közpénz jellegét. A volt jegybankelnök arról beszélt, 10 éve tulajdonítják neki ezt az állítást, miközben az MNB által az alapítványomba helyezett pénz mindvégig közpénz maradt. Közben Hatházi Ákos élesen bírálta az élő környezetért felelős minisztériumot, miután közérdekű adatigényléssel próbálta megtudni, pontosan milyen feladatokat látnak el a tárca helyettes államtitkárai. A stúdióban Ónodi Molnár Dóra és Móna Márk. Magyar Péter határozatban bízta meg Görög Mártát és Pósvai Gábort, hogy találják ki, hogyan gyorsíthatják fel a büntető eljárásokat. A téma azután került a fókuszba, hogy heves reakciókat váltott ki Ungár Annának, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnökének nyilatkozata, miszerint 6 éve is telhet, mire eljutnak a jogerős ítéletekig. Fülöp Botondot kérdezzük. Újra kötelező lesz az orvosi kamarai tagság, és a szakmai etikai eljárások is visszakerülnek a Magyar Orvosi Kamarához. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a kamarai etika nem politikai fegyver. A szakmai önszabályozás elsősorban a beteget védi. Az Orbán kormány 2023-ban szüntette meg a kötelező kamarai tagságot, és elvette a MOK etikai jogköreit. Vendégünk Kincses Gyula. A közmédia átalakításáról szóló parlamenti meghallgatáson a minőségi gyermek és ifjúsági műsorok fontossága is szóba került. Kollár Árpád költő és irodalomszervező pedig a Kuflikat hozta példaként. De elég figyelmet és pénzt fordít Magyarország a gyermekeknek szóló minőségi tartalmakra? M. Tóth Gézával beszélgetünk.
3: Nyilván erről is, meg az SZFE most történtekről is, hiszen ő az SZFE korábbi rektora. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Ondori Molnár Dóra és Muna Márk, két újságíró kolléga. Szerbusztok, jó estét kívánok.
4: Jó estét.
3: Dóra a jelen újságírója, Márk pedig a különutas alapító főszerkesztője. Azt mondja Matolcsy György, amit nem mondtak rá. Ez egy fura dolog. Azt mondja, hogy 10 éve hallgatja, hogy ő azt mondta volna, hogy az MNB-ben lévő pénz elvesztette közpénz jellegét, hogyha azokat alapítványokba szervezik ki, de hát ezt nem ő mondta, ezt Kósa Lajos mondta, így ezek az MNB-s kiszervezésekkel kapcsolatos vitában.
4: Matolcsy György próbál előre menekülni, nyilvánvalóan azért készítette el ezt az érdekes videót, mert előbb vagy utóbb meg kell majd jelennie a parlamenti vizsgálóbizottságon, ahol a MNB ügyeit vizsgálni fogják, és nagyon látványos, ahogy Varga Mihály, a bank jelenlegi elnöke próbálja ezt az egészet hárítani magától, hogy ugyanegy a Magyar Nemzeti Bankot vezeti, de neki semmi köze a Matolcsy érához, és itt most már egy új fejezet nyílt.
3: Sőt, hát ezeket, bocsáss meg, feljelentésekkel tűzdelve hárítja magától.
4: Feljelentésekkel tűzdelve, de azért én arra emlékeztetnék, hogy amikor azt a konstrukciót a parlament megszavazta, amely lehetővé tette, hogy az alapítványokon keresztül mindenféle furcsa ügyleteket folytasson a Magyar Nemzeti Bank, ami egyébként nem lenne általában feladata egy ilyen típusú intézménynek, az még a Matolcsy Györgynek az első ciklusa alatt történt, és a parlamenti képviselők simán megszavazták a második ciklus neki, mint ahogy azt is megszavazták azt a törvényt, ami lehetővé tette, hogy ez a lopásnak tűnő, de nem akarok prejudikálni, de minden esetre egy elég komoly korrupciós kockázattal látható ügy keletkezzen.
3: Hát ráadásul Varga Mihálynak ezt ott látni a keletű, mi hát zajlik a Nemzeti Bankban, hiszen neki ott dolga volt.
4: És a képviselőknek nem csak jó fizetés jár, meg kosztkvárté, hanem felelősséggel tartoznak, és ők megszavazták ezt.
3: Márk nagyon mondaná valamit.
5: Itt említetted a parlamenti vizsgálóbizottságot, ugye ott is meghallgatás lesz majd a Matolcsy Györgynek. A parlamenti vizsgálóbizottságot azért nem várnék sok mindent, ugye nekik nincsenek olyan jogköreik, amik lehetővé tennék azt, amit mondjuk a Tiszás tábor vár, hogy mi történjen Matolcsy Györggyel, illetve a fiával Matolcsy Ádámmal. És nem hinném, hogy csak a Tiszás tábor várja ezt, hanem szerintem nagyon sok jobb oldal is. Hiszen azért az elmúlt időszakban, és hogyha a kampányt nézzük, akkor szinte az egyik fő témája volt a Tisza pártnak a Matolcsy György és Matolcsy Ádámnak a káváriája, vagy a feltételezett bűncselekmények elkövetése, és ennek a felszínen tartása. Szerintem Matolcsy György, hogyha elkövette ezeket a bűnöket, amikkel vádolják, főleg a Matolcsy Ádám, akkor mindenféleképpen felelniük kell. Én nem értem, hogy Matolcsy György miért várt eddig, miért most mond erről a történetről érdemit, vagy egyáltalán, hogy megszólal. Szerintem, hogy te azt említetted, hogy ugye előre menekül Matolcsy György, én azért kivárnám. Lehet, hogy ez is egy abszolút filmszínház része. És miért mondom azt, hogy ez abszolút filmszínház része? Azért, mert hogyha megnézzük, Magyar Péter eddig nagyon keveset beszélt Matolcsy Ádámról, szinte semmit, mióta megnyerte az országgyűlési választásokat.
3: Kellett volna, hát kellett nem volna, az ő dolga ez.
5: Nem az ő dolga, de hogyha beszél Tiborcról, Mészáros Lőrincről és a többiekről, valahogy mindig kifelejtődik Matolcsy Ádám.
3: Matolcsy valahogy György viszont nem.
5: Valahogy mindig kifelejtődik. Jó, de nem Matolcsy Györgynek voltak feltételezetten luxusautói, nem Matolcsy Györgyöt vádolták meg különböző 100 milliárdoknak az elsípolásával, és hát ugye sajtóinformációk keringenek arról is, hogy elképzelhető, hogy akár Matolcsy Ádám is támogatotta a Tisza kampányát, ez egy sajtóban keringő vélemény, hát nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a
3: vége.
5: Én csak azt mondom, hogy véleményem szerint azért mégiscsak furcsa, hogy Matolcsy Ádámról egy szó sem.
3: De itt álljunk meg, tehát ez annyira új nekem, hogy erről beszéljünk. Tehát Matolcsy Ádám miközben arról beszél a kampány alatt Magyar Péter, hogy az ő édesapjának meg neki az MNB-s ügyeit tisztázni kell, mert itt több száz milliárd forintot loptak el, vagy kezeltek gondatlanul, azon közben ezt a kampányt támogatja?
5: Keringenek olyan információk, én nem véleményem...
4: Hülyeség kering azért a városban.
5: Csak azt mondom, furcsa, hogy valahogy Matolcsy Ádám soha nem kerül szóba. Matolcsy Ádám nem
4: azért, beszél. Hát azért, de.
5: Mikor beszélt utoljára Matolcsy Ádám?
3: Magyar Péter nem tudom, mikor beszélt utoljára Matolcsy Ádám, nem tudom. Egy dolog viszont biztos, az feltételezhető, miközben semmit nem tudunk erről az ügyről, ez a leginkább zavarba ejtő, hogy Matolcsy Ádám mesés meggazdagodása és lehetőségei, valamint különböző pénzügyi alapokhoz való hozzáférése Matolcsy György nélkül nem volt lehetséges.
5: Meg. Én azt mondom, hogy bocsánat, hogy fejezem be, hogy szerintem egyébként jó lenne, hogyha végre elkezdődnek a kivizsgálások.
3: Ez
5: nagyon örülnék neki, hogyha Matolcsy Ádám és Matolcsy Györgyet is kivizsgálnák, hogyha valósak azok az információk, amikkel mind Matolcsy Györgyet, mind pedig Matolcsy Ádámot meggyanúsították az elmúlt időszakban, akkor az kerüljön kivizsgálásra. Én sajnálom azt is, hogy az elmúlt hónapokban nem voltak ezek megfelelő ütemben vizsgálva.
4: Szerintem egyébként egy vizsgálóbizottság erre a kérdésre is.
5: Igen, csak a parlamenti vizsgálóbizottság az nem cselek olyan jogkörei, amik nem
3: is, most azért erősebb jogkörei lettek,
4: az,
3: azt tudod.
4: Tisza azért azt most létrehozta azt a helyzetet, hogy be kell menni annak, akit oda behívnak. Korábban azt láthattuk ténylegesen, hogy a vizsgálóbizottság kiüresedett azáltal, hogy nem volt kötelező ott megjelenni. Bár azért hozzátenném, hogy fontos a Tisza képviselőinek tisztában lenni azzal, hogy nem lehet elalibizni egy ilyen vizsgálóbizottságot, mert például Orbán Viktor 2005-ben részt vett egy ilyen vizsgálóbizottságon, ő elment, nagyon hasonló téma volt egyébként, az Orbán család vagyonosodását vizsgálta az akkori szocialista többségű kormány, és ott beültek ezek a szocialista képviselők, és bizony nem voltak eléggé felkészültek, és azon a vizsgálóbizottságon Orbán Viktor jó retorikával és magabiztossággal, de lényegében lemosta a szocialista képviselőket akkor, és ő jött ki győztesen abból a vizsgálatból. Ez tanulságul szolgálhat a tisztás képviselőknek, hogy ezt nem lehet elalibizni, fel kell rá készülni. Ráadásul, ahogy látjuk a Tisza kommunikációját, sokszor az az érzése az embernek, hogy ott csak Magyar Péter kommunikál, meg néhány miniszter talán, akiben benne van ez a political animal, és képes retorikában és gyorsaságban, gondolkodásban.
3: Hát leginkább Vitézi Dávid.
4: Vitézi Dávid. Ezért fontos nekik erre fölkészülni, hogy nem lesz ott Magyar Péter minden vizsgálóbizottságon, tehát készülni kell arra, hogy miket fognak kérdezni, ami valóban egyébként egy politikai színház lesz, ez nem olyan jogköröket jelent, mint hogyha egy hatóság vizsgálódna, de az embereknek nagyon fontos, hogy mit látnak, politikai válaszokat szeretnének, és a választott képviselőik fogják föltenni ezeket a kérdéseket.
5: Én csak annyit mondok, hogy szerintem egyébként sok jobboldali ember is, sőt a jobboldali közösség is várja végre azt, hogy pontosan mi történt ebben a botrányban, pontosan mi történt ezekkel a pénzekkel, mert azért szinte semmi pontos és semmi olyan információ nincs egyébként szerintem a kezünkben, amire azt mondhat mondani, hogy ők ezt meg azt
3: csak de az gyanús, nem? Hogy jön Varga Mihály, akit nem lehet azzal vádolni, hogy Tiszás lenne. Nem lehet azzal vádolni, hogy Magyar Péter ültette oda, mert nem. És amióta ott van a Magyar Nemzeti Bank élén, én nem is tudom, szerintem a 8.-9. feljelentésnél tart. Tehát, hogy valami ott mégsem stimmelt.
5: Akkor vizsgálják ki a hatóságot.
3: Igen, ez így
5: mert
3: van.
5: Mert szerintem egyébként a jobboldali tábornak is egyébként szerintem meg
3: ez így van, nyilván így van, persze.
4: Főleg azért, mert a jobboldali tábor egy nagy része éppen a csalódása miatt szavazott át a Tiszára. Tehát azért itt 2022 és 26 között ez a jobboldali tábor eléggé lecsökkent pont emiatt, például az ilyen botrányok miatt.
3: De ha már a gazdagodásokat beszéljük, ugye van egy cikk, a HVG írta meg, hogy Tibor István úgynevezett fedő cégei, bármit is jelentsen ez, ezt majd próbáljuk értelmezni, 125 milliárd forintnyi osztalék elsőbségi részvényt fizettek ki. Hát azért az jó pénz. Na de milyen cégek ezek?
4: Hát ezek magántőke alapok, és hát mindenféle...
3: Ezeknek a nyilvánosságára hoztak most törvényt.
4: Így van, tehát az, ami most a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal, illetve Vagyonvédelmi Hivatalban majd egy nagyon fontos feladat lesz, hogy az emögött, az ilyen céghálók meg fedősztorik mögött feltárják azt, hogy egyébként meg lehet-e találni még a pénzt, és egyébként hogy tűnt el a pénz.
3: És meg lehet-e találni az embert? Ugye? Mert ideig az embert rejtették ezek az alapok.
4: A tanulság az, hogy ez folyamatosan fognak jönni ezek az ügyek, tehát ez a Tisza pártnak egy folyamatos lehetőség arra, hogy kommunikáljon arról, hogy 3 hónappal, ezek nagyon-nagyon friss sztorik, tehát 3 hónappal ezelőtt még egy teljesen másik világban éltünk.
5: Én örülnék, hogyha ez a rögtönítőri bíróság hangulat már nem lenne egyébként az országból, és végre egyébként odáig tudnánk jutni, hogy elkezdődnek valóban a nyomozások, és valóban egyébként bírói végzések lennének arról, hogy pontosan adott cégeknél, adott embereknél mi történt. Mert én azért láthatjuk mind a Facebookon, nem tudom, mind a közösségi médiában láthatjuk azt, hogy gyakorlatilag mind a komment szekció, mind pedig különböző politikusok ilyen rögtönítőlő bíróságként gondolkodnak már, és már mindenki vért akar látni az utcákon. Szerintem higgadság, nyugodtság, én lennék a legboldogabb, hogyha mindenki lenne vizsgálva, és akkor nem kéne azzal foglalkozni, hanem helyette lehetne azzal foglalkozni, hogy például milyen kijelentései voltak Lannert Juditnak korábban a tanárokról, milyen kijelentése volt akár Hegedűs Zsoltnak, a kőpapírolós kijelentése, ugye ma volt a sajtóban a lélegeztetőgépekkel kapcsolatban. Szóval hogy lehetne olyan dolgokkal foglalkozni, ami valóban a kormányzati munkát és a kormányzat szereplőit állítja pellengére.
3: Az fontos?
5: Hát persze, hogy fontos.
3: Nem ugyanannyira fontos a múlttal szembenézni, mint a jelent kritizálni? Egyébként az utóbbi is
5: nem
3: fontos,
5: ezt mondtam, természetesen. Azt mondtam, hogy szerintem várjuk meg, míg ezek a kivizsgálások elkezdődnek, várjuk meg azt, míg lesznek bírósági döntések, és ne ez a rögtönítélő bíróság
3: ebben
5: legyen
3: neked,
5: egyébként a közösségi médiában és a politikában, illetve amit egyébként Magyar Péter leművel az országgyűlésben, ahol gyilkosokhoz és rablókhoz hasonlítja a Fidesz frakciót. Szerintem
4: hát
5: ez nagyon nem...
4: A Fidesz frakció azért rendesen versenybe szállt.
5: De szerinted ez rendben van, hogy rablókhoz, gyilkosokhoz, hogy a Magyar Péter egyébként a Fidesz frakcióhoz?
4: Én azt látom, hogy egy politikai csatatér van a parlamentben, amitől teljesen elszoktunk. Annyira kiüresítette a Fidesz a parlamentet, annyira értelmetlenné tette a parlamentet.
5: Itt kell betölteni, hogy kózan osztrázzuk a Fidesz frakciót?
4: Ugye itt egy kölcsönös adok-kapok van, tehát amikor a Fidesz frakcióban meg azt halljuk, hogy önkény van, és ilyen önkény, a rákosista önkény, meg Gábor Péterhez hasonlítják a miniszterelnök vezető minisztert, szóval, hogy itt azért minden oldalról megy. Ez egy vita, normális demokráciákban így szokott működni, hogy bizony időnként a politikusok erős mondatokat használnak, de hogy reagáljak arra, amit mondtál, fontos az, hogy a Fidesz, illetve a Mi Hazánk, amik most ott ülnek, ugye ellenzékben rávilágítsanak arra, hogyha a kormány hibás döntéseket...
3: Sőt, hát a sajtónak is dolga valóban ennek utána menni.
4: Az a nehézség ebben, hogy még nagyon friss az az élmény, ami 2026. április 12-én zárult le, az a korszak, amiben ezek napi szinten voltak ezek az ügyek, amit most hallunk, hogy Tiborcz István mennyit kap ilyen osztalék formájában.
3: Osztalék elsőbségi.
5: Igen, csak én meg, bocsánat, azt hallom folyamatosan, hogy csak az zajlik egyébként jelenleg egyébként a Tisza párt részéről, hogy ezekkel az ügyekkel úgy dobálóznak, hogy egyébként rengeteg ügyben még nincsen bírósági végzés.
3: Semmilyen ügyben nincs bírósági végzés, mert előtte nyomozás.
5: Rengeteg ügyben még nem volt.
4: Tehát azért ezt így fontos leszögezni, hogy augusztus 25-ig még a Fidesz által oda delegált legfőbb ügyész foglalta el azt a pozíciót, ami miatt hát azért úgy láttuk, hogy működött a legfőbb ügyészség.
5: Egy percig sem mondtam, hogy ezek az ügyek nem fontosak, és ezeket nem kell levenni a politika napirendjéről, csak szerintem amellett sem szabad elmenni, hogy azért a kormánynak a döntéseit kritizálni.
3: Abszolút,
5: a döntéseire hát ránézni, hiszen ugye a következő téma is mondjuk a környezetvédelmi minisztérium, hogy új nevén élő környezetért minisztérium, ugye például annyira nem transzparens, hogy mi bármilyen kérdéseket küldünk a külutas részéről, sajtómegkereséseket, szinte semmire nem válaszolnak, ha meg válaszolnak, akkor meg Facebook posztokat küldenek, szóval szerintem ez nem a transzparenciának a templom, ami ott megtestesül.
3: Ez lehetséges, ezt nem tudom, hogy milyen kérdésekre nem kaptok választ. Egy másik dolog viszont érdekes, azt mondja Taraszki Dániel, kerestem a nevét, hogy hívják ő, ugye Orbán Viktor építésze, így nevezi a sajtó, 60 pusztát ő tervezte, és azt mondja, hogy ő azt szeretné, hogy jussanak be az emberek, és nézzék meg azt, hogy mi van ott, mert ott nincsen bunker, ott nincsen trezor, ott az egy épület, egy építmény és semmi más. Jó lenne az, hogyha oda beszabadulnának a turista csoportok?
4: Nagyon érdekes, ahogy ez az építész a karmelitát hozza föl mint példát, hogy ott is ott ugye megmutatkozik a puritánság és az, hogy mennyire nem volt a turizálás, ahogy 60 pusztán se, hiszen ez egy majorság, és hogyha meg lehetne nyitni, akkor lehetne látni, hogy mennyire túloztak a beszámolók azzal kapcsolatban, hogy mi van ott 60 pusztán. Szerintem ez egy nagyon érdekes árulkodó mondat volt. Tulajdonképpen elárulta a főmegrendelő ízlését, amely ízlés létrehozta a karmelita kolostort is, és amely létrehozta 60 pusztát is. Egyébként lehet, hogy nincs tele stukkókkal a karmelita, de nagyon is nagyon szimbolikus luxizásról szól. Akkor, amikor most derült ki egyébként néhány hete, hogy a gyermekvédelmi intézetekben olyan szinten éheztek a gyerekek, hogy bevállalták azt is, hogy esetleg megerőszakolja őket, vagy abuzálja őket valaki csak azért, hogy élelemhez jussanak egy ilyen állapotú országban, a kormány úgy döntött, hogy elkölt néhány száz milliárdot arra, hogy a város fölött üldögélve nézhessen le a népre, és...
3: Na, a tiéd lesz a záró gondolat, úgyhogy csak erre mondj valamit.
5: Mondani, szerintem sokkal kevesebb pénzbe került volna az, hogyha mondjuk a Manfred Webert Magyar Péter a karmelitába fogadja, és nem a Four Seasons szállodába. Szerintem a magyar adófizetőknek az olcsóbb lett volna.
3: Hát lehet, hogy ez az egy látogatás, igen. De a Four Seasons nem a magyar adófizetők fizetik, a karmelitát meg igen.
5: Hát de gondolom azt, hogy ott rendezvény volt, és a magyar kormány delegációját, a Manfred Webert delegáció
3: érted a különbséget? Az egy rendezvény, ez meg az épület. Na mindegy, jó.
5: Szerintem az, hogy ott a Várnegyedben egyébként megújultak azok az épületek, amiknek meg kellett újulnia, és szerintem hozzátett ahhoz, hogy a budapesti látványképe, illetve az, hogy azok az épületek elkészülnek, az igazán fontos volt egyébként szerintem a turisztika szempontjából.
3: Ez például egy legitim vita, ezt érdemes lesz egyszer lefolytatni, hogy mi volt az, amit ott fontos volt felújítani, és mi az, amire azt mondják mások, hogy történelmi hamisítás, mert semmi keresni valója nincs a 21. századi Várnegyedben, de ezt nem most fogjuk lefolytatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
5: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Magyar Péter határozatban bízta meg Görög Mártát és Pósvai Gábort, hogy találják ki, hogyan gyorsíthatják fel a büntető eljárásokat. A téma azután került a fókuszba, hogy heves reakciókat váltott ki Unger Annának, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnökének nyilatkozata, miszerint 6 évbe is telhet, mire eljutnak a jogerős ítéletekig. Fülöp Botondot kérdezzük.
2: Azt hiszem, a jogásztársadalom is egyetért abban, hogy ez egy évtizedes vita, ha nem régebbi, hogy miért ilyen soká tartó ügyek azok, amelyek nagy figyelmet keltenek és váltanak ki. Fülöp Botond valóban itt van velünk, még ha ilyen távolról is. Jó estét kívánok, örülök,
3: hogy eljutott.
2: Szóval ez a vita, ez leginkább arra szokott kicsúcsosodni, hogy már el is felejtjük, hogy mik azok az ügyek, mire születik egy ítélet, tehát még azt a funkcióját sem tölti be az ítélet maga, hogy elrettentő hatású legyen másoknak. Ráadásul ugye a jogbiztonságot is szokták ilyenkor emlegetni. Miért ilyen lassú a magyar ítélkezési gyakorlat?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés és nagyon összetett kérdés. Ugye a büntető eljárásnak a bírósági eljárás csak egy része, a bírósági eljárásokat mindig nyomozás előzi meg, maga a nyomozás is több részből áll, tehát az ügy tartom egy jelentős részét nyilván a bírósági eljárás megelőző eljárás, a nyomozás veszi el, de hogyha most csak a bírósági eljárással szűkítjük le a kérdést, tehát hogy miért tartanak csak a bírósági eljárások ilyen hosszú ideig, ennek részben valószínűleg vannak belső okai, tehát elképzelhető, én nem látok bele a bíróságok belső életébe, belső ügymenetébe, a munkaterrel kapcsolatos kérdésekbe. Tehát lehet, hogy vannak kapacitás hiányok, erőforrás hiányok, mint személyi, mint technikai erőforrás hiányok. Amit én látok kívülről, mint a büntetőeljárások résztvevője, védő ügyvédként, én úgy látom, hogy alapvetően három, amit én látok külső, tehát nem bírósági résztvevőként, hanem az eljárás külső résztvevőjeként. Alapvetően három olyan ok van, ami miatt egy bírósági eljárás így kívülről nézve el tud húzódni. Az egyik tipikus ok az, hogy azok a személyek, akiknek jelen kell lenniük egy bírósági tárgyaláson, ők nem jelennek meg. Ez egy nagyon gyakori ok annak, hogy egy mondjuk tárgyalást el kell napolni, és új tárgyalást kell tartani. Itt ugye a terheltek, tehát a vádlottakról és a tanúkról van szó, akik mondjuk nem tesznek eleget a megjelenési kötelezettségüknek. Ez az egyik ok. A másik ok, hogy két tárgyalás között viszonylag hosszú idő telik el. Tehát, hogyha egy bíróság elnapol egy tárgyalást, például a bizonyítás kiegészítése miatt, vagy azért, mert valaki nem jelent meg a tárgyalásra, egy olyan személyeknek meg kellett volna jelennie, akkor az a gyakorlat, hogy körülbelül 3 hónap múlva lesz a következő tárgyalás. Tehát ez nyilván, hogyha két tárgyalás között 3 hónap telik el, akkor nyilván ez meghosszabbítja az eljárást. És a harmadik ok, azok pedig a jogalkalmazó hibák. Tehát az emberi hibák, amiknek következtében adott esetben egy eljárási cselekményt, mondjuk egy tárgyalást, vagy akár egy egész eljárási szakot, tehát mondjuk egy komplett elsőfokú eljárást meg kell ismételni, mert mondjuk valaki hibát követett el, akár az ügyészség részéről, akár a bíróság részéről, vagy a bíróság ítélete mondjuk megalapozatlan, vagy eljárási hibát vétett, és akkor visszautalják másodfokra, elsőfokra, és kezdődik az egész eljárás előről. Tehát amit én így kívülről látok, ügyvédként az eljár bírósági, most csak a bírósági szakról beszélünk, a bírósági eljárás elhúzódásának én alapvetően ezt a 3 okát tudom beazonosítani.
2: Ebből az egyik látszólag könnyen kivéthető lenne, mert hogyha valaki nem jelenik meg, ott nagyon komoly szankciókat lehetne alkalmazni, nem szólva arról, hogyha a bíróság azt mondja, hogy 2 napon belül vezessék elő, és 2 nap múlva lesz a következő tárgyalás, akkor ezzel időt húzni sem lehet, ami azt szokták mondani, hogy igen, gyakori ezekben az ügyekben, hogy azért nem jelenik meg, mert időt nyer vele.
3: Igen, ezek közül egyébként 2 dolog az olyan, amit jogalkotással esetleg lehet kezelni, jogalkotás révén, jogszabálymódosítás révén lehet gyorsítani az eljárást. Ez valóban az egyik, amit ön is említett, ez az idézésre meg nem jelenés, megjelenési kötelezettség elmulasztása. Itt elképzelhető, itt az elővezetés, az előállítás és az elfogató parancs, ezek az eljárási eszközök jöhetnek szóba. Nyilván más lehet alkalmazni a vádlottal és más a tanúkkal szemben. Itt egyébként elképzelhetőnek tartok egyfajta nagyobb szigort. Tehát, hogyha valaki egy szabályszerű idézés ellenére nem jelenik meg, mondjuk elképzelhető, hogy akkor a bíróság ne próbálja 2-3-szor elérni, hogy akkor szíveskedjék befáradni, mondjuk, hogy a tanúzási kötelezettségének eleget tegyen, hanem akkor rögtön el lehet rendelni az elővezetését a rendőrség.
2: Hát hiszen, hogyha akadályoztatva van, az korábban már jelezhette volna, tehát az például egy megoldás lehetett volna erre.
3: Igen, tehát
2: azt mondják a kollégái, és nem tudom, egyetérte velük, hogy közben meg ez a gyorsítás, ez bizonyos kockázatokkal azért jár, mert például azok a védelemhez fűződő garanciális szabályok, azok sérülhetnek, hogyha igazából a legfontosabb, a legeslegfontosabb szempont az lesz, hogy minél gyorsabban ítélet szülessen.
3: Nem, a gyorsítás nem szabad az eljárási garanciák és az eljárás tisztességének a rovására erőltetni, de szerintem ez nem látok ebben olyan nagy kockázatot, mert hogyha például ezt az, amit az előbb említettem, tehát mondjuk az eljárási törvényt ilyen értelemben szigorítja az országgyűlés, hogy a meg nem jelenés következményeit súlyosbítja, ebben a tekintetben nagyobb szigort vezet be, ez szerintem semmilyen módon nem megy az eljárási garanciák és az eljárás tisztességes voltának a rovására, de ugyanígy elképzelhetőnek tartanám azt is, hogy legalább a kiemelt ügyekben, tehát amelyeket nagy társadalmi figyelem és érdeklődés övez, ott a bíróság egyfajta ilyen folyamatos tárgyalási üzemmódra helyezze át magát. Tehát ez azt jelenti, hogy tényleg napi szinten tartson adott esetben ezekben az ügyekben tárgyalásokat, egész addig, amíg meg nem születik az ítélet. Ez nyilván azt jelenti, tehát ennek ez viszont visszavezet a adott esetben a humán erőforrással kapcsolatos kérdésekre, mert hogyha mondjuk egy ügyben egy bíróság úgy tárgyal, hogy beülök a tárgyalóterembe hétfőn és pénteken jön ki, most ez persze túlzás volt, de egész addig szinte napi szintű tárgyalások vannak, amik mondjuk az ítélet meg nem születik. Ebből ennek nyilván az a következménye, hogy az ügyben eljáró ügyészt, vagy ügyészeket, és az ügyben eljáró bírói tanács tagjait, azokat lényegében erre az időszakra más ügyek alól tehermentesíteni kell. Ez pedig visszavezet arra a kérdésre, hogy elegendő humán erőforrás áll rendelkezésre, hogy ezt a fajta termentesítést meg lehessen tenni, de ez sem vezet egyébként az eljárási garanciák gyengüléséhez, hiszen attól az eljárási garanciák és az eljárás tisztességes fair volta nem sérül, hogy mondjuk két tárgyalás között nem három hónap telik el, hanem mondjuk csak egy nap.
2: Tudom, hogy a kollégáim most a fejüket fogják, de még egy témát én behozok, de tényleg csak nagyon röviden. A végrehajtási rendszer teljes államosításáról is született döntés. Ugye erre elég nagy nyomást helyeztek az elmúlt időszakban, nagyon sokan mondván, hogy a Völnes Sadl ügy pont azt mutatta meg, hogy ez a végrehajtási rendszer fenntarthatatlan. Aztán itt jöttek az elképesztő kifizetések, most is 100 milliós bevételek olyan emberek számára, akik egyébként eljárás alatt vannak a végrehajtói karból. Megoldja ez a végrehajtása kapcsolatos anomáliákat?
3: Hát bizonyos értelemben, abban az értelemben megoldhatja, hogy ez jól működik, hogy egyrészt remélhetőleg a költségek csökkennek, mert itt az egyik fő probléma az az volt, hogy ez a fajta a végrehajtási soknak ez a fajta módja, ez olyan, tehát amit a sajtóban is olvasni lehet, olyan mértékű jövedelmeket keletkeztetett a végrehajtóknál, a végrehajtó irodáknál, egyébként az adósok és a végrehajtás kérőkből beszedett pénzekből, amik megágyaztak a korrupciónak, hiszen itt olyan összegekről volt szó, ami olyan vagyoni lehetőségeket, bevételt eredményezett, aminek az elérése érdekében már bizonyos korrupciós mechanizmusok is életbe léptek, hát erről szól lényegében az egész Völner Sadl ügy. Ha államosításra kerül ez az egész végrehajtási része az eljárásnak, akkor nyilván valószínűleg államilag meghatározott jövedelmek lesznek, tehát a korrupciós kockázat szerintem csökkenni fog. A feleket, az adósokat és a végrehajtási kérőket terhelő költségek összege is valószínűleg csökkenni fog. Ezáltal a rendszer az tisztább lehet, és nyilván ezt viszont úgy kell megoldani, hogy viszont a végrehajtások hatékonysága se csökkenjen. Tehát annak ellenére, hogy adott esetben ez az egész tevékenység kisebb jövedelmeket eredményez, azért még az eljárások eredményessége és hatékonysága se csökkenjen, tehát a színvonalat azt fenn kell tartani, nyilván valami minőségbiztosítási rendszert is életbe kell
2: lépni. Hát akkor ez innentől kezdve az állam feladata, nyilván is.
3: Egy
2: másfajta gondolkodásmódot igényel. Ügyvéd úr, köszönöm szépen. Önök vidéki prókátorként is ismerhetik Fülöp Bogdant. Köszönöm szépen.
3: Nagyon szívesen, viszontlátásra.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Újra kötelező lesz az orvosi kamarai tagság, és a szakmai etikai eljárások is visszakerülnek a Magyar Orvosi Kamarához. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a kamarai etika nem politikai fegyver. A szakmai önszabályozás elsősorban a beteget védi. Az Orbán kormány 2023-ban szüntette meg a kötelező kamarai tagságot, és elvette a MOK etikai jogköreit. Vendégünk Kincses Gyula.
2: Ki volt a MOK elnöke, most a szakmai tanácsadó hivatalnak, vagy a szakmai hivatalnak a vezetője. Örülök, hogy itt van. Jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok.
2: Változik a mi nézőpontunkból a betegek, vagy a leendő betegek nézőpontjából valami attól, hogy kötelező lesz az orvosi kamarai tagság, meg visszakerülnek az etikai ügyek?
3: Az etikai ügyek visszakerülése miatt remélem, hogy igen. Ugye azt feltétlenül el kell mondani, hogy csomó olyan dolog van, ami nem jogszerűtlen, de nem etikus. Idáig a jogeszközével lehetett élni azok ellen, a kollégák ellen, akik jogot sértettek. De egy csomó olyan dolog van, ami a jog eszközeivel nem megfogható.
2: Nem akarom behúzni a csőbe, mondd példát.
3: A betegekkel való bánásmód, kommunikációtól kezdve, mert ugye a...
2: Igen, az nem törvényi kérdés,
3: így van, etikai. Így van, az tisztesség kérdése. És ezek miatt azt gondoljuk, hogy a betegeknek egyik oldalról azért lesz jobb, mert itt szigorúbbak tudunk lenni, mögé tudunk nézni, és az erkölcsi etikai kontextusait is tudjuk a cselekményeknek mérlegelni, nem csak a többinek. Gyorsabbak tudunk lenni, mert azt tudjuk mondani, hogy a szakma tisztessége, és főleg a betegek veszélyeztetése miatt mi azt gondoljuk, hogy ennek a kollégának most le kellene állni, és ezért a fél évre fel lehet függeszteni a jogosítványát. Nálunk ez nem 5-6 év múlva derül ki adott esetben, hanem sokkal hamarabb végig tud menni. De nem akarom, hogy ebből a beszélgetésből az derüljön ki, hogy akkor itt most fenyegetjük a kollégákat. Itt arról van szó, és általában a minisztériumnak az az elve, hogy valamilyen öntanuló, önértékelő rendszer legyen. Tehát lássuk mi is, legyenek nyilvánosak belső, külső szinten az etikai eljárások.
2: Van az a mondás, hogy holló a hollónak tudja, és ezt az orvos etikai ügyekkel kapcsolatban a beteg társadalom általában úgy kezelte, hogy úgyis hiába szólunk, mert úgyis orvosok fogják elsikálni az ügyeket.
3: Ez így van, akkor, hogyha ezeket nem kell utána nyilvánosságra hozni. De akkor, amikor tudjuk, hogy mi történt, ismert esetek lehetnek, és akkor derül ki, hogy a kamara nem tette meg a szükséges lépéseket, akkor már más van, tehát a transzparencia és az etika együtt már remélem, hogy tud.
2: A kötelező orvosi kamarai tagság a szakmai kérdés is?
3: Reményeink szerint igen. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy itt most a megszületendő törvény két dolgot csinál, egyrészt visszaállítja a kötelező tagságot, másrészt pedig az etikai járásokat megkapjuk. Valóban ez a két legfontosabb, de nem erről van szó csak, hanem a szakmai irányításunkat, önkontrollunkat, önszabályozásunkat is sok mindenben visszakapjuk. Tehát a kamara aspirál arra a szerepre, hogy a szakmai továbbképzésnek a szakmai tartalmát meg tudja sokkal jobban határozni. Én azt szoktam mondani, hogy egy kamarának a lakosok felé két alapvető funkciója van, nem befele, hanem az ország, a betegek, a lakosok felé. A két alapfunkció az, hogy tanúsítom, hogy aki az én tagom, az egy, szakmailag korrekt és megbízható, kettő, etikailag problémamentes. Na most ezért nekünk a szakmai tartalommal is kell foglalkozni, a továbbképzések rendszerét akarjuk felülvizsgálni, de egyáltalán a korszerű tudásmenedzsment, tudás megosztásban a kamara sokkal aktívabb akar lenni.
2: Ha van egy etikai bizottság elé kerülő, hogy mondjuk egy tragikus kimenetelű kórházi fertőzés miatt, és ott az a hivatkozási alap, hogy hát nem vagyunk elegen, és ez sok mindent el is fed valóban a problémák közül, akkor ezzel mit tud kezdeni egy etikai bizottság? Mert itt van egy objektív kényszer, valóban kevés a szakápoló, kevés a segítő.
3: minket kevésbé kötnek a jogi kötöttségek, azaz lehet sokkal átfogóbban gondolkodni. Magyarul várhatóan ilyen esetekben a kamara azt vizsgálja, hogy a rendelkezésre álló eszközöket megfelelően használta-e. Ha nem volt valami, arról nem ő tehet, hanem az arról valaki más, a felettese, vagy a hatóság, vagy a kormány, vagy bármi más. Tehát mi ilyen esetben azt tudjuk vizsgálni, hogy eleget tett-e a lehetőségeknek, ami eszköze volt, azt tisztességesen, korrekten használta-e. Arról, hogyha valami nem volt külső körülmény, arról a kollega nem tett.
2: Világos. Lesz retorzió azokkal szemben, akik önként kiléptek onnantól kezdve, hogy nem volt kötelező az orvosi kamara?
3: Miért lenne?
2: Mert most kötelesek visszalépni.
3: Tehát, így van, de ez nem retorzió. Tehát erről nem listázunk.
2: A kamarában nem lesz ennek következménye.
3: Kamarában semmilyen következménye nem lesz, ez természetes.
2: Orvos,
3: és nagyon sokan megmaradtak, és én azt gondolom, hogy ahogy a társadalom rétegezett minden szempontból, minden szakmában, minden szinten, ugyanúgy az orvosok közt is eltérő nézetű és felfogású kollégák vannak, tehát én azt gondolom, hogy a kollégák zöme egy elégtételként éli meg ezt, hogy visszakapjuk a kötelező tagságot, mert egy nagyon inkorrekt és szemét, bocsánat, de ezt tudom mondani, eljárás kapcsán vették el, de biztos, hogy van olyan, aki különböző okokból meg azt mondja, hogy nem örül ennek, nekünk ezt nem dolgunk listázni, nekünk az a dolgunk, hogy minden tagnak ott ugyanúgy segítsünk, és ugyanúgy lássuk el őket, mint a kamarán belül.
2: Itt a híradóban is lehetett látni, hogy megjelentek a kórházi fertőzésekről szóló adatok, amik nagyon sokáig titkosak voltak, és hát sokszor a sajtó is hiába kérte, nem kapta meg, most mindenki megnézheti, de közben meg azért csak eszembe jut az, hogy ez a transzparencia, ez a kórházi fertőzéseket nem szünteti meg. Azokat kellene elsősorban megszüntetni.
3: De hozzájárul megszüntetéséhez. Mérhetővé teszi. Ez a látom, hogy látják. Ez önmagában egy valamilyen fegyelmező dolog. De
2: ezen
3: megint
2: múlt
3: rosszul
2: valami?
3: Kezdtem.
2: Eddig?
3: Valami múlik ezen. De megint rosszul kezdtem a mondatot, mert nem az a cél, hogy fegyelmező legyen. Hanem a kórházi fertőzések nyilvánosságra hozatala legalább annyiról szól a szakmának, hogy mindenki el tudja magát helyezni, tudja mérni azt, hogy ő hogy javult, hogy változott, romlott vagy javult, és ugye olyan csoportok képződtek, amik az hasonló adottságú kórházhoz sorolják be az adott kórházat. Tehát látom, hogy én egy városi kiskórház vagyok, akkor nem a klinikákkal hasonlítanak össze engem.
2: De most, hogyha egy kirívóan rossz adatot látunk egy kórháznál, ott lesz következmény? Egyébként ezt az egészségügyi vezetés eddig is látta?
3: Nem feltétlenül látta.
2: Hogy?
3: Nem feltétlenül jutott el hozzá. Mert kijelentette volna, láthatta volna, de nem feltétlenül. Ugye én azt szoktam mondani, hogy a szélső adatoknak, a kirívóan rossznak vagy jónak ma még kétfajta oka lehet. Mert az is lehet, hogy mindent jelentenek. És nem annyival rosszabb a helyzet, csak sokkal jobb a jelentési fegyelem, mint máshol. És ugyanígy, ahol nagyon jó a eredmény, ott sem tudjuk, hogy azért, mert annyival jobb minden, vagy pedig ott is egy picit jelentős.
2: Jellemző volt a statisztika kozmetikázása eddig?
3: Inkább a felületességet mondaná, nem direkt kozmetikázást. Hát akkor, amikor a jelentésnek nincs funkciója, akkor nem teszek bele annyi munkát, nem teszek bele annyi figyelmet. Tehát nem a csalás önmagában, amit motiváló volt, hanem a funkció nélküli jelentéseknek sosincs olyan validitása, mint azoknak a jelentéseknek, amivel az adataival dolgozni fognak és nézik.
2: Nyilván teljesen egy kórházi fertőzés kikerülhetetlen bármikor is, ez előfordulhat. De az, hogyha rendszer szinten arról beszélünk, hogy vannak nagyon nagy mértékben kórházi fertőzések és ezek által okozott súlyos egészségkárosodások, adott esetben halálesetek. Az ellen magának az orvostársadalomnak kéne elsősorban fellépnie, hiszen az ő munkájukat teszi tönkre, meg a mi életünket persze.
3: Ugye ez az egész transzparencia, illetve a kórházi fertőzések kérdése néhány elkötelezett újságíró, de inkább az orvosi kamara munkája kapcsán került elő. Hát mi kezdtük, még Pont egy Hegedű Zsolt nevű etikai kollégium elnökünk volt az, aki nagyon keményen kiállt azért, hogy már pedig tisztességes, nyilvános adatok kellenek a kórházi fertőzésekkel, mert akkor tudjuk, hogy hol állunk, akkor tudjuk mérni azt, hogy ha a kézmosásba beleállunk, akkor javult-e valami.
2: Legyen tiszta, ez az bizonyos Hegedű Zsolt, aki
3: az a mostani miniszter. Így van, így van. Tehát a kamarának megvolt ebben az előélete, és épp ezért most is abszolút örülünk és támogatjuk ezt.
2: Ez például mennyiben pénzkérdés, és mennyiben odafigyelés kérdése?
3: Az egészségügy nagy kérdéseihez képest ez nem pénzkérdése. Tehát természetesen a kórházi fertőzés, mint olyan szempontból pénzkérdés, hogy ha nincs nővér, ha nincs dolgozó, akkor ugye ott sokkal rosszabbak a higiéniés viszonyok, és ezért a fertőzésnek azért, ha nincs dolgozó, akkor ugye ott sokkal rosszabb.

0: ségnek, annak legalább akkor.
1: A kamarán számon kérhető az, hogy kitapossa ebből a kormányzatból, hogyha az előzőekből nem lehetett, hogy erre jusson pénz, hogy ez megoldódjon legalább?
0: Azt az 500 milliárdot elég sok felé kell taposni.
1: Hát,
0: És még nincs is meg, de meg lesz a jövőre, erre komoly ígéretek vannak. Tehát természetesen nem vesszük le a napirendről ezt a kérdést, de elég sok helyen van annak a pénznek sajnos.
1: Hát szerintem ez az egyik legfontosabb, mert ez nap mint nap szembe jön.
0: Igen, de ha nincs nővérbéremelés, akkor megint visszaértünk oda, hogy nincs ápolás, nincs tisztaság. Nincs.
1: Na hát ez az önök szakterülete, így van. Önök átlátják, hogy mi mindent kell ezért tenni cserébe. Igen. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
1: Kincses Gyula volt a vendégünk.
0: Köszönöm.
1: Örülök, hogy itt volt.
2: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI a

0: Hogyan hat ránk, emberekre? Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Marad a meleg idő több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Országos élőkörnyezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítéséért. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, 10 évig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és tájörökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlat védelme lett volna. Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lander Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 intézmény már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek a hallgatók előtt. Szombaton tartják az idei retro véradást. Az önként

0: Kedvesekért országszerte 32 településen retrózene sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában pedig 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a közmédiának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. A Kreml szóvivője szerint Németország alaptalanul vádolja Oroszországot a lipcsei repülőtéren augusztus elején történt drónincidenssel kapcsolatban. Dmitrij Peszkov egyben nehezményezte, hogy a német belügyminiszter nem szólalt fel Ukrajna ellen, amikor gyakorlatilag tetten érték az északi áramlat felrobbantóit. Az ukrajnai rendezésről szólva azt hangoztatta, Moszkva nem zárja ki a megállapodást, de a Kreml nem fog közvetlen kapcsolatba lépni Kijevvel, elfogadják az amerikai közvetítést. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjaihoz az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. Szombaton reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 15-20, délután 25-34 fokra számíthatunk.
1: A Spirit FM híreit hallották.

Sacha. Sacha. Sacha.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: A közmédia átalakításáról szóló parlamenti meghallgatáson a minőségi gyermek és ifjúsági műsorok fontosságai szóba került. Kollár Árpád költő és irodalomszervező pedig a Kuflikat hozta példaként. De elég figyelmet és pénzt fordít Magyarország a gyermekeknek szóló minőségi tartalmakra? M. Tóth Gézával beszélgetünk.
3: Oscar díjra jelölt rendező és az SZFE volt rektora, és hát most nem Magyarországon tanít, mert egyetemi tanár. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Hanem Kolozsvárom.
4: Igen.
3: Jó dolga van ott?
4: Nagyon.
3: Jó döntés volt?
4: Nagyon.
3: Ugye itt hagyta az SZFE-t, nem feltétlenül csak azért, mert itt akarta hagyni, nem jó szentából mondtam én az elején is, hanem az egy kalandos történet volt ott. És hát ugye van egy mai hír, amiről nem beszéltünk még itt a mai műsorban, hogy Vidnyánszky Attilát és az általa fémjelzett kuratóriumot felmentve újakat neveztek ki az SZFE élére, úgyhogy azért ott elindult a változás. Kovács András Bálint lett az SZFE kuratóriumának, a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának az elnöke. Egy ilyen hírt, mert nem tudom mennyire figyelte élénken az, hogy mi történt az egyetem környékén az elmúlt években, örömmel fogad?
4: Tulajdonképpen csak egy átlag állampolgár érdeklődésével követem ezt az eseményt, vagy ezt az eseménysort. Tehát én 6 éve az egyetemi oktatói karrieremet, ahogy említette Szerkesz úr, nem Magyarországon folytatom, pont azért, mert akkor egy olyan szerkezeti átalakításba lettek a magyar egyetemek bele terelve, vagy belekényszerítve, kinek hogyan ízlése szerint, amivel én nem értettem egyet, és amivel én nem akartam együttműködni, és hát az ember, hogy elég felnőtt, akkor megteheti, hogy eldönti, hogy részt vesz valamiben, vagy nem vesz részt. Én úgy döntöttem, hogy nem veszek részt, és hát ez egy 20, majdnem 28 éves karriernek a végét jelentette Magyarországon számomra, és 6 éve pedig azt tudtam, hogy külföldön fogom folytatni. Korábban sokat dolgoztam Londonban, német egyetemeken, de aztán úgy döntöttem, barátok meghívására elsősorban, hogy ennek a felkérésnek teszek eleget, és román állami alkalmazottként a Bábesbói Egyetemnek a tanára vagyok. De hogy a kérdés ne kerüljen meg, tulajdonképpen az, hogy a kuratórium, a korábbi kuratóriumi tagok kik voltak, és most kik lesznek, ehhez képest számomra sokkal érdekesebb az a remény, hogy talán a magyar felsőoktatás vissza tud terelődni abba a nemzetközi sztenderdek által meghatározott módjába, ami a úgynevezett modellváltás előtt volt.
3: Ezzel a kekva modellel messze keveredtünk a
4: nagyon
3: nemzetközi sztenderdtől?
4: Nagyon. Nagyon. És ez biztos, hogy minimum egy generáció, de lehet, hogy több generáció számára jelent nagyon komoly hátratételt.
3: Ugye említettem, hogy Oscarra jelölt filmrendező velem szemben, nem megkerülhető a kérdés itt. Az elmúlt években a filmgyártás is elég furcsa módon működött, vagy nem működött, az nézőpont kérdése volt. Ugye független filmesek küzdöttek és próbáltak alkotni, miközben iszonyatos pénzek mentek bizonyos produkciókra. Ezek az iszonyatos pénzek persze megjelennek a világban sok-sok produkció mellett, de ott általában a magántőke az, amelyik finanszírozza. Ez Magyarországon miért fordított?
4: Ennek az okát sem nagyon szálasztam. Én azt tudtam, hogy ebben a kérdésben is szeretnék nem megkeseredni, nem megszomorodni, nem meggonoszodni, hanem csináltuk a dolgunkat tovább. 25 éves az a műhely, nevezzük nevén, ez a KED animációs stúdió, amit vezetek, és ahol korábban valóban készítettünk olyan filmeket, amelyek eljutottak elég komoly fesztiválokra. Összegyűjtöttünk ezekkel a filmekkel majdnem 150 nemzetközi, elég komoly presztízsű díjat. Volt közöttük ugye ez az Oscar nomináció, de volt Cannes-ban versenyben, vagy Aranymedve nominált film is volt köztük. Ezt 2010 után nem tudtam folytatni, mert a pályázataink nem kaptak támogatást, és az ilyen típusú filmeket nagyon nehéz piaci alapon elkészíteni. De hogy ne kelljen ezt a munkát befejeznem, átalakítottam a műhelyt úgy, hogy elsősorban, ahogy szokták mondani, brendeket építünk, tehát nem is csak gyereksorozatokat építünk, hanem olyanokat, amelyek az élet nagyon sok területén megjelennek, talán a közönség legjobban a Bogyós Babucát ismeri, de a Kuflikat is, Boribont, Nasreddin Hodzsát, más sorozatokat, és ezekre a produkciókra fókuszáltunk, és sok-sok száz epizódot készítettünk el az utóbbi évtizedben.
3: Ezek járják a nemzetközi útjukat? Tehát ezek piacképesek szerte a világban? Egy Boribont értenek a világon mindenhol?
4: Muszáj, hogy nekünk ez az egy lehetőségünk van, hogy piacképesek legyenek, tekintettel arra, hogy a műhelyünk az egy kettős identitású műhely, gyártunk és forgalmazunk, vagy ha úgy tetszik, ez egy forgalmazó műhely, amelyik a portfóliójának egy nagy részét saját maga gyártja. Ez volt tulajdonképpen az egyetlen esély, úgyhogy például a Boribon az már több mint 110 országban látható televízióban, és hát nagyon sok egyéb helyen, streaming platformon, ahol csak valamilyen médiapiaci szereplő el tudja juttatni a filmjeinket a gyerekekhez.
3: A közmédiában ezek a filmek megjelentek az elmúlt évtizedben?
4: Volt, ami megjelent, és én nagyon nagy bizakodással vagyok, és nagy örömmel hallottam a közmédiának az új döntéshozatali fórumáról ezt a érdeklődést, hogy van igény arra, hogy
3: mint például a Kuflik, mondták ők ott, igen.
4: Hát a Kuflikból, az általunk elkészített három évadból kettő látható volt, még a harmadik nem volt látható. Bogyós Babócából, az általunk készített hét évadból már négy volt. Tulajdonképpen valós szakmai mély együttműködés, én azt remélem, hogy ezután lesz, és bizakodó vagyok, de hát az én optimizmusom az nagyon csapatatlan.
3: Ez régen volt úgy, hogy a közmédia maga volt a megrendelő.
4: Olyan is volt.
3: Ez valahogy, mint hogyha elkezdett volna eltűnni. Csak a gyerekfilmek, igen, tekintetében, általában a filmgyártásból néhány kirívó kivételettől eltekintve.
4: Sem megrendelőként nem volt, legalábbis ami elmúlt 25 évünkben a közmédia, sem pedig valós, elmélyült, együttműködő partnerként. Ugye az együttműködés szerintem mindennek a kulcsa. Ha újra lesznek együttműködések, akár az egyetemeken, akár a politika és a civil szereplők viszonyában, akkor azt gondolom, hogy valami nagyon jó dolog fog történni. Én ebben bízom. Az együttműködés és az utasítások végrehajtása az két annyira különböző emberi interakció, hogy azt nem is lehet talán elég jól leírni. Én mindig az együttműködéseknek vagyok a híve, ami egyébként nem jelent szükségképpen mindig egyetértést. És ez szerintem nagyon fontos.
3: Amikor az SZFE rektora volt, akkor érzett valamiféle politikai nyomást, amit aztán később, amikor már nem volt rektor, akkor bólintással vett észre, hogy hát igen, ezt akarták, most megcsinálják.
4: Hát persze, hogy éreztem. Hát nem csak éreztem, hanem tudtam, hiszen nagyon sok olyan feladatot, vagy olyan döntést kaptam, amit hát csak részben hajtottam végre, hogy ez összefügg-e azzal, hogy aztán például a pályázataink nem voltak sikeresek a filmalapnál és a Nemzeti Filmintézetnél, ezt nem tudom, nem elképzelhetetlen, de hát nem volt nehéz látni, hogy itt van azért politikai szándék.
3: Egy magyar rajzfilmes, hogyha a filmalapnál, filmintézetnél nem sikerül, akkor honnan szerez pénzt arra, hogy alkosson?
4: Ahogy említettem, forgalmazunk. Tehát a saját produkciókat forgalmazzuk.
3: Akkor zsebben nyúl, ameddig bírja. Hát az összes megelőlegezi magának, az összes, és utána megcsinálja.
4: Az összes produkciónk az elmúlt 7-8 évben finanszírozása abból a pénzből van, amit mi az értékesítésből behozunk, és az utolsó fillérig, amit behozunk, azt ráköltjük az újabb filmekre.
3: Hát erre mondanám, hogy milyen butaság, hogy azt nem finanszírozza meg más, mert hogy ez jó üzlet ezek szerint.
4: Jó üzlet, nem tudom, hogy jó üzlete, tehát azért ez egy nagyon-nagyon munkás dolog. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy arra való hivatkozással, hogy kvázi én az értékesítésből elő tudom teremteni a filmek megvalósításához szükséges pénzt, nem vagyok jogosult arra, hogy a pályázataink sikeresek legyenek. Ez egy elég ingoványos dolog, nehezen magyarázható véleményem szerint. Különösen úgy, hogy a nemzetközi standarddel ez megint csak teljesen szembe megy. Tehát minél eredményesebb valaki, minél sikeresebb valaki, annál nagyobb esélye van, hogy elismerjék, illetve hát minden ilyen, akár a francia, akár a német, de egyébként akár a román állami filmtámogatási rendszert nézzük, akkor ott teljesítmény alapú a döntéshozatali rendszer.
3: Hát erre utaltam, hogyha valamit el lehet adni a világban, akkor azt érdemes támogatni, gondolnám én. De hát lehet, hogy most egy másik korszak kezdődik.
4: Ebbe bizakodjunk.
3: Hát legyen ez így. Nem tudod, Géza, köszönöm szépen, Balázs Béla díjas animációs rendező volt a vendégünk. Örülök, hogy itt volt.
4: Én is örülök, köszönöm szépen.
3: Paprika Kinga várja önöket, és az Aktuál. Szervusz, jó estét.
5: Szervusz, jó estét.
3: Mi lesz nálad ma a fő téma?
5: Latman Tamással, Lampert Mónikával és Hanvai Péterrel fogok beszélgetni arról, hogy a nemzet kedvenc youtubere Matolcsi György költői sértettséggel magyarázta a legújabb bejelentkezésében, hogy ő sohasem volt mondott olyat, hogy az MNB vagyon elvesztette közpénz jellegét. Utána kell járnunk, hogy akkor mégis honnan ered ez a szállóige, és mi történt ezzel a közpénzzel, ki lesz érte felelős most a számonkérési folyamatban. Ezen felül beszélünk például a Mohu 35 éves koncesziójáról, amiből 32 év van vissza, de nem biztos, hogy sok van hátra a tegnapi bejelentések fényében. Várom szeretettel a nézőket, mindjárt kezdünk.
3: Ezt a közpénz dolgot megfejtettük az adás elején, ugye Kósa Lajos az, akihez nagyon komoly gondolatok fűződnek az elmúlt 15-16 évből, hutikról, huszukról, mucukról és a közpénzről is, úgyhogy ez tőle van, Matolcsi, hogy magára vette, vajon miért? Megtudjuk talán tőletek. Köszönöm szépen. Szép estét kívánok önöknek, jó hétvégét is. Szőlősi Györgyi lesz itt az Egyenes Beszédben majd hétfőtől. Töltsék kellemes estét, az éjszakát, minden jót!

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
1: Szemét egy ügy. Ön szerint jó helyen van a Mohunál a hulladékgazdálkodás? Ez a mai kérdésünk, és már is kezdünk.
2: Csökken a bizalom Magyar Péter iránt. Ez derült ki a Publikus Intézet felméréséből. A kutatás ugyanakkor továbbra is tetemes Tisza előnyt mér. Állok a vizsgálat elébe. Ezt üzente Matolcsi György, a jegybank korábbi vezetője. Az MNB botrányt vizsgáló bizottság több fideszes politikus meghallgatását kezdeményezte. Új környezetvédelmi szuperhatóságot hoz létre a Tisza kormány. Az akkumulátorgyárak ellenőrzése az egyik legfőbb prioritás. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött. A Mohu is úgy látja, hogy újra kell gondolni a koncesszió rendszerét. Mai vendégeink Lampert Monika, volt belügyminiszter. Hanvai Péter, a HVG újságírója. Latman Tamás, nemzetközi jogász.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
1: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket, és köszönöm a vendégeknek is, hogy rám szánják a péntek estéjüket, ahelyett, hogy valami topogós házi buliban lennének ehelyett. Navracsics Tibor nagyot megy a magyar médiában az elmúlt hetekben, és ma este itt a Médiapiac első adásában Boros Tamással fog beszélgetni, de most feltűnt egy újabb, kiérdemesült fideszes alak, méghozzá Matolcsi György, legújabb kedvenc youtuberünk. Fel vagytok iratkozva a csatornájára?
3: Nem, még sajnos nem.
1: Muszáj pedig feliratkozni, és az értesítéseket is külön kérni, mert elképesztő eszéknek lehetünk tanulni. Tamás, mit gondolsz, Matolcsinak sikerül kimosakodnia rá, hogy mondjam, neki tulajdonított értékrendből?
4: Én nem tudom, de én azt látom, hogy az elmúlt időszakban sokaknak sikerült, szórakoztató lesz nézni, ahogy megpróbálja.
1: Monika, mire számítsunk? Hány feliratkozója lesz Matolcsi Györgynek a hétvégére?
5: Ez attól függ, hogy sikerül-e neki valami érdekes hírrel belépni ebbe az új közösségbe. Én most hallottam tőled először, hogy van ilyen, úgyhogy majd utána nézek. Hogyha ír érdekes dolgot, akkor megolvasom, ha meg unalmas dolgokat ír, és elkezdi magyarázni, hogy milyen rohadt jól csinálta ő a bank dolgait, akkor azt hiszem, hogy nem.
1: Ezt majd mindenki eldönti magának, hogy ez történt-e, vagy se nem. Nézzük is, hogy mit tett közzé.
6: A magam részéről állok elébe az összes ilyen vizsgálatnak.
2: Ezzel a kijelentéssel reagált Matolcsi György, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság csütörtöki ülésére. A volt jegybankelnök szerint a jegybankban lévő pénz nem adóforintokból, hanem bankműveletekből származik. Az alapítványi 100 milliárdok szerinte a 2014-es devizahitelek forintosításából származnak.
6: Ez 9 milliárd eurót bocsátott rendelkezésre, ezt olcsóban vette, mint az akkori átváltási árfolyam, ebből eredmény keletkezett, és ezt az eredményt tette be a Magyar Nemzeti Bank az alapítványaiba.
7: Látszott rajtuk, hogy azt hiszik érinthetetlenek.
2: Csütörtökön ülésezett az MNB bizottság. A tiszás tagok Kósa Lajos és Bánki Erik meghallgatását is kezdeményezték. Csüszi Attilát, a bizottság tiszás elnökét híradónk, a volt miniszterelnök esetleges meghallgatása kapcsán is kérdezte.
8: Ha a bekért iratok alapján felmerül Orbán Viktor neve, és szükségesnek látszik majd megidézni, vagy meghallgatni tanúként, vagy tehát a vizsgálóbizottság elé megidézni, akkor mi a magunk részéről ezt nem fogjuk megakadályozni, ebben mindenki biztos lehet.
1: Hogy elveszítette közpénz jellegét, ami ugye szállóigévé, sőt később dalszövegé és avanzsált, az valóban nem Matolcsy György kijelentése volt, hanem Kósa Lajosé ebben a formában, de aztán azóta már nagyon sokan a szánkra vettük. Kósa Lajosé méghozzá egészen akkor, amikor az MNB alapítványokba kiemelt nemzeti banki pénzek közpénz jellegét tulajdonképpen valóban elvették, tehát hoztak egy olyan jogszabályt, amely alapján nem kellett kiadni ezzel kapcsolatban az adatokat. Ezt a jogszabályt később aztán azt hiszem az alkotmánybíróság elkasszálta valóban. Hogy állunk most ezekkel a pénzekkel? Mit gondolsz, szerinted ezekből valami visszanyerhető? Ugye itt nagyon sok milliárdról van szó, ami hol a Kecskeméti Egyetem ingatlan kezelő alapjában itt-ott-amott kötöttek ki, hol sajtótermékeknél. Ez visszaszerezhető, ez a pénz?
3: Van itt két jogász, aki nálamnál sokkal... sokkal jobb választ tud erre adni. Én azt gondolom, hogy ennek a pénznek egy része elégett, tehát amit rossz részvényekbe fektettek, azt nem tudjuk visszaszerezni. A pénz egy része visszajön, mert ugye ingatlanokba is fektettek, ezek most is ilyen állami tulajdonban vannak, nem nagyon lehet eladni őket, azt hiszem hirdetik a régi budai városházát, most a Csónak utcai ingatlan is visszakerült.
1: Ez fogja leverni a lakásárakat, nem?
3: Ez lehetséges, igen, ezek viszonylag olcsó bérű lakások lehetnének. Tehát, hogy ezek vissza, mert ott vannak a falak, meg a téglák, de hát erre nem lesz kereslet. Én azt hiszem, hogy nagyon nem, és még tényleg az, amikor azt mondja ez a jó ember, hogy ez a pénz nem adóforint, valóban nem adóforint, hanem ez a Nemzeti Banknak a zseniális ingatlan ügyletei, de ugye azért ez arról szólt, hogy forintosították a devizakölcsönöket. Tehát lett volna ennek helye, mondjuk, hogy azoknak a nyomorult embereknek, akikre majdnem rászakadt a hitel, vagy nem tudom, mikor történt a forintosítás, tehát ugye elég, tehát már akkor
4: 2013-ban.
3: És akkor 2008 körül, meg azelőtt vették föl, vagy 2008 előtt vették föl, tehát ők szerencsétlenek évek óta próbálták ezt törleszteni, lenyelték a hatalmas árfolyam veszteséget, a banknak az árfolyam veszteségeit is lenyelték, mert a szimpatikus bankok néha úgy írtak, hogy hát azért emeljük a kamatot, mert hogy nagyon nehéz valutához jutni, tehát hogy tényleg tehát ő neki kellett volna odaadni. Azt hiszem, valamelyik környező országban úgy is történt, hogy normálisan fordították át a nemzeti valutába. Tehát nem lenyúlni kellett volna ezt a pénzt, és elkölteni marhaságokra, hanem ahogyan mondták ezt, hogy odaadni az embereknek.
1: Ugye tegnap beszélgettünk itt hosszasan a lakáshelyzetről. Magyarországon már a 10-es évek eleje óta súlyos lakhatási válság van, és az évről évre súlyosbodik. Most tervben van, hogy nagyobb összeget az EU-s támogatásokból befektet a kormány, és ingatlanfejlesztésre fog költeni ezeknek az ingatlan áraknak a letörésére, de arról viszonylag keveset beszélünk, hogy ebbe a lakhatási válságba a devizahitelek nagyon mélyen belegyűrűztek, azok a devizahitelek, amit sokan azért vettek föl, mert nem volt más opciójuk bebiztosítani a lakhatásukat, tehát azért nem mindenki spekulálni, meg nyaralóra vette föl ezeket.
3: Sőt, valljuk be, nagyon sokan úgy vették, tehát, hogy nagyon sokan azért van lakásuk, mert tudtak devizahitelt fölvenni, sőt, a bankoknak ugye a marhasága miatt, hogy szinte 0% önerővel tudtak venni, volt, aki ebbe belebukott, volt, aki meg vért, verítéket izzadva, végül is meg tudta tartani a lakását, és van neki lakás, és most valószínűleg nem tudna venni.
4: Hát azért bocsánat, de ez a lakhatási válság azért nem vitatkozni szándékszom, most éppen, de igen, de ez a lakhatási válság ez nem 2010-ben kezdődött, ez 2000 és 2002 között, amikor az első Fidesz kormány időszakában először kitalálták 2000 után ezt a kedvezményes lakáshiteles agyrémet, amivel egy dolgot csináltak, ebben a két évben, amit jeleztem, összeomlott például a budapesti ingatlanpiac. Tehát csak mondom, 2000-ben az akkori páromnak egy házrészt vettünk 18. kerület kertvárosi részében, 5,5 millió forintért 2000-ben. 2002-ben, majd utána 2003-ban, amikor én kerestem a lakást, a József Attila lakótelepen 12 milliónál kezdődtek a lakások. Tehát az ingatlan árrobbanás az azért volt, mert 2000 után abban az időszakban a keresleti oldalra nyomtak egy hatalmas nagy pluszt, és akinek minimális közgazdasági ismeretei vannak, hát Matolcsi úrnak nincsenek, ezt tudjuk, de nem baj.
1: Unortodoxok.
4: És erre majd kitérünk mindjárt az unortodoxiára is. Tehát aki minimálisan ismeri a közgazdaságot, az tudja, mi történik, amikor a kereslet kínálat így megborul. Na ez 2002-ben, és erre jött rá utána egy pár évvel a devizahiteles őrület, azért, mert a 2002-ben hivatalba lépett kormány ott állt letolgatjával. Ezt az állami támogatásos valamit hitelprogramot meg kéne szüntetni, mert két év után már konkrét államcsődveszély volt, olyan megtérítési, fizetési kötelezettsége volt az államnak, az állami támogatott lakáshitelekkel, és ezért jött az ötlet, hogy jó lesz ez a devizahitel. És mindenki, aki azt mondta, hogy gyerekek, piánozzunk le, inkább meg kéne mondani a választónak, hogy nem biztos, hogy neked lesz lakásod, vagy házad minimálbérből.
3: De akkor ugye fel kellett volna mutatni egy megoldást.
4: Na,
3: fel
4: ez
3: kellett
4: volt
3: mutatni
4: a megoldás, amit az akkori politika fölmutatott, devizahitel. A bankok erre rágyorsultak, mert kiszervezték az egészet alkuszoknak, ügynököknek, jutalék alapján kapta mindenki a fizetését, és itt omlott össze az egész hitelpiac. 2010 az ráérkezett annyiban, hogy akkor még a devizahitel, bocsánat, a devizapiacot is berontotta az Orbáni kormányban az Orbáni hülyeség, és a sok devizahitel akkor vált igazán
3: még megemelkedtek, igen.
4: Szóval ez egy sokkal hosszabb folyamat, de na, az ilyen Matolcsi féle búbok.
1: Mónikának is, aki egész közel volt ezekhez a folyamatokhoz.
5: Kétségtelen, 2002-től 6 évig tagja voltam az akkori kormányoknak, de ha megengeditek, én visszalépek egy lépést, mert most elmentünk a lakáspiac problémái felé, de a Magyar Nemzeti Banknál én azt gondolom közjogászként, hogy azt kellene először is vizsgálni, hogy a fészkes fenébe érezte magát fölhatalmazva a Magyar Nemzeti Bank összes vezetője és vezetőtestülete, hogy olyanra költi a pénzt, amire alkotmányosan nem lehetett volna. Hát az alkotmány és az alaptörvény is megmondja, hogy mire való a közpénz. És az államháztartási törvény világosan leírja, hogy a célhoz kötöttség, tehát ahogy egy óvoda vezető nem teheti meg, hogy úgy dönt, hogy vesz egy, mit tudom én, autót, és azzal taxizni fog az óvoda, mert hogy arra költi a pénzt, mert nem arra kapja. Hát ez le van szabályozva. A Magyar Nemzeti Bank forrásai nem arra valók, hogy alapítványozzunk, nem arra valók, hogy festményeket vásároljunk, nem arra valók, hogy ingatlanba fektessünk, no pláne nem arra való, hogy a gyerekem cimborái elköltsék és autógyűjteményt vegyenek belőle. Szóval szerintem ezt kell először megvizsgálni, és nem véletlen, hogy az emberek többsége azért ezt az ügyet tartja az egyik legnagyobb disznóságnak, mert lehet, hogy nem tudják jogilag levezetni, mert nem jogászok, de valahogy érzik azt, hogy hát a kutya fáját, ez a mi pénzünk, és nem arra való, hogy így ellopják. És ezért ez szerintem ezt a jogalapbi... Én átolvastam nem elemeztem ki nagyon részletesen, de átolvastam az állami számvevőszék jelentését. Azért erre lehet alapozni.
1: Matolcsy György arra is nagyon büszke, hogy az ő fennhatósága alatt megnövekedtek az aranytartalékok a Nemzeti Bankban. Ebben most nem fogunk belemenni, mert van.
5: Nem menjünk bele, mert okos közgazdászok el tudják mondani, hogy ez micsoda ökörség.
4: Nem, de... már nem 1890-et írunk, így. Tehát nem ez számít, hogy mekkora aranytömbök vannak.
1: Hát azért. Annak na. Számít, hogy ez ki ezt
4: igen, Orbán nem, megnézni, nagyon jó lett tényleg, adjuk már.
1: Szerintem szóval azért van annak egy következetes szimbolikája a NER-ben, hogy ezek a rettenetesen, hogy mondjam, földhöz ragadt ilyen státuszszimbólumok, hogyan nyertek új életet fácánvadászattól egészen ideig, de vannak még nekünk is egyéb aranytartalékaink, mert hogy Dárdahegyre került a mohú, legalábbis verbálisan. Nézzük, mi történt.
9: Ha egy 35 évre kiszervezett szolgáltatás, egy megkötött rendszer nem szolgálja a magyar embereket, a környezet védelmét, közérdeket, akkor a mindenkori magyar kormánynak kötelessége ehhez hozzányúlni.
10: Magyar Péter bejelentette, a hulladékkezeléssel kapcsolatban a kormány a teljes rendszer felülvizsgálatáról döntött. A miniszterelnök szerint ezzel kapcsolatban sok a panasz. A MOHU nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait.
9: Három egyszerű elvünk van a kormánynak, legyen jobb, minőségű a szolgáltatás, kerüljön kevesebbe az országnak, az állam, a magyar emberek költségvetésének, és hogy sokkal több hulladékot lehessen újrahasznosítani, ahelyett, ami most történik, hogy lerakják.
10: A MOHU mindenre úgy reagált, egyetért a kormánnyal, felül kell vizsgálni a rendszert. Álláspontjuk szerint a vállalt célok teljesítéséhez a konceszió komplex rendszerét újra kell gondolni.
1: Tehát az csak egy ilyen apró közjáték volt, hogy itt a közbiztonsági beszélgetésekben sokszor felmerült a palackozás, és a MOHU lelkesen jelentkezett az elmúlt napokban, hogy ő nagyon szívesen megszünteti a készpénzes kifizetést, mert azzal majd nyilván megoldódik a súlyos szegénység és az ezzel járó válságjelenségek, amit a főpolgármester Kerek Perec visszautasított, és hát elég keményen visszaküldte őket a kaptafához. Gajdos László, a felelős miniszter még ennél is jóval explicitebben fogalmazott, illetve hát vizsgálják a konceszciót. Miért került el egyáltalán az önkormányzatoktól a hulladékkezelés rendszere? A friss kiértékelések szerint egy évvel később az volt az álláspont, hogy egy aránylag jól működő hulladékkezelési rendszer hirtelen elkezdett sokkal többe kerülni, sokkal rosszabbul működni.
5: Két oka van. Az egyik az, hogy az Orbán kormány nagyon szeret központosítani, nagyon szeretett minden olyan hatáskört elvinni, amiről úgy gondolta, hogy az elő majd tud valamit más csinálni, mint amire eredetileg rendeltetett. Való igaz, hogy az önkormányzatoknál egészen jól megszerveződött már ez a munka. Megcsinálták a regionális szemétlerakókat, ez a szilárd hulladékról beszélünk most csak kizárólag. Ezek a regionális hulladéklerakók, ez 100-150 önkormányzat társulási formájában normálisan létrejöttek, csináltak hozzá szervezetet, vettek kukásautókat, a gyűjtést megszervezték, és ez normálisan működött. A másik ok a centralizációs mánia mellett, szerintem a fontosabbik és szégyenletes politikai ok az az volt, hogy a Fidesznek jött a rezsicsökkentő bániája, és úgy döntött, hogy ebbe a rezsicsökkentő őrületbe ezt is bevonja, és pontosan tudta, hogy ha az önkormányzatoknál van a feladat, akkor nem tudja plusz odaadott források nélkül előírni, hogy mennyi legyen az ár, meg az amúgy is bonyolultabb, hogyha ott van a feladat. Ezért úgy döntött, hogy ezt elveszi az önkormányzatoktól. A lakosságnak rögzítették a hulladékszállítási díjat, aminek a lakosság örült, és egy része persze tudta, hogy majd máshol meg fogjuk fizetni, a másik része meg örült, hogy ez most nem ő fizeti, és azt a hiányt, ami keletkezett, azt ugye a részben az állam belerakta, részben a MOHU, a MOL-on keresztül megfinanszírozta, de ami még óriási gondot jelentett, hogy az önkormányzatoknál ott maradt tulajdonban az eszközrendszer. Tehát ma a budapesti a legőrültebb, ahol úgy még a tulajdonlán is fele-fele alapon van. Tehát én szerintem nem akarok most itt egy komplex megoldást előadni, bár önkormányzatokkal és közigazgatással foglalkozó jogászként szívesen foglalkozom ilyen dolgokkal, de egy biztos, hogy a tulajdon viszonyokat rendbe kell tenni. Lehet ez az önkormányzatnál, lehet az államnál, sokféle döntést lehet hozni, de hogy a felelősségi viszonyoknak világosnak kell lenni, és a jogszabálynak egyértelműnek kell lenni, hogy ki miért felel és hogyan, ez egészen bizonyos. De rengeteg probléma van itt, mert például megtelnek lassan ezek a hulladéklerakók. Ezeket egyébként EU-s pénzből csinálták. Az EU új ilyeneket nem fog már finanszírozni, szembesült ezzel az Orbán kormány, lehet, hogy a nézők nem fogják elhinni, de a mészárosék azért vették meg a mátrai hőerőművet, mert azt hitték, hogy azt ők szeméttel fogják tudni majd fűteni. És akkor lesz energia, és milyen rohadt jó lesz. Hát 5 perc alatt kiderült...
11: Próbálok uralkodni a vonásaimon.
5: De 5 perc alatt kiderült, hogy ezt senki nem fogja megfinanszírozni, mert az ilyen típusút az Unió nem finanszírozza, nem lesz, aki belerakja ezt a pénzt. Akkor a mészáros sóhajtott egy nagyot, és akkor szólt az Orbánnak, hogy vegyétek vissza, mert hát különben nem fog ez működni. És akkor visszavették, és mi magyar állampolgárok jó sok-sok milliárddal megszívtuk.
11: Jó, a MOHU létrehozására egyébként a hivatalos indoklás az volt, hogy az EU körforgásos hulladékkezelési elvét kellene érvényesíteni, ami hát Istennek tetsző dolog, a hulladékot egyébként kellene használni, és azért telnek meg ezek a hulladéklerakók, mert nincsen kezelve, ami oda kerül, nem elég hatékony a szelektív gyűjtés, a újrahasználás és a többi, de úgy tűnik, hogy ezt nem sikerült eddig megvalósítania, erre vonatkozott a mai kérdés is. Azt kérdeztük, hogy ön szerint jó helyen van-e a MOHU-nál a hulladék gazdálkodás, és hát lám-lám, mintegy 11%-nyi válaszadón gondolta azt, hogy igen, és 89% nem. Nemmel válaszolt. Attila azt írja, hogy jelentős bírságokkal igen jól lehetne a MOHU-t motiválni, sajnos mohó a MOHU. Erzsébet szerint ez elég szakmai kérdés, mi laikusok nem tudhatjuk, de ha nagy hasznot hoz, legyen inkább az állami, vagyis a miénk. Zoltán szerint ez csak szokásos fideszes trükközés, Mónikával ért egyet. Ideje új alapokra helyezni a hulladékgazdálkodást. László szerint nincs a MOHU-nál helye ennek, nagyon trehányak, nem emberbarátok, és nagyon drágák. Péter pedig azt írja, hogy a PET palack téma megérdemelne egy önálló, csak ezzel foglalkozó céget. Mennyire reális azt elvárnunk, hogy itt egy új alrendszer épüljön ki, vagy itt mondjuk az önkormányzati reform keretében várjuk ennek az újrarendezését. Mire számítasz, Tamás?
4: Hát én személy szerint, amikor Monika elmondta a dolgot, én nagyon figyeltem, és vártam, hogy valami elhangzik, de vagy nem figyeltem eléggé, vagy szokásosan, diplomatikusan és finoman fogalmaztad meg itt harmadik szempontot, hogy a NER nagyon szerette a garantált fix állami bevételt. Na most alapvetően a MOHU mögött az egyik fő ok szerintem ez volt, aztán a többi másik kettőben nyilván neked igazad van. Egy picit nagyon finoman az elrejtve ott, ha kihallottam, de nem baj, hogyha ez elhangzik. Most az lesz a kérdés ennek a reformnak a tekintetében. Én személy szerint, de hangsúlyoznám, hogy ez a személyes véleményem, még csak azt sem mondanám, hogy szakma van benne, mert Mónika mellett az nehéz. Én alapvetően az önkormányzatiságban hiszek, és azt gondolom, hogy minél decentralizáltabb valami, annál jobb. Tehát én annak örülnék, hogyha egy ilyen átfogó reform abban az irányba menne el, hogy ez önkormányzati szinten decentralizált módon történjen. Igazából a Tisza kormánynak az egyik a sok közül tesztje lesz az, hogy ebben a reformban, amiben azt gondolom, hogy a szükségességén senki nem vitatkozik, milyen irányba fognak elmenni. Átveszik az előző rendszert, és működtetik, csak talán egy kicsit jobban, ahogy szokták mondani. Vagy tényleges reform lesz, és azt mondják, hogy akkor gondoljuk újra az egészet. Mert ugye az az Európai Uniós szabályozás, amire te is utaltál, ez igazából azt nem mondja meg, és a Fidesz ebben azért hazudott itt dúsan, hogy hát azért van a MOHU, mert az EU azt mondta, nem, az EU nem azt mondta, az EU azt mondta, hogy tessék megoldani, hogy hogy oldjátok meg, az már a ti dolgotok. Hát a Fidesz úgy döntött, hogy akkor legyen MOHU. Most a Tisza előtt a dolog, megvan a felhatalmazás hozzá, meglátjuk, hogy ők milyen reform irányt képzelnek el. Én annak örülnék személy szerint, hogyha ez az önkormányzatiság irányába. Az önkormányzatiságot erősíteni, mert ne felejtsük el, és nem cinikus akarok lenni, csak egy picit, azért a állami bevételt, meg a garantált bevétel, annak az önkormányzatok is örülnek.
5: Persze.
3: Én nem gondolom, hogy ezt vissza kellene csinálni ezt a történetet. Nem biztos, hogy az önkormányzatoknak kellene ezt csinálni, mert ugye a Monika is mondta, hogy nem tudom most pontosan idézni, hogy hát úgy egész jól megvolt, de azért nem volt ez egy tökéletes dolog.
5: Nem volt elég idejük rá.
3: Az a helyzet, hogy ebbe is, mint minden másba, nagyon sok pénzt bele kell tenni. Tehát bele kell tenni, olyan szemétégetőket kell csinálni, amik megfelelnek az előírásoknak, mert valóban megtelnek ezek a szemétdombok. Akkor ugye a PET palackok, tehát az újrahasznosítás esetében is úgy tudni, hogy azért ez nem tökéletesen működik. Hát ezekben nagyon-nagyon sok pénzt bele kellene tenni, valakinek bele kellene tenni ezt a pénzt, és itt egyetértek azzal, hogy ugye a rezsicsökkentés is benne volt, hogy ne látszódjon ez a történet, hanem majd, ne jöjjenek az önkormányzatok azzal, hogy hát én ezt nem tudom ellátni, ezt a feladatot, ennyiért nem tudom elvinni a szemetet, ennyiért nem tudok szemétégetőt építeni, hanem majd a MOL-ra rá lőcsöljük, és majd a MOL, ugye ez is egy ilyen tipikus fideszes dolog volt, hogy nagyon sok pénze van, és akkor hát akkor majd ezt leveszi az állam válláról. Nem, az államnak sajnos ebbe bele kell tenni a pénzt, lehet ezt egy nagy cégként működtetni, de pénz nélkül nem fog működni.
11: De az is lehet, hogy szét lehet választani mondjuk a hulladékgyűjtést és a begyűjtött hulladék kezelését, és akkor ez nem egy gigarendszer, hanem több egymással.
3: Igen, hát ezt...
5: Szerintem sokféle megoldás van. Én egy dolgot tartanék nagyon fontosnak, hogy ami az Orbán kormány alatt teljesen el volt hanyagolva, és tanult jogász kollégám ezt szerintem alá fogja támasztani, hogy miközben a jogalkotási törvény előírja, hogy tisztességes hatásvizsgálatot kell csinálni, ez Magyarországon a Fidesz alatt egyáltalán nem volt divat. Bármilyen rendszert csinálunk, gondosan ki kell számolni, hogy minek milyen hatása lesz.
11: Megdöbbentő számomra, hogy ezt mondod, úgyhogy most hirtelen el is rendelek egy biztonsági reklámszünetet, de már is jövünk vissza, ne menjenek sehová.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
1: Na hát a PET palackokról meg a hulladékgyűjtésről egy kicsit lépjünk tovább, de tényleg csak egy kicsivel, ugyanis bejelentette tegnap Magyar Péter, hogy környezetvédelmi szuperhatóság alakul. Nézzük is, mi történt.
2: Májusban az önálló, élő környezetért felelős minisztérium létrehozásával visszaadtuk a környezetvédelem oly régóta hiányzó önálló képviseletét az újonnan felállt kormányban. Most tovább megyünk, és a vállalásunknak megfelelően létrehozzuk ezt az új országos hatáskörű önálló környezetvédelmi főhatóságot, és jóval szigorúbban fogunk fellépni a környezetszennyezőkkel szemben.
3: A hatóság egyik kiemelt feladata az akkumulátorgyártás ellenőrzése lesz. A szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak majd, aki gyárat működtet. Hangsúlyozta a miniszterelnök, aki azt is elmondta, hogy bevezetik a három csapás elvét. Vagyis, ha egy vállalat 5 éven belül harmadszor is megszegi a szabályokat, a minimum bírság az adott éves nettó árbevétel 0,5%-a legalább 5 millió forint lesz.
1: Monika azt mondta nekem, hogy ez barkácsolás, ami itt történik. Mit jelent ez? Na,
4: most te itt jól elárulod, amit a szünetben beszéltük. Nem, megmondom
1: egy
4: őszintén, hogy...
1: Egy szarka vagyok.
4: Én az egyik nagy kihívásnak azt tartom a Magyar Péter kormányának, hogy azt a közigazgatást, amit szétbarmoltak a 16 év alatt Orbán Viktorék, hogy azt rakják úgy rendbe, hogy ez... A közigazgatás hatékonyan működjön, és tényleg azt szolgálja, ami a dolga a közigazgatásnak. Azért mondom ezt, mert most egy hatóságot kiragadott, hogy majd létrehoz egy új hatóságot, és akkor az majd szigorúan föllép, hogy ez pontosan milyen lesz, ebből nekem egy ilyen miniszterelnöki bejelentés, most szakjogászként kevés, tehát én többet is szeretnék erről.

0: tudni. De itt a teljes szakhatósági rendszert át kell vizsgálni. Mert nem akarom untatni a nézőket, csak nagyon röviden szerintem talán érthetően. Minden megyében ugye létrehozták a megerősített kormányhivatalt. És akkor élére tették a főispánt, totál politikai megbízatással, és a főispán alá begyömiszkéltek mindenféle szakhatóságot. Az állategészségügyet, a növényvédelmet, a járványügyet, a népegészségügyet, sorolhatnám minden szakigazgatási hatóságot. És hogy ez miért baj? Mert amíg nem voltak oda gyömöszölve, addig ez normálisan úgy működött, hogy a minisztériumban vannak szakemberek, akik követik az uniós jogot, minden fontos szempontot figyelembe vesznek, és ha kell, akkor utasításokkal, ha kell, normatív módon, egyedi módon irányítják a rendszert. De most nem így működött. Most az egészségügyi szakhatóság, mondjuk járványügy esetén, nem a főhatósághoz fordul segítségért, mert nem is teheti meg, mert ott tücsörög a főispán a maga politikai megbizatásával, és ő bölcsen eldönti, a bölcsességet itt idézőjelbe tettem, hogy akkor mi a döntés, és mi a megoldás.
1: Ez a pártitkár a tél szélén.
0: Hát pontosan, na most ez így nincsen jól, és én elolvastam a Tisza párt programját. Ebben a programban benne van, hogy ezt ők rendbe akarják tenni. Tehát nyilván a tiszás szakemberek is látták ugyanazt a problémát, amiről én most itt beszéltem. Ha egy ilyenből kiveszünk egy ilyen szuperhatóságot, ezt ad abszurdum meg lehet csinálni, mert ez egy nagyon sürgős dolog.
1: Hát vagy fölé.
0: De hogy ezt az egészbe bele kell illeszteni, hogy ennek egymáshoz illeszkedő módon kell a közigazgatásban, különben nem lesz hatékony működnie, az teljesen biztos. És most itt befejezem, mert szerettem én ezt tanítani az egyetemen, nem akarom.
2: Azt gondolom, hogy erre nincs
0: nézőket
2: tehát, hogy valóban nincs szakemberük, és nem tudják ezt végig gondolni. Azt látom, hogy bizonyos hatóságok elkezdik megalapítani például az örökségvédelmi hivatalt is létre fogják hozni, ezt ismerem
1: hát létrehozni, igen.
2: Picit jobban, és mindig kérdezem a minisztériumot, hogy miért nem jön létre, hiszen egyszer volt, de hát ez nagyon nehéz újra létrehozni.
0: Persze, meg azért
2: rengeteg
0: kell,
2: jogszabály kell hozzá, van. Hogy akkor, és valóban ott is, mert abban az esetben is ugye a kormányhivatalok alá tették ezeket a feladatokat, onnan ki kellene venni. Valóban jobb lenne, hogyha készült volna erre egy olyan stratégia, ami ezt megcsinálja, de hát ezt pontosan ti tudjátok sokkal jobban, hogy rendkívül sok jogi macera ezt megcsinálni.
1: Bodnár Zsuzsa az Átlát szó újságírója, aki nagyon sokat tett azért, hogy az akugyárak ügyét feltegye az országos térképre, és nagyon sok személyes kockázatot is vállalt érte. Tegnap az Egyenes beszédben arról beszélt, hogy az ő tapasztalata több helyen is, nem csak Gödön, az volt, hogy nagyon sok helyen a kormányhivatalok összejátszanak a cégekkel. Az ő tapasztalata szerint igazából részben elbagatelizálták az ügyeket, részben elbagatelizálták a büntetéseket, hogy a büntetések léptéke nem volt fogható a szennyezés mértékéhez. Most Magyar Péter azt jelentette be, hogy a büntetés akár 5 milliárd forintra is rúghat, ez lesz a felső összeghatár. Ezt azért már megérzi egy ilyen cég is, nem?
3: Igen, de ami talán még ennél is fontosabb, azon túl, hogy persze a magas bírságnak van egy elrettentő hatása, de ami fontos, és egy picit rácsatlakoznék arra, amit említettetek, hogy a kormányzatnak, az államnak, az államhatalomnak a figyelmét jelzi az, hogyha valahol egy úgynevezett szuperhatóság létrejön. És ez a téma, akugyára a környezetvédelem az elmúlt években primér politikai téma lett. A politikai logika teljes mértékben indokolja azt, hogy ez kapjon egy külön szuperhatóságot. És itt viszont az a szempont, amit te említettél, és tényszerűen igaz, amit ugye feltártak az elmúlt évben azok a kiváló kollégák, akiknek ez volt a dolguk, hogy ezt választották, hogy a létező intézményrendszer nem tudott erre a dologra megfelelően reagálni, sőt, bizonyos mértékig úgy kompromittálódott, hogy a jogalkotó bizonyos mértékig érthetően azt mondta, hogy kukába az egészet, csinálok vadonatújat, vannak ilyen dolgok, amikkel ezt kell csinálni. Én ezt mondom 30 éve az egész igazságszolgáltatással, de ezt most hagyjuk. Szóval ez egy helyes lépés, úgy gondolom. Meglátjuk, hogy ténylegesen milyen hatása vagy eredménye lesz. Itt tényleg olyan dolgok, és olyan mértékben lettek elrontva az elmúlt években, hogy az a fontos, hogy tényleg valami nagy előlépés történjen, és valahogy egészen újra legyenek osztva a lapok. Még akkor is így van, hogyha én egyébként meghallottam ezt a három csapást, és fölsikoltottam otthon megint, hogy már megint ez a hülyeség, Jézus Mária.
1: Na és jó, akkor mondjuk el a nézők kedvéért, hogy miért sikoltunk fel a három csapást.
3: Csak én sikoltam
1: fel emiatt. Azért én is sikoltozok, de lehet, hogy más miatt.
3: Ez egy másik dolog. Ugye ez a három csapás, amit úgy bejelentett a miniszterelnök is, ez ugye egy téves értelmezés, ez az Amerikából jöttem mesterségem címére a három csapás. Ez annak ide amerikai állami büntető politikában találták ki.
1: Bill Clinton kormányának volt a büntető...
3: Hát nem igazán, inkább a republikánus államoknál, de föderatív szinten annyira nem is olyan jelent meg. Lényeg az, hogy ez a three strikes, ez a strike, ez a baseballból az ütőhiba. Tehát, hogyha ezt magyarul le akarjuk fordítani, akkor fordítsuk már le három dobásnak, tehát tiszteljük már meg saját anyanyelvünket ennyire, de mindegy. Csak ezt ilyen 2008-9 környékén a Fidesz még ellenzébe kezdte tolni, hogy húhárt ezzel aztán nagyon oda lehet csapni a bűnelkövetőknek, azért ebből a három csapás, én már akkor így fogtam a fejemen. Egyébként, mire ez Magyarországra érkezett, Amerikában már mindenhonnan kivezették, mert nem működött. Az a lényege, hogy a harmadik büntetés már mindenképpen halálbüntetés, vagy életfogytiglani, vagy valami, hogy jól oda vágjunk a bűnelkövetőnek. Ez a büntetőjogban azért nem működött, mert Amerikában baromi gyorsan kiderült, hogy az a bűnelkövető, aki tudja, hogy ez neki a harmadiki, akkor már nem hagyja életben mondjuk a zsebtolvajlás áldozatát se. Mert neki már úgyis mindegy. Megkapja a maximum büntetést, akkor már leszúrja a francba, hogy ne legyen tanú. Szóval ezt kivezették aztán mindenhol. Aztán a magyar büntető törvénykönyvben benne van, bár ugye kicsit módosított formában, mondom, én itt ilyen szemantikai őrjöngésekbe török ki, amikor meghallom ezt a három csapást. Itt de most akkor... ez sokadalagos szempont. De abból a szempont, hogy ez most nem büntető jog, hanem közigazgatási bírságolás. Itt azért nem, ugyanazok a problémák, amik a büntetőjogban megjelennek, talán nem fognak megjelenni, lehet, hogy itt működni fog. Meglátjuk. Én egyelőre az elnevezés.
1: Hát itt ugye arról van szó, hogy folyamatosan az újabb igen, és van, újabb sértések esetén nagyobb büntetés
3: nagyon, nagyon szép ki. Koncepcióba foglalt szigorítás, akárhogy is nézzük.
0: Igen, tehát itt azt bünteti, úgy tetszik, ha nem lesz jogkövető a cég, mert nem hajlandó azokat a biztonsági intézkedéseket meghozni, amiket előírnak neki és megbírságolják, akkor ilyen progresszív emelkedés.
3: És egy fontos dolog, amiben szerintem egyet fogunk érteni, nem tudom, hogy ez neked eszedbe jutott el, hogy ez lényegében a hatóság egyéni mérlegelési jogkörét megszünteti. Tehát kiveszi a hatóság mérlegelési jogkörét, megszünteti.
0: Lehet, hogy ilyen lesz a megoldás, majd ehhez látni kell a norma
3: szöveget. Igen, nyilván.
1: Igen, te azt mondtad, hogy ezt a szuperhatóságot kiemeli a meglévő rendszerből, de lehet, hogy ezt a szuperhatóságot most inkább a meglévő rendszernek a tetejébe rakja, és így képzeli el fölülről a meglévő hivataloknak, hogy mondjam, a megtisztítását, vagy az
0: Én nem mondom, hogy ez biztos, hogy nem lesz így jó. Egyáltalán nem mondom. Meg kell várni, hogy jelenik majd meg ez papíron. Az, hogy a kormány ebben lépni akar, ebben egyetértünk, úgy, ahogy te is mondtad, hogy ez egy olyan súlyos kár az egész ország szempontjából. Hát nekem leszakadt a képem, amikor kiállt Szijjártó, és elmagyarázta, hogy ez miért jó így, úgy, amúgy ezeknél a gyáraknál. És közben meg hát ordított, hogy sem a feltételek nem adottak, hát elég csak, ha a vízhiányról beszélünk. Szóval ezek
1: itt nagyon sokat
0: szerintem
1: hallottunk.
0: Mindenkit nagyon-nagyon megviseltek, akit közvetlenül érintett. Aztán egy idő múlva már az ország is jobban odafigyelt.
1: Hallottunk, és egészen megdöbbentő részletek kerültek napvilágra, kisporolt szűrőberendezésekről, úgy megépített gyárakról, hogy arra egyébként, tehát még a hülye is tudja, meg én is tudom, hogy arra, ez ugyanaz a hülye, meg én, meg tudtuk volna mondani, hogy erre nem lehet kiadni egy engedélyt ebben a formában, hiszen hogyha egyetlen réteg tartja vissza például azt a szennyező anyagot a légkörbejutástól, vagy a külvilágba jutástól, ott bármi meghibásodhat, szóval ehhez azért nem kell még egy szakirányú diploma se. Ezek a fajta szimbolikus szennyezések, ipari szennyezések, ezek velünk vannak, és például ugye egy 100 éves történet az óbudai gázgyár cián szennyezése megint láthatóvá vált a Duna alacsony vízszintje miatt. lehet, el tudunk képzelni olyan társadalmi állapotot, ahol erre kellő figyelem van, és a fejlődés nem ír a fejlődés, vagy a gazdasági szempont nem írja felül például a biztonsági szempontot?
2: Még az előzőhez kapcsolódva, ugye pontosan ezért tüntették el az önálló hatóságokat és az önálló hivatalokat, hiszen egy önálló hivatalnak nem csak a mozgástere nagyobb, hanem az ottani vezetőnek mégiscsak a saját kollégáinak a szemébe kell nézni, amikor kimegy a folyosóra.
0: Meg van egy szakmai tartás.
2: És van egy szakmai tartás, igen. De az, hogy egyen, és tudja a helyi képviselője is azt, hogy az országos hivatalhoz tartozik, és nyugodtan tud lépni. De itt meg ugye szerencsétlen betették a kormányhivatal alá, ami egy katonai szervezet, és hát ő meg akarta tartani az állását, akkor engedelmeskedett a parancsnak. Visszatérve, tényleg ez is annyira dühítő, hogy tényleg milliárdok, százmilliárdokat szórtak el marhaságokra, és ott van a gázgyár, és amikor ugye megette ezt az új nemzeti közművek, amibe betették a gázgyárat, ott is rengeteg pénz volt, és tényleg költöttek mindenféle maraságra, meg kellett volna csinálni. És még ebből is lehetett volna lopni egyébként
1: ez egy fontos szempont.
2: Ez egy nagyon fontos szempont, igen, mert nem történtek ugye tanulmányok valóban a döntések előtt, de azért azt végig gondolták, hogy ez hogyan hoz szavazatot, és hogyan lehet belőle lopni. Tehát, hogy ez erre azért figyeltek. És tényleg nem csinálták meg. És tényleg itt vagyunk Budapest közepén, és ott van egy mérgező sziget, ami egyébként egy roppant értékes terület lenne. Ez megint az a baj, hogy ez megint hátrébb sorolódik, mert ugye nincsen pénz rá, nem lesz rá pénz jövőre, meg jövő után. Hát reméljük, hogy egyszer tényleg lesz. És még annyit az előzőekhez, hogy tényleg nem akarom védeni a kormányt, de itt tényleg egy rendszerváltásról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy bejött egy ellenzék, aki már volt valamikor kormányon. Hát azért ugye eddig majdnem mindig így volt, kivéve 1990. Nyilván hozták magukkal a minisztereket, az egész stábot. Itt viszont tényleg egy teljes tabula ráza van. Ha valaki látja, igen, és egyik oldal azt szeretné, hogy valamennyire működjön a dolog, a másik azt szeretné, hogy tényleg a portásig cseréljünk ki mindenkit. Tehát egyszerűen, aki ismeri a minisztériumokat, ugye én újságíró azért kapcsolatban vagyok vele, itt elképesztő dolgokat látunk, teljes a fejetlenség, egy interjút próbáltunk visszacsekkolni, kiderült, hogy nincsen sajtófőnök, és nincsen helyettese, és nincsen senki. A másik helyen valaki azon palackod, hogy nem tud fölmondani, mert nincs, aki nincs, aki aláírja a sétáló céduláját.
1: Alakuló garázscég a magyar kormány.
2: Igen. Tehát, hogy nem...
1: Ahhoz nem képest azért elég komoly tempót diktált a saját maguknak április óta. Péter azt mondja, hogy nem akarja megvédeni a kormányt, de lehet, hogy szüksége lesz rá, mert hosszú idő óta először esett Magyar Péter népszerűsége. Nézzük, mit mért a publikus.
4: Továbbra is lényegesen többen tartják alkalmasnak miniszterelnöknek Magyar Pétert, mint Orbán Viktort, derül ki a Publikus Intézet közvéleménykutatásából, amelyet a HVG ismertet. Ez szerint a jelenlegi miniszterelnököt 57% tartja alkalmasnak, 34% pedig inkább nem alkalmasnak. A volt kormányfő esetében viszont éppen fordítva van, mindössze 33% tartja alkalmasnak, 61% pedig inkább nem alkalmasnak az ország vezetésére. Arra is rákérdeztek, hogy mennyire elégedettek az emberek azzal, ahogy az országban mennek a dolgok. Augusztusban 61% volt inkább elégedett, ami 2%-pontos csökkenés az előző hónaphoz képest. A pártpreferenciák pedig úgy alakultak, hogy a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza párt 65%-on, a Fidesz-KDNP pedig 24%-on áll, a Mi Hazánk támogatottsága 7%, a DK és a kétfarkú kutyapárté pedig 2-2%.
1: Na hát itt sokat mondtuk, hogy Orbán Viktor milyen rossz stratégiát választott a választás után, hogy tulajdonképpen eltűnt, de hát úgy tűnik, hogy mégiscsak működik neki a dolog, ha kicsit is, de emelkedett a népszerűsége, amióta nem hallunk felőle.
0: Hát én ennek nem tulajdonítok nagy jelentőséget. Szerintem, amíg nincs komoly kihívó, addig Magyar Péternek, hogy mondjam, nagyobb a mozgástere. És függetlenül attól, hogy én most itt ebben a mai műsorban is, meg egyébként is mondtam erre-arra kritikát, de azok olyan részterületek, amit hát elmondjuk, mert szeretnénk, ha jobban menne, de én azt gondolom, hogy összességében Magyar Péter jól csinálja a dolgát. Amit ígért a kampányban, annak mentén halad, hogyha úgy látja, hogy mellé lépett, akkor korrigál, tehát én nem látok itt drámát. Az az eufória, ami április 12-e után volt, aztán néhány héten belül az az időpillanat, amikor a fideszes szavazók jelentős része rájött, hogy őket átverték, az föllökte a csillagos égbe Magyar Pétert. Hogy most abból egy minimális visszalépés van, ez a világ legtermészetesebb dolga. Orbán Viktor hibahatáron belüli emelkedését én nem értékelném túl. Én nem látom azt egyelőre, hogy Orbán Viktor mit akar. Lehet, hogy ezt a fideszesek tudják. Én abból, amit a nyilvánosságon keresztül látok, nem tudok arra következtetni, hogy mit akar Orbán Viktor.
1: Zebrát.
2: De ez már van.
0: Hát azért nem volt az egy olyan rohadt nagy siker, ezt maradjunk ennyiben. Tehát én azt gondolom, hogy addig, amíg nem áll ki valamivel Orbán Viktor, hogy na emberek, akkor elmentem nyáron, bölcsen gondolkodtam a bölcs barátaimmal, ugye Rogánnal, meg a Schmidt Mária asszonya fotózták őket.
1: Gókkal és akkor magunkkal.
0: Kitaláltuk, hogy ez legyen, és akkor valamivel előáll, hogy annak lesz-e olyan hatása, hogy visszahoz fideszes szavazókat, vagy más valakiket. Én erre nagyon kicsi esélyt látok. Summa summarum, én szerintem ez a kis mozgás, ami most itt látszik a közönkutatásokban, ez nem nagy cucc.
2: Hát ezek hiba határon belüli mozgások, szóval szerintem ez egyáltalán nem fontos, és tényleg csatlakoznék ehhez, hogy azért nagyon sok mindent megcsinált a kormány, tehát hazahozta az uniós forrásokat, ami egy nagyon nehéz probléma volt. Megszüntette a kekvákat, lecserélte a kuratóriumokat, jött a paksi
0: köztársasági
2: probléma, sikerült megoldani, a köztársasági elnöket problémát sikerült
1: elkötik
2: megoldani.
1: Elkötik Polt Pétert, azért ezt ne hagyjuk ki, ezt szerintem lehet, hogy nem rengeteg embernek rettentő fontos, de akinek az, annak nagyon az.
2: Szóval azt gondolom, hogy történtek, fölállt a vagyonvisszaszerzési hivatal, tehát hogy egyszerűen működik a dolog, és eddig még nem lépett rosszat, tehát Magyar Péternek még sikerült ezt a rendkívül heterogén választói közeget egyben tartani, és amikor valahol rossz fele lép, akkor tényleg nagyon gyorsan visszalép. Nyilván ezt a végtelenségig nem lehet megcsinálni, hogy itt az Ukrajna kapcsán ez azért előjött, mert a liberálisok azért sírtak, hogy ez nem jó, mert azt szeretnénk, hogyha a Zelenszky ölébe ülne a Magyar Péter, ez nem történt, mert Magyar Péter itt is nagyon világosan látja azt, hogy egy 4 év masszív Ukrajna elleni politika után nem lehet egyik pillanatról a másikra egészen, tehát 180 fokos fordulatot tenni, és itt is megtalálta azt a modus vivendit azt mondani, hogy hát tessék rendezni a magyar kisebbség problémáit, és akkor lehet.
3: Jó, persze. Hónapja azt mondta, hogy már rendezve van.
0: Persze.
3: Tehát jó, most nem akarok vitatkozni.
2: Nem történt meg a jogszabály.
3: Az Orbán Viktornak sem jót nem ígér, hogy az ő népszerűsége pont akkor indul el fölfelé, amikor ő nem látszik. Tehát én is építkeznék.
2: Álmos könyvek szerint ez nem jelent.
3: Az kevéssé jó. Abban egyetértek veled, hogy a Magyar Péternek meg a Tisza kormánynak van egy nagyon jelentős kreditje, amiből van lehet mit veszíteni. Masszívan nem értek egyet azzal, hogy itt minden ennyire jó lenne, mint ahogy mondod, akár az uniós pénzek visszahozatala, akár bármi másban. De ami sokkal fontosabb, hogy a narratívában, meg a sztoriban ez úgy tűnik. És a választóknak ez fontos. És igen, a választók örülnek annak, hogy mondjuk Pol Péter eltűnik a fenébe, halkan jegyzem meg, marhára nem jó, csak Pol Péter tűnik el a fenébe az Alkotmánybíróságból, és nagyon komoly kérdéseket vett.
0: Többen eltűnnek.
3: Nagyon komoly kérdéseket vett föl számomra az, hogy miután egy hónapig ment a herevere a köztársasági elnökkel, majd végén visszanyúltak a legősvideszesebb szarmódszerhez, hogy akkor beírom az alaptörvényt, hogy elmész a francba, akkor ezt miért nem lehetett megcsinálni az egész Alkotmánybírósággal? Miért kell a fideszes módszert elővenni, hogy objektíve, ilyen képmutató módon életkori határhoz kötjük, hogy mikor kell eltakarodni a francba? Annak idén a Fidesz ezt csinálta a normál bíróságokon, a normál bírókkal, csak mondanám. Szóval én nem vagyok ennyire, és nem vagyok benne biztos, hogy ezek a dolgok nem fognak visszaütni, de ami tény, hogy a megítélése ennek a dolognak és a Tisza kezdeti hatalmas népszerűsége, ahogy pont a Fidesznek a mindennél mélyebb romlottságából fakad, az bőven hagy vonalat, bőven hagy mozgásteret, bőven van annyi kreditje Magyar Péternek is és a pártnak is, és nem véletlen az se, hogy a pártnak meg Magyar Péternek a számai eltérnek meg elválnak egymástól. Ilyet még talán nem nagyon láttunk az elmúlt 20 évben, hogy ennyire világos és egyértelmű volt, mindig is fontos volt az egyéniség, mindig is fontos volt a személy, de az, hogy egy pártot, meg egy egész irányvonalat ennyire egy személy határozzon meg, szerintem ez egy nagy újdonság. Javítsatok ki, ha másképp látjátok, és ezért nem is nagyon számít egyelőre, majd később lehet, hogy fog, hogy esetleg a pártnak a támogatottsága és Magyar Péter támogatottsága.
2: De itt nincs is párt, vagy ugye mi a Tisza párt?
3: De az átnéző úgy néző, hogy van párt.
1: Itt azért én érzékelek egy feszültséget a között, hogy minél szakmaiban és minél, hogy mondjam, jogkövetőbben próbál viselkedni Magyar Péter, annál kevésbé tudja bebiztosítani ezt a lendületből szerzett népszerűségét. Ugye mindig attól fél a társadalomtudós, hogy valami icipicire azt mondja, hogy az semmi, és aztán kiderül, hogy valami óriási tévesztett el.
3: Ezért... Az Ukrajnát illeti, ezt visszautasítom minden liberális nevében, hogy az lenne a bajom, hogy nem ül Zelenszky ölében. Nem, ennél sokkal nagyobb a baj ezzel az ukrajnai vétókkal, de ezt most ne nyissuk meg.
1: Na jó, nyilván azt sem szabad alábecsülnünk ezeknél a közvéleménykutatásoknál, hogy a szociológusoknak is kell élni valamiből, hiszen mit csinál a szociológus, ha szomjas? Közvéleménykutatás. Nagyon szépen köszönöm a ma estét a vendégeimnek, elnézést kérek ezért a rettenetes szóviccért. Bevallom, ezt még Nyíregyházán tanultam, tehát itt maradt velem örök életre. Kiváló estét kívánok önöknek is, és nagyszerű hétvégét. Most következik utánunk a Médiapiac debütáló adása. Navracsics Tiborral interjúzik Poros Tamás, jóval nagyobb mélységben, mint eddig bárki Navracsics Tibor legutóbbi bejelentése óta, úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk. Én jövő héten várom önöket. Viszlát, szép estét!

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Ja.

állat ok volt Vladislav. Szamizdat az, hogy what is love. Ez a világ egy hajó, csak és úgy hívják, hogy Amistad. Nem Bruce Lee viccel, itt egy filmen Bruce Willis-szel. Egy ukrán srác élőben küzd egy ruszki tisztel.

Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, ez itt a Start. Mindenről lesz ma szó egyébként, a tankönyvpiacról, az Európai Unió bizottságával való egyeztetésről, Ukrajnáról, de beszélünk majd a műsor második részében azokról az eseményekről, amelyek meghatározzák a kultúra világát, úgyhogy számítok Önökre, minden esetre itt van velünk Kereszti Péter, a Tankönyvesek Szakmai Egyesületének elnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Azt vállalta az új kormány, hogy helyrehozza azt, hogy központosított tankönyvpiac van 2013 óta Magyarországon. Azok az eszközök, amelyekkel most megkísérlik a helyreállítást, azok nevezhetők csökött eszközöknek, hiszen nem teljes tankönyvek jelennek meg a piacon, hanem úgynevezett felhasználási segédletek. Mi ennek az oka, és ez miért van így?
2: Ennek egész egyszerű oka van. Valószínűleg az időrövidsége miatt nem volt lehetőség a jogszabályoknak a változtatására, a módosítására, és a felálló új kormány úgy gondolta, hogy a jelenleg érvényben lévő jogszabályok mellett egyedül ez az egy lehetőség marad, hogy a közismereti tankönyveket, ilyen kiegészítő kiadványokat meg tudjanak azért, tehát hogy a kiadók föl tudjanak tenni a tankönyvjegyzékre. Tehát összesen ennyi az oka, az időrövidsége igazából a mindennek az oka. Azt azért látni kell, hogy a választások éppen a tankönyvrendelési időszak, a főrendelési időszak alatt voltak, tehát az szinte nyilvánvaló volt, hogy szabad tankönyvválasztás ez év őszén, az még nem indulhat el.
1: Van egy Mozaik nevű egyesület, amely viszont azt mondta... Mozaik nevű kiadó, amely azt vállalta, hogy tulajdonképpen ő az oktatási anyagait hozzáférhetővé teszi egészen a 27-28-as tanév kezdetéig. Ez egy... Ugye?
2: Jól mondom. Igen, a digitális.
1: Digitális formában. Így van, hogy ez miért lehet egy jó kezdemény?

0: kezdeményezés, és gyakorlatilag azon gondolkoztam, amikor olvastam ezt az információt, hogy mi indíthat arra egy kiadót, hogy ezt tegye, miközben egyébként nyilván azokban lévő információk értéket képeznek.
1: Hát lehet, hogy erről őket kellene megkérdezni, de valószínűleg ennek az lehet az oka, hogy a kiadók rettenetesen várták már azt, hogy véget érjen ez a nagyon erősen központosított időszak, hogy ismét lehessen szabad tankönyvválasztás. Én azt látom, hogy a kiadók ezeket a digitális tananyagokat tulajdonképpen szinte minden tankönyvük mellé elkészítették, és ezeknek az engedélyeztetése, ha lehet, még nehezebb, és valószínűleg lehetőséget szerettek volna kínálni az iskoláknak, hogyha már a papír alapú tankönyveik nem jelenhetnek meg, legalább elérhetővé tegyék ezeket a digitális tananyagokat.
0: Igazság szerint a KSH adatai azt mondják, hogy 1300 tankönyv jelent meg 25-ben. Ugye ahhoz képest, hogy az év felénél még a központosított piac volt, ez nem kevés, de a Telex G7 összesítése szerint 1992 óta nem volt ilyen alacsony a szám, a megjelenési szám, és körülbelül 1000-rel marad el a rendszer átalakítása előtti szinttől.
1: Hát ezek a számok azért ennél magasabbak, hogyha a szakképzés tankönyveit is hozzátesszük. Tehát nyilván szerintem 2000 fölött vannak most már a tankönyveknek a száma, de azért azt látni kell, hogy ez rettenetesen sokrétű. Tehát ugye ezek tartalmaznak szöveggyűjteménytől kezdve a munkafüzetig mindenféle kiadványt. Tehát ez szerintem egyáltalán nem tekinthető soknak. Én emlékszem, hogy emlegettük ezt a 13-14-es időszakot, akkor azért több mint 3000 kiadvány, 3500 kiadvány volt akkoriban elérhető.
0: Volt-e olyan aspektusa a központosításnak, ami bejött? Tehát ami miatt azt mondhatjuk, hogy mégis volt értelme?
1: Hát mi úgy látjuk a kiadók részéről, igen, hogy talán a tankönyvellátás biztosítása, a terjesztés része. Tehát ez a része az első egy-két év bukdácsolása után úgy tűnik, hogy azt sikerült megoldani. Tehát ezzel a részével egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy zömében elégedettek lehetnek a kiadók. Tehát az, hogy hogyan jut el a tankönyvek a raktárakba, és onnan az iskolákba, tehát ennek a logisztikai kereskedelmi része, azt mondhatom, hogy nagyjából rendben van.
0: Világos, hogyha becsöngettek szeptember 1-én, akkor a pedagógus az hogy érzi a változás lényegét? Tehát mi az, amivel ő jobb helyzetbe kerül azáltal, hogy már nem egy meghatározott kötelező tankönyvet kell tanítson?
1: Szerintem ezt még nem érzik az iskolák. Ezt most még nem fogják érezni. Tehát ők azt fogják látni, hogy némileg, tehát hogy valami megindult. De hát ez még messze nem az igazi. Tehát ezzel meg kell várni a következő évet, és ehhez minden bizonnyal az kell, hogy még az ősz folyamán azokat a jogszabálymódosításokat megtegye az oktatás irányítás, amivel a következő tanévi főrendelési időszakot el lehet majd indítani.
0: Mitől lesz jó egy tankönyv egyébként? A felhasználhatóságától, hogy a pedagógusnak jó mankót nyújt, a tanuló eredményétől, ami a konkrét segédlet funkciót jelenti, vagy egészen másról van szó?
1: Hát egész egyszerűen arról van szó, hogy sokfélék a gyerekek, és nem lesz elegendő egy vagy kétféle könyv. A módszertani szabadságot vissza lehet adni azzal, hogy sokfélék legyenek a tankönyvek. Azt lehet látni, hogy a jelenlegi oktatási rendszerek, az erősen központosított oktatási rendszerek egyszerűen nem versenyképesek azokkal a nyugat-európai országokban meglévő decentralizált tankönyvellátás, ahol valóban működik a piac, és valóban szabad tankönyvválasztás van. Ez a módszertani szabadságot is jelenti, hiszen ezekben a tankönyvekben ezek megjelennek.
0: Párhuzamosan az Oktatás és Gyermekvédelmi Minisztérium felállításával történt az a pályázat kiírás, amely lehetővé tette ezen anyagok benyújtására a pályázatot. 209 kérelemből nagyjából 145-öt zártak le. Ez mit jelent, ezek a lezárt ügyek pontosan?
1: Hát annyit pontosítanék, hogy tudomásunk szerint a pályázat, több mint 800 pályázat érkezett be, és valóban, amiről beszéltünk, az ennyit, kb. 200 az, amelyik engedélyt kapott, ebből ez majdnem mindegyike föl is került a tankönyvjegyzékre. De azért ezek a számok azt mutatják, hogyha az eredeti számot nézzük, hogy ez körülbelül csak a negyede. Tehát, hogy a kiadók nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel, és ez nagy valószínűséggel a nagyon magas engedélyeztetési díjaknak köszönhető, tehát az akkreditációs eljárás díjainak köszönhető, és a másik pedig a nagyon alacsony árkorlát miatt, amihez hosszú-hosszú évek óta nem nyúltak hozzá, pedig hát azért időközben iszonyatosan elszálltak a nyomdai költségek, és ezzel sajnos ezek a határozatok, vagy ezek a jogszabályok és az azt kiegészítő rendelt mellékletek, ezek nem kerültek módosításra.
0: Hát, kedves nézők, azért az egy nagy kérdés, hogy egy olyan piacon, ahol az állam a pályáztató, a jogszabályalkotó, a terjesztésben is részt vesz, mit jelenthet a liberalizáció, és ez mikor jöhet el? Az elemzések azt mondják, hogy a következő tanévtől már nem csak segédletek, hanem teljes könyvek is megjelenhetnek, tehát teljes tankönyvek is, úgyhogy várjuk ezeket a fejleményeket. Köszönöm Kereszti Péternek, aki a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének elnöke.
1: Köszönöm a lehetőséget.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Matolcsy György szerint ő soha nem mondta azt, hogy a jegybanki alapítványomba került pénz elvesztette közpénz jellegét. A volt jegybankelnök arról beszélt, 10 éve tulajdonítják neki ezt az állítást. Miközben az MNB által az alapítványomba helyezett pénz mindvégig közpénz maradt. Közben Hatházi Ákos élesen bírálta az élő környezetért felelős minisztériumot, miután közérdekű adatigényléssel próbálta megtudni, pontosan milyen feladatokat látnak el a tárca helyettes államtitkárai. A stúdióban Ónodi Molnár Dóra és Móna Márk. Magyar Péter határozatban bízta meg Görög Mártát és Pósvai Gábort, hogy találják ki, hogyan gyorsíthatják fel a büntető eljárásokat. A téma azután került a fókuszba, hogy heves reakciókat váltott ki Unger Annának, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnökének nyilatkozata, miszerint 6 évbe is telhet, mire eljutnak a jogerős ítéletekig. Fülöp Botondot kérdezzük. Újra kötelező lesz az orvosi kamarai tagság, és a szakmai etikai eljárások is visszakerülnek a Magyar Orvosi Kamarához. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a kamarai etika nem politikai fegyver. A szakmai önszabályozás elsősorban a beteget védi. Az Orbán kormány 2023-ban szüntette meg a kötelező kamarai tagságot, és elvette a MOK etikai jogköreit. Vendégünk Kincses Gyula. A közmédia átalakításáról szóló parlamenti meghallgatáson a minőségi gyermek és ifjúsági műsorok fontossága is szóba került. Kollár Árpád költő és irodalomszervező pedig a Kuflikat hozta példaként. De elég figyelmet és pénzt fordít Magyarország a gyermekeknek szóló minőségi tartalmakra? M. Tóth Gézával beszélgetünk.
2: Nyilván erről is, meg az SZFE most történtekről is, hiszen ő az SZFE korábbi rektora. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Ondoli Molnár Dóra és Mona Márk, két újságíró kolléga. Szerbusztok, jó estét kívánok!
3: Jó estét.
2: Dóra a jelen újságírója, Márk pedig a különutas alapító főszerkesztője. Azt mondja Matolcsy György, amit nem mondtak rá. Ez egy fura dolog. Azt mondja, hogy 10 éve hallgatja, hogy ő azt mondta volna, hogy az MNB-ben lévő pénz elvesztette közpénz jellegét, hogyha azokat alapítványokba szervezik ki, de hát ezt nem ő mondta. Ezt Kósa Lajos mondta, így ezek az MNB-s kiszervezésekkel kapcsolatos vitában.
4: Matolcsy György próbál előre menekülni, nyilvánvalóan azért készítette el ezt az érdekes videót, mert előbb vagy utóbb meg kell majd jelennie a parlamenti vizsgálóbizottságon, ahol a MNB ügyeit vizsgálni fogják, és nagyon látványos, ahogy Varga Mihály, bank jelenlegi elnöke próbálja ezt az egészet hárítani magától, hogy a Magyar Nemzeti Bankot vezeti, de neki semmi köze a Matolcsi érához, és itt most már egy új fejezet nyílt.
2: Sőt, hát ezeket, bocsáss meg, feljelentésekkel tűzdelve hárítja magától.
4: Feljelentésekkel tűzdelve, de azért én arra emlékeztetnék, hogy amikor azt a konstrukciót a parlament megszavazta, amely lehetővé tette, hogy az alapítványokon keresztül mindenféle furcsa ügyleteket folytasson a Magyar Nemzeti Bank, ami egyébként nem lenne általában feladata egy ilyen típusú intézménynek, az még a Matolcsi Györgynek az első ciklusa alatt történt, és a parlamenti képviselők simán megszavazták a második ciklus neki, mint ahogy azt is megszavazták azt a törvényt, ami lehetővé tette, hogy ez a lopásnak tűnő, de nem akarok itt prejudikálni, de minden esetre egy elég komoly korrupciós kockázattal látható ügy keletkezzen.
2: Hát ráadásul Varga Mihálynak ezt ott látnia kellett, hogy zajlik a Nemzeti Bankban, hiszen neki jó dolga volt.
4: És a képviselőknek nem csak jó fizetés jár, meg koszt kvárté, hanem felelősséggel tartoznak, és ők megszavazták ezt.
2: Már nagyon mondaná valamit.
3: Itt említetted a parlamenti vizsgálóbizottságot, ugye ott is meghallgatás lesz majd a Matolcsi Györgynek. A parlamenti vizsgálóbizottságot azért nem várnék sok mindent, ugye nekik nincsenek olyan jogköreik, amik lehetővé tennék azt, amit mondjuk a Tiszás tábor vár, hogy mi történjen Matolcsi Györggyel, illetve a fiával Matolcsi Ádámmal. És nem hinném, hogy csak a Tiszás tábor várja ezt, hanem szerintem nagyon sok jobb oldal is. Hiszen azért az elmúlt időszakban, és hogyha a kampányt nézzük, akkor szinte az egyik fő témája volt a Tisza pártnak a Matolcsi György és Matolcsi Ádámnak a káváriája, vagy a feltételezett bűncselekmények elkövetése, és ennek a felszínen tartása. Szerintem Matolcsi György, hogyha elkövette ezeket a bűnöket, amikkel vádolják, főleg a Matolcsi Ádám, akkor mindenféleképpen felelniük kell. Én nem értem, hogy Matolcsi György miért várt eddig, miért most mond erről a történetről érdemit, vagy egyáltalán, hogy megszólal. Szerintem, hogy te azt említetted, hogy ugye előre menekül Matolcsi György, én azért kivárnám. Lehet, hogy ez is egy abszolút filmszínház része, és miért mondom azt, hogy az abszolút filmszínház része. Azért, mert hogyha megnézzük, Magyar Péter eddig nagyon keveset beszélt Matolcsi Ádámról, szinte semmit, mióta megnyerte az országgyűlési választásokat.
2: Kellett volna, hát kellett nem volna. Az ő dolga ez.
3: Nem az ő dolga, de hogyha beszél Tiborcról, Mészáros Lőrincről és a többiekről, valahogy mindig kifelejtődik Matolcsi Ádám.
2: Matolcsi György viszont nem.
3: Valahogy mindig kifelejtődik. Jó, de nem Matolcsi Györgynek voltak feltételezetten luxusautói, nem Matolcsi Györgyöt vádolták meg különböző 100 milliárdoknak az elsípolásával, és hát ugye sajtóinformációk keringenek arról is, hogy elképzelhető, hogy akár Matolcsi Ádám is támogatotta a Tisza kampányát, ez egy sajtóban keringő vélemény, hát nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Én csak azt mondom, hogy véleményem szerint azért mégiscsak furcsa, hogy Matolcsi Ádámról egy szó sem.
2: De itt álljunk meg, tehát ez annyira új nekem, hogy erről beszéljünk. Tehát Matolcsi Ádám miközben arról beszél a kampány alatt Magyar Péter, hogy az ő édesapjának meg neki az MNB-s ügyeit tisztázni kell, mert itt több száz milliárd forintot loptak el, vagy kezeltek gondatlanul, azon közben ezt a kampányt támogatja?
3: Keringenek olyan információk, én nem véleményem...
4: Fülyeség kering azért a városban.
3: Csak azt mondom, furcsa, hogy valahogy Matolcsi Ádám soha nem kerül szóba. Matolcsi Ádám
4: hát
3: nem
4: azért, beszél. Hát azért, de. Aki a bankot vezeti,
3: annak Magyar Péter mikor beszélt utoljára Matolcsi Ádámmal?
2: Magyar Péter nem tudom, mikor beszélt utoljára Matolcsi Ádám, nem tudom. Egy dolog viszont biztos, az feltételezhető, miközben semmit nem tudunk erről az ügyről, ez a leginkább zavarba ejtő, hogy Matolcsi Ádám mesés meggazdagodása és lehetőségei, valamint különböző pénzügyi alapokhoz való hozzáférése Matolcsi György nélkül nem volt lehetséges.
3: Meg. Én azt mondom, hogy bocsánat, hogy fejezem be, hogy szerintem egyébként jó lenne, hogyha végre elkezdődnek a kivizsgálások.
2: Ez
3: nagyon örülnék neki, hogyha Matolcsi Ádám és Matolcsi Györgyet is kivizsgálnak, hogyha valósak azok az információk, amikkel mind Matolcsi Györgyet, mind pedig Matolcsi Ádámot meggyanúsították az elmúlt időszakban, akkor az kerüljön kivizsgálásra. Én sajnálom azt is, hogy az elmúlt hónapokban nem voltak ezek megfelelő ütemben vizsgálva.
4: Szerintem egyébként egy vizsgálóbizottság erre a kérdése is lehet,
3: csak a parlamenti vizsgálóbizottság az nem csak olyan jogkörei, amik...
2: Most azért erősebb jogkörei lettek, azt tudod.
4: Tisza azért azt most létrehozta azt a helyzetet, hogy be kell menni annak, akit oda behívnak. Korábban azt láthattuk ténylegesen, hogy a vizsgálóbizottság kiüresedett azáltal, hogy nem volt kötelező ott megjelenni. Bár azért hozzátenném, hogy fontos a TISZA képviselőinek tisztában lenni azzal, hogy nem lehet elalibizni egy ilyen vizsgálóbizottságot, mert például Orbán Viktor 2005-ben részt vett egy ilyen vizsgálóbizottságon, ő elment, nagyon hasonló téma volt egyébként, az Orbán család vagyonosodását vizsgálta az akkori szocialista többségű kormány, és ott beültek ezek a szocialista képviselők, és bizony nem voltak eléggé felkészültek, és azon a vizsgálóbizottságon Orbán Viktor jó retorikával és magabiztossággal, de lényegében lemosta a szocialista képviselőket akkor, és ő jött ki győztesen abból a vizsgálatból. Ez tanulságul szolgálhat a tisztás képviselőknek, hogy ezt nem lehet elalibizni, fel kell rá készülni. Ráadásul, ahogy látjuk a TISZA kommunikációját, sokszor az az érzése az embernek, hogy ott csak Magyar Péter kommunikál, meg néhány miniszter talán, akiben benne van ez a political animal, és képes retorikában és gyorsaságban, gondolkodásban.
2: Hát leginkább Vitézi Dávid.
4: Vitézi Dávid. Ezért fontos nekik erre fölkészülni, hogy nem lesz ott Magyar Péter minden vizsgáló bizottságon, tehát készülni kell arra, hogy miket fognak kérdezni, ami valóban egyébként egy politikai színház lesz, ez nem olyan jogköröket jelent, mint hogyha egy hatóság vizsgálódna, de az embereknek nagyon fontos, hogy mit látnak, politikai válaszokat szeretnének, és a választott képviselőik fogják feltenni ezeket a kérdéseket.
3: Én csak annyit mondok, hogy szerintem egyébként sok jobboldali ember is, sőt a jobboldali közösség is várja végre azt, hogy pontosan mi történt ebben a botrányban, pontosan mi történt ezekkel a pénzekkel, mert azért szinte semmi pontos és semmi olyan információ nincs egyébként szerintem a kezünkben, amire azt mondhat mondani, hogy ők ezt meg azt
2: csinálják. Csak az, csak de azt, az csak gyanús, az, nem? Hogy, bocsás, hogy jön Varga Mihály, akit nem lehet azzal vádolni, hogy tiszás lenne. Nem lehet azzal vádolni, hogy Magyar Péter ültette oda, mert nem. És amióta ott van a Magyar Nemzeti Bank élén, én nem is tudom, szerintem a 8.-9. feljelentésnél tart. Tehát, hogy valami ott mégsem stimmelt.
3: Akkor vizsgálják ki a hatóságot.
2: Igen, ez így
3: mert
2: van.
3: Szerintem egyébként a jobboldali tábornak is egyébként szerintem meg kell.
2: Ez így van, az, nyilván így van, persze.
4: Főleg azért, mert a jobboldali tábor egy nagy része éppen a csalódása miatt szavazott át a TISZ-ára. Tehát azért itt 2022 és 26 között ez a jobboldali tábor eléggé lecsökkent pont emiatt, például az ilyen botrányok miatt.
2: De ha már a gazdagodásokat beszéljük, ugye van egy cikk, a HVG írta meg, hogy Tibor István úgynevezett fedő cégei, bármit is jelentsen ez, ezt majd próbáljuk értelmezni, 125 milliárd forintnyi osztalék elsőbségi részvényt fizettek ki. Hát azért az jó pénz. Na de milyen cégek ezek?
4: Hát ezek magántőke alapok, és hát mindenféle...
2: Ezeknek a nyilvánosságára hoztak most törvényt?
4: Így van, tehát az, ami most a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal, illetve Vagyonvédelmi Hivatalban majd egy nagyon fontos feladat lesz, hogy az emögött, az ilyen céghálók meg fedősztorik mögött feltárják azt, hogy egyébként meg lehet-e találni még a pénzt, és egyébként hogy tűnt el a pénz.
2: És meg lehet-e találni az embert? Ugye? Mert ideig az embert rejtették ezek az alapok.
4: A tanulság az, hogy ez folyamatosan fognak jönni ezek az ügyek, tehát ez a TISZA pártnak egy folyamatos lehetőség arra, hogy kommunikáljon arról, hogy 3 hónappal, tehát ezek nagyon-nagyon friss sztorik, tehát 3 hónappal ezelőtt még egy teljesen másik világban éltünk.
3: Én örülnék, hogyha ez a rögtönítőri bíróság hangulat már nem lenne egyébként az országban, és végre egyébként odáig tudnánk jutni, hogy elkezdődnek valóban a nyomozások, és valóban egyébként bírói végzések lennének arról, hogy pontosan adott cégeknél, adott embereknél mi történt. Mert én azért láthatjuk mind a Facebookon, nem tudom, mind a közösségi médiában láthatjuk azt, hogy gyakorlatilag mind a komment szekció, mind pedig különböző politikusok ilyen rögtönítőlő bíróságként gondolkodnak már, és már mindenki vért akar látni az utcákon. Szerintem higgadság, nyugodtság, én lennék a legboldogabb, hogyha mindenki lenne vizsgálva, és akkor nem kéne azzal foglalkozni, hanem helyette lehetne azzal foglalkozni, hogy például milyen kijelentései voltak Lannert Juditnak korábban a tanárokról, milyen kijelentése volt akár Hegedűs Zsoltnak, kőpapírolós kijelentése, ugye ma volt a sajtóban a lélegeztetőgépekkel kapcsolatban. Szóval hogy lehetne olyan dolgokkal foglalkozni, ami valóban a kormányzati munkát és a kormányzat szereplőit állítja pellengére.
2: Az fontos?
3: Hát persze, hogy fontos.
2: Nem ugyanannyira fontos a múlttal szembenézni, mint a jelent kritizálni? Egyébként az utóbbi is fontos, természetesen.
3: Azt mondtam, hogy szerintem várjuk meg, még ezek a kivizsgálások elkezdődnek, várjuk meg azt, míg lesznek bírósági döntések, és ne ez a rögtönítélő bíróság
2: ebben
3: legyen
2: ebben neked,
3: a közösségi médiában és a politikában, illetve amit egyébként Magyar Péter leművel az országgyűlésben, ahol gyilkosokhoz és rabdókhoz hasonlítja a Fidesz frakciót. Szerintem
4: hát
3: ez nagyon nem...
4: Ez nagyon nem rendesen versenybe szállt.
3: De szerinted ez rendben van, hogy rabdókhoz, hát gyilkosokhoz, Kozanoszlához hasonlítja Magyar Péter egyébként a Fidesz frakciót?
4: Én azt látom, hogy egy politikai csatatér van a parlamentben, amitől teljesen elszoktunk. Annyira kiüresítette a Fidesz a parlamentet, annyira értelmetlenné tette a parlamentet.
3: Itt kell betölteni, hogy kózanosztrázzuk a Fidesz frakciót?
4: Ugye itt egy kölcsönös adok-kapok van, tehát amikor a Fidesz frakcióban meg azt halljuk, hogy önkény van, és ilyen önkény, a rákusista önkény, meg Gábor Péterhez hasonlítják a miniszterelnökséget vezető minisztert, szóval, hogy itt azért minden oldalról megy. Ez egy vita, normális demokráciákban így szokott működni, hogy bizony időnként a politikusok erős mondatokat használnak, de hogy reagáljak arra, amit mondtál, fontos az, hogy a Fidesz, illetve a Mi Hazánk, amik most ott ülnek, ugye ellenzékben rávilágítsanak arra, hogyha a kormány hibás döntéseket...
2: Sőt, hát a sajtónak is dolga valóban ennek utána menni.
4: Az a nehézség ebben, hogy még nagyon friss az az élmény, ami 2026. április 12-én zárult le, az a korszak, amiben ezek napi szinten voltak, ezek az ügyek, amit most hallunk, hogy Tiborcz István mennyit kap ilyen osztalék formájában.
2: Osztalék elsőbségi.
3: Igen, csak én meg, bocsánat, azt hallom folyamatosan, hogy csak az zajlik egyébként jelenleg egyébként a Tisza párt részéről, hogy ezekkel az ügyekkel úgy dobálóznak, hogy egyébként rengeteg ügyben még nincsen bírósági végzés.
2: Semmilyen ügyben nincs bírósági végzés, mert előtte nyomozás.
3: Nyomozás, rengeteg ügyben még nem volt.
4: Fideszes felfőbb ügyész volt. Tehát azért ezt így fontos lesz szögezni, hogy augusztus 25-ig még a Fidesz által oda delegált legfőbb ügyész foglalta el azt a pozíciót, ami miatt hát azért úgy láttuk, hogy működött a legfőbb ügyészség.
3: Egy percig sem mondtam, hogy ezek az ügyek nem fontosak, és ezeket nem kell levenni a politika napirendjéről, csak szerintem amellett sem szabad elmenni, hogy azért a kormánynak a döntéseit kritizálni,
2: abszolút,
3: a döntéseire hát ránézni, hiszen ugye a következő téma is mondjuk a környezetvédelmi minisztérium, vagy új nevén élő környezetért minisztérium, ugye például annyira nem transzparens, hogy mi bármilyen kérdéseket küldünk a külutas részéről, sajtó megkereséseket, szinte semmire nem válaszolnak, ha meg válaszolnak, meg Facebook posztokat küldenek, szóval szerintem ez nem a transzparenciának a templom, ami ott megtestesül.
2: Ez lehetséges, ezt nem tudom, hogy milyen kérdésekre nem kaptok választ. Egy másik dolog viszont érdekes, azt mondja Taraszki Dániel, kerestem a nevét, hogy hívják ő, ugye Orbán Viktor építésze, így nevezi a sajtó, 60 pusztát ő tervezte, és azt mondja, hogy ő azt szeretné, hogy jussanak be az emberek, és nézzék meg azt, hogy mi van ott, mert ott nincsen bunker, ott nincsen trezor, ott az egy épület, egy építmény és semmi más. Jó lenne az, hogyha oda beszabadulnának a turista csoportok?
4: Nagyon érdekes, ahogy ez az építész a karmelitát hozza föl, mint példát, hogy ott is ott ugye megmutatkozik a puritánság és az, hogy mennyire nem volt a turizálás, ahogy 60 pusztán se, hiszen ez egy majorság, és hogyha meg lehetne nyitni, akkor lehetne látni, hogy mennyire túloztak a beszámolók azzal kapcsolatban, hogy mi van ott 60 pusztán. Szerintem ez egy nagyon érdekes árulkodó mondat volt. Tulajdonképpen elárulta a főmegrendelő ízlését, amely ízlés létrehozta a karmelita kolostort is, és amely létrehozta 60 pusztát is. Egyébként lehet, hogy nincs tele stukkokkal a karmelita, de nagyon is nagyon szimbolikus luxizásról szól. Akkor, amikor most derült ki egyébként néhány hete, hogy a gyermekvédelmi intézetekben olyan szinten éheztek a gyerekek, hogy bevállalták azt is, hogy esetleg megerőszakolja őket, vagy abuzálja őket valaki csak azért, hogy élelemhez jussanak. Egy ilyen állapotú országban a kormány úgy döntött, hogy elkölt néhány száz milliárdot arra, hogy a város fölött üldögélve nézhessen le a népre, és...
2: Na, a tiéd lesz a záró gondolat, úgyhogy csak erre mondj valamit.
3: Mondani, szerintem sokkal kevesebb pénzbe került volna az, hogyha mondjuk a Manfred Webert Magyar Péter a Karmelitába fogadja, és nem a Four Seasons szállodába. Szerintem a magyar adófizetőknek az olcsóbb lett volna.
2: Hát lehet, hogy ez az egy látogatás, igen. De a Four Seasons nem a magyar adófizetők fizetik, a Karmelitát meg igen.
3: Hát de gondolom azt, hogy ott rendezvény volt, és a magyar kormány delegációja, a Manfred Weber delegáció.
2: Érted a különbséget? Az egy rendezvény, ez meg az épület. Na mindegy, jó.
3: Szerintem az, hogy ott a Várnegyedben egyébként megújultak azok az épületek, aminek meg kellett újulnia, és szerintem hozzátett ahhoz, hogy a budapesti látványképe, illetve az, hogy azok az épületek elkészülnek, az igazán fontos volt egyébként szerintem a turisztika szempontjából.
2: Ez például egy legitim vita, ezt érdemes lesz egyszer lefolytatni, mi volt az, amit ott fontos volt felújítani, és mi az, amire azt mondják mások, hogy történelemhamisítás, mert semmi keresni valója nincs a 21. századi Várnegyedben, de ezt nem most fogjuk lefolytatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük szépen.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9. Spirit FM. A nagyváros hangja.

0: Szólítom a Deutsche Welle magyar szerkesztőségének vezetőjét, Diseri Dórit, akivel mi kollégák voltunk, és örülök, hogy újra látlak. Szervusz, jó reggelt!
1: Szia, Andris, jó reggelt!
0: Nos, hadd dobban csak a müncheni gyújtogatásról, hogyha lehet. Ugye, mert ez a német infrastruktúra elleni különálló támadások közé illeszthető. Tegnap egy kollégával arról beszéltünk éppen a Deutsche Welle-től, hogy ugye Lipcse-Halle repülőterén is ukrán szállítógépek közelében találtak ugye drónokat, amelyek meg voltak rakva robbanószerrel. Szóval, hogy megszaporodtak ezek a támadások, a német közvélemény miről értesül, miről tud, mennyire intenzív a tájékoztatás, hogy mi történik?
1: Titokban azért nem tud maradni semmi, hiszen azért ehhez elég nagy szabású rendőri akciók és vizsgálatok is társulnak. Ugye Münchenben, ahogy említetted is, itt is egy gyújtószerkezetről volt szó, amit egy hadipari vállalat közelében találtak ráadásul, pontosabban annak az építkezésén, és sérülés nem történt, robbanás nem történt, de ugye gyanús jelek voltak, és kivonultak a rendőrök, kivonultak a hatóságok, és megtalálták ezt a gyújtószerkezetet. Majd utána egyébként nem sokkal utána két bolgár állampolgárságú személyt vettek őrizetbe, és bár nagyon visszafogottak egyébként a német hatóságok a nyilatkozatokat illetően, tehát hasonló kommunikációs formákat látunk a müncheni eset környékén is, mint a lipcsei eset körül is, hogy nagyon-nagyon óvatosan fogalmaznak, de sajtóértesülések szerint nem kizárható ez eset mögött sem az orosz felelősség. És hát igen, ahogy mondtad is, ugye ez a lipcsei drón incidens után, ugye, hogy kedden tulajdonképpen a német belügy és a német külügyminiszter együtt állt ki a sajtó elé, és azt kommunikálta, hogy minden bizonyíték arra utal, hogy orosz felelősség van a lipcsei dróntámadás, a drón incidens mögött, így ez is ebbe a sorba illeszkedik. Sőt, tegnap egyébként volt kettő nagyobb támadás transformátorállomások ellen is, sőt, három nagyobb támadás transformátorállomások ellen is. Tehát azt látjuk, hogy a kritikus infrastruktúra is itt úgymond támadás alatt van, és ez is Oroszország hibrid háborújának a sorába illeszkedik, de itt is nagyon óvatosak voltak a hatóságok azzal, hogy mennyiben állapítható meg az orosz felelősség.
0: A Rohde & Schwarz hadipari cég elleni akciónak és a nagyjából 20 ezer embert érintő áram kimaradásnak, vagy a azt nem tudjuk, hogy szabotázs akciónak egymáshoz nincs köze, és a korábbiakban se illeszkedő, legalábbis ezt lehet a hírek alapján levonni következtetésben szempontjából, de ugye a közelgő választások, hogy 3 nap múlva választások, ez ma már 2 nap múlva, ugye ez nyilván egy adódó kérdés, hogy mi lehet az összefüggés a választásokkal ezeknek az akcióknak.
1: Igen, jól mondod, ugye vasárnap lesz egy tartományi választás. Egyébként Németország egyik legkisebb népességű tartományában, tehát 100-an halt azért nem számít egy túl nagy tartománynak itt Németországon belül. 2,2 millió lakója van, ezen belül 1,7 millióra tehető a választásra jogosultak száma, ami Németországban az összválasztásra jogosult állampolgárok 2,5%-át jelenti, tehát hogy tényleg nem egy nagy jelentőségű tartományról beszélünk. Mégis most azt látjuk ugye, hogy teljesen nemzetközi figyelem középpontjába került ez a választás, méghozzá azért, mert az AfD, a részben szélső jobboldaliként is jegyzett AfD, sőt ebben a tartományban egyébként bizonyítottan szélsőséges ez a tartományi AfD csoport, a Német Alkotmányvédelmi Hivatal adatai szerint. Tehát ez az AfD párt most jelenleg 40-42%-on áll a közvélemény kutatások szerint, és nem is az a kérdés már tulajdonképpen, hogy megnyerje a választást, hanem hogy mennyivel nyeri meg, és hogy a kis pártok közül kik jutnak be, ugyanis ha úgy alakulnak a százalékarányok, akár az is előfordulhat, hogy bizony hatalomra is kerülhet itt az AfD, vagyis történetében először akár tartományi kormányt is alakíthat. És hát az AfD körül mindig is ott voltak az orosz szálak, az orosz szponzoráció, voltak botrányok, orosz kémbotrányok is voltak, tehát azért itt az orosz ország az AfD hátterében többször, többféleképpen feltűnt, és egyszerűen az ember és a sajtóértesülések és a szakértők nem tudják nem összekötni.

0: ezeket az információkat, hogy a lipcsei dróntámadásról kiterült, hogy Oroszország áll a hátterében. Közben erről a müncheni gyújtószerkezetes merénylet kísérletről is mennek a spekulációk, hogy orosz felelősség van a háttérben. Szóval nem mindenki óvatosan fogalmaz, de ugyanakkor azért felvetődik a kérdés, hogy nem véletlen ez az időzítés.
1: Ugye a különböző mérések, mi kettőt ismerünk, az ARD infrateszt és az INSA mérését, ugye 42-43%, ahogy te is mondtad. A 20-as évek elején ez 20% körül volt. Mi okozta azt? Mert ugye azt lehet látni, vagy hallani, hogy Németország a Willkommens kultúrból átment azért egy óvatos távolságtartásba a migráció kapcsán, ha ezt lehet mondani. Nem a belső programokra gondolok, hanem a külpolitikai hozzáállásra. Tehát, hogy mi lehet az AfD ilyen megerősödésének a háttérében? Nyilván itt csak egy tartományról beszélünk, de azért hamarosan Berlin környékén lesznek választások, úgyhogy ez áthúzódhat esetleg más tartományokra is.
0: Sőt, hát ugye országos mérésekben is azért látjuk az AfD erősödését, tehát azért azt, de azért mindig el lehet mondani, hogy az egykori kelet-német tartományokban jóval erősebb az AfD, mint az egykori nyugat-német, vagy hát hogyha földrajzi szempontból nézzük, akkor a jelenlegi nyugat-német országban is. Tehát az, hogy mi vezet az erősödéséhez, erről elég sok találgatás van. Nyilván pontos okokat nem tudunk mondani, de az biztos, hogy az AfD a kommunikációjában nagyon jól kihasználta valóban a menekült válsággal, a menekült politikával, vagy ha úgy tetszik, migrációs politikával kapcsolatos, hát nem mindig túl sikeres politikáját a német kormányzásnak, hogy ilyen óvatosan fogalmazzak. És hát nagyon erősen hozzájárul az AfD erősödéséhez az, hogy ezzel párhuzamosan pedig egyre kevésbé népszerű egyébként a kormánypárt, a CDU és a kormány maga. Tehát Friedrich Merz népszerűsége olyan 13-14%-ra is lesüllyedt már, amit a német kancellárt még sosem értek ennyire népszerűtlennek, mint Friedrich Merzet. És hát azért a német gazdasági recesszióról is beszélünk, tehát a gazdaság sincsen túl jó formában éppen Németországban, tehát hogyha most a szintén németországi hír, ugye tegnap a Volkswagen bejelent, és az 50 ezres létszámleépítésről, tehát a német autóipar is szenved, és ebben a helyzetben azért a német kormány nem tud túl népszerű intézkedéseket hozni azért, ami a szociális juttatásokat, az egészségbiztosítási rendszert, vagy a nyugdíjakat illeti. És például a nyugdíjreform volt az egyik egyébként, amit oknak szoktak felhozni, hogy ez a kelet-német nyugdíjasoknak például kifejezetten előnytelen, annyi az új német nyugdíjreform, és egyébként Sven Schulze, aki Sachsen-Anhaltban a listavezető és a jelenlegi miniszterelnöke a CDU-nak, itt ugye egy CDU-s kormányzás van jelenleg, tehát ugyanaz a párt, ahonnan Friedrich Merz is jön. Ő például nyíltan kritizálta is Friedrich Merznek a nyugdíjreformját, mert hogy szerinte az kifejezetten előnytelen a kelet-német nyugdíjasok számára, mert hogy annyira más a nyugdíjrendszer, vagy annyira más volt a nyugdíjas juttatása, a nyugdíjjáruléka ezeknek az embereknek, mint Nyugat-Németországban. Tehát ezek mind-mind összeadódnak, és nagy elégedetlenséget váltanak ki, és ezt az AfD jól kihasználja a kommunikációjában, és hát ezekben a választási kampányokban is ezt látjuk.
1: Tehát összességében a Linke szereplésétől és a kispártoknak az 5%-os küszöböt el nem érésétől függhet az, hogy a CDU folytatja, vagy pedig az AfD kerül ott a tartományi választáson kormányra. Köszönöm szépen Dizseri Dórinak, aki a magyar szerkesztőséget vezeti a Deutsche Wellénél. Ma reggeli beszámolót, és a jövőben is számítunk rád.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter határozatban bízta meg Görög Mártát és Pósvai Gábort, hogy találják ki, hogyan gyorsíthatják fel a büntető eljárásokat. A téma azután került a fókuszba, hogy heves reakciókat váltott ki Unger Annának, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnökének nyilatkozata, miszerint 6 évbe is telhet, mire eljutnak a jogerős ítéletekig. Fülöp Botondot kérdezzük.
2: Azt hiszem, a jogásztársadalom is egyetért abban, hogy ez egy évtizedes vita, ha nem régebbi, hogy miért ilyen soká tartó ügyek azok, amelyek nagy figyelmet keltenek és váltanak ki. Fülöp Botond valóban itt van velünk, még ha ilyen távolról is. Jó estét kívánok, örülök, hogy velünk tart. Szóval ez a vita, ez leginkább arra szokott kicsúcsosodni, hogy már el is felejtjük, hogy mik azok az ügyek, mire születik egy ítélet, tehát még azt a funkcióját sem tölti be az ítélet maga, hogy elrettentő hatású legyen másoknak. Ráadásul ugye a jogbiztonságot is szokták ilyenkor emlegetni. Miért ilyen lassú a magyar ítélkezési gyakorlat?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés és nagyon összetett kérdés. Ugye a büntetőeljárásnak a bírósági eljárás csak egy része, a bírósági eljárásokat mindig nyomozás előzi meg, maga a nyomozás is több részből áll. Tehát az ügy tartam egy jelentős részét nyilván a bírósági eljárás megelőző eljárás, a nyomozás veszi el, de hogyha most csak a bírósági eljárással szűkítjük le a kérdést, tehát hogy miért tartanak csak a bírósági eljárások ilyen hosszú ideig, ennek részben valószínűleg vannak belső okai, tehát elképzelhető, én nem látok bele a bíróságok belső életébe, belső ügymenetébe, a munkaterrel kapcsolatos kérdésekbe. Tehát lehet, hogy vannak kapacitás hiányok, erőforrás hiányok, mint személyi, mint technikai erőforrás hiányok. Amit én látok kívülről, mint a büntetőeljárások résztvevője, védő ügyvédként, én úgy látom, hogy alapvetően három, amit én látok külső, tehát nem bírósági résztvevőként, hanem az eljárás külső résztvevőjeként. Alapvetően három olyan ok van, ami miatt egy bírósági eljárás így kívülről nézve el tud húzódni. Az egyik tipikus ok az, hogy azok a személyek, akiknek jelen kell lenniük egy bírósági tárgyaláson, ők nem jelennek meg. Ez egy nagyon gyakori ok annak, hogy egy mondjuk tárgyalást el kell napolni, és új tárgyalást kell tartani. Itt ugye a terheltek, tehát a vádlottakról és a tanúkról van szó, akik mondjuk nem tesznek eleget a megjelenési kötelezettségüknek. Ez az egyik ok. A másik ok, hogy két tárgyalás között viszonylag hosszú idő telik el. Tehát, hogyha egy bíróság elnapol egy tárgyalást, például a bizonyítás kiegészítése miatt, vagy azért, mert valaki nem jelent meg a tárgyalásra, egy olyan személyeknek meg kellett volna jelennie, akkor az a gyakorlat, hogy körülbelül 3 hónap múlva lesz a következő tárgyalás. Tehát ez nyilván, hogyha két tárgyalás között 3 hónap telik el, akkor nyilván ez meghosszabbítja az eljárást. És a harmadik ok, azok pedig a jogalkalmazó hibák. Tehát az emberi hibák, amiknek következtében adott esetben egy eljárási cselekményt, mondjuk egy tárgyalást, vagy akár egy egész eljárási szakot, tehát mondjuk egy komplett elsőfokú eljárást meg kell ismételni, mert mondjuk valaki hibát követett el, akár az ügyészség részéről, akár a bíróság részéről, vagy a bíróság ítélete mondjuk megalapozatlan, vagy eljárási hibát vétett, és akkor visszautalják másodfokkal elsőfokra, és kezdődik az egész eljárás előről. Tehát amit én így kívülről látok, ügyvédként az eljár bírósági, most csak a bírósági szakról beszélünk, a bírósági eljárás elhúzódásának én alapvetően ezt a 3 okát tudom beazonosítani.
2: Ebből az egyik látszólag könnyen kivéthető lenne, mert hogyha valaki nem jelenik meg, ott nagyon komoly szankciókat lehetne alkalmazni, igen. Nem szólva arról, hogyha a bíróság azt mondja, hogy 2 napon belül vezessék elő, és 2 nap múlva lesz a következő tárgyalás, akkor ezzel időt húzni sem lehet, ami azt szokták mondani, hogy igen, gyakori ezekben az ügyekben, hogy azért nem jelenik meg, mert időt nyer vele.
3: Igen, ezek közül egyébként 2 dolog az olyan, amit jogalkotással esetleg lehet kezelni, jogalkotás révén, jogszabálymódosítás révén lehet gyorsítani az eljárást. Ez valóban az egyik, amit ön is említett, ez az idézésre meg nem jelenés, megjelenési kötelezettség elmulasztása. Itt elképzelhető, itt az elővezetés, az előállítás és az elfogató parancs, ezek az eljárási eszközök jöhetnek szóba. Nyilván más lehet alkalmazni a vádlottal és más a tanúkkal szemben. Itt egyébként elképzelhetőnek tartok egyfajta nagyobb szigort. Tehát, hogyha valaki egy szabályszerű ítélés ellenére nem jelenik meg, mondjuk elképzelhető, hogy akkor a bíróság ne próbálja kétszer-háromszor elérni, hogy akkor szíveskedjék befáradni, mondjuk, hogy a tanúzási kötelezettségének eleget tegyen, hanem akkor rögtön el lehet rendelni az elővezetését a rendőrség
2: által. Hát hiszen, hogyha akadályoztatva van, az korábban már jelezhette volna, tehát az például egy megoldás lehetett volna erre.
3: Igen,
2: azt mondják a kollégái, és nem tudom, egyetérte velük, hogy közben meg ez a gyorsítás, ez bizonyos kockázatokkal azért jár, mert például azok a védelemhez fűződő garanciális szabályok, azok sérülhetnek, hogyha igazából a legfontosabb, a legeslegfontosabb szempont az lesz, hogy minél gyorsabban ítélet szülessen.
3: Nem, a gyorsítás nem szabad az eljárási garanciák és az eljárás tisztességének a rovására erőltetni, de szerintem ez nem látok ebben olyan nagy kockázatot, mert hogyha például ezt az, amit az előbb említettem, tehát mondjuk az eljárási törvényt ilyen értelemben szigorítja az országgyűlés, hogy a meg nem jelenés következményeit súlyosbítja, ebben a tekintetben nagyobb szigort vezet be, ez szerintem semmilyen módon nem megy az eljárási garanciák és az eljárás tisztességes voltának a rovására, de ugyanígy elképzelhetőnek tartanám azt is, hogy legalább a kiemelt ügyekben, tehát amelyeket nagy társadalmi figyelem és érdeklődés övez, ott a bíróság egyfajta ilyen folyamatos tárgyalási üzemmódra helyezze át magát. Tehát az azt jelenti, hogy tényleg napi szinten tartson adott esetben ezekben az ügyekben tárgyalásokat, egész addig, amíg meg nem születik az ítélet. Ez nyilván azt jelenti, tehát ennek ez viszont visszavezet a adott esetben a humán erőforrással kapcsolatos kérdésekre, mert hogyha mondjuk egy ügyben egy bíróság úgy tárgyal, hogy beülnek a tárgyalóterembe hétfőn és pénteken jön ki, most ez persze túlzás volt, de egész addig szinte napi szintű tárgyalások vannak, amik mondjuk az ítélet meg nem születik. Ebből ennek nyilván az a következménye, hogy az ügyben eljáró ügyészt, vagy ügyészeket, és az ügyben eljáró bírói tanács tagjait, azokat lényegében erre az időszakra más ügyek alól tehermentesíteni kell. Ez pedig visszavezet arra a kérdésre, hogy elegendő humán erőforrás áll rendelkezésre, hogy ezt a fajta tehermentesítést meg lehessen tenni. De ez sem vezet egyébként az eljárási garanciák gyengüléséhez, hiszen attól az eljárási garanciák és az eljárás tisztességes fair volta nem sérül, hogy mondjuk két tárgyalás között nem három hónap telik el, hanem mondjuk csak egy nap.
2: Tudom, hogy a kollégáim most a fejüket fogják, de még egy témát én behozok, de tényleg csak nagyon röviden. A végrehajtási rendszer teljes államosításáról is született döntés. Ugye erre elég nagy nyomást helyeztek az elmúlt időszakban, nagyon sokan mondván, hogy a Völner Sadl ügy pont azt mutatta meg, hogy ez a végrehajtási rendszer fenntarthatatlan. Aztán itt jöttek az elképesztő kifizetések, most is 100 milliós bevételek olyan emberek számára, akik egyébként eljárás alatt vannak a végrehajtói karból. Megoldja ez a végrehajtással kapcsolatos anomáliákat?
3: Hát bizonyos értelemben, abban az értelemben megoldhatja, hogy ez jól működik, hogy egyrészt remélhetőleg a költségek csökkennek, mert itt az egyik fő probléma az volt, hogy ez a fajta végrehajtási soknak ez a fajta módja, ez olyan, tehát amit a sajtóban is olvasni lehet, olyan mértékű jövedelmeket keletkeztetett a végrehajtóknál, végrehajtó irodáknál, egyébként az adósok és a végrehajtás kérőkből beszedett pénzekből, amik megágyaztak a korrupciónak, hiszen itt olyan összegekről volt szó, ami olyan vagyoni lehetőségeket, bevételt eredményezett, aminek az elérése érdekében már bizonyos korrupciós mechanizmusok is életbe léptek, hát erről szól az egész Völner Sadl ügy. Ha államosításra kerül ez az egész végrehajtási része az eljárásnak, akkor nyilván valószínűleg államilag meghatározott jövedelmek lesznek, tehát a korrupciós kockázat szerintem csökkenni fog, a feleket, az adósokat és a végrehajtási kérőket terhelő költségek összege is valószínűleg csökkenni fog. Ezáltal a rendszer az tisztább lehet, és nyilván ezt viszont úgy kell megoldani, hogy viszont a végrehajtások hatékonysága se csökkenjen. Tehát annak ellenére, hogy adott esetben ez az egész tevékenység kisebb jövedelmeket eredményez, azért még a vége az eljárások eredményessége és hatékonysága se csökkenjen, tehát a színvonalat azt fenn kell tartani, nyilván valami minőségbiztosítási rendszert is életbe kell
2: léptetni. De hát akkor ez innentől kezdve az állam feladata, nyilván is.
3: Egy
2: másfajta gondolkodásmódot igényel. Ügyvéd úr, köszönöm szépen. Önök vidéki prókátorként is ismerhetik Fülöp Bogdant. Köszönöm szépen.
3: Nagyon szívesen, viszontlátásra.

senkinek, csak nekem, Istenem, hadd legyek embere, tengere, el. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Rájöttem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

szürkességgel felváltotta a szén. A haláltőn maradt az élő víz. Tudod, kaptam én ezt, tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű, vigasz, minden hibát.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Magyar Nemzeti Bank vezetése, az új vezetés természetesen szeptember 3-án tett feljelentést hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt 5 a jegybank tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével kapcsolatban. Köszöntöm a stúdióban Borbély Zoltán ügyvédet, szervusz!
2: Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Hát mondjuk azt, hogy azt meg akartam rögtön kérdezni egy ügyésztől, ugye te ügyészként is dolgoztál, hogy annak mi volt a jelentősége, hogy a legfőbb ügyész magához, az ügyészséghez rendelte a nyomozást a rendőrségtől. Tehát ezzel felgyorsult-e, vagy felgyorsulhatott-e ennek az eljárásnak a folyamata?
2: Azt mondanám, hogy magasabb szintre került. Tehát a magyar ügyészség egy nagyon, hogy mondjam, sajátos ügyészség. A legfőbb ügyész gyakorlatilag minden nyomozásba beleszólhat, főleg akkor, itt ugye még nincsen gyanúsított, de ha már van gyanúsított, akkor gyakorlatilag mindenről az ügyészség dönt. De különböző ügyeket a hatáskörébe vonhat az ügyészség. Még akkor is, hogyha alapvetően ez nem tartozik az ügyészségi nyomozás hatáskörébe.
1: Szóval az a durva egyébként, hogy a közvélemény számára tök mindegy, hogy az ügyészségnél van a történet, mert eltelt nagyon sok év, ugye 2014-ben jelezték a korrupció kutató civilek, hogy itt probléma lehet. Akkor még az ÁSZ-t sem érdekelte ez a történet, és az, hogy mondjuk a legfőbb szándék most az igazságszolgáltatásban másfél éve az, hogy legyen ebből az eljárásból valami, az egyébként ahhoz képest, hogy másfél év alatt nincs gyanúsított, az egy kicsit furcsa.
2: Nem kicsit, nagyon furcsa. Ahogy mondani szokás, ezt az igazságszolgáltatás se kiköpni, se lenyelni nem tudja. És hogyha már 2014-et említetted, a vagyonelleni bűncselekmények maximális büntetési tétel 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés, és hogy az elévülés a büntetési tétel felső határa igazodik. Tehát a 2014-ben vélten vagy valósan elkövetett bűncselekmények óta eltett 12 év. Tehát nagyon-nagyon sok idő. Ugye, és a másik nagyon fontos dolog, hogy pillanatnyilag Magyarországnak nincs legfőbb ügyésze. Tehát Lajtár István legfőbb ügyész helyettes gyakorolja most a legfőbb ügyészi jogköröket. Nagy Gábor Bálint ugye távozott a hivatalából, és Baka András most választ majd, mert ugye ő fog jelölni, mint köztársasági elnök, és hát ő jelöli majd ki a legfőbb ügyészt, és annak nagyon nagy jelentősége lesz minden nyomozásra, mert nálunk Magyarországon a legfőbb ügyész kis túlzással szerintem nagyobb hatalom, mint mondjuk a kúria elnöke, hiszen a kúria elnöke nem tud magához vonni ügyeket, nem tud beleszólni konkrét ügyekbe, a legfőbb ügyész viszont igen. Sőt, létrehozhat nyomozócsoportot is.
1: Azon gondolkoztam, hogy ha például Sadl György keresi a kúria elnökét, akkor bele tud-e szólni, de ez egy másik történet. Minden esetre jogilag mit jelent az, hogy az MNB feljelentést tett négy különböző bűncselekmény gyanúja miatt?
2: Ugye a hűtlen kezelés minden esetben idegen vagyonkezelője követheti el. A vagyonkezelési szabályok megsértésének, vagy megszegésének szándékosnak kell lennie, és nagyon fontos, hogy a vagyoni hátrány okozásának is szándékosnak kell lennie, és ennek az ügynek szerintem a kulcskérdése, hogy per pillanat mondjuk vagy, van-e vagyoni hátrány. Mi van akkor, hogyha idézőjelben a piac korrigál? A hanyagkezelés nagyon hasonló, ez gondatlanul követhető el, hiszen a hanyag az alapvetően gondatlan, de akkor, amikor a vagyonkezelési kötelezettséget törvény írja elő. Hát a csalást azt szerintem mindenki tudja, ugye, aki jogtalan haszonszerzés végett más tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz. Mi volt még, milyen műncselek? Hivatali visszaélés. A hivatali visszaélés pedig nyilvánvalóan csak hivatalos személy követheti el. Egyébként ez egy célzatos bűncselekmény. Ebben azért nagyon sok mindent bele lehet húzni, de a hivatali visszaélés 3 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, tehát nem ez fogja megrengetni a magyar igazságszolgáltatást. Mint említettem azért, ha itt esetleg...
1: Tipikusan ilyen a hatáskörrel való visszaélés, túllépés.
2: Túllépés, így van, vagy igen. Hivatali helyzetével egyébként visszaél.
1: Igen.
2: Nagyon gumitényállás ez bírófüggő, hogy ezt általában megállapítják-e, avagy sem. Én láttam már nagyon sok olyan ügyet, amely már a nyomozati szakban megszüntetésre került, és itt nagyon nagy felzúdulás lesz, hogyha nem találnak büntethető elkövetőt, és ahogy Matolcsi György a tegnapi podcastjában mondta, de ugye itt az igazgatóság hozta a döntést, és tegnap ugye az ő elmondása szerint ő elmondta, hogy soha nem mondott ilyet, hogy elvesztette közpénz jellegét, hanem ő mindig is azt mondta, és most is elmondta, hogy szerinte az alapítványokba áthelyezett pénz az közpénz, és ezt a közpénzt az állami számvevőszék vizsgálhatja, és vizsgálnia is kell, csak ő azt mondta, hogy nem csak az ő időszakát, hanem az utána következő időszakot is.
1: Nagyon érdekes az, hogy nem csak az ingatlanokkal kapcsolatos vagyonvesztést vizsgálják majd, hanem tulajdonképpen van egy felújítási cselekmény, amely 27 milliárdos különbséget lát, vagy legalábbis az előzetes információk szerint a beruházó cégnek a ajánlata, vagy végső soron elnyert pénze, és a tényleges érték létrehozása között. 27 milliárdos különbség.
2: Igen. Abszolút. Tehát,
1: mit jelenthet az, hogy egy értékvesztés történik, ez büntető jogilag miért lehet releváns, illetve hát ugye emiatt akár polgári pert is lehet indítani.
2: Igen. Nos, az értékvesztés az más néven a vagyoni hátrány. Illetve lehet a vagyoni hátrány. Ugyanakkor én mindig, nagyon nehéz volt, hogy amikor én még ügyész voltam, akkor ugye az országgyűlés döntéseit nem lehet büntetőjogilag, tehát nem lehet kriminalizálni. Tehát ha az országgyűlés hoz egy rossz döntést, akkor gyakorlatilag azt mondjuk, hogy annak a következménye a választásokon dől el, mert hogyha rosszul gazdálkodik, akkor a választáson esetleg nem választják meg. De az önkormányzatoknál például
1: ott már volt ügy.
2: Képviselőtestületnek ez a vagyon idegen vagyonnak száll.
1: 6. kerület, itt volt ilyen is?
2: 6. kerület, 7. kerület, stb. Amikor én még az ügyészi pályát elkezdtem, akkor még az önkormányzatoknál is úgy volt, hogy nem számított idegen vagyonnak, csak úgy, mint egyébként az országgyűlés által hozott döntések, gyakorlatilag nem volt kriminalizálható az önkormányzatoknál, igen, na de itt hangsúlyozom, az igazgatóságnál igen, és van még egy nagyon fontos dolog, ezt megpróbálom ilyen korán reggel érthetővé tenni, ha a hűtlen kezelés korábban bekövetkezett, és a vagyoni hátrány korábban bekövetkezett, akkor az azt követők cselekménye vajon micsoda? És erre azt mondja a jog, hogy büntetlen utócselekmény. Tehát ami már egyszer bekövetkezett, azt újra elkövetni nem lehet. Tehát ha a vagyoni hátrány korábban bekövetkezett, akkor az a kérdés, hogy az azt követő tranzakciók milyen megítélés alá esnek.
1: Lehet kármentés is, nem?
2: Tehát sőt, a piac korrigálhat is.
1: Uh-huh. Ahogy mondtad, ez nem feltétlenül büntetőjogi, ha megtörténik az értékvesztés, nem feltétlenül büntetőjogileg releváns.
2: Nézd, alapvetően nyilvánvaló, hogy az értékvesztés az csak én azt szoktam erre mondani mindig, ha már a 6. meg 7. kerületnél tartottunk, annak idején az önkormányzati bűncselekmények, ugye a Humvald és a Verók ügy, ugye, ahogy így szokták, szegény Verók István már meg is halt. Tehát, hogy...
1: Mellékesen jegyzem meg, Humvald György kollega lett.
2: Igen, tudom.
1: Ügyvéd lett.
2: Tudom.
1: Oké.
2: Szóval nekem az a definíció, hogy áron alul, amikor nincsen hatósági ár, nagyon nehezen értelmezhető. Tehát piaci körülmények között ez az áron alul, ez nekem mindig egy ilyen megfoghatatlan fogalom volt, és hiába rendelnek ki erre szakértőt, hogy valaminek mi az érték. Hát gondolj bele, hogy ha neked sürgősen el kell valamit adnod, akkor mondhatod, hogy áron alul, de akkor kell a...
1: Milyen jó lett volna, hogyha például a Humvald ügyben az ügyészség a bíró felhívására ezen szempont szerint korrigál, ahogy te mondod. Mert Humvald György ezzel védekezett. Nem lehet egy lerobbant társasházat, egy régi bérházat piaci viszonyokhoz igazítani, mert ugye fel kell újítani, csomó lakó van benne, aki bérlő.
2: Pont erre gondoltam, tehát szinte gondolt átvitel volt. Pontosan erre gondoltam én is. Ugyanakkor volt egy nagyon neves és híres polgármester, igen, hosszú ideig volt polgármester, aki ellen szintén indult hűtlenkezelés miatt büntetőeljárás. Az egyik ügyészséget ráadásul ki is zárták, mert ugye ez egy nagyon-nagyon viszonylag jelentős város, és kiderült, hogy az ő beruházásai nemhogy vagyoni hátrányt nem okoztak, hanem még előnyt is jelentettek a településnek. És ezért felmentőítéletet hozott a bíróság.
1: De ez milyen furcsa, nem, hogy el kellett vinni a bírósághoz.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ez eljutott a bíróságig, mert nagyon gyakori ezeknél a nagy gazdasági ügyeknél, hogy nincs eredmény, nincs kézzelfogható eredmény, mert nem találnak bűncselekményt. És még egy nagyon fontos dolog van. Ezeknél a bűncselekményeknél az elkövetők néha sokkal képzettebbek, mint a bűnözők.
1: Nagyon érdekes kérdést vetettél fel, hogy 14 óta mennyi idő telt el. Mi számít az elévülés szempontjából? A szerződéskötés, a kifizetése, vagy a beruházás átadása, vagy a kár bekövetkezése, felismerése, vagy mi?
2: A kár bekövetkezés lehet egy ilyen, de egyébként nyilván az elkövetés. Tehát hogyha azt mondjuk, ugye Simon András itt volt az egyenes beszédben, és azt mondta, hogy az ős bűn az volt, amikor a pénzeket az alapítványokba tették be.
1: Igen.
2: Nyilvánvalóan itt az ő olvasatában a bűncselekmény elkövetése az, amikor az igazgatóság dönt arról, hogy ezeket az alapítványokba fektetik. Ugyanakkor Róna Jégon megkérdezte, és akkor kik voltak az igazgatóság tagjai? Egész izgalmas névsor alakult ki.
1: A Parlamenti Vizsgálóbizottság elkezdte a munkáját. Mit jelenthet az, hogy ők meghallgatják azokat, akik a közpénz jelleg elvesztéséről beszéltek? Bánki Erikről, Kósa Lajosról beszélek.
2: Na most itt viszont van egy forradalmi változás.
1: Na.
2: Tegnap hatályba lépett egy olyan törvény, hogy kötelező a megjelenés a bizottság előtt, mert eddig vizsgálóbizottság előtti megjelenés teljesen szabadon választott volt. Az első körben pénzbírság, hogyha nem jelenik meg, a második körben már 1 millió forintos pénzbírság, és a harmadik körben rendőri elővezetés. Tehát most már nem az van, hogy a Parlamenti Vizsgálóbizottság elé, ha akarom, megyek, ha nem akarom, nem megyek, hanem az van, hogy kötelező megjelenni. Tehát politikai szempontból ennek a vizsgálóbizottságnak felértékelődik a szerepe, sokkal erősebb, mint korábban volt.
1: Uh-huh. És hát jogi szempontból is ezek szerint, hogyha nem lehet kibújni a megjelenés alól.
2: Az alapvetően a Parlamenti Vizsgálóbizottság politikai felelősséget, erkölcsi felelősséget állapít meg, nyilvánvalóan a büntetőjogi felelősséget nem állapít meg, de a nyomozóhatóság az ott keletkezett iratokat, jegyzőkönyveket bekérhet és felhasználhatja a nyomozás során.
1: Nézőknek mondom, hogy mindig, amikor riporterként odafordultunk a nyomozóhatósághoz, akkor azt mondták, hogy a nyomozóhatóság nem olvas újságot. Úgyhogy
2: újságból nem indítunk nyomozást.
1: Igen. Borbély Zoltánnak köszönöm szépen az értő elemzést, és várjuk a fejleményeket.
2: Köszönöm szépen.